0: Ja, bocsán, ugye nem szabad miatt, használni.
1: Igen.
0: Van, meg tűz, ugye a gyújtás, tűzgyújtás, igen, és így
1: benzintéget is szabad,
0: és tiltva van a Tórában, és így tovább. Tehát, hogy az emberek élnek a kortárs világban kortársakként, és bemennek egy kicsit kiszabadulni a kortárs világból a zsinagógába, ami rituális színház tulajdonképpen, 2,5 óráig, mert azért ezek a szertartások elég combosak tudnak lenni, 2,5 óráig nem a kortárs világban élünk, hanem kimegyünk belőle egy időkapun, eljátsszuk egy rituális színházba, hogy mi hagyományos, tradicionális zsidók vagyunk, amire vágyunk. Mint nosztalgikusan vágyunk, soha nem élnénk úgy, és 2 napig nem tudnánk elviselni ezt a tényleges életformát, de fontos a lelkünknek, hogy egy rituális színházi előadás keretében kicsit azt játsszuk, hogy mi hagyományos zsidók vagyunk, aztán elmegyünk, beülünk az autónkba, és éljük tovább a tényleges kortárs életünket. Ennek a rituális színháznak a védelmezéséről van szó a rituális színház híveitől, és akik meg más szeretnének, ez nem értékítélet, minden teljesen legitim, a békén hagyjuk egymást, akik pedig más szeretnének, azok azt gondolják, hogy a vallásosság az lehet az eleven élet része, hogy a vallásjogot lehet úgy értelmezni, hogy közünk legyen hozzá a zsinagógán kívül is, hogy az életet újra lehet ritualizálni anélkül, hogy bezárkóznánk, elvonulnánk zárt útra ortodox közösségeket alkotni, hogy a kortárs világ számára van érvényes mondandója
1: a
0: régi zsidó vallásjognak és a Tórának, vagyis hogy hogy mondjam, a hagyományőrzők leszűkítenék a zsinagóga terére a változatlan hagyomány érvényességét, és amikor kimennek, akkor ugye mind tudják, hogy híveik szinte mindig lerázzák magukról, és vannak, akik azzal próbálkoznak, hogy a zsinagógán kívül is érvényes vallásjogot találjanak ki, értelmezzenek, alkalmazzanak, amit ténylegesen lehet élni, és hogy a vallás újra legyen az élet része, és ne skanzel legyen.
1: Most az első szegmensünknek nagyjából vége értünk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy a zenei panelbe a Tumbra Lajkát fogjuk bejátszani, és ahol ugyan egy fiú és egy lány találkozik egymással, és a lány tesz föl találós kérdéseket a fiúnak. Azt mondtad, hogy ugye a lány az okosabb. Hát ugye azért, hogy ugye a kezelős kérdésekre a fiú rosszul. Vagy végülis a lány válaszolja meg az összes választ, mert ugye a fiú teljesen elakadott túl csalafint a kérdésektől. Hát
0: meg ugye zavarban van, mert hát akar valamit.
1: Tehát, igen. De ugye ez egy jidis dal után, amit ugye egyes korszakban még akár partizán dalnak is, vagy nem tudom, minek mozgalmi dalnak is felhasználtak, de az eredeti az egy jidis dal, egy szerelmes dal, vagy egy ilyen ismerkedős, párkeresős dal. Ezután visszatérünk, és folytatjuk a diszkussziónkat a kortárs eseményekről, illetve meg említést teszünk arról, hogy ugye itt van, és ma ünnepeljük Lágba Omert, ugye Omer számlálás 33. napját, ami egy örömünnep, és erről mind beszélünk a következő szegmensben.
2: Next, a Russian Yiddish folk song. Very popular, very well known. Tumba Lalaika is the name of this tune. How many people here know Tumba Lalaika? Okay, that's maybe half. Let's teach it to the half here who do not know it. Tumba Lalaika means play balalaika, spiel balalaika, the same thing, play balalaika. Frelach soll sein, let's be happy. If you know it, please, Zaita Zagit, sing with me, and we'll teach it to those who don't know it.

0: Szeretettel köszönök mindenkit, remélem tetszett a Tumbala Laika. Most pedig ugye folytatjuk a beszélgetésünket a Tóra felolvasásának, a Tóra olvasásának lehetőségéről, kötelezettségéről. Ugye sok fordulaton ment át azért a történelemben ez a ritus, hiszen magában a Mózes 5 könyvében azt látjuk, hogy a királynak kell felolvasni a 7 évente a Tóra tekercset, ugye Hakhel az őszi szüret, a sátras ünnep idején, harmadik zarándoklaton kell felolvasni a királynak. Aztán azt látjuk, hogy később ez talán úgy nézhetett ki, hogy az nagyobb városokban, ahol mi körül voltak kisebb falvak, ott voltak Tóra tekercsek, amiből felolvastak a léviták, abból tanítottak, és később kialakult a zsinagógáknak a hálózata, ami persze már hellén korszakról van szó, a Tóraadás után 1300-1400-1500 évvel. És ugye ezek a zsinagógák váltak ugye később a mentőcsónakká a szentély pusztulása után. De ugye a tóraolvasás is azért szünetelt, hiszen tudjuk, hogy a bírák korától kezdve, Jósias király koráig, ami nagyjából 630 lehet időszámításunk előtt, el volt veszve a tóra. Szóval 600 évig olvasott senki se tórát a Biblia beszámolója szerint.
1: Nem tudjuk, hogy pontosan mi az, ami előkerült.
0: Igen. Dvarim könyve került elő, vagy a Deuteronomium, vagy pedig a teljes Tóra tekercs, mivel a...
1: Hogy milyen hatalmi célok...
0: Persze, én csak a Biblia kritikában akarok belemenni, belemerni, csak annyit akartam mondani, hogy maga a Tóra számol be arról, hogy nem volt meg a Tóra, vagy a Mózes 5. könyvét találta meg a Sáfán nevű írnok. Ugye arra gondoltam, azért nem lehetett az egész Tóra meg, mert hogy nem ünnepelték a Pészachot. A Pészach pedig a második könyvben van leírva, ugye a Páska ünnepe, a kivonulás ünnepe, ami ugye nagy, elég súlyos. Hiszen akkor minden másik ünnep bukik, hiszen az első hónapban van, és hozzá van képes kiszámolva minden más. Szóval alapvetően azt jelenti, hogy a királyok második könyve szerint a Tóra el volt veszve, és nagyobb tudás róla, homályos tudás volt, csak főnös valami rituálkat tartottak, de amit ma kezdünk meg fogunk, az nem volt meg. És hogy ezeknek a tudatában, hogy ezeket mind látjuk visszafelé, és az, hogy ugye a rabbik intézménye, a zsinagóga, mint kései intézmény, a rabbik, akinek ugye a nevük nem is szerepel magában a teljes Bibliában, hanem csak ugye később az első század környékén bukkan föl a kifejezés, hogy megszületik egy rendszer, kitaláltatik egy megközelítés, megszületik, kifejlődik, ugye Josephus Flaviusnál olvassuk azt, hogy 6000 farizeus számol össze az akkori 6-7 millió zsidóból, szóval az igazán egy vallási kisebbség, nagyon népszerű kisebbség volt ez a vallási kisebbség, vagy áramlat, és ez kinövi magát, illetve hát egy megmentőjévé válik a zsidóságnak. Ebben a környezetben találják ki a már kicsit gazdagabb életvitel mellett, ahol van több Tóra tekercs, az, hogy kell Tórát olvasni, és kell Tórát hallgatni, és mindenki részesül ebben hetente. Hétvégén felolvassák a teljes szakaszt, ugye korábban 3 év alatt végeztek az a Mózes 5 könyvével, most 1 év alatt végzünk ezzel, ez a babiloni ritus, és hétköznap kétszer, piacnapokon, hétfőn és csütörtökön, illetve szombat délután van előzetes a következő hétről, hogy mi lesz majd a következő heti ilyen preview, ilyen előzetes. Hogy ugye ez a Isten tiszteleteinknek a fénypontja, a csúcspontja, az imán túl, fontosabb az imánnál a Tóra hallgatása, de mégis látjuk, hogy a Tóra olvasás, a Tóra tanulmányozása micva, parancsolat, elvárt dolog minden hívőtől, viszont ez a fajta keret, ami megszületett a rabbik korának a hajnalán, első század környékén, időszámos előtti első század környékén. Ez messze nem volt mindig így, és a keretek is változtak. Egy másik cikkben, amit írtak nekünk támogatásul, a sajtó megjelent olyan cikk is, amiben ugye hozva van a Talmudból, vagy a Jeruzsálemből, vagy a Babiloniból, hogy olvastak föl gyermeknek is, szóval gyermeket is hívtak föl, meg kánaáni rabszolgát, ami azt jelenti, hogy nem zsidó rabszolgát is hívtak föl a Tórához. Hogy ebből hogyan... mit gondolsz arról, amikor keretek így megmerevednek, és keretek teljesen megfagynak, hogy pedig ott van előttünk ugye az írások arra, hogy nem volt meg a Tóra, nem olvasott senki semmit. Meg volt az, hogy inkább léviták olvastak, és kohenok tanítottak, nem a rabbik. A rabbik nem volt, nem kerülnek elő vének, azok nem pont rabbik. És utána pedig kialakul ez a rabbik rendszere, ami rugalmasabb volt akkor, mint most. Vagy az 1800 évben. Hogy mi ez a fajta vakság, vagy szelektív látásmód, hogy a 200 évvel ezelőtti, a 400 évvel, a 500 évvel ezelőtti a minta. És nem a 2000 évvel ezelőtti, ami kvázi közelebb van a Sinai-hegyhez, ami azt az elvet azért bőven hát bekóstolja, hogy ugye közelebb van a forráshoz, a telefonos játékban, ahol ugye mindenhol minden torzul, minden kopik, de a korábbiak megengedőbbek voltak. Hogy ezt te hova teszed?
1: Hát volt egy hatalmas megrázkódtatás a modernitás, a zsidó modernitás.
0: Pszichológia, azt mondod, hogy ez szociálpszichológia, és szociálpszichológia.
1: Akár így is hívhatjuk társadalom pszichológiának, de hogy az történt, hogy viszonylag biztos, nagyon lassan, sokkal lassabban változott a világ az elmúlt 201 nehány évet megelőzően, mint az elmúlt 201 nehány évben, és ez folyamatosan, tehát a gyorsulás fokozódik. És tulajdonképpen a modernitás kritikus irányzatok, azok erre próbálnak kétségbe esett válaszokat találni, részben nem fundamentalistákat, részben meg fundamentalistákat. És hát egyszerűen erről van szó, hogy a fékezésről, azt hiszem. Bizonyos értelemben az ortodoxia az fékezés. Az ortodoxián belül közben zajlanak olyan folyamatok, amelyek választ akarnak találni arra, hogy hogyan lehetünk végtelenül elkötelezettek a túrának, hogy hogyan ne váljunk kritikátlanul a modernitás minden hulláma, minden ötletének a kiszolgálóivá, és közben azért mégis jelen legyünk valamiképpen a kortárs világban. Ezzel párhuzamosan ezek
0: a modern ortodoxiára gondolsz?
1: Már a 19. századi próbálkozásoktól, ugye a nagy Ralf Hirschtől, tulajdonképpen, amihez kötni szoktuk, aki az ikonja volt ennek a próbálkozásnak, aki ugye a Schillerről, jaj, bocsánat.
0: Hirsch csak annyit, hogy 1880-ban, 88-ban, vagy így, ha megszól, jó 140 évvel ezelőtt élt, Németországban ez a Ralf Hirsch.
1: Igen. Így van, ugye az akkor születő Németországot még éppen élt. Ez a rendkívüli ember például Schillert méltatja nagy beszédében, a német kultúrában otthon van és törekszik otthon lenni, otthon a német kultúra, ami ugye a vezető kultúrája Európának, és eközben pedig ortodox zsidó, és a magyar szakadásban a neológia kialakulásánál a leghatározottabban áll szemben a neológiával az ortodox oldalon, aktívan, beavatkozóan, stb. Tehát de minden esetre van az ortodoxián belül is törekvés arra, hogy ne egyszerűen elutasító ellenségességgel viszonyuljanak mindenhez, ami a külvilág, és ezek a viták, amelyek most a neológián belül elkezdődtek, és nem tudni, hogy szabad-e majd folytatódniuk, szóval, hogy ezek a viták az ortodoxián belül zajlanak. Ma a világ más részein, az angolszász világban, ahol nagy zsidó közösségek élnek, meg Izraelben, ezek ortodox belviták, amelyeket lefolytatni próbálunk most éppen. A hivatkozott mintái a cikknek, azok Izraelben a rabbinátus által avatott, az Egyesült Államokban élő rabbik, akik úgynevezett, ilyen, hogy nevezzük ezt, poszt-irányzati közösségeket kezdenek csinálni, amelyek nagyon szigorúan követik az előírásokat, csak éppen nem függenek irányzati központoktól, független önálló közösségeket szerveznek, amelyekben a nők és a férfiak egyenlőek, minden egyéb tekintetben, tehát hogy nem úgy épülnek föl, hogy nagy irányzatok alegységei és a nőket emancipálják, ezek tulajdonképpen az ortodox vallás gyakorlathoz állnak a legközelebb.
0: Öltözködésben.
1: És a modern ortodoxok, és a nyitott ortodox intézményekkel, az ortodoxia, amerikai ortodoxia bal szélével vannak igazán jóban, tehát a neológián belül ortodox vitákat próbálunk lefolytatni. Csak hát mindenki úgy érzékeli, mivel a reformmozgalom úgy jelent meg, hogy feltűnt egy nő. Magyarországon, aki rabbiként mutatkozott be, rabbi papírt kapott az Egyesült Királyságban, és ez kétségbeesést, ijegységet, dezorientáltságot okozott sok évvel ezelőtt, sok évtizeddel, ezért a nők és a reform képzetei a neológiában egyszerűen összekapcsolódtak. Ennek a kérdésnek semmi köze a reformhoz, azon kívül, hogy a reformoknál is egyenjogúak a nők. Ezek a viták ma, és már legalább bő 10 éve az ortodoxiában zajlanak, és nem a reformmozgalomban.
0: Gyuri, hogy tudod azt megmagyarázni, hogy ugye egyáltalán ez a vita ilyen éles hangot üthet meg, akkor, hogyha a mi nagyjaink, akiket állandóan ugye szoktunk hivatkozni, akik még a háború előtt végeztek, vagy pont a háború után kaptak avatást, Svejtszer Józsefre gondolok, itt volt országos főrabbira, vagy akár a domán főrabbira, aki ugye szintén Jesivába is járt, és rabbiként is kijárta. Ugye mind tagjai voltak annak a Rabbinical Assembly-nek, egyesületben van központú világszervezetnek, amelyik a 90-es évek elejétől kezdve avatott nőket rabbivá, és ők pont az avatások megkezdése után, ezt látva, és léptek be a szövetségbe, és léptették be szinte az összes tanítványaikat, így egyik legnagyobb kritikus ennek az egész kezdeményezésnek Fröhlich Robert főrabbi, vagy Radonati Zoltán főrabbi, szintén mint tagjai ennek a Rabbinical Assembly-nek, ahol nők is rabbik, ők már idestovább 20-valány éve tagjai ennek, sőt, Fröhlich Robert még a 19-ben hallottam, ugye a járvány előtt díszdoktort is kapott az ottani kinti vezető grémiumtól, aminek női rabbik is a részei, a tagjai.
1: Úgy van egy, csak bocsánat, egy kicsit elhelyezem. Az az irányzat, amelyikről beszélsz, az úgynevezett konzervatív mozgalom.
0: Ez a reformhoz képest.
1: Így van, ez egy megtévesztő név, ez egy középutas irányzat, a reform, ugye a három nagy irányzat, főleg az angol szász világban van ennek jelentősége. Igen. Az ortodoxia, amelyről beszéltünk, meg hát ortodox zsidókról mindenki hallott, az úgynevezett reform zsidóság, amelyik a legtávolabb áll, a legmerészebben és radikálisabban is a néha a törvénymagyarázat nélkül újít, és van egy középutas irányzat az ortodoxia és a reformok között, erről beszélünk, az úgynevezett konzervatívok, hagyománykövető irányzat, ők is avatnak már hosszú évtizedek óta női rabbikat. Világos, hogy amikor a vasfüggöny mit csinál?
0: Igen, lehull,
1: akkor próbálnak újra tájékozódni a nyugati világban az akkori, akkor aktív rabbik. Ennek a tájékozódási kísérletnek lehetett feltehetően az eredménye, hogy beléptek svejtszer professzor, legyen áldás az emléke, tanítványai ennek a szervezetnek az amerikai, ilyen nem tudom,
0: rabbi forumára, vagy nem tudom.
1: Igen, nevezzük így, hogy rabbi karába. De hát alapvetően a neológia egy nagyon zárt, nagyon magyar irányzat maradt, noha, tehát a fogantatását tekintve ez ugye német inspirációk révén születik meg, semmi sajátosan magyar eredet. Nyilván alakul, adaptálódik a magyar viszonyokra, de hogy mondjam, az inspiráció az nem.
0: Én mindig úgy szoktam megfogalmazni másoknak, akik hogy olyan gyorsan kéne elmondanom, hogy a napóleoni háborúk után volt egy olyan, ugye Napóleon lerúgta a gettók falát, mindenhol megnyíltak a gettók Amsterdamtól Rómáig, és a bécsi döntés után, 1915-ben, mint a Napóleon világa megszűnik. Nem, nagyon sokan nem akartak visszamenni a gettóba, és óriási kitérési hullám volt. Heinrich családjától kezdve Marxékig, szóval mindenki ekkor tért ki, és hogy a reform az a kor szellem, illetve azt a menekülés utat választotta, hogy próbáljuk asszimilálni a vallást Európához, hogy komfortos legyen, és vállalhatóan modern, és hogy a Hamburgban és Észak-Németországból beszélünk, ahol ez ki berobban, olyan túlzásokba estek, hogy az már nagyon sokaknak, több volt a soknál, ugye vasárnap tették a szombatot, vagy nem tartják a kóstert, stb. Szóval voltak egészen durva túlkapások, németre cserélték a Hébert, akár az imában is, imaszövegekben is, hogy ezt többen végignézték tanítványként, gyermekként, ifjúként magyar zsidók Németországba, és megrettenve jöttek haza, vagy ezt itt akarták megállítani. Hatam Sofer ugye a pozsonyi nagy ortodoxiának a fellegvára, illetve maga ő is a leghíresebb konzervatív, most tényleg ortodox konzervatív rabbi, itt akart neki megállt parancsolni, viszont ezt Lővék és a többi később neológia atyaként értelmezett személyek is azt mondták, hogy ez túlzás, de változni kell. És hogy begyűrözött ide német vonal, de még akik változást akartak, azok általában is sokkal kevésbé hajlottak olyan fajta radikális változásra, mint Németországban megtörtént. Szóval azt mondta, hogy ez csak egy ilyen svájci professzorék végignéztek a...
2: Van a szimbólumoknak. Tulajdonképpen a hit az egy nagyon érdekes valóság. A hit az lényegében nem más, mint a spirituális, a lelki, testet öltése a materiálisban, az anyagiban. A mi hitünk az mindig azt jelenti, hogy van egy spirituális lelki valóság, ami a szívünkben él, de ez még önmagában nem hit, mert erre mondja Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt, hanem a hit akkor lesz hitté, hogyha ez a materiális, kézzelfogható, anyagi valóságban testet ölt. És a szimbólumok ehhez segítenek bennünket. Az elmúlt alkalommal a kerességről tanultunk. A kerességnek nem a vize a szent, tehát nem szentelt vízbe mártjuk bele, vagy merítjük bele az embereket. Az a víz, az csapi víz, az nem változik át,

az nem lesz mássá, az egy anyag, ami valami lelki valóságot kifejez. Mégis a keresztség szent cselekmény. Nem azért szent, mert szentelt a víz, hanem azért szent cselekmény a keresztség, mert valaminek történni kell annak az embernek az életében, belső életében, aki önként vállalja a keresztséget. És ezért mondjuk azt, hogy szeretett testvérem, a te hited vallomására keresztellek meg téged, és ha megfigyeljük, ebben benne van a hit, és ennek a megvallása, és a megvallás első formája egy szimbólum, hogy a keresztvízbe alámerítjük, meghal az új embernek, és kiemeljük a vízből, feltámad az új embernek. Ha ez a hit nincs meg valakinek a szívében, akkor én reggeltől estig meríthetem be, és el is mondhatom a szeretetés igéket, nem fog történni semmi. Legfeljebb vizes lesz az illető. Ezen kívül más nem történik. De hogyha a szívemben megvan ez a valami, amit úgy hívunk, hogy hit, hogy a hited vallomása, és ez a hit kész arra, hogy én megvalljam, és hitvalló keresztségről beszélek, tehát megvallottam a hitemet a keresztségben akkor, és ez nagyon fontos, akkor ez egy szent cselekmény lesz, nem a víz miatt, nem is amiatt, hogy a szereztetés igéket pontosan mondom, nem is attól, hogy aki a keresztséget végzi, az milyen ember, nem is attól, hogy ez a keresztség mikor történik és hogyan történik, hanem attól, hogy az ember szívében megtörtént változást egy szent cselekménnyel kifejezésre juttatom, megvallom. Ugyanez a törvényszerűség vonatkozik az úrvacsorára. Az úrvacsora kenyere az nem alakul át semmivé. Az maradt kenyér, búzából készült kenyér. Az úrvacsora erjedetlen bora, sem más, mint szőlőlé. Nem alakul át semmivé. Mégis Jézus Krisztus értünk megtöretett testét, mégis Jézus Krisztus értünk ontott vérét jelképezi, szimbolizálja. Ezért az úrvacsora is szimbólum. És hogyha megnézzük ezt a két szimbólumot, ez szorosan összefügg egymással. Miért? Azért, mert Jézus földi életét keretezi a két szimbólum. Jézus földi életének szolgálatának az elején ott van a keresztség, és Jézus földi szolgálatának a végén ott van az utolsó vacsora. Az utolsó vacsora után Jézus semmiféle beszédet, semmiféle missziói programot már nem hajtott végre. Ez a földi szolgálatának a lezárása. Ez a két szimbólum foglalja össze a mi életünket is, hogyha a mi életünk Krisztusban elrejtett élet. És ezért ennek a szimbólumnak a megértése, ez mindig, amióta kereszténység van, döntő dolog volt. Nézzük ma egy kicsit részletesebben az utolsó vacsorát. Az utolsó vacsora, vagy az úrvacsora, ahogy mi szoktuk mondani, ugye ezben a szóban az úrvacsora, benne van az, hogy az Urat, Jézus Krisztust hívjuk ebben a vacsorában, és Jézus Krisztus adja meg ennek a szent cselekménynek az értelmét. Lényegében egy kettős cselekmény. Ha János evangélium a 13. fejezetét fellapozzuk, akkor látjuk azt, hogy ennek a cselekménynek az első része az, amit úgy hívunk, hogy lábmosás. És először ezt kell megnézni, mert hozzátartozik az úrvacsorához. Tudnélik, ezt nem mi kötöttük hozzá, hanem ugye éppen az úrvacsorai, a lábmosás szereztetési igéjében olvassuk azt, János evangélium a 13. fejezetében, a 15. versben, így mondja Jézus, mert példát adtam néktek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy cselekedjetek. És akkor jön egy ilyen megerősített esküszerű állítás, ez a Bibliában mindig a dupla bizony, mondom néktek. Erre úgy lehetne fordítani egészen szabadon ezt a görög vagy arám kifejezést, hogy esküszöm. Bizony, mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ez egy nagyon konkrét utalás arra, hogy a lábmosás az hozzátartozik az úrvacsorához, és ezért ezt is gyakorolnunk kell. Sajnos a kereszténységből ez kikopott. Hadd mondjam azt, hogy a kereszténységnek az egyik nagy problémája a történelem során,
hogyha ezt a szimbolikus látást, a szimbólumoknak az eredeti tartalmát elveszítjük, akkor kettős folyamat zajlik le. Vagy valamit elhagyunk, mert már nem értjük, és ezért feleslegesnek tartjuk, vagy pedig mitizáljuk. Tehát a mitizálás alatt én azt értem, hogy például elkezdjük mondani az úrvacsoránál, hogy az úrvacsora kenyere átalakul Jézus valóságos testévé. Vagy elkezdjük mondani azt, hogy a lábmosásnál most milyen fontos külső ilyen-olyan-amolyan jegyeket kell figyelembe venni. Vagy elkezdjük mondani, kis pohár, nagy pohárból kell venni az úrvacsorát. Vagy elmondjuk, hogy a kenyérbe ezt lehet beletenni, meg ezt nem lehet beletenni. Ezek mind-mind a külső jegyek, és ha a tartalom megürül, akkor mindig a forma növekszik meg, a formára való figyelés lesz nagyobb. Éppen ezért vissza kell menni mindig a szimbólum eredeti tartalmához, hogy értsük azt, és ezt a mai kulturális körülmények között úgy tegyük, hogy a tartalom ne sérüljön. Kezdjük a lábmosással. Elsősorban Jézus ezt nekünk feladatul hagyta. Ahogy említettem, János Evangélium 13. fejezetét, ha kilapoztuk a Bibliából, akkor nézzük meg ezt. Ugye kezdjük ott, hogy ennek a képnek van az ókori kultúrában egy megfelelő tartalma. És Jézus ezt a megfelelő tartalmat használja. Ha én most elmennék egy ókori családhoz látogatóba, akkor a következő lenne. Belépek az ajtón, leveszem a cipőmet, eddig még nagyon sokszor, főként Kelet-Európában ez a szokás még megvan, és akkor valaki a családból, nem én magamnak, hanem valaki a családból, rendszerint, hogyha gazdag ember volt, akkor a legtehetetlenebb, leghaszontalanabb szolga, megmossa az én lábamat. Ha nincs más, akkor a gyerekek mosták meg az érkező felnőtteknek a lábát, ha végképp nem volt más, akár a házigazdának is kötelessége volt megmosni az emberek lábát. Ezért a lábmosásnak van egy ilyen kifejezése, hogy az alázatosságnak a jele. De csak eddig szoktunk eljutni, és egy nagyon lényeges elemről nem szoktunk beszélni. És ezt szeretném most megemlíteni, mielőtt áttekintenénk, hogy Jézus hogyan és miért is rendelt el a lábmosást. Három ókori példát szeretnék említeni. Az ókorban a lábmosás mozzanatához hozzátartozott az úgynevezett felismerés motívum. Na ez meg mit jelent, kérdezhetitek. Vegyük az első példát. A görög irodalomnak az első nagy klasszikus alkotásából, az Odüsszeából. Az Odüsszeának a 19. énekében azt olvassuk a 366. sortól kezdve egészen az 507. sorig, hogy Odüsszeusz a trójai háború után, hosszú-hosszú csavargás után, ami több évtizedre nyúlott, végre elérkezik haza. De Odysseus, aki nem éppen becsületesen csavargott, vagy túl becsületesen csavargott, hogyha becsületest most idézőjelben mondom, nem biztos abban, hogy otthon szívesen fogják-e fogadni, vagy nem. Abban sem biztos, hogy Penelope, a felesége, hűséges maradt-e hozzá, vagy sem. Ezért haza settenkedik, hogy így mondja. Először Eumaioszhoz, a derékkondáshoz kopogtat be, aki megvacsoráztatja, mert minden ilyen vándor, ez nagyszerű szórakozási lehetőség volt. Az ókorban ez volt a Blick újság, mert ebből minden pletykát egy ilyen emberből ki lehetett szedni. Tényleg jól el is beszélgetnek. És másnap bekopogtat a saját házába rangrejtve. És megérkezik egy vendég, kedvesen fogadja a feleség, és elrendeli, hogy mossák meg a lábát az ókori szokás szerint az érkezőnek. És csak egy öreg rút anyóka van kéznél, amikor jön, a többi szolga kint dolgozik a szántóföldeken, és ez az út öreg anyóka véletlenül Odüsszeusznak a dajkája. És amikor a dajka elkezdi mosni Odüsszeusznak a lábát, akkor észrevesz egy sebb helyet
amit ifjú korába egy vaddisznónak az agyara hasított, és a forradás ott maradt a lábszárán, és erről a sebb helyről felismeri Odüsszeuszt. És itt változik a történet.

küldötteket fogadja, amelyek bejelentik Sodoma és Gomora pusztulását. Ugye ismerjük Mózes első könyve 18. fejezetéből ezt a történetet. Akkor ezeket vendégül látja. Eddig benne van a Bibliában. Na, a 12 pátriárka testamentum ez egy kicsit kiszínezi. Ez egy kicsit regényesebbé tesz. És nagyon érdekes, hogy hogy. 12 pátriárka testamentuma azt mondja, hogy elkezdi maga Ábrahám mosni az idegenek lábát. És miközben mossa a lábukat, megnyílik a szeme, és rádöbben arra, hogy ezek Isten angyalai. Még ennyi is lehetne véletlen. A Krisztus utáni első században, Krisztus századában készült viszont egy nagyon érdekes irat, ami egy regény. Lényegében egy bibliai történeti regény, arról szól József történetéről, ugye József történetéről nagyon sok könyvet írtak, mert nagyon hálás téma. Ebben ez a regényíró, akit mi nem ismerünk, az a címe, hogy József és Aszenát, ugye a Bibliából ismerjük József egyiptomi feleségét, akit Aszenátnak hívnak. Egy nagyon érdekes történetet mond el ez. Arról van szó, hogy József megy háztűznézőbe, Aszenátnak, a főpapnak a lányát szereti, és ez a lány semmiképpen nem akar József felesége lenni, de valami benne mocorog. Az igen és a nem, akarom, nem akarom, nagy-nagy válaszútja előtt áll. És akkor az történik, hogy Aszenát, amikor megmossa Józsefnek a lábát, akkor dönt, akkor nyílik ki a szeme. Ez az ember az Isten embere. Miért mondtam el én ezt a három történetet? Többet is tudnék, de ez a három történet is szemléltet valamit. A lábmosásban nem az az alázatosság jele, hogy én nagy méltóztatom megmosni valakinek a lábát, mondjuk a jó barátomnak, hanem a lábmosásnak az a lényege, hogyha én tényleg a bűneimmel szembefordulok, mert ez az úrvacsora alapja, és meghajtom a térdemet a másik ember előtt, mert fejet mosni lehet merev derékkal is, lábat mosni az úgy lehet csak, hogyha meghajlik a derekam meg a térdem, és ezt vegyük szimbolikusan is, akkor meg kell, hogy nyíljon a szemem arra, hogy a másik emberben meglássam a Krisztusit. Meglássam a másik emberben azt, akiért Krisztus épp úgy meghalt, mint én értem. Ezért van, hogy a lábmosás a gyülekezet közösségének a legfontosabb erősítője. Nem magától attól a kicsi cselekménytől, hogy néhány maréknyi vizet rálocsolok a másik lábára, aztán megtörlöm kendővel, hanem attól, hogy vajon ennek a lelki tartalmát, a szimbólum régi tartalmát, ezt a felismerési mozzanatot, hogy felismered-e a másikban azt, akiért Jézus épp úgy meghalt, mint érted. Ezt átélem-e, vagy sem? Ezért, hogyha megnézzük a lábmosást, mint az úrvacsora részét, elsősorban azt kell látni, hogy benne ott van az alázatosság jele. Megemlékezem arról, hogy Jézus olyan alázatos volt, hogy Júdás lábát is megmosta. De Júdás szeme nem nyílt meg. Különben is a lábmosás története, ha végignézzük a Bibliában, lényegében egy nagy-nagy missziói próbálkozás, hogy Júdást rávezesse a maga bűnére. És Júdás ezt mindig elutasítja. Emlékszünk, amikor Jézus kendőt vesz maga köré, akkor így fogalmaz János, hogy tudván Jézus. És ilyen tudatosan sehol a világon nem fogalmazott még evangélium, mint itt János. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent a hatalmába adott. És hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Fel kell a vacsorától, levevé felső ruháját, kendőt vévén körülköti magát, és kezdi mosni a tanítványok lábait.

0: Ezt a megalázkodást Péter nem akarja érteni. Elkezd tisztalkozni, uram, uram, az én lábamat bizony nem mosod meg. És akkor Jézus egy nagyon kemény szót mond, hogy ha nem mosom meg a lábad, akkor semmi közünk sincs egymáshoz. Akkor nem lesz ott ez a felismerési mozzanat. Erre kezdtettük az utat. És akkor Péter, ugye, mint minden ilyen szangvinikusan gondolkodó ember, átesik a ló másik oldalára. Akkor, uram, a fejemet is! És akkor Jézus mond egy nagyon érdekes mondatot, amivel Júdásra céloz. Ti tiszták vagytok, de nem minnyájan. Ez kopogtatás Júdás szívén. És aztán jönnek a további kopogtatások. Ugye idézi a Bibliát, az emeli fel sarkát ellenem, aki velem együtt tette a kenyeret, és az első konfliktus Jézus és Júdás között pontosan kapernaumi kemény beszéd, János evangélium 6. fejezete írja le, amikor Jézus magáról azt mondja, én vagyok az élet kenyere, ekkor van. Júdás nem kapcsol. Hiába mosta meg Jézus a lábát, nem nyílt meg a szeme. És aztán tovább megy. Valaki közületek elárul engem. Többi evangélium leírja, hogy sorba jönnek a tanítványok kérdezni, hogy hát én. És Jézus hallgat. Mert Jézus nem leleplezni akarja Júdást, hanem azt akarja, hogy Júdás önmagát lepleze le. Ha én leleplezem valakinek a bűnét, az nem bűnbánat. Bűnbánat az, hogyha én elvállalom a bűnömet. És akkor jön az, hogy akinek a falatot adom. És ezt olyan halkan mondja Jézus, hogy Jánoson kívül, aki Jézusnak a párja volt a úrvacsorai ültetésnél, vagy pontosabban fektetésnél, mert fekvettek az ókoriak, a többi tanítvány nem érti, hanem azt gondolták, hogy a vacsorával kapcsolatosan még valami dolga akadt, amikor elszalad az éjszakába. Azért, mert Júdás lábát megmossa Jézus, csak Júdásban ez a felismerési motívum, hogy én ki is vagyok, hogy Jézus vére bennünket összekapcsol, hogy nekem testvéreim vannak, és Jézus ezt a testvériséget elvállalta érettem, vagy így is fogalmazhatok, Júdás nem veszi észre, hogy Jézus az utolsó barátja, hiszen a főpapok nem barátai, mikor visszaviszi és eldobja a pénzt, akkor azt mondják, semmi közünk hozzá. Ezért az akasztófa lesz az egyetlen reménysége. És ez egy nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon kemény dolog, az evangéliumban. De innen értjük meg a lábmosás igazi lényegét. A lábmosás után jön két szimbólum. Maga az úrvacsora. Ennek az alapja a páska vacsora az Ószövetségben. A páska vacsora az a zsidóknál több évszázad, több évezred óta, amíg Jézus Krisztushoz eljut ez a történet, a szabadulás története volt. Az egyiptomi szabadulás története. Mögötte ott rezeg a 10. csapásnak a képe, amikor a szemöldökfán a vér, a bárány vére volt a szabadulás. Ott van a kenyér szimbóluma, Jézus Krisztus értünk megtöretett teste. Hogy a bűnért nem én halok meg, hanem ha én felismerem őt, mint szövetséges társamat, megint a felismerés, akkor Jézus teste értem töretik meg. És a kenyér azért kovásztalan, mert ez is a szimbólumhoz tartozik, mert az ő teste bűnt nem látott. És mégis a bűnökért, az én bűnömért, az én megvallott bűneimért hal meg. És ott van Jézus vére, ami érte mondhatott ki, ahogy olvastuk, bűnöknek bocsánatára, hogy Jézus Krisztus vére az, ami engem szabaddá tesz. De ez a három elem szorosan összefügg egymással. Ez a három elem nem választható el egymástól. Ha nincs a lábmosás nagy felismerési jelenete, hogy én a másikban felismerem a Krisztust. Én a másikban felismerem azt a krisztusi munkát, amit az Isten benne végzett. Akkor nincs igazi lábmosás. Ezért van az, hogy az úrvacsora előtt mindig szoktuk tanácsolni, mert csak így érvényes az úrvacsora, hogyha valakinek valakivel panasza van. Ezt úgy mondom most, hogyha én köztem és te közted egy szakadékot ásott a bűn, akár az enyém, akár az övé. Ha valami nincs rendben köztünk, én és te már nem vagy közös nevezőn, akkor el kell mennünk, és ezt a bűnt nem egymással csupán, hanem egymással és Jézus Krisztussal el kell rendezni. A bűnbánatnak nem a szánom bánom a jele. Nagyon sok valláslélektannal foglalkozó ember azt mondja, hogy igen, a kereszténység, ez az új materializmus idején, vagy az új ateizmus idején, ami nyugaton egyre jobban tombol, és egyre erősebb lesz az új ateizmus, ma többszöröse már az új ateistáknak a száma a keresztények számánál. Lehet, hogy valaki névlegesen keresztény, de az új ateizmushoz tartozik. Azt szokták mondani, hogy ez a kereszténység nagy átka a bűntudat. A bűnbánat az nem a bűntudat, nem beteges bűntudat. Luther azt mondja, hogy egy ember kétszer van veszélyeztetett helyzetben. Először, amikor csak a bűneit látja, másodszor akkor, amikor nem látja a bűneit. Az úrvacsora az nem arra való, hogy mi bűnbánatot gyakoroljunk úgy, hogy sóhajtozunk, ahogy az általános keresztény ember gondolja. Nagyon érdekes, hogy az első keresztények úgy hívták az úrvacsorát, hogy eucharisztia. Ez a görög szó, ez azt jelenti, hogy hálaadás. Az úrvacsorának nem a szánom bánom a lényege, hogy akkor hosszú arccal, mosolytalanul kell ülni, fekete ruhába, és pillogni az ég felé, hogy jaj, jaj, én olyan bűnös vagyok, ha a másik mondja, hogy mit vétettem ellen, akkor meg megsértődök. Nem ez az úrvacsora lényege. Hanem az úrvacsorának az a lényeg, hogy szabadulhatok a bűntől, hálás vagyok. Az úrvacsora az öröm vacsorája. Nagyon érdekes, hogy beidegződött lett ez a nagypénteki búbánat az úrvacsorában nagyon sok helyen, és ez a nagypénteki búbánat éppen az úrvacsora lényegét cáfolja. Az úrvacsora lényege az, hogy igen, ha én kész vagyok elmenni a másikhoz, és kész vagyok megvallani azt a bűnt, amit a másik ellen elkövettem. Kész vagyok arra, hogy az Istennel is közösen rendezzük ezt. Ha én kész vagyok kinyílni az Isten előtt, akkor nekem nem a szomorúság az úrvacsora lényege, hanem az eucharisztia, hálaadás, hogy van szabadulás. Minden úrvacsora az a szabadulás ünnepe. Ezért van az, és a lábmosásnál még ezt nem említettük, hogy Jézus Krisztus, amikor okoskodik Péter, akkor visszautal a keresztségre. A keresztség is egy szabadulási ünnep, nem? Leteszem a régit, és felveszek egy újat. Minden úrvacsora ennek a szabadulásnak az újra érvényesítése az én életemben. Újra leteszem a rosszat, és felveszek valami mást, de az úrvacsora csak akkor lesz a szabadulás ünnepe, ha ott van előtte az, ami a lábmosás lényege. Ha ez nincsen meg, akkor marad a hosszú arc, a sötét ruha és a sóhajtozás. És lényegében akkor nem lesz más az úrvacsora, mint egy szent depresszió, amiben belezuhan az ember. Nem a szabadulás ünnepe lesz. Nagyon különös az egész keresztnek a lényege. A kereszt is egy szimbólum, nem? Az ókorban egy nagyon borzalmas kivégző eszköz volt. És mégis Pál a korintusiaknak úgy fogalmaz, hogy nem akartam másról tudni közöttetek, mint Jézusról, mint megfeszítettről. Még akkor is, hogyha a keresztről való beszéd, mondja a korintusi levél elején, második fejezet, első fejezet vége, második fejezet eleje, hogyha mi visszanézünk, akkor a keresztről való beszéd nagyon sokszor bolondság, ugyan akik elvesznek. De nekünk, akik megtartatunk, Istennek ereje. Hogyan? Hogy lesz a kereszt erő? Nem úgy lesz erő, hogy a keresztel én a másik fejét beverhetem, egy jó kemény fából van, hanem úgy lesz a kereszt erő, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, megint Pált idézem a Galata levél második fejezet 20. verséből, Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogyan? Úgyhogy felismerem magamba az Isten munkáját, felismerem az értem megfeszített Jézus Krisztusba az én életem egyetlen vészkijáratát, rádöbbenek arra, hogy csak egyféleképpen lehet szabadulni mindentől, hogyha Jézus Krisztus teste értem töretik meg, és Jézus Krisztus vére értem omlik a kereszten. Kell beszélni röviden arról, amit nagyon sokszor felszoktak tenni, és hát akkor ki vehet úrvacsorát? Már a kérdés feltevése rossz. Ki adja az úrvacsorát? Gyülekezet? Nem. Lelkész? Nem. Az is veszi. Az úrvacsorát nem adjuk, hanem vesszük. Kitől? Ott van a szereztetés ígében. Az Úrtól vettem, mondja Pál, mint ahogy néktek is előtökbe adtam. Ez az első lényeges kérdés. Az úrvacsora nem fegyelmi kérdés. Nagyon sokszor, nagyon logikátlanul van olyan, hogy eltiltjuk az úrvacsorától. Mi jogon? Mi jogon? Semmiféle jogon nem lehet eltiltani az úrvacsorától valakit. Mert az Úrtól vettem. Ha én úrvacsorát osztok néktek, akkor én éppen olyan bűnös gyermeke vagyok az Istennek, mint te. És nekem épp úgy meg kell nyílnom a szememnek, hogy észrevegyem benned a Krisztusit, mint olyan neked meg kell nyílni a szemednek, hogy észrevedd a Krisztusit bennem. Ezért van az, hogy E.G. White, tessék elolvasni a Jézus élete című könyvben, egy egész fél fejezet szól erről. A nyitott úrvacsora mellett áll. Mit jelent ez? Ez nem azt jelenti, hogy boldog-boldogtalannak adunk úrvacsorát, de aki úgy érzi, hogy értem, Jézus meghalt, úgy érzi, hogy Jézusnak ebbe a hívogató közösségébe be akar lépni, nincs jogom eltiltani. Természetesen azt szoktuk mondani, hogy először kezdjük az elején a keresztségnél, de a keresztség nem feltétel az úrvacsorának. Ezért írja E.G. White, hogy senkit el ne tiltsunk. Aki komolyan akarja venni ilyen feltételek mellett az úrvacsorát. Na de a Biblia beszél arról, aki méltatlanul eszi és issza. Pál itt a korintusi levélben, ahonnan az alapigét olvastuk, ezt teljesen világosan mondja, és ezt kell megérteni, hogy mit jelent ez a méltatlanul. Azt mondja, aki azért méltatlanul eszi, korintusi első levél 11. fejezet 27. versétől, azt mondja, aki azért méltatlanul eszi az Úr kenyerét és issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. És azt mondja, ezért erőtlenek és betegek közöttek sokan, és azért halnak meg számosan. Mert ha mi magunkat ítélnénk, meg önmagunkat nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. Mit mond itt az ige? Ki az, aki méltatlanul eszi és issza az úrvacsora kenyerét, borát, vagy vesz részt az úr lábmosásban, ami szervesen hozzátartozik ez a folyamathoz, mint ahogy láttuk. A bűnös? Csak a bűntelen ember vehet úrvacsorát? Hát akkor senki nem venne úrvacsorát, nem? Mert ha én megkérdezném, hogy testvérek, csak az maradjon állva, aki nem bűnös, aki állva maradna, annak nem adnék, mert azt mondanám, ezek a hazugnak nem adok. Nem? Hát akkor mi az, hogy méltatlanul? Benne van a szövegben, csak gondolkodni kell. Az veszi méltatlanul, aki vétkezik az Úr teste és vére ellen. Mi az Úr teste? A Bibliában. Az az élő közösség, ami Krisztus által létrejön, ez hívja úgy a Biblia, hogy gyülekezet. Ennek a gyülekezetnek az összetartó ereje a kapcsolat. Kapcsolat az Istennel, kapcsolat a másik emberrel, kapcsolat az egész teremtett világgal, és jó kapcsolat az önmagam jobbik énjével. Aki az Úr teste ellen vétkezik, az az az ember, aki ezt a kapcsolatot nem tiszteli. Méltatlanul eszi az úrvacsorát, nem az, aki bűnös, és odajön és azt mondja, jaj, nekem szükségem van egy fogódzóra, szükségem van arra, hogy Jézus elé odaálljak, szükségem van arra, hogy én felismerjem a jobbik énjét a másiknak, és önmagam jobbik énjét is felismerjem, hogy hogy érdemes élni. Nem ez az ember a méltatlan, hanem az, aki mondjuk megszokásból veszi, na jó, hát én vehetek úrvacsorát, mert jobb vagyok a sok évi átlagnál. Méltatlanul eszik az, aki azt mondja, na jó, hát azért veszek, mert nehogy azt higgyék, hogy én rosszabb vagyok, mint a többi. És közben nem történt semmi. Nem nyílt meg a szeme, nem ismerte fel a másikban a Krisztusit, az önmaga Krisztus énjére sem nyílt rá a szeme. Nem vesz észre, hogy Jézus Krisztus érte halt meg a Golgotán, töretett meg a teste. És nem vesz észre, hogy Jézus pontosan az ő bűnét akarja az ő vérével eltörölni. Hanem úgy érzi, hogy én méltó vagyok. Méltatlan az, aki méltónak gondolja magát, így lehetne röviden mondani. Vétkezik az Úr teste ellen. És nagyon érdekes, hogy mit mond az ige, hogy ez nem becsüli meg az Úr testét, és azt mondja tovább, ezért erőtlenek betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan, és itt a lelki halálról van szó, mert az úrvacsorában felkínált lehetőséget, hogy én Istennel, Jézus Krisztus által ismét emberi kapcsolatban, most a teremtés szerinti emberi kapcsolatba lépjek, ezt nem becsülöm. Ennek az a következménye, hogy erőtelenek, betegek leszünk lelkileg, és nem magunkat ítéljük, hanem mindig a másikat ítéljük. És ezért van az, hogy Isten népe az úrvacsorában nem gyengül, nem erősödik, hanem gyengül. Így hát, ezért igaz az, amit a Biblia így mond, hogy próbálja meg azért mindenki önmagát. Úgy egyék és igyék. Nem azt mondja, hogy próbálja meg a másikat, hanem azt mondja, hogy próbálja meg magát. Mi ez a próba? Ennek a próbának nem az a lényege, hogy én veregessem a vállam, hogy azért a sok évi átlagnál én külön vagyok, hanem ennek a próbának a lényege abban van, hogy én vizsgáljam felül az Istennel való kapcsolatomat, de ez nem elég. A másik emberrel való kapcsolatomat, az egész világgal való kapcsolatomat, és önmagam lelkiismeretét. Vizsgáljam meg. Ezért az úrvacsorának a feltétele ez a belső megpróbálás. Mindenki önmagát vizsgálja meg. Ha ez nem történik meg, ennek az a következménye, hogy a közösség, mindenféle közösség, az én közösségem Istennel, emberrel, világgal, önmagammal megromlik, megromlik a család közössége, a gyülekezet közössége, az egyház közössége, mert a bűn az közösséget rontó hatalom. Ezért ez a szimbólum sorskérdése a kereszténységnek. Ha ez nem egy felismerés, ahogyan a régi példák elmondták, ha én nem ismerem fel azt, hogy Jézus Krisztus a másik bűnös emberen keresztül is ott van az én életemben. Ugye Jézus erre úgy tanított Máté Evangélium a 25. fejezetében, ahol ugye befejezi Isten országának eljöveteléről szóló nagy prédikációját Jézus. És figyeljük meg, jobb és bal felé állítja a juhokat és a kecskéket. És mi dönti el, hogy merre állsz? Amikor éhes voltam, ennem adtatok. Amikor éhes voltam, nem adtatok ennem. Amikor szomjas voltam, innom adtatok. Amikor szomjas voltam, nem adtatok innom. Amikor beteg voltam, meglátogattatok. Nem látogattatok meg, és így tovább. Mezítelen voltam, fogoly voltam, stb. És érdekes, hogy mind a két csoport egyet kérdez. Mikor láttuk, Uram? És erre a látásra csak ritka alkalom, hogy kinyílik a szemünk. A szemgyógyító ír, a szemnyitogató cselekmény, ez a lábmosás. Ezért nem a jó barátommal kell lábat mosni, mert hát muszáj, mert a diakonus rám szól, hogyha nem. Hanem azért kellene lábat mosni, akinek nem látom a Krisztusi arcát. Mert az én bűnöm meg az ő bűnje eltakarja. És még egyszer mondom, az én bűnöm és az ő bűne eltakarja. Ha érvényes úrvacsorát akarunk venni, ami önvizsgálaton alapszik, vizsgálja meg azért magát mindenki, akkor ez a mozzanat fontos. Mert ez a Krisztus várás alapja. Ugye figyeljétek meg, hogy az úrvacsora szereztetés igéjében is benne van. Az Úrnak halálát hirdessétek. Hogyan? Ezzel a felismerési mozzanattal, nem? Ezzel a szimbólummal, hogy Jézus Krisztus élete értem töretik meg, Jézus Krisztus vére értem omlik, mert én felismerem Jézus Krisztust az életemben, hogy ő nem egyszerűen ott beszorult a mennyekbe, és onnan már ki se jön, hanem csak úgy lefele néz, és nincs velem minden napon a világ végezetéig, ahogy ő megígérte. Hanem az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend, vagyis minden úrvacsora, lényegében hozzátartozik Jézus második eljövetelére való felkészülésünkhöz. És ha érvényes lesz az úrvacsora a mi életünkben, akkor leszek én igazán Krisztus hívő, Krisztus váró ember. Hát ez a szimbólum ezért fontos. Benne nem a kenyér és az erjedetlen bor, ami Jézus Krisztus bűntelen vérét jelképezi, lesz a fontos. Nem is a külső formák. Bár a Biblia ezeket a külső formákat épp a tartalom miatt védi, de nem ez a fontos. Fontos az, hogy mit jelent a szimbólum. Mert fontos egy zászló, az ókori ember ezt szimbólumnak mondta, és az is. De hogyha össze-vissza festek egy zászlót, ez nem, marad, nem mond semmit, nem? A zászló csak azt a belső tartalmat, kötődést az én földi hazámhoz, ez fejezi ki. Ez a kötődés nincs, akkor bármilyen színű rongyot tarthatok a fejem fölött, az csak rongy lesz. Nem? Ezért az Úrnak halálát úgy tudjuk hirdetni egészen addig, amíg eljövend az úrvacsorával, ha nem a formákon vitatkozunk, hanem a tartalmat erősítsük. Adja Isten, hogy a mi életünkben ez így legyen az ő kegyelméből. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Mi atyánk, az Úr imája. Üdvözítőnk két alkalommal mondta el ezt az imát. Először a hegyi beszédben, az egybegyűlt tömeg jelenlétében, másodszor pedig néhány hónappal később, csupán tanítványai előtt. Tanítványai egy ideig távol voltak tőle, s mikor visszatértek, látták, hogy mesterük mélyen elmerülve beszélget atyával. Jelenlétüket észre sem vette, s fennhangon folytatta imáját. Mennyei világosság ragyogta be arcát. Úgy látszott, mintha közvetlenül a láthatatlan színe előtt állna, s olyan élő erő nyilatkozott meg szavaiban, mintha Isten személyes közelségében beszélne. Ez a jelenet a tanítványok szívét mélyen meghatotta. Gyakran észrevették, hogy mesterük néha több órát tölt el egyedül, atyával beszélgetve. A nappalt arra fordította, hogy a körülötte szorongó tömegnek szolgáljon, s hogy a rabbik végzetes tévedéseit leleplezze. Ez a végtelen munka azonban annyira kimerítette, hogy anyja és testvérei, sőt gyakran tanítványai is attól tartottak, hogy életébe kerülhet. De azt is észrevették, hogy egy-egy fáradtságos nap végeztével, amikor Istennel imában töltött órái után visszatért, arcáról boldog béke sugárzott, jelenléte felüdítette környezetét. Az atyával eltöltött reggeli órák tették lehetővé, hogy az embereknek mennyei világosságot vigyen. Szavainak és cselekedeteinek erejét a tanítványok már régen ezekkel az imaórákkal hozták kapcsolatba, s most, amikor könyörgését figyelték, szívük megalázkodott, és szent félelemmel telt meg. Meggyőződve saját fogyatkozásaikról és ínségükről, mikor imáját befejezte, ezzel a kéréssel járultak elé. Uram, taníts minket imádkozni! Lukács 11.1. Jézus nem tanította őket új imára. Csak megismételte azt, amire már előzőleg oktatta őket, mintha csak mondani akarta volna. Csak meg kell értenetek, amit már eddig előtökbe adtam. Mély az értelmes, még nem merítettétek ki. Üdvözítőnk nem korlátozta az imát kizárólag ezekre a szavakra. Mint egy az emberek közül, feltárta előttük az imáról alkotott felfogását. A szavakat, amelyek olyan egyszerűek, hogy egy kisgyermek is megértheti. És mégis olyan tartalmasak, hogy értelmét a legkiválóbb elme sem képes teljesen felfogni. Arra tanít bennünket, hogy hálaadással járuljunk Istenhez, ínségünket tárjuk fel előtte. Bűneinket valljuk be néki, s ígéretére támaszkodva kegyelméért esedezzünk. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk. Máté evangéliuma 6. fejezet, 9. vers. Jézus arra tanít bennünket, hogy atyát atyánknak nevezzük. Ő nem szégyel minket testvéreinek nevezni. Zsidók 2.11. Szíve annyira kész, és úgy vágyakozik minket az isteni család tagjaként üdvözölni, hogy mindjárt a megszólításban, amellyel Istenhez közeledünk, biztosít bennünket mennyei összetartozásunkról, mi atyánk. Ennek ad hangot az a csodás igazság, amely csupa bátorítás és vigasz, hogy Isten épp úgy szeret bennünket, mint tulajdon fiát. Mindezt a tanítványokért mondott utolsó imájában is kifejezte Jézus, és szeretted őket, amiként engem szerettél. János 17.23. E világot Sátán bitorolja, és kegyetlen zsarnokként uralkodik felette. Jézus azonban szeretettel vette körül, és újból összekapcsolta Jahve trónjával. A kérubok, szeráfok és Isten el nem bukott angyalainak megszámlálhatatlan serege zengett hálaéneket Istennek és a báránynak, amikor bizonyossá vált a győzelem. Örvendeztek, hogy az elveszett emberiség előtt megnyílt az üdvösség útja, és a föld felszabadulhat végre a bűn átka alól. Mennyivel inkább örülnie kellene azoknak, akik ajándékba kapták ezt a határtalan szeretetet. Hogy is kételkedhetnénk és élhetnénk tovább is bizonytalanságban, és hogyan érezhetnénk magunkat árváknak? A törvényszegők érdekében öltött Jézus emberi természetet, és hasonló lett hozzánk, hogy ezáltal örök békénk és biztonságunk legyen. Van szószólónk a mennyekben, s aki őt személyes megváltójául elfogadja, soha nem árvul el, hogy bűneinek terhét maga hordozza. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, örökösök is. Örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt dicsőüljünk is meg. És még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. 1 János 3.2. Róma 8.17. Az Istenhez való közeledés első lépése felismerni és hinni Istennek irántunk érzett szeretetét. 1 János 4.16. Mert szeretetének vonzereje késztet bennünket arra, hogy hozzájáruljunk. Isten szeretetének felismerése arra késztet bennünket, hogy lemondjunk az önzésről. Amikor Istent atyánknak nevezzük, elismerjük, hogy Isten minden gyermeke olyan, mintha testvérünk lenne. Valamennyien része vagyunk az emberiségnek, és mindannyian egy család tagjai vagyunk. Foglaljuk imáinkba fele barátainkat csak úgy, mint önmagunkat, mert senki sem imádkozik helyesen, aki csak önmagára kér áldást. A mindenható Isten, mondta Jézus, abban a kiváltságban részesít bennünket, hogy atyánknak szólíthatjuk. Jól gondoljátok meg, hogy ez mi mindent foglal magában. Földi szülők soha nem fohászkodtak még úgy eltévejedett gyermekükért, mint alkotónk imádkozik a bűnösért. A bűneikben megáltalkodottak megtéréséért, még a leggyengédebb emberi szeretet sem munkálkodik úgy, mint Isten. Ő ott lakik minden egyes házban, minden kiejtett szót meghall, figyel minden egyes imára. Segít minden lélek gondján, csalódásait hordozza. Megfigyeli az atya, anya, testvér, barát és szomszéd iránt tanúsított viselkedést. Minden inségünkben gondoskodik rólunk. Kegyelmének árjai állandóan folynak, hogy szükségleteinket kielégítsék. Ha Istent atyánknak nevezzük, akkor gyermekeinek tekintjük magunkat, mint akiket bölcsessége vezet, s akik minden dologban engedelmeskedni akarunk neki, jól tudva, hogy szeretete változhatatlan. Terveit örömmel tesszük magunkévá, s mint Isten gyermekei az ő tiszteletét, jellemét, gyermekeit és munkáját tartjuk életünkben a legfontosabbnak. Örömmel ismerjük el és tiszteljük atyánkhoz és családjának minden egyes tagjához való tartozásunkat. Ki vagy a mennyekben? Ő, akire Krisztus szavai szerint fel kell tekintenünk, ami atyánk, az égben van, és amit akar, azt megcselekszi. Oltalmában biztonságban vagyunk. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Zsoltárok 115.3. 56.4.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntöm a lélekhangoló evangélikus műsor hallgatóit. Szeretnék minden elrontott emberi kapcsolatot jóvá tenni, mindenkit békességben itt hagyni. Vallotta beszélgető társam első, 48 évesen elhunyt felesége, élete utolsó interjújában. Mára már hosszú évek teltek el azóta, hogy gyöngyvér átlépett az örökké valóságba, mi pedig arról beszélgetünk dr. Mészáros Kálmán baptista lelkipásztorral, hogy ő és három gyermeke hogyan élte meg a feleség és édesanya elvesztését, majd milyen újrakezdést, továbblépést készített számukra Isten. A lélekhangolóban ma Mészáros Kálmán és első felesége Mészárosné Tóka Gyöngyvér, valamint lányuk Mészáros Gyöngyvirág énekét hallhatják. Dr. Mészáros Kálmán baptista lelkipásztort, egyháztörténészt, teológiai tanárt kérdezem, aki 12 éven keresztül a Magyarországi Baptista Egyház országos elnöke is volt. Ezúttal férjként, családapaként mutatkozik be a kedves hallgatóknak. Témád az egyháztörténelem, most a családod történetébe szeretnénk belepillantani, amennyire te jónak látod és meg tudod osztani velünk az utóbbi évtizedek és a házasságaid történeteit. Kezdjük azzal, hogy milyen módon készültél keresztény fiatalként a pár keresésre vagy a házasságra.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt a rádió hallgatóival megoszthatok bizalmas és belső dolgokat is, mert az embernek egészen más arca van mondjuk egy szószéken, vagy katedrán, vagy egy egyházi beosztásban, és mögötte kevésbé látja a nagy közönség az embert, vagy a családapát. Édesapám lelkipásztor volt, édesanyám óvónő. Attól függetlenül, hogy ők hív emberek voltak, és hitben neveltek engem is, nekem is szükségem volt a megtérésre. Most 16 éves voltam, amikor Isten úgy nagyon komolyan megszólított, és ez meghatározta az életem későbbi pályáját és a döntéseimet is, hogy önálló döntést hozhattam, és annak ellenére, vagy éppen azért, mert hívő szüleim is jó példát mutattak, én azt mondtam, hogy ez követésre méltó. Később erről valóban meg is győzöttem. Bécset éltem akkor, és egy nagy gyülekezeti közösségben éltem meg a hitre jutásnak az élményét. Ebben a gyülekezetben volt egy 50-60 fős ifjúság is. Na most ez óriási hatással volt rám. Az egyetemekre, főiskolákra odajelentkező fiatalok számára egy szigetet jelentett. Nem kaptunk engedélyt, de kimentünk az utcára, vagy a terekre is, és a magunk módján, magunk eszközeivel, gitárral a nyakunkba, a főtéren énekeltünk. Tehát ezek nagyon izgalmas időszakok voltak, és persze ezekben az években barátságok alakulnak ki, és egyre inkább az a kérdésünk titokban, hogy Isten hogyan vezeti az életünk útját. Elkezdődött egy olyan időszak az életemben, amit nevezhetnénk párválasztás időszakának is. De később lett világos előttem, hogy hogyan is vezet Isten, addig inkább csak ima téma volt, vagy barátságoknak a keresése, és közbe jött az elhívásom. Isten nem csak, hogy a megtérésre hívó szót értette meg velem, hanem a küldetéssel is megbízott.
1: Hány éves voltál akkor?
2: 18 éves voltam, amikor először úgy jött, hogy Isten hív, de én semmiképpen, tehát ezt az utat láttam, hogy nagyon nehéz, édesapám még életében is. És én akkor elhatároztam, hogy inkább nem. Tanár szerettem volna lenni, történelem tanár, és jelentkeztem ott helybe, Pécsett az akkor még főiskola, most később már egyetem, történelem szakára. Az írásbelim jól sikerült, szóbelinél, pedig a bizottság tagjai kérdeztek engem, és azt mondja az elnök, hogy először a KIS-bizottságnak a titkárát kérdezzük, hogy ő milyen kérdést szeretne föltenni a jelentkezőnek. Aztán látom a papírjait, hogy a maga édesapja lelkész. Az én első kérdésem az, hogy egyetért az édesapjának a világnézetével. És én teljes természetességgel azt mondtam, hogy igen, én is hívember vagyok. Letette a papírt, és azt mondta, hogy nekem több kérdésem nincs. És aztán szépen én kijöttem a teremből. Az egyik tanárom után jött, akit ismertem is. Azt mondja, tudod, az lesz a válasz levélen, hogy létszám feletti lettél. Ezt nem kell magyarázni. És ezért nagyon szomorú voltam, mert úgy éreztem, hogy ez talán közel áll hozzám a történelem ismerete és szeretete. Végül is én egy kórházba mentem el dolgozni, mint elektrotechnikus. 2 évvel később azonban az elhívás megerősödött bennem, és nagy harcok után igent mondtam, és jelentkeztem a Baptista Teológiai Akadémiára, vagy szeminárium, akkor még úgy hívták, és ahogy elkezdődött a szeptemberi tanulmányunk, rögtön behívta katonának. Mindezt azért mondtam el, mert egy speciális élethelyzetben voltam, és a párválasztás nyilvánvalóan, hisz ez a fő kérdés, nem volt egy egyszerű dolog. Olyan társra gondoltam, aki ebben a küldetésben és a szolgálatban nyilván, hogy támogatni fog, és ugyanilyen elgondolással lehet. Évek teltek el, visszakerültem a teológiára, már éppen végeztem volna, és újból felvetődött ez a kérdés, hogy de hogyan fogom megismerni azt, aki a támogatója lesz ennek a küldetésnek. Tóka Gyöngyvér volt az első feleségem, még Pécsett annak idején, ott tanult a tanárképző főiskolán, német zongora, angol szakon, de évekig nem is foglalkoztunk egymással. És én véletlennek tartottam, hogy Budapesten egyszer csak összefutottunk éppen egy közös egyházi rendezvényen, és valahogy hirtelen fölforrósodtak ezek a korábbi érzések, ami nem volt könnyű, mert Gyöngyvér az én feleségem. Leánynak is nagyon úgy tartotta magát, nagyon komoly hívő volt, ő lelkipásztor családból származott hasonlóképpen, mint én, és amikor beszélgettünk sok mindenről, kiderült, hogy nagyon hasonlóképpen gondolkodunk. A legfontosabbnak tartottam, hogy ugyanazon a világnézeten, hogy így mondjam, vagy ugyanabban a hitben járjon ő is, hisz ez az életünknek a legbizalmasabb, legbensőbb érzése az, hogy Istenben hiszünk-e, Istenhez ragaszkodunk-e, róla szól-e az életünk, a tanúságtételünk. És én ezt benne megtaláltam. Én voltam, aki meg voltam győződve arról, hogy ő a feleségem lesz, és hát komolyan meg kellett őt győznem erről, hogy ő is ezt felismerje. Néhány hónapon belül ő is ráébredt arra, hogy nincs más megoldás, nincs más kiút, mint hogy igent mondja.
1: Megütötte a fülemet, hogy nem magadnak kerestél társat, hanem szolgatársat, aki igen, támogathat abban a küldetésedben, abban az elhívásodban, amit kaptál Istentől, hogy lelkipásztor legyél. A közös életetekben, a közös szolgálat hogyan jelent meg aztán, és hogyan gyarapodott a családotok, és hogyan jöttek aztán a viharok is, és a nehézségek.
2: Mint ifjú házas pár és lelkipásztor család, Győrben kezdődött az életünk, egy olyan körzetben, egy olyan gyülekezetben, ami inkább ilyen induló kisebb plántárgyülekezeteknek a lelki gondozását jelentette. Mivel mi fiatalok voltunk, észre vettük, hogy azért ez megterhelő volt. Volt egy kis trabantunk, több időt töltöttünk az autóban, mint otthon, és a feleségem olyan volt, aki állandóan szívesen jött velem. Tehát ő olyan társ volt, aki nem csak azt mondta, hogy a te foglalkozásod csináld úgy, ahogy tudod, hanem olyan munkatárs, hitbéli társ, nem csak házastárs volt, akivel gyönyörűség volt ez a munka, és hát utólag is gondolkodom rajta, hogy lehet éppen az kellett volna, hogy kíméljem őt, de nagyon szeretett velem jönni, nagyon szeretett velem együtt szolgálni, kiváló énekes volt, mert énektanár is volt, és rendszeresen volt, hogy a gyülekezetben ő orgonált, vagy zongorázott, én prédikáltam, tehát kántorom is volt. Aztán később a gyermekeim is, ahogy növekedtek, ők voltak az énekkar. Élvezettel, ha szabad ilyet mondani, és örömmel voltak mellettem, de ennek van áldása is. A jövőre nézve közösen alakulunk, közösen éljük át a próbákat, és az örömöket, az még inkább összeköt bennünket. És egy 7 évet töltöttünk először Győrben, és ez időszak alatt érkezett egy meghívás az Egyesült Államokból, egy magyar gyülekezetből, Clevelandből. Kinyílt előttünk a világ, nem beszélve arról, hogy egy olyan korlátlan szabadságát láttuk a kereszténységnek, amit itthon azelőtt soha nem éltünk át, és ez eltartott egy 4,5 évig. Családdal mentünk, tehát azok az évek is meghatározók voltak, 3 gyermekem addigra már megszületett. Ekközben kaptuk meg a Székesfehérvár gyülekezetnek a meghívását. Itthon ebben a kissé zűrzavaros és utatkereső időszakban a közösségünknek, a baptista közösségünknek is szükség volt egy meggyőződés, hogy erre kell menni. És egy fölvirágzása indult el, akár a helyi gyülekezetnek, akár Dunántúlon választottak meg először vezetőnek, elnöknek, és próbáltam kamatoztatni mindazt, amit addig tanultam. Végül is a közösség többsége úgy döntött, hogy az egyház elnökévé választ meg. Emellett a teológiára is behívtak, 92 óta folyamatosan ott is tanítok egyház történelmet. Én ezt végül is örömmel vállaltam, családommal együtt. Felesége van női szolgálatokba, akár az egyházon belül, akár felekezetközi kitekintéssel, európai szinten is képviselte a közösségünket, egy rendkívül tehetséges feleség volt. Aztán egyre inkább nyíltak a lehetőségek, hogy akkor alakult meg a baptista szeretetszolgálat, annak egyik alapító tagja volt, és a kuratóriumnak is addig, amíg egészsége bírta, aktív tagja volt, és mondhatom azt, hogy egy nagyon harmonikus, nagyon szép házasság volt, aminek minden pillanatára úgy emlékezem, hogy mintaszerű volt, és nagyon áldott.

0: A lélekhangoló evangélikus műsorban továbbra is dr. Mészáros Kálmán, baptista lelkipásztorral beszélgetek családi gyászról, Isten vigasztalásáról és megújulásról. Ez a minta, amit ma már három felnőtt gyermeked láthatott, a ti házasságotokról, szolgálatotokról, kapcsolatotokról biztosan befolyásolja az ő párkeresésüket és házasságról alkotott képüket is.
1: Nagyon remélem, hogy így van. Aztán az természetesen nekik nagyon komoly hitpróba volt velem együtt, amikor egyszerűen csak azt vették észre, hogy a betegség bennünket sem került el. És most itt feleségemről kell, hogy szó essen, aki ebben a nagy lendületben egyszer csak tudomásul kellett venni egy vizsgálat nyomán, hogy egy nagyon komoly betegséggel kell, hogy szembenézzem. Kell, hogy tudjunk róla, hogyha valaki hitben jár, és teljesen elkötelezett az élete, az nem jelent felmentést az élet próbái alól. Sőt, minél inkább hűséggel szolgálunk, annál jobban kerülünk a célkeresztbe, minden téren. Igazából az ő hite, hogyha róla beszélünk, a feleségemről, meg az enyém is, meg a gyermekeim is, pont ezekben mérettetett meg. Ebben a nagyon súlyos élethelyzetben és próbában megmutatkozott, hogy kibe kapaszkodhatunk. Ki az az Isten, aki szeret bennünket, és ennek ellenére megengedi azt, hogy ilyen mélységet éljünk meg. És nem akarok túlozni, de amin keresztül mentünk, például az ő betegsége kapcsán és a családi helyzetünket tekintve, ez egy jóbi próbatétel volt.
0: Mennyi ideig húzódott ez a
1: dolog? Hát miután ő megtudta, hogy emlőrákkal diagnosztizálták, és ez végzetes is lehet, ettől számítva 2 év volt a küzdelem. Tehát azonnali beavatkozásra volt szükség, kemoterápiás és

meg tudja fordítani az eseményeknek az irányát. De az is felmerült, és erős őszintén beszéltünk, hogy és mi van, hogyha mégis másképpen döntene Isten. Fájdalmas volt az, hogy tényleg az ember egy véges életidővel rendelkezik. Egyébként is gondolunk erre, nyilván minden normális ember végig gondolja, hogy minden nappal rövidül az a kegyelmi idő, ami adatik. Akkor megyünk el, amikor Isten tartja elégnek. Megmérettünk, ki szeret jobban, Isten vagy mi egymást. És ebben az esetben is mindig azt mondtam, hogy Isten szerette jobban őt, és őt azért emelte magához. Hozzá kell tennem, hogy egy olyan pozícióban és helyzetben voltam akkor, hogy mondjam, tehát a figyelem középpontjában kerültünk ez az egész esettel kapcsolatban. Az egész ország összefogott, akár az imádságban, akár a vigasztalásban. Ezt is Isten valahogy beleépítette a mi közösségünkbe, hogy ezt együtt kell csinálni, és azt gondolom, hogy tanító jellege volt Istennek, hogy pont ebben az élethelyzetben történt mindez. Mert azért egy hatalmas üzenet volt, akár az ő, hogy így mondjam, diadalmas elmenetele.

0: Kezemben tartom a Lídia keresztény női magazint, amelynek 2003. évi első számát hoztad el nekem. Ennek a címlapján a feleséged gyöngyvér mosolyog. Mi ennek a története?
1: Baráti kapcsolatban volt ezekkel a újságírókkal, és utólag is nagyon köszönöm, hogy tudván az, hogy milyen súlyos betegségben szenved, olyan merész kérdéseket tettek fel ebben a cikkben. Istennek két válasza lehet erre a súlyos betegségre, vagy teljes mértékben meggyógyul, vagy pedig ez fogja őt elvinni. Mi van, ha mégis ez utóbbi történik? És nagyon higgadtan és hívő ember módjára válaszolt rendkívül szintén, hogy ő ezt ugyanúgy beleszámítja az ő hitébe, és Isten hibát nem fog elkövetni. És megkérdezték, hogy és hogy gondolkodik az örök életről, a mennyországról. És őszintén válaszolt, hogy teljes a reménysége az örök élet felől, teljesen meg van győződve, hogy Isten csak egy próbaidőt adott a föld életünkben, és a teljesség az a színről színre látás, az ő országában lesz. Tehát nem a semmibe száll az ember, és ti is fogtok jönni utánam. Tehát ez egy nagyon szép bizonyságtétel volt. És a drámai az ebben, hogy az újságíró kérdésére megadott válaszokat visszaküldte, ő postázta még föl, és néhány hónap múlva került az újságba, és a megdöbbentő az volt számára, a férj számára, meg az egész családunk számára, hogy amikor mégis bekövetkezett ez a dráma, hogy 48 évesen az úrhoz költözött, azon a napon, amikor a kórházban ott voltam mellette, fogtam a kezét, és megszólalt a sípszó, itt vége. És teljesen összeomlottam, hogy most akkor

0: mi van, és mi lesz. Hazamentem, és a postás átnyújtott egy újságot, amelyek a címoldalán ő mosolygott. Ilyen isteni időzítéssel történt, hogy ő átlépett ebből a világból, de a mosolya itt maradt.
1: És üzent neked is, és még egyszer elmondta is, ezt a
0: meg a családomnak, válaszol. Meg a gyülekezetünknek, meg a sorstársainak, hogy ne add föl még akkor sem, hogyha le kell tennünk a porsátorunkat, és egy új létbe lépünk át. Ő rendületen hitt a folytatásban, még ha nem is ebben a földi létben. Hogy még előtte állunk ennek a küszöbnek, és még nem léptünk át, tele vagyunk aggodással, félelemmel, hogy lesz, mint lesz. De amikor látunk ilyen hithősöket magunk előtt, hogy nem egy összeomlással és keserűsége és depresszióval és vége mindennek, hanem most kezdődik a teljesség. Így látni valakit elmenni, ez önmagába vigasztalás.
1: Lehet, hogy az elengedés nehéz, mondjuk egy édesanyának a 3 gyerekét otthagyni, és mekkora bizalom kell Isten felé, akire rábízod őket, a családot, akik itt maradnak, hogy ugyanúgy ott lesz velük is, ő mindig ott lesz, és hát velem is, akit magához visz.
0: Igen.
1: A gyerekeknek hogyan zajlott le az életében ez az elengedés?
0: Hát a legnagyobb lányom volt, leginkább érett erre, ő középiskolás volt, éppen érettségi környékén járt. Tehát ők már folyamatában benne voltak ebben, ott ültek, álltak mindig az édesanyjuk később ágya mellett is, és nagyon mély lelki beszélgetéseket folytatott velük. Megpróbálta még szinte testamentumszerűen fölkészíteni őket, hogy mi van akkor, hogyha nélkülük kell, hogy a felnőtt kort megéljék, meg a későbbi életszakaszokat. Akkor is dráma volt. Tehát összezuhantunk úgy együtt, és egymásba kapaszkodva, sírva és imádkozva kértük az Urat, hogy állítson talpra bennünket, mert én, mint férj, mint édesapa, mint lelki munkás, mint egyházvezető, tehát ez egy borzasztóan nehéz időszak volt, és ott kapaszkodtak a gyerekek a nyakamba, hogy apa, most akkor mi lesz. És azt hiszem, hogy annál hangosabb prédikáció nincs, mint az ember néma, és Istenre próbál figyelni. Mindezt Isten valamiért még megengedte. És annak erre egyidősek voltunk a első feleségemmel, tehát 48 éves voltam, amikor egyedül maradtam a 3 gyermekkel, és hát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, tehát át kellett értékelnem nekem is mindent magamban, mi az, ami még fontos az életben, mi az a küldetés, amit fel kell vállalnom, amit Istentől kaptam, és letenni mindent, ami más lenne. Hosszú hónapok teltek el, hogy az ember eszmélődött, és próbálta a hétköznapi munkáját végezni, a küldetését végezni, de ez testvéri összefogás nélkül nem lehet. Tehát én nagyon hálás vagyok az akkori családomért, rokonságomért és a gyülekezetemért, mert ők álltak legszorosabban mellettem, és ahol tudtak és ahogy tudtak, segítettek.

0: A lélekhangoló evangélikus műsorban továbbra is dr. Mészáros Kálmán, baptista lelkipásztorral beszélgetek családi gyászról, Isten vigasztalásáról és megújulásról. Mi segített a legjobban? Mire van szüksége egy édesapának vagy édesanyának, hogyha társ nélkül marad gyerekekkel?
1: Az első nagyon nehéz dolog az elengedés, hiszen ez egy olyan szoros kapcsolat, a házasság, szülői felelősség. Nagyon sokszor sírva és zokogva készültem az ige hirdetésekre, és a gyermekei imádsága körbefogtak mindig is. Az imádságok erősített meg, hogy föl tudjak egyáltalán menni a szószékre. Ez hónapokig eltartott. Vagy hogy emberek elé kiálljak. Hát emberből vagyunk. És nagyon hálás vagyok a gyermekeimért, akik ott álltak mellettem és imádkoztak. Értem, bátorítottuk egymást, és azokért a testvérekért, gyülekezetekért, ahol megfordultam, és mindenkiben az együttérzést láttam, a részétet. És ez jó is esett, hogy valakinek elmondhattam, mit érzek. Tehát én azt hiszem, gyász esetén nem, hogy kerülni kellene a közösséget, hanem ha valamit tanácsolhatok a hasonló helyzetbe kerülteknek, vagy akik ezután kerülnek, hogy feltétlenül keressék a közösséget. Ha van egy gyülekezeti közeg, van egy házi csoport, van egy baráti, testvéri kötődés, akkor feltétlenül ne a magányt válasszák, és ne a kivonulást a világból, és a magunkba zuhanást. Jézus mondja, hogy sírjatok együtt a sírókkal, örüljetek együtt az örülőkkel, üljünk le, vonjuk magunkhoz, mondd el, mi fáj, hogy éled meg ezeket a napokat. Ez óriási segítséget jelent egy gyászoló ember számára, egy özvegységre jutott házastárs számára, hogy beszélhet. Isten valószínű, hogy engem azért tart még életben, meg azért bíz rám feladatot, mert sokkal érzékenyebb vagyok az ilyen élethelyzetekre, amikor látom a magam körében, ahogy mivel küzdenek az emberek. Valószínű Isten azért engedi meg, hogy a lelki munkások is, meg a leghűségesebbek is keresztül menjenek ilyen nagyon súlyos életválságon, hogy megtapasztalják egyrészt az Isten szeretetét, az Isten bátorítását és azt a reménység forrását, ugyanakkor azt is, hogy így jobban tudja alkalmazni őket a sorstársaik felé.
0: Mit tehet egy házastárs, amikor a párja ilyen fájdalmak között betegségben van, és ő maga is sokszor talán még elesettebb lelkileg, de mégis neki kell támogatnia, és neki kell erősnek lenni a másik mellett?
1: A betegségben végig kellett kísérnem szinte minden stációt. Én mindig mellette voltam, tehát ritkán történt meg, hogy nem voltam ott. Még a kórházban is engedélyt kértem, hogy hadd maradjak ott a szobában, egész éjszaka ott ültem, vagy fogtam a kezét, vagy bátorítottam, vagy éppen az álmát őriztem, vagy ha felébredt, akkor én voltam az első, aki megszólítottam. Én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos egy házastárs részéről, hogy ne hagyja magára a szenvedő társát, hanem élje át azt, hogy én vagyok most, akit Isten, nagy szavak, de angyalként odaállított mellé, és hogy erősítsem őt. Nagyon szép egy ünnepélyes istentiszteleten, mennyegzős istentiszteleten a csodálatos fogadalmat elmondani, hogy örömben, bánatban, egészségben, betegségben, boldog és boldogtalan órádban ott leszek melletted. Amikor az élet adja ezt, ott kér Isten száma, hogy ezt mondtad az oltár mellett, ezt ígérted, hogy nem csak akkor, amikor egészséges lesz, nem csak akkor, amikor fiatal lesz, hanem akkor is, amikor már elmennek az a szép évek, és komoly betegségekkel kell szembenéznünk, az biztos, hogy neki sokat jelentett az, hogy nem hagytuk magára, hogy behúzzuk a függönyt egy kórházba, és akkor időnként meglátogatjuk, annál fájdalmasabb dolog nincs. Úgyhogy ha valakinek ilyen társa van, családtagja van, amit megtehet, hogy nem is kell beszélni, csak ott legyen, hogy érezze, aki éppen búcsúzik az élettől, hogy van valaki, aki hűségesen őrzi még az álmát is, vagy segíti, átsegíti ezeken a nagyon nehéz pillanatokon, amikor ő küzd. Nekem megadatott, hogy egészen az utolsó pillanatig ott láttam. Én egy győztes láttam benne. Nem egy betegségében végleg legyengült embert, hanem egy győztest, aki mind haláldig hűséges volt, aki mind haláldig Jézus követte volt, és mint haláldék az én hűséges társam volt.

0: Amikor tovább folytak a napok, hogyan tekintettél a jövőbe? Mit láttál magad előtt? Miben reménykedtél a családoddal kapcsolatban?
1: Az első időszak ilyen sokkos állapotot okoz, és legelőször is azt gondolja végig, hogy mindaz, amit eddig csináltam, vagy amiben benne voltam, tovább vigyem-e, végezzem-e. Van egy hang, ami azt mondja, hogy semmi értelme, itt vége van, itt már nincs tovább semmi. Leteszed, és végleg lezáródik az életednek ez a fontos része. Én először hajlottam is volna erre, de aztán idővel, mert kértem a családtagjaimat is, hogy imádkozzanak velem együtt azért, hogy olyan döntést hozzak a jövőre nézve, ami Istentől adatik, és ahogy az idő haladt előre, érdekes módon, hogy ezzel egyenes arányban egyre inkább arról győződtem meg, hogy nem szabad semmit letenni. Mert az úgy tűnne önmagam szemében is, meg talán más szemében is, hogy eddig tartott a hitem, sőt, arra gondoltam, hogy talán éppen ezáltal lesz Istennek a dicsősége, hogyha én ezen a válságos időn túlkerülök, és még inkább használni tud engem Isten. Ez egy nagyon-nagyon fájdalmas kohó volt, amiben belekerültem a szenvedésnek és a próbáknak az a tűze, amiről beszél a Biblia, hogy mi keresztül megyünk ezen, de nem azért, mert Isten lemondott volna rólunk, hanem hogy még érettebbé tegye a meggyőződésünket és a hitünket is. Így történt, hogy azon kezdtem gondolkodni, hogy Isten hogyan vezet, hogyan állít talpra, hogy ott van a mégis remény, vagy annak ellenére való tovább lépés, és hogy Isten jóvá teheti azt, ami úgy tűnik, hogy elromlott. Jobbra kell tekinteni, aki azt mondta, hogy az az Isten, aki eddig gondviselőm volt, és ha netán még én is hasonlóképpen a halállal kell, hogy szembenézzek, tudom, hogy él az én megváltom. És Jobb esetében is megfordult az irány, és ismét fölépült a családja, és gyakorlatilag egy új életszakasz indult el. Körülbelül 2 évig tartott ez az időszak első feleségem halála után, hogy igazából kerestem a jövőbe lépésnek a lehetőségét. Szólhat ez az egész esemény arról, hogy Isten azt mondja, hogy van tovább. Hogyha bennem bízol, akkor van tovább. Ha nem szervezkedünk, hogyha nem mi próbáljuk itt a dolgot irányítani, mindig valami kudarc, valami bukás, valami megszégyenülés lesz, de amikor Isten szervezi az életünket, és átengedjük ennek a vezetését Istennek, akkor áldás fakad.

0: az embernek akkor mi a szerepe? Azért nyitottnak kell lenni arra, hogy Isten mikor és hogyan fog szólni, mit fog elindítani, ahogyan valószínűleg te nyitott voltál arra, hogy újra társat ad neked, amikor találkoztál Leilával. Hogyan zajlott ez le benned?
1: Hát ez nagyon egyedi volt, és megismételhetetlen. Akkor az ember ilyen nagy válságos időszakon megy keresztül, nyilván sokkal érzékenyebb, mint egyébként. Én soha nem gondoltam volna magamról, az annyira monogám gondolkodású voltam, kis volt zárva az életemben, hogy én bárki mással ugyanolyan kapcsolatba kerülhessek, mint a feleségemmel, tehát ez soha még kísértés szintjén sem jelentkezett. És amikor ebbe a helyzetbe kerültem, akkor is úgy voltam, hogy lehet, hogy egyedül kell maradnom, és ezt is békességgel el kell fogadnom Istentől. Ugyanakkor arra is gondoltam, hogy hát Isten annyi furcsa dolgot és szokatlan dolgot hajtott már végre az életembe, hogy mi van akkor, hogyha mégis. Leiláról fogalmam sem volt, hogy létezik. Gyöngyér halála után történt ez a találkozás, és az is nagyon különös, hogy hogyan. Ő írt egy könyvet a Albert Irsai gyülekezet történetéről, és első díjas lett ez a könyv, egy ilyen pályázati kiírás nyomán. És Tahiban, a baptista missziói központban történt egy ünnepség keretében az eredményhirdetés. Ő késve érkezett az alkalomra, amikor szólították a nevét, éppen akkor érkezett oda. És gratuláltak ott a pályázat kiírói, hogy nagyszerű munka. És az volt a meglepő, hogy tiszteletből mellettem ki volt hagyva egy hely. És a legnagyobb természetességgel leült mellém. Mondták, hogy dr. Seres Leila. Mondom, hogy történész talán. Azt mondja, nem, én orvos vagyok. Hát mondom, hogy történhetett, hogy egy ilyen szép munkát állított össze, pont annak a gyülekezetnek a történetéből, ahonnan az első feleségem származik. Mondom, hogy ez nem lehet életlen, hogy én most egy olyan valaki mellett ülök, aki ugyanabból a gyülekezetből ugyanazt a szolgálatot végezte, mint az én első feleségem, úgy a zenei csoport vezetésében, az ifjúság vezetésében, mindenben, ő ott mindenes volt, és az volt az első kérésem, hogy nem tudna ebből a könyvből nekem egy tisztelet példányt adni. Hát természetesen elnök testvér gondoskodni fogok, hogy az irodájába juttassak egy könyvet ebből. És utána hónapokig semmit nem tudtam, és kiderült, hogy ő az orvosi pályáján tudományos kutatásokat végzett külföldön, Finnországba, meg Németországba, nem is volt itthon, és egyszer csak érkezik egy értesítés, hogy érkezett egy könyv. És hát a könyvet kezembe véve, fényképeket végignéztem, és az egész történetet elolvastam, és hogy mondjam, tehát a szerzője iránt is egyre inkább élénk érdeklődésem volt. A könyv alapján elindult egy levelezési kapcsolat, kimondottan szakmai. Hát aztán egyre sűrűbben váltották ezek a levelek egymást, és két év alatt megérett az a gondolat igazából, hogy nem akar-e Isten ebből valami újabb megoldást készíteni. Amikor ezzel először bátorkodtam ezzel a kérdéssel, hát ő azt se tudta, hogy mit mondjon, válaszoljon erre, mert hát az elnök testvér meg ő, meg a... Tehát akkor még nagyon hivatalos volt ez a kapcsolatunk, adtam neki időt, van ezt nagyon alaposan meg kell gondolni. Azért egy három gyermekes családapáról van szó, ő hajadon, ugye a Bibliában ezt olvassuk, én aztán nagyon komolyan után néztem ennek, hogy papok vagy főpapok esetében a Biblia előírása szerint, ha újra házasodik, akkor vagy hajadon kell, hogy legyen, vagy papi özvegy kell, hogy legyen. És mondom, hogy minden szabályt szeretné betartani, akkor még ilyen dolgot is, hogy támadhatatlan legyek, és végül egyik nap váratlanul derült égből, derült mondat, négy betűből állt, hogy igen. Utána meg én rettentem meg, hogy azért túl bátor lépés talán, de ha Isten van mögötte, akkor ebből áldás is fakad. Végül is az ő igent mondása egyrészt kettőnk között zajlott, és nagy kérdésem volt ezt követően, ami szólnak a gyermekeim, először velük beszéltem meg, és bennük abszolút nem volt semmilyen ellenállás, sőt, mondták, hogy ez tényleg ők is támogatják, és nem akartam elveszíteni első feleségem rokonságát sem ezzel a lépéssel, tehát nekem nagyon fontos volt, hogy kérem az ő támogató megértésüket, ami meglepő módon teljes mértékben megtörtént, és a legmerészebb dolog, amit ebben elkövethettem, és ami végül is visszaigazolta, hogy az Úrtól van, az első feleségemnek az édesapját kértem meg, hogy adjon össze bennünket. Azt mondta először, hogy az ő lányának a nyomába senki nem léphet. De amikor megtudta, hogy kiről van szó, gyerekkorától ismerte, ifjúkorán át, szinte a családban nőtt fel, csak én nem tudtam róla, azt mondja, hogy na akkor ebben az esetben igen. És hát egy gyönyör imádságot is mondott fölöttünk, amit utólag is fantasztikusan értékeltünk. Nagyon nagy erőforrás jelentett számomra, hogy úgy a gyermekeim, úgy az apósom, az édesapám, akkor még ő élt, az egész rokonságom egy emberként állt mellénk, a helyi gyülekezettel maximálisan támogatott ebben, és az egész országos közösség. Ez ritkaság, tehát ilyen nincs sűrűn az életben. Egy olyan társat nyertem Leilában, aki egyébként orvos, és jelenleg egyetemi tanár, a Semmelweisen, később a Sportegyetemen tanít most jelenleg is, tehát, hogy méltó társam lett minden tekintetben, úgy a lelki életben, úgy, mint családanya, mert hát ilyen csodát éltünk át, hogy ebben az új házasságban is 3 gyermekem született, és hát olyan vigasztalás számomra ezeknek a gyermekeinek, idősebb és fiatal gyermekeimnek, meg az ő derűs hozzáállása és támogató szeretete, hogy ez páratlan. Tehát úgy éltem át ezeket az éveket, mint aki egy nagy próbán ment keresztül, hogy Isten jót gondolt el felőlünk, és ő a helyreállítás Istene.
0: A baptista egyházban mennyire jellemző az újraházasodás özvegy lelkipásztorok esetében? Mennyire nehéz ezeket a lépéseket megtenni, illetve mit él át az, akinek mondjuk nem adatik meg így ez a helyreállás?
1: Sajnos egyre sűrűbb az ilyen élethelyzet lelkipásztorok körében is, még ez van érvényben. A házasságra nézve, hogy kizárólag özvegység esetén ismeri el az egyházunk az újraházasodásnak a lehetőségét, válás esetén nem. Hisz a Biblia is ezt mondja. Nyilván az én esetem is előhozta talán többekben, hogy nagyobb bátorsággal történik, vagy történnek újraházasodások özvegység esetén. De ez sem törvényszerű. Vannak nagyszerű szolgatársak, akik inkább az egyedül létet választják, és még nagyobb erőbevetéssel végzik a szolgálatokat. Mind a kettő lehet Isten dicsőségére, ezt a Bibliából is tudjuk, akár az egyedül maradás, akár a házasság nincs alá vagy fölé rendelt szentségi szinten, egyik sem. Én, ha javasolhatnám, Pál azt mondja, hogy ezt nem az Úr mondja, ezt én mondom, a 60 év alatti özvegyeknek jobb, ha megházasodnak, így szolgálnak az Úrnak, mint hogy egyedül maradva sok kísértésnek tegyék ki magukat, akár férfiről, akár nőről van szó, és ez szerintem teljesen egészségesen gondolta így az apostol, hisz nagyon sok kritikának vagy gyanúsításnak elejét veszi az a lelki munkás, aki nem marad egyedül, hanem védetté teszi magát is, meg a szolgálatát is, azáltal, hogy Istentől kapott, Pál így fogalmaz, hogy az Úrban köt házasságot, ha özvegy is, ilyen módon, mert Isten ezt megállhatja.

0: Visszatérve a gyermekekre, milyen édesapává váltál a második házasságodban, második családodban, máshogy nevelted a gyerekeket?
1: Nagyon érdekes ez a kérdés. Az első, hogy így mondjam, fészekaj esetében akkora volt a hajtás, munka, lekötöttség és a megbízatások, hogy utólag is azt mondom, hogy sokkal többet kellett volna a gyermekeimbe befektetni időt, figyelmet. Ezt utólag bűnbánattal is látom. Hálás vagyok, hogy ennek erre nagyon egészséges gondolkodásak lettek, hitben járnak, az idősebb gyermekeim is gyülekezeti szolgálatban benne vannak más-más gyülekezetekben. Látom az igyekezetet, látom a hűségüket, látom a szolgálat iránti elkötelezettségüket énekben, zenében, bizonyságtételben. Viszont ők mondják nekem azt, hogy mennyivel jobb a mostani kis gyermekeimnek, mert ők úgy látják, minthogyha az előzőből tanulva sokkal több idő és személyes kontakt, foglalkozás történik. Ez nagyon érdekes élethelyzet. Ezt jó Isten eltakarta így a fiatal éveimben, hogy lesz még egy ilyen időszak, de ez egy olyan vigasztalás, tehát, hogy az ember hazamegy sok munkájából, emberi kapcsolataiból, és leül velük szembe, és tiszta, áttetsző tekintetekkel találkozik. Isten valahogy ilyen kárpótlásszerűen egy olyan békességes családot adott a gyermekeimmel együtt, meg a feleségemmel együtt, ami megújította a szolgálatban való lendületemet is. Ez kegyelem. Tehát ezt nem én akartam így. Isten engedte meg, Isten vezetett ebbe az irányba. Hála és köszönet van a szívemben Isten iránt, az ő ajándéka iránt, akár az új családtagok tekintetében is. Áldás felhője alatt vagyunk, ahogy feleségem fogalmazta egy másik cikkben, és hadd mondjam azt még így zárásként, hogy csodálatos az, amit most átélek Leilával, jelenlegi feleségemmel, hogy azon túl, hogy feleség, azon túl, hogy édesanya, azon túl, hogy egyetemi tanár, olyan energiával, lendülettel és derűvel fölvállalta az egyházan belül is a szolgálatot, két területen is, az egyik, hogy a baptisták az egészségért mozgalom, orvosokat, ápolókat, egészségügyi munkásokat gyűjt össze, ez közel 100-an vannak, akik rendszeres levelező kapcsolatban van, és akciószerűen kimennek vidékre, egészségi felmérésre, tanácsolásra, gyógyszeres kezelésre. Látom ezt a fantasztikus jó indulatot, hogy az egyházon belül épp úgy szeretné hasznosítani magát, mint egészségügyi munkás, mint orvos, és most már lassan átlépi a felekezeti határt is, és emellett, és ez rendkívül fontos, az első feleségem iránti tisztelete abban nyilvánul meg, hogy elindított egy mozgalmat, pontosabban egy világmozgalomba kapcsolódott be, az úgynevezett szívpárna program. Ez abból áll, hogy egy szív alakú párnákat varnak, asszonyokkal ezeket a párnákat elkészítik, és igeverseket tesznek rá, vigasztaló mondatokat, ugyanis ezeket a párnákat a frissen melműtött nőknek, meg most már lassan szívműtéteken keresztül esett pácienseknek adják ingyen is bérmentve, tehát bemennek a kórházba, és megajándékozzák a frissen műtött nőket, vagy éppen most már férfiakat is, hozzáfűzve az, hogy mi együtt imádkoztunk, amikor ezt készítettük. És amikor oda teszi a hóna alá, hiszen a műtét nyomán keringési problémák léphetnek föl, ez a gyógyulás segíti. Egyáltalán az, hogy vannak, akik részvétel vannak egészségesek irántunk. Meghatódott hölgyek írnak vissza, hogy nem tudja elképzelni, doktornő, hogy mekkora vigasztalás jelent nekem itt a kórházban, hogy engem is megtaláltak. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen nagyszerű feleséget rendelt mellém az Isten. Egyszer is csodálatos volt, de hogy ezt még egyszer megtette, ez egyszerűen felfoghatatlan, csak gyönyörködni tudok az Isten munkájában. Úgyhogy bátorítom azokat, akik hasonló helyzetben vannak, hogy semmiképpen ne adják fel. Bízzanak az Úrban, kérjék segítségül őt, és ő gondoskodni fog a folytatásról, vagy így, vagy úgy.
0: A családi életedről beszéltünk, a múltról, a jelenről. Milyen bibliai ige jut most az eszedbe, ha a családodra, és erre a hálára gondolsz például, amit legutolsónak mondtál el?
1: Józsénak a vallomása jut eszembe. Odaállította Isten a népnek az élére, fiatal emberként. Ott volt már a Szentföldet kikémlelők között, és a demokratikus többséggel szemben azt a véleményt képviselte, amit Isten mondott neki. Szóval ne féljetek, az az Isten, aki nekünk megígérte ezt a földet, nehézségeken át is úr lesz és átsegít. Nem rajta múlt, hogy 40 évig kellett toporogni az ígéret földjének a küszöbén határában. De hogy Isten őt igazolta, az a későbbi élettörténete világossá teszi. És akkor, amikor az utolsó országgyűlésen összehívja Izrael népét, és összegzi az élete értékeit, akkor azt is elmondja, hogy látjátok, hogy milyen körülmények vesznek bennünket körül, milyen idegen eszmék, milyen idegen bálványok és istenségek. És sokan elbuktak ebben. De én eldöntöttem, hogy kinek szolgálok. És akkor idézi ezt a mondatot, hogy ti is döntsétek el, én azonban és az én házam népe az Urat fogjuk szolgálni. Lehet választani bálvány istenségeket, csak nem érdemes, mert ők lesznek, akik legelőször cserbe fognak hagyni. De az élő, teremtő Isten, ő az, aki megtartott, aki bevezett az ígéret földjére, és ő érte érdemes mindent kockáztatni. Mert az egyetlen kimenekedés ebből a világból, annak próbáiból és nehézségeiből az új világ felé, a hiszünk benne, hogy ő hívott el, és ő juttat célba kegyelemből, hitáltal.

A végéhez közeledő, lélekhangoló evangélikus műsor mai vendége dr. Mészáros Kálmán baptista lelkipásztor volt, aki 12 éven át látta el a Magyarországi Baptista Egyház elnöki tisztét és a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára. Először Istennek a családjában megtapasztalt vezetéséről, vigasztaló szeretetéről vallott első felesége Tóka Gyöngyvér elveszítése kapcsán. Elmondta azt is, hogy hogyan találtak egymásra második feleségével, dr. Seres Leilával, akitől további 3 gyermeke született. A műsorban elhangzott énekeket Mészáros Kálmán és első felesége Mészárosné Tóka Gyöngyvér, valamint lányuk Mészáros Gyöngyvirág adta elő. Az interjút megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a misszió.luterán.hu rádió menüje alatt. Visszajelzésüket, üzeneteiket szeretettel fogadjuk e-mailen az evmis@luterán.hu címre, SMS-ben pedig a 0620-620-3679-es számra. Munkatársaim nevében is szeretettel búcsúzom. Erős vár a mi Istenünk!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mit tesz a kegyelem? A mai ige Hóseás könyve 2. fejezet 18-19. vers. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájadból a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Gondolatok az ígéről. Ez a nap már eljött. Nem tekintjük Istent Baálnak, zsarnok úrnak és parancsolónak, mert már nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. Mert Jézusra, üdvözítőnkre, mint barátunkra gondolunk, akit szívből szeretünk, s akihez az elszakíthatatlan isteni szeretet kapcsol minket. Az Úrra, a mi Istenünkre pedig úgy tekintünk, mint szeretett férjünkre, akihez megszentelt bensőséges, szerető kapcsolat fűz. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé tiszteljük, hanem hogy sokkal jobban szeretjük őt. Nem lettünk kevésbé engedelmesek, csak engedelmességünk magasabb rendűvé vált, mert a szereteten alapul. Nem reszketünk, ha fényít, hanem örvendezünk szeretetének. Szolgából gyermekeivé lettünk, és kötelességeink teljesítése kiváltságot jelent számunkra. Megtörtént ez már veled is, testvérem. Elvette a kegyelem a szolgai félelmet belőled, és megtöltött gyermeki szeretettel? Milyen boldoggá tesz ez a tapasztalat? Ezután az Úr napja már gyönyörűség lesz számunkra, és az Isten tisztelet soha nem fárasztó. Az imádság kiváltság, Isten magasztalása pedig ünnep. Az engedelmesség maga a mennyország, az Úrnak adakozni élvezet, így minden megújul. Szánk telve van énekszóval, szívünk pedig örvendezik. Áldott legyen Krisztus, aki ilyen változást tud véghez vinni bennünk. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a pápa. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatta az egyházközséget, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról: változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és akik beszeretnének menni, azokat sem hagyjátok bemenni.

Jaj, nektek! Sokféle módon, különböző formákban mondta ezt Jézus a farizeusoknak, megítélve a cselekedeteiket, az életüket. Máshol is olvashatunk a Szentírásban ilyen jaj nektek igéket. Jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, és a jót rossznak. Akik a sötétséget világosságnak teszik meg, és a világosságot sötétségnek. Ami keserű, azt édesnek, az édeset meg keserűnek. A próféta szívében megszületik a felismerés. Nem elég az, hogy tisztátalan ajkú nép között élek, de én is az vagyok. Na, ez az, amiről nem olvashatunk a farizeusok, az írástudók esetében. Többször elhangzik felettük Jézus ítélete, de nem fogalmazódik meg a szívükben a felismerés, hogy jaj nekem! Nem állnak oda az Úr elé úgy, mint a vámszedő a templomban. Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz! Nincs bennük bűnbánat. Hogy vagy te ezzel? Nem mondod-e a jót rossznak, a rosszat pedig jónak? Mennyire tiszta az életed? Életviteleddel nem zárod-e ki magad és másokat is az Isten országából?

Tarts ma bűnbánatot! Kérd az Urat, hogy szent lelke által mutasson rá a vétkeidre, majd tisztíts meg szívedet a bűnbánat szentségében.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 26-a. János evangélium a 14. fejezet 1-től 11. versig. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Mennyi kérdésünk lehet az Úr felé, és mindig valami szinte kézzelfoghatóra számítunk tőle, nem elégszünk meg kevesebbel. A tanítványok sem tették, látni akarták az atyát, bizonyítékot vártak a hitükért cserébe. Csak hogy ez nem így működik, hiába táplálja a mai világ ezt a zsigereinkbe. Jól lehet, a pénzünkért cserébe szolgáltatást várunk. Ha többet fizetünk, jobbat kapunk, és a sorrend fordított. Előbb a teljesítés, és csak utána jön a fizetség. Működik a hiszem, ha látom elv, kifizetem, ha megkapom. De a hit nem kóstál semmit. Nincs semmiféle portéka, mely alapján kijelenthetnénk, hogy megérte az árát. Sokkal inkább egy befektetéshez tudnám hasonlítani, azzal a kitétellel, hogy nincs időlimit, és kockázati rizikó sem fűződik hozzá. Ellenben jócskán kamatozik. Nem csupán egyszeri szolgáltatást nyer általa az ember, hanem örök életet. Mennyivel többet jelent ez egy pillanatnyi vágy teljesülésénél? Nem kerül semmibe, de mindent ad. Be kell fektetnünk ahhoz, hogy nyereséget termeljünk, de nem a tőzsdei fronton drága részvények által. Nem az árfolyamok ingadozását kell figyelnünk, melyeket az ilyen-olyan gazdaság tart fenyegetettség alatt. Jézussal gazdagság van, örök élet. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Benjamin Paul Budd írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Egy célért munkálkodva. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért, írja Pál apostol a Filippiekhez megfogalmazott levelében, a 3. fejezet 14. versében. A fiaim benne vannak az úszó csapatban, és egyik nap arról beszélgettünk, mit is jelent gyorsúszónak lenni. Megkérdeztem tőlük, mi a tervük, hogy elérjék a céljukat. Egyszerű választ adtak, gyorsan kell úszni. Ez így is van, már most is gyorsan úsznak. Bíztattam őket, gondolják át, hogy milyen célt kellene felállítaniuk, hogy még gyorsabb úszók lehessenek. Ez meg kellett határozni, mi jellemzi a gyorsúszókat. Meg kellett vizsgálni az időeredményeket és az úszó technikájukat. Miután rászánták az időt ezekre, a leírt céljaikat kifüggesztették egy jól látható helyen. Másfél év múlva az egyik fiamnak sikerült elérni a kitűzött célt, és mindannyian

0: nagyon örültünk. A testvérei még egy gratuláló pósztert is készítettek neki. Mindez pedig elgondolkodtatott. Vajon ilyen erőbedobással dolgozom az Istennel való kapcsolatomon? Mi lenne, ha én is célokat tűznék ki magam elé, hogy ezáltal közelebb kerülhessek Istenhez? A vele való kapcsolat végső célja már a fenti igeversben is megfogalmazódik. A Biblia olvasás, az imádkozás és a másik ember bátorítása által mi magunk is segíthetünk egymásnak új célokat kitűzni a Jézussal való kapcsolatunkban és azoknak elérése érdekében. Mennyei Atyánk, legyen meg a Te akaratod az életünkben, erősítsd meg elhatározásunkat, hogy egyre szorosabb kapcsolatra törekedjünk veled. Amen. Napi gondolat: célkitűzéseim segíthetnek közelebb kerülni Istenhez. Imádkozzunk a sportolókért és edzőikért.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bab Béláné. Idősek, betegek gondolatai. Élünk még, de már halottak vagyunk. Elfelejtett az ifjabb nemzedék. Igaz, nekik is van bajuk elég. Sietniük kell. Mi már nem tudunk. Járni is nehéz, homályos szemünk. Tehetetlenül egyedül ülünk. Gondolataink járnak csak kisbe, képet vetítve szívünk mélyibe, s kérdőjeleket. Vajon ez miért? Valakihez szólnánk, ó, de ki ért meg minket és jelen helyzetünket, mikor még mi magunk se tudjuk, hogy hol vagyunk. Azon is töprengünk, épe az agyunk. Hát nincs segítség, sehol nincs felelet. Régi aranymondás, az Isten szeret. Lehetséges? Most minden ellene mond. A fájdalom, a félelem és a gond, de az ige igaz. Mi van, ó Istenem? Épp erre vártam, értsem meg, gyermekem. Te ne vádolj senkit, csak fogd a kezem, azt az átszegzetted, érted vérezőt. Nekem is fájt a kín, hasítva belőt. A keresztet elkerülni nem lehet. Üdvösség vár a sötét kárhozat helyett. Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek!

0: a boldogság forrása.
1: Pihenés és kikapcsolódás. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. 16. Zsoltár 11. verse. Gondolatok az ígéről. Nem csak lehetőség számunkra, hanem kötelességünk, hogy igyekezzünk lelkileg és fizikailag is felfrissülni, megújulni, tiszta és mértékletes kikapcsolódás által, hiszen csak így tudjuk testi és szellemi erőinket Isten szolgálatába állítani. Kikapcsolódásunk ne értelmetlen mulatozás legyen, amely az esztelenségig fokozódik. Létezik olyan módja a pihenésnek és a kikapcsolódásnak, amely áldásunkra szolgál, és felüdíti azokat is, akikkel találkozunk. Így válunk képessé arra, hogy jobban végezzük a feladatainkat, amelyek ránk, mint keresztényekre hárulnak. Jézus Krisztus vallása megvidámít és felemel. Felette áll a balga viccelődésnek, a hiába való és léha fecsegésnek. De a józan és jókedvű pihenés és kikapcsolódás közben új bátorságot és erőt meríthetünk az isteni erőforrásból, hogy elérhessük a tisztaságot, igazi jóságot és szentséget. A valódi kereszténység alapelveinek megismerése és befogadása mindenki előtt megnyitja az igazi boldogság forrását.

0: választhatok.
1: Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette. Mózes első könyve, első fejezet, 27. vers. Isten képmására teremtve, egyedülálló módon vagyunk felruházva, a gondolkodás, az értelem, a teremtés és a választás képességével. Micsoda kockázatot vállalt Isten, és micsoda felelősségünk van abban, hogy életünk döntéseiben tükrözzük annak a szerető Istennek a képmását, aki teremtett minket. A kinyilatkoztatás és a kutatás is egyetért abban, hogy a választás pozitív gyakorlása hozzájárul az egészséghez, és meghosszabbítja az életet. Választhatok. Egészségesen étkezzek Isten bőséges tápláló kertjéből. Gyakorolni, futni, sétálni, kerékpározni, úszni, szabadon és örömmel mozogni. Pihenni, kikapcsolódni, siesztázni, szabadságra menni, nyaralni a barátokkal, aludni, felfrissíteni a testemet, feltölteni az idegeimet, helyreállítani a lelkemet. Választhatok. Szabadon és gyakran nevetni másokkal és egyedül. Reménykedni a félelem és a kudarc, a csalódás és a kétségbeesés ellenére. Tanulni a világomról, a benne lévő emberekről, önmagamról. Növekedni, ahogyan Jézus is növekedett, erőben és bölcsességben, Isten és az emberek előtt való tetszésnyilvánításban. Gondolkodni, kérdéseket feltenni és válaszokat keresni. Dolgozni a kezemmel és az elmémmel, energiával és céltudatossággal. Játszani, csak úgy szórakozásból. Választhatok. Kapcsolatokat ápolni, kommunikálni és érintkezni, adni és kapni. Részt venni az életben, véleményt nyilvánítani, állást foglalni, figyelembe venni. Önkénteskedni kórházban, iskolában vagy hajléktalanokért. Egy egyedülálló anyuka vagy egy idős házaspár szomszédja lenni. Betartani az ígéreteimet és betartani a vállalásaimat. Beszélni mások jóságáról, nemességéről és ajándékairól. Választhatok. Hinni életem isteni céljában, hogy imádom az Istent, aki a vele való örömteli kapcsolatra teremtett engem. Imádkozni, közösségben élni, teremtő barátommal. Megbocsátani azoknak, akik megbántottak, elengedve a keserűséget. Hogy felejtsek, igen, lehetséges. Tisztességgel, becsülettel és tisztasággal cselekedni. Szeretni, mert Isten maga a szeretet. Mit fogsz választani?
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

július 26-án vasárnap. A következő képpen szól hozzánk Isten igéje. A nap ószövetségi igéjét Mózes első könyvének 45. fejezetében a 24. versként olvashatjuk. De ezt mondta József nekik, testvéreinek, ne civakodjatok az úton. És a napújszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 5. fejezetében a 9. versként találjuk meg. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Rendkívül rossz lelki állapotban van a társadalmunk, és ahhoz, hogy ebből kikeveredjünk, csodára van szükség. Annyi frusztráció, annyi indulat halmozódott fel a ma emberében, hogy a feszültség tapinthatóvá vált. Ebben pedig nem egyszerűen az emberek közötti érintkezés minősége romlik le, hanem maga az ember is. Tudom, mindezek mögött van egy jó adag bizonytalanság, amelyet részben mesterségesen gerjesztenek körülöttünk, de van bőven szemellenzőség is, amely nem tud és nem akar mások szemüvegén keresztül vizsgálódni. A másik ember szidalmazása, általában alaptalan minősítése, ha kell, akkor szervezetten, sajnos életünk részévé vált. Ezt teremtjük mi magunk körül. Bizalmatlanság és civakodás, vagyis a békétlenség lett a szocializációs környezet. Nem tudjuk, mit jelent a béke, csak a fegyver nyugvással azonosítjuk, teljesen hibásan, pedig jóval többről van szó. Mert a béke teremtődik, rajtunk kívül áll. Igazi csoda, mármint az Isten csodája rajtunk és bennünk is. Mert ő az egyetlen, aki nem csak elmagyarázza, hanem meg is teremti azt a békét, amely által süketek leszünk a veszekedés és a békétlenség hangjára. Együtt haladni az élet útján, a hitben megélt, teljes külső és belső békében. Így leszünk a mindenható eszköze. A nap imádsága. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy békességet teremtesz közöttünk és bennünk, mégpedig a te békességedet, amely minden képzeletünket felülmúlja. Köszönjük, hogy a vasárnap csendjében is erre tanítasz minket, hogy azért jött Krisztus a világra, és vállalta a kereszthalált, hogy mi is megértsük, mit jelent az igazi béke. Kérünk, tégy minket eszközöddé, hogy minden mozdulatunkban rád ismerjenek. Ámen. Vancsai József áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, de ezt mondta József testvéreinek, ne civakodjatok az úton. S a nap újszövetségi igéje, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.

Margit már a 70-es éveiben járt. Egykor éles elméjű derűs asszony volt, tele történetekkel, bölcsességgel, és persze sok-sok nevetéssel. Mostanában azonban egyre többször állt meg zavartan a szobában, nem tudva, hogy miért is ment oda. A neveket összekeverte, a régi receptek, melyeket éveken át fejből főzött, hirtelen a messzi ködbe vesztek. Egyik este, miközben csendben ült az ablaknál, tekintete az udvarban játszó unokákra tévedt, és hirtelen szíven ütötte egy gondolat. Mi van, ha egy nap már nem fogom tudni, kik is ők? Ez a félelem nem volt új a számára. Látta, ahogy saját édesanyja, majd az anyósa is lassan-lassan elveszett az emlékezet sűrű erdejében. Tudta, milyen fájdalmas, amikor egy szeretett arcra csak üres tekintet a válasz. Margit egyre több időt töltötte gondolatokkal, és esténként, mikor már minden elcsendesedett, térdre borult. De az imái már nem voltak olyan biztosak, mint hajdan. Gyakran csak ennyit suttogott. Uram, félek, el ne hagy engem az öregség idején sem.

Egyik reggel a keze egy régi könyvére tévedt, amit fiatalabb korában sokat olvasott. Kinyitotta találomra, és szeme egy aláhúzott mondatra esett. Az Úr nem feledkezik meg népéről, még ha az emberi elme elhomályosul is, Isten szeretete nem halványul el. Margit könnyekkel küszködve olvasta tovább. A legmélyebb sötétségben is Isten jelenléte körülveszi azt, aki Jézusra bízta magát. Még ha az elme ereje meg is gyengül, a szív hűsége Istenhez nem vész el, mert Isten a szívek vizsgálója, nem csupán a gondolatoké. Ekkor, mintha megnyílt volna Margit előtt egy újfajta béke. Rájött, hogy bár emberi emlékezete megfogyatkozhat, de Isten emlékezete soha. Ő az, aki számon tart minden könnycseppet, minden imát, minden áldozatot, és minden szeretettel tett gesztust.

attól a naptól kezdve Margit nem a félelemre, hanem a jelen pillanatok kegyelmére kezdett figyelni. Mikor elfelejtette a kenyeret a boltban, csak nevetett és azt mondta, nem baj, az úr nem felejtett el engem. Mikor nem jutott eszébe egy ismerős neve, megszorította annak kezét és így szólt, a szeretetünk nem a neveken múlik. A családja is megtanulta ezt. Az unokákat nem zavarta már, ha a nagymama kétszer kérdezte meg ugyanazt, mert tudták, a szeretet, amit Margittól kaptak, mélyebb az emlékezetnél. A végén Margit már nem mindig tudta, hol van, de mindig tudta, hogy kihez tartozik. Egyik utolsó, tiszta pillanatában így szólt a lányához. Lehet, hogy a világ lassacskán kihull a fejemből, de Jézus még mindig itt van a szívemben, és tudom, hogy ha majd végleg elalszom, az Úr emlékezni fog rám a feltámadás napján.

az emlékezetünk mulandó, de Isten hűsége örök. A legnagyobb biztonság nem az egészséges agyban, hanem a Krisztusba vetett hitben rejlik. Ha félsz a feledékenységtől, emlékezz! Isten nem felejt. Ő tudja, ki vagy akkor is, ha te már rég nem tudod. Az idősek maradjanak otthon, családi körben, így marad meg méltóságuk és emlékezetük tisztelete. Tudok-e Pálhoz hasonlóan örömöt lelni Krisztusért a gyengeségeim idején? Képes vagyok-e most erre? Megvan-e bennem a szükséges hit ahhoz, hogy átvészeljem az időskort? Korintusbeliekhez írott második levél 12. fejezetében Pál kijelenti: amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Jelenleg nagyon gyengének érzem magam. Ez azt jelenteni, hogy erős vagyok? Nincsenek válaszaim. Az orvosoknak, filozófusoknak és lelkészeknek sincs válaszuk az én mostani helyzetemre. Bizonyos gyógyszerek segíthetnek, de honnan fogom tudni, hogy mikor kell elkezdenem szedni őket? Uram, egyedül nem boldogulok. Csak Isten léphet közbe, csillapíthatja a félelmeimet, és segíthet végigélnem azt a sorsot, melyet Jézus választott nekem. Istenem, segíts felismernem, hogy elég nekem a te kegyelmed, és a tőled származó erő erőtlenség által végeztetik el, ahogyan te azt megígérted. És ez

Ámolyognak az erős férfiak, megállnak az őrlő lányok, mert kevesen vannak, és elhomályosulnak az ablakon kinézők. Bezárulnak az utcára nyíló ajtók, elcsendesül a malom zúgása. Végül elszakad az ezüst kötél. Összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Prédikátor könyve, 12. fejezet, 3., 4. és 6., 7. vers.

Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon

0: és erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Szeretünk benneteket! 6. Nagyszülők és idősek világnapja. Immár 6. alkalommal tartja meg a Katolikus Egyház a Nagyszülők és idősek világnapját. Ma, július utolsó vasárnapján. Idén, ma, július 26-a a Nagyszülők és idősek világnapja. Ferenc pápa arra hívott bennünket korábban, hogy a világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban. Látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani, nem hagylak el. Leó pápa mostani üzenetéből idézzük ezt. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét. Augusztus végén ismét Szeretetláng fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kecstemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A Szentmise főcelebránsa homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért? Mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Bost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta: a fesztivál arra hív minket, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Az időjárásról: változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél, és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 27-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimószért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Pál levele Filemonhoz 8-tól 11-ig.

0: lelki gyermekek.
1: Ebből a most olvasott rövid részből is egyértelmű, hogy mennyire fontos Pálnak Onézimusz. Ő nem a szökött rabszolgát látja benne, hanem lelki gyermekét, akit a fogságban szült. Egy picit talán furcsa egy férfitől ilyen szavakat olvasni, de gondoljuk végig, mit érthetett ez alatt. Onézimusz új életet kapott azáltal, hogy Jézus Krisztusban hitre jutott. Egy olyan döntést ma sem könnyű meghozni, s valószínű, hogy Pálnak is sok-sok beszélgetésbe és imádságba került, míg ebben a fiatalemberben eldőlt, hogy ezt a Jézust, akiben Pál annyira bízik, és akit annyira szeret, ő maga is követni akarja. Pálnak egészen bizonyosan óriási örömöt jelentett fogságában, hogy megszületett egy új élet Isten országában. Lelki gyermekeink nekünk is lehetnek. Olyan emberek, akiket mi vezetünk oda az Úr Jézushoz. Semmihez sem hasonlítható öröm, amikor részesei lehetünk ennek a csodának. És ehhez nem kell Pál apostolnak, de még lelkipásztornak vagy misszionáriusnak sem lenni. És nem kell a különlegesen optimális körülményekre se várni, egy börtöncella itt aligha volt annak nevezhető. Isten csak a készségünket várja, hogy tanúi legyünk, és ne szégyeljük az ő evangéliumát. Tegyük meg a mi részünket, imádkozzunk azokért, akik felé bizonyságot teszünk, s várjuk tőle a változást türelemmel, az újjászületés csodája úgyis az ő szent lelkének munkája mindenkinek az életében, ezért ezt bízzuk rá.

ha már vannak lelki gyermekeink, mit tehetnénk értük a továbbiakban? Kapcsolatban vagyunk velük. Talán bátorítást jelentene nekik, ha felhívnánk őket, vagy írnánk nekik. Ha még nem volt ilyen áldásban részünk, kérhetjük Istent, hogy ne csak testi, hanem lelki szülőkké is tegyen bennünket.

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy rám virathatott ez az új nap, amelyet most elkezdhetek. De vajon én magam új vagyok-e? Te látod, Uram, a meghasonlottságot bennem. Szeretnék egészen hozzád tartozni, nyújtózom az új élet tökéletessége után, mégis oly sok marad meg a bűnös régiből. Uram, vedd el régi természetemet, és adj újat, hogy állandóan te működhess bennem. Mi nagyszerű, hogy veled minden nap újra kezdhetek. Köszönöm, Uram, hogy szeretteimmel benned bízhatunk mindenkor. Minket, Uram, jóságot táplál. Köszönöm, hogy átadhatom magam neked, hogy újjá teremtsél. Minden gondom, keservem átadom, ó Uram, hiszem, te elhordod minden terhem, eltörlöd bánatom ezen a napon is. Ámen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 26-a.
2: Az 1787-es születésű apostol Pál, református lelkész, tanulmányait Sárospatakon végezte, ahol 1813-ban a kollégium szeniora lett. Ezután Bécsbe ment tanulni. 1815-ben Losoncra hívták meg a hittani és azzal kapcsolatos tudományok tanszékére. Később a berzétei a jánosi egyház lelkészévé választották, majd a miskolci lelkészi hivatalba lépett. 1831-ben a Tiszán inneni kerület főjegyzőjévé, 1848-ban szuperintendensévé választották, mely tisztet haláláig viselte. Emlékezetesek prédikációi, például a keresztény vallás igazságainak csalhatatlansága.
1: 1875-ben született Carl Gustav Jung, svájci orvos, az analitikus lélektan megteremtője. Tézise, hogy az emberi elme természeténél fogva vallásos. Fontos kijelentése, minden, amit megtanultam és megismertem, lépésről lépésre közelebb vitt Istenhez. Ma már megingathatatlan meggyőződésem, hogy létezik gondviselő. Az álomanalízisnek szintén ismert úttörője. Bebizonyította, hogy a művészet alkalmazható a félelem és a szorongás enyhítésére, illetve gyógyítására is. Leghíresebb művei: Pszichológia és vallás, Emlékek, álmok, gondolatok, a lélektani típusok általános leírása. Elmélyítette a kollektív tudattalan fogalmát, összekapcsolva az archetípusokkal. Bevezette a Selbst terminust, ami a psziché archetípusos alakja, a személyiség központjának és totalitásának kifejezője. Ez az imágó dei, az Isten képe bennünk. Az emberi élet célja a Selbsttel való kapcsolat kiépítése, a hozzávaló eljutás.
2: Imre Lajos 1888 és 1974 között élt református lelkész, pedagógiai szakíró, szerkesztő. A kolozsvári teológia után tanulmányait a skóciai Aberdeeni és a Heidelbergi Egyetemen folytatta. Marosvásárhelyt, majd Kolozsvárt hitoktató, később lelkész Koloskarán. 1921-től 1948-ig Kolozsvárott a gyakorlati teológia professzora, közben nyugdíjazásáig a Bolyai Tudományegyetem pedagógiai tanszékének professzora és a Tanárképző Intézet igazgatója is. Az Ifjú Erdély főmunkatársa, az Út című havi folyóirat szerkesztője. Pedagógiai szakmunkássága a személyiség humános pedagógiájához kapcsolódik. Jelentősebb írásait a Pásztortűz, Erdélyi Helikon, Erdélyi Múzeum, Kiáltó Szó, Református Szemle, Szellem és Élet közölte. Pedagógiai tárgyú munkái a falu kultúrája, a modern nevelési rendszerek kritikája, ifjúsági játékok könyve, a közművelődés mint társadalmi feladat, általános neveléstudomány és neveléstan.
1: Aldous Leonard Huxley 1894-ben született brit író, költő és filozófus. Az 1937-től az Egyesült Államokban élő író legismertebb műve a Szép új világ című disztópia, mely 1931-ben íródott. gyakori eszköze a társadalomkritika és a szatíra, de versei, esszéi, bűnügyi témájú regényei és novellái is sikeresek voltak. Aldous Huxley-t 7 különböző évben jelölték irodalmi Nobel-díjra. 1928-ban jelent meg Pont és ellenpont című regénye. 10 év múltán a Vaksámson jellemző gondolata: kétlem, hogy az életben bármi is igazán jelentéktelen volna. Minden, ami az emberrel történik, szervesen azonos azzal, akivel történik.
2: 1934-ben indult a Keresztény Igazság című evangélikus egyházi, társadalmi és hitvédelmi folyóirat Prőle Károly és Kárner Károly szerkesztőkkel. Beköszöntőjükben írták: a lap az evangélium üzenetének korszerű tormácsolásával törekszik segítséget nyújtani egyházunk művelt tagjainak ahhoz, hogy életüket és gondolkodásukat Krisztus igéje irányítsa. Különös súlyt helyez arra, hogy ezen célkitűzés szolgálatában értékesítse a modern Luther kutatás eredményeit, és egyházunk elfeledett értékeinek feltárásával nevelje az evangélikus öntudatot. Mindezzel munkája evangélikus egyházunk szellemi erőinek a hitvallás hűség alapján való tömörítését és egyházi életünk megújhodását.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki gonosz tettet tervez, azt alattomos embernek hívják. Példabeszédek könyve 24. fejezet 8. vers.

Meghalt a cselszövő, nem dúl a rútviszály, kezdi a kórus Erkel Ferenc Hunyadi László című operájában. Ez az opera valóságos történelmi eseményt idéz fel. Cillei Ulrik kormányzó merényletet készül elkövetni a hunyadiak ellen, amihez a király, Ötödik László nem adja engedélyét. Ekkor Rozgonyinál próbálkozik, de rossz helyen kopogtat, mert ő a hunyadiak hű embere, és értesíti Hunyadi Lászlót, hogy Cillei arra készül, hogy az ő fejével együtt Mátyás fejét is Brankovics Györgynek ígéri. A leleplezett áruló rátör a fegyvertelen Lászlóra, de a nemesek is. A leleplezett áruló rátör a fegyvertelen Lászlóra, de a nemesek a segítségére sietnek és megölik Cilleit. Ekkor hangzik fel az operában ez a híressé vált kórus.

0: Ma is az ilyen bajkeverők a saját érdekük érvényesítése érdekében semmilyen eszköztől nem riadnak vissza. Cselteszelnek ki, álnok terveket szőnek, megpróbálják a maguk oldalára állítani azokat, akik segíthetik terveik megvalósulását, akár a másik kárán is. Ők azon törik a fejüket, hogyha az egyik terv nem válik be, mivel próbálkozzanak, kit környékezzenek meg? Ismersz ilyeneket? Van netán ilyen osztálytársad? Szoktam tapasztalni, hogy vannak olyan fiúk és lányok, akik kiközösítik a másikat. Csak azért gonoszkodnak vele, mert más a bőre színe, más vallású, más nemzetiségű, másként gondolkodik, mint a többiek, vagy úgy érzi, veszélyezteti a vezető szerepüket, és erre megpróbálják a többieket is rávenni. Sose kövesd őket!
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Nevezzük nevén a bűnt.
1: A mai ige Józsué 7:19. Józsué erre azt mondta Ákánnak: kérlek, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael istenének, és tégy bűnvallást előtte, és add tudtomra, kérlek, mit tettél, ne titkold el előlem. Gondolatok az ígéről. Ákán története arra a komoly leckére tanít, hogy egyetlen ember bűne miatt Isten helytelenítése nyugszik meg a népen vagy a nemzeten, míg csak meg nem keresik és meg nem büntetik a bűnöst. A bűnnek természetéből fakadóan rontó hatása van. Egyetlen halálos poklossággal fertőzött ember ezreket fertőzhet meg. Sokan nem merik megdorgálni a gonoszságot, nehogy ezzel feláldozzák állásukat vagy népszerűségüket. Némelyek pedig a dorgálást a szeretet hiányának tartják. Isten szolgája a legkomolyabb kötelezettség alatt áll, hogy Isten szavát félelem vagy részrehajlás nélkül előtárja. A bűnt annak valódi nevén kell neveznie. Isten szeretete sohasem vezet a bűn lekicsinylésére. Sohasem takar el vagy menteget be nem vallott helytelenséget. Ákán túl későn döbbent rá, hogy Isten törvénye szerzőjéhez hasonlóan nem változik, hanem mérlegre teszi minden gondolatunkat, tetteinket, érzéseinket. Nyomon követ minket, s ismeri tetteink titkos rugóit. Ha szemet hunyunk a bűn fölött, ez arra vezeti az embereket, hogy Isten törvényét félvárról vegyék. Sokan elrejtik gonoszságaikat embertársaik elől, és azzal áltatják magukat, hogy Isten nem veszi szigorúan a törvényszegést. Pedig Isten törvénye annak fontos mértéke, hogy mi helyes, és az élet minden cselekedetét ezzel vetik össze a manapon, mikor Isten minden tettet, minden rejtett dolgot ítélet elé állít, akár jó, akár gonosz az. A tiszta szív tiszta életre vezet. Hiába bármi mentséget találnunk a bűnre, kicsoda esedezhetne a bűnösért, amikor Isten tanúskodik ellene. A világnak emberekre van leginkább szüksége, olyan emberekre, akik meg nem vehetők, sem el nem adhatók, akik szívük legmélyéig őszinték és becsületesek, akik nem félnek nevén nevezni a bűnt, akiknek lelkiismerete úgy mutatja az irányt, akár az iránytű az északi pólust, és akik kiállnak az igazság mellett, szakadjon bár az ég.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Lazíts, és engedd, hogy én vezesselek ezen a napon keresztül. Én mindent kézben tartok, az én kezemben. Te hajlamos vagy aggódva meredni az előtted álló napra, igyekezve kigondolni, hogy mit tegyél, és mikor. Közben megszólal a telefon, vagy a csengő, és át kell alakítanod a terveidet. Ez a sok-sok tervezés gúzsba köt, és elvon tőlem. Ne csak a csendességed idején figyelj rám, hanem minden idődben. Ahogy rám figyelsz, én megmutatom, mit tegyél most és ezután. A kényszeres tervezés rengeteg időt és energiát emészt fel. Amikor engeded, hogy én igazgassam a lépteidet, szabaddá válsz arra, hogy élvezd a közelségemet, és megtalálod azt, amit erre a napra készítettem el neked.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Harminckettedik Zsoltár, 8. vers. 119. Zsoltár, 35. vers. 143. Zsoltár, 8. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Jeremiás könyve, 48. rész. Jövendőlés Moábról. Moábról ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Jaj, Nebónak, mert elpusztul. Kirjátaim megszégyenül, elfoglalják. Mizgáb megszégyenül, összezúzzák. Oda van már Moáb dicsősége, Hesbonban gonosz tervet szőnek ellene. Gyertek, írtsuk ki a népek közül. Te is elnémulsz Madmén, utolér a fegyver. Kiáltás hangzik Horónaimból, a pusztulás és nagy romlás miatt. Összeomlott Moáb, kiáltásuk Cóarig hangzik. Zokogva mennek föl a Lúhithágón, Horónaim lejtőjén jajkiáltás hangzik, az ellenség pusztítása miatt. Meneküljetek, mentsétek az életeteket, és legyetek olyanok, mint bokor a pusztában. Mivel alkotásaidban és kincseidben bíztál, téged is elfoglalnak. Kemós fogságba megy papjaival és a vezetőkkel együtt. Eljön a pusztító minden város ellen, egy város sem menekül meg. Oda lesz a völgy, elpusztul a fenség, ahogyan megmondta az Úr. Adjatok szárnyat Moábnak, hogy elszállhasson, mert városai pusztasággá lesznek, senki sem lakik bennük. Átkozott, aki az Úr dolgát hanyagul végzi, átkozott, aki kíméli kardját a vértől. Moábot veszedelem fenyegeti. Gondtalanul élt Moáb ifjúsága óta, és csak pihent, mint seprőjén a bor. Nem öntötték át egyik edényből a másikba, nem kellett fogságba mennie. Ezért maradt meg a zamata, illata sem változott. De jön már az az idő, így szól az Úr, amikor csaposokat küldök hozzá, akik megcsapolják, edényeit kiürítik, korsóit összetörik. Megszégyenül Moáb Kemós miatt, ahogyan megszégyenült Izrael háza Bétel miatt, amelyben bízott. Hogyan mondhatjátok, vitézek vagyunk és harcra termett erős férfiak? Elpusztul Moáb, városait megszállják, válogatott ifjai vágóhídra kerülnek. Így szól a király, akinek seregek ura a neve. Közeledik Moáb veszte, nagyon gyorsan eléri romlása. Szánakozzatok rajta, kik körülötte laktok, mindenki, aki ismeri nevét. Mondjátok, jaj, de összetört az erős bot, az ékes pálca. Szállj le dicsőségedből, ülj a porba, Díbon lakossága, mert Moáb pusztítója fölvonult ellened, lerombolja erődjeidet. Állj ki az útra, nézz körül Aroér lakossága. Kérdezd a futva menekülőt, mondd, mi történt? Megszégyenült Moáb, összezúzták. Jajgassatok és kiáltsatok, hirdessétek az Arnon mellett, hogy elpusztult Moáb. Eljött az ítélet a síkföldre, Hólonra, Jachcára és Méfaatra, Dibónra, Nebóra és Bétdiblátaimra, Kirjátaimra, Bétgámúra és Bétmeonra, Keríjótra, Bocrára és Moáb országának összes városára, közel és távol. Letörték Moáb szarvát, és karját összezúzták, így szól az Úr. A gőgös Moáb megalázása. Itassátok le Moábot, mert felfuvalkodott az Úrral szemben. Tenyereljen bele a saját okádásába, és legyen nevetségesé ő is. Te előtted is nevetséges volt Izrael, és mintha a tolvajok közé tartozott volna, valahányszor beszéltél róla, gúnyosan csóváltad a fejed. Hagyjátok el a városokat, és lakjatok a kősziklán, Moáb lakosai. Legyetek olyanok, mint a galamb, amely a barlangok nyílásában fészkel. Hallottunk Moáb gőgéről, hogy milyen gőgös, büszke és döjfös, fennhíjázó és kevés szívű. Tudom, hogy milyen féktelen, így szól az Úr, hazug a fecsegése, hamisak a tettei. Ezért jajgatok Moáb miatt, sóhajtozom egész Moábért, sóhajtozom Kírheresz lakóiért. Jobban siratlak, mint Jazért, Szibmá szőlője. Hajtásaid a tengeren túlra nyúltak, Jazérig elértek, de gyümölcsszedésedre és szüretedre rátört a pusztító. Oda lett az öröm és a vigadozás Moáb földjéről és kertjeiből. A sajtóból kifogyott a bor, nem taposnak kurjongatva, nem is hallatszik kurjantás. Hesbón és Elálé kiáltása, Jahacigér. Hangjuk Cuartól Hórónajamig, és Eglat Selisíjáig hallatszik, mert Nimrém vizei is elapadnak. Elpusztítom Moábban, így szól az Úr, aki az áldozóhalmon áldozik, és isteneinek töménez. Ezért sír a szívem Moábért, mint a fuvola, sír a szívem Kírheresz lakóiért, mint a fuvola, mert elveszett mindene, amit szerzett. Minden fej kopaszra nyírva, minden szakál levágva, minden kéz összevagdosva, minden derékon zsákruha. Moábban minden háztetőn és minden téren gyászolnak, mert összetörtem Moábot, mint egy edényt, amely nem kell senkinek, így szól az Úr. Jaj, de összetört Moáb! Jajgassatok! Jaj, de szégyenletesen megfutamodott! Nevetséges lett Moáb, elrettennek tőle szomszédai. Ezt mondja az Úr. Lecsap Moábra, mint a sas, kiterjesztett szárnyal. Elfoglalja a városokat, beveszi a várakat. Olyan lesz azon a napon Moáb vitézeinek a szíve, mint a vajúdó asszonyé. Elpusztul Moáb, nem lesz többé, mert felfuvalkodott az Úrral szemben. Rettegés, verem és csapda fenyegett téged, Moáb lakossága, így szól az Úr. Aki a rettegés miatt menekül, verembe esik, és aki feljön a veremből, azt a csapda fogja meg, mert elhozom Moábra a büntetés esztendejét. Így szól az Úr. Hesbón árnyékában kimerülten megállnak, akik menekülnek. De tűz csap ki Hesbónból, és láng Szihón palotájából, megégeti Moáb halántékát és a lármázó koponyáját. Jaj neked, Moáb! Elpusztul Kemós népe, mert fiaidat fogságba viszik, és leányaidat rabságba. De majd jóra fordítom Moáb sorsát az utolsó napokban, így szól az Úr. Eddig tart Moáb ítélete.

0: Mai szakasz, Jeremiás 48. rész. Ez a fejezet prófécia a moábiták ellen, akik Lót leszármazottai voltak, ahogyan áll Mózes első könyve 19.37-ben. Péter úgy nevezi őt, hogy igaz Lót, a Péter második könyve 2.7-ben. A moábiták először délkeleten éltek a Jordánon túl, és Ár városát lakták, ami a Holt-tenger keleti partvidékén terül el, olvashatjuk Mózes 5. könyve 2.9-ben. Amikor Izrael Kánaán felé tartott, a moábiták nem engedték meg, hogy áthaladjanak a földjükön. Ugyanakkor Isten megtiltotta az izraelitáknak, hogy a moabiták ellen harcoljanak, mert rokon nemzet volt, és Lót volt az ősatjuk, aki igaz, istenfélő ember volt. Mózes kora előtt a moabiták egy Kámós nevű bálványt imádtak, ezért Isten megengedte, hogy az emóreusok elfoglalják a földjüknek egy részét. Mózes 4. könyve 21-26. Akháb fia Jórám, izraeli király napjaiban, Mésa moabita király Izrael ellen fordult, neki is Kámós volt az istene, olyannyira, hogy még tulajdon fiát is égő áldozatul ajánlotta föl neki, Királyok 2. könyve 3.27. Az ezt követő háborúban Mésa nem volt hajlandó megadni magát Izraelnek, így Izrael tovább harcolt ellenük, és már-már úgy tűnt, hogy Moab eltűnik a föld színéről. Ekkor lépett közbe Isten, így Izrael fölhagyott a moabiták elleni háborúval. Úgy tűnik, Isten számára még nem érkezett el annak az ideje, hogy kiírtsa Moabot, habár megrögzött bálványimádók voltak, ugyanis azt akarta, hogy visszatérjenek hozzá. Isten pusztulásról szóló szava feltételes volt. Azért adta ezt az üzenetet a moabitáknak, Jeremiás által, hogy megvallják bűneiket, és visszatérjenek hozzá. Ha a moabiták megvallották volna bűneiket, akkor Isten megszabadította volna őket a bálványimádás keserves rabságából, és jóra fordította volna a nemzetük sorsát. Sok esztendővel Jeremiás proféciája előtt Ruth, a moabita asszony, Naomi istenfélő életének befolyására hitt Istenben. Bárcsak mi is olyanok lennénk, mint Naomi volt, és hűséges életünk arra késztetné hitetlen embertársainkat, hogy higgyenek Istenben, legyenek hűségesek hozzá, mint ahogy hű volt Istenhez Ruth, Naomi menye, akit ott találunk Jézus családfájában. Lásd a Máté 1.5-ben.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlóak az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjön és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Lukács evangéliuma 12. fejezet, 35-től a 37. versig. Egyes emberek a helyet, hogy bölcsen kihasználnák a jelenben kínálkozó alkalmakat, ölbetett kézzel várják a lelki felüdülés rendkívüli idejét, amelytől azt remélik, hogy felfokozza majd bennük a bizonyságtevésre való képességet. Elhanyagolják a jelenbeli kötelességeiket és kiváltságaikat, épp hogy csak pislákol a fényük, miközben olyan időkre várnak, amikor majd fáradtság nélkül nyerhetnek rendkívüli áldást, amely átformálja őket és alkalmassá teszi a szolgálatra. Ha Isten egyháza tagjainak nincs élő összeköttetése a lelki növekedés forrásával a jelenben, akkor nem lesznek felkészülve az aratás idejére sem. Ha nem tartják égve a lámpásukat, akkor a rendkívüli szükség idején sem részesülnek majd a kegyelem nagyobb kiárasztásában. Csak azok tudják majd a szükségletükhöz és tehetségükhöz mérten felhasználni ezt az áldást, akik naponta részesülnek az isteni kegyelem újabb és újabb adományaiban. Ahelyett, hogy azokra az eljövendő időkre várakoznának, amely csoda által ruházza fel őket a lelki erő rendkívüli mértékével, inkább ma adják át magukat a lélekmentés munkájának, hogy Isten formálhassa és hasznos edényekké tehesse őket. Ragadjanak meg minden alkalmat a szolgálatra, bárhol legyenek is, akár az otthon szerény körében, akár a nyilvánosság előtt. Isten előkészít minden munkást, aki Krisztus példáját követi, aki befogadja és felhasználja azt az erőt, amelyet Isten megígért egyházának a föld aratásának beérlelésére. Ha az evangélium hírnökei megújítják az odaszentelődési fogadalmukat, akkor az Úr napról napra megajándékozza őket lelke megelevenítő és megszentelő jelenlétével. Azzal a biztos tudattal kezdhetik meg mindennapi kötelességeik teljesítését, hogy a Szentlélek láthatatlan jelenléte Isten munkatársaivá avatja őket.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egymás megértése. Nem elég csak az érzések és ösztönök nyelvén beszélni. Meg is kell értenünk egymást. Így lesznek idegenekből barátok, ismeretlenekből ismerősök, és ismeretlen emberekből életre szóló társaink. Müller.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Óvd a házasságodat. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. János evangéliuma 10. fejezet 10. vers. Vajon miért végződik válással minden második házasság, a keresztény házasságokat is beleértve? Jézus választ ad erre a kérdésre. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. János evangéliuma 10. fejezet 10. vers. Az első házasságkötést Isten celebrálta Ádám és Éva között az Édenkertben, de alig, hogy elkezdődtek a mézes hetek, már is megjelent a sátán és támadást intézett ellenük. Távolságot és szégyenérzetet keltett bennük Istennel szemben. Később úgy olvassuk a Bibliában, hogy amikor fekélyekkel, anyagi csőddel és a szerettei elvesztésével sem tudta az ördög legyőzni

elcsendesül a malom zúgása. Végül elszakad az ezüst kötél. Összetörik az aranypohár, a korsó eltörik a forrásnál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki adta. Prédikátor könyve, 12. fejezet, 3., 4. és 6., 7. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Felújították a Kántor tanítóházat. A lélegzett református udvarnak helyet adó Talián Dörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó épületegyütteshez tartozó Kántor tanítói ház felújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formában.

0: Pályában a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A felújításról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a kántor tanítóház hosszú évek óta rossz állapotban volt. Már a reformáció emlékévének idején is szóba került a felújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Egy hét imádság. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Július elejétől látogatható a megújult esztergomi keresztény múzeum. Megújult, belső terekkel átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az esztergomi keresztény múzeum, amely idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes az esztergom Mindszenti téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte felsejlő látkép. A házak felett magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol. Mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeum immár megújult enteri őrjében sétálva is élvezhető, a második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kiállítás nyílik a történelmi város részre, mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éted Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast Érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok! Mai témánk plántálásban, és egy barátunkat hívtuk meg, Olá Elemért, aki szó szerint ebben a ügyködésben, szolgálatban, dologban tevékenykedik, majd meg fogjuk látni, hogy mit is jelent ez a fogalom. De mielőtt nagyon belemásznánk, meg körüljárnánk ezt a tematikát, akár az, hogy mennyire releváns ez a fogalom köreinkben, vagy mennyire kell ezzel foglalkozzunk, előtte megkérünk arra Eleméért, hogy mutatkozz be a hallgatóink számára. Illetve ha mondanál néhány dolgot, hogy hogyan is kapcsolódsz te ez a fogalomhoz, az elhívásodra mondanál, hogy hívott el Isten a plántálásra.
3: Sziasztok! A nevem Elemér, ahogy Lóri mondta. Körülbelül egy másfél éve költöztünk Nagykárolyba gyülekezet plántálásba. 2021-ben az egyik barátom, Szűcs Dániel, lelkipásztor kérdezte meg tőlem, hogy nem szeretnénk-e Nagykárolyba költözni. Akkor az első reagálásom az volt, hogy nem. Majd eltelt egy év, és akkor olyan élethelyzetbe kerültünk, amikor a feleségemmel Isten elé álltunk konkrétan azzal kapcsolatban, hogy költözünk-e Nagykárolyba. És imádkoztunk és böjtöltünk ezért kb. Egy évet, és az egyik imádkozásunk alatt Isten így szólt hozzám, hogy ahogy a tanítványokhoz szólt, hogy a tanítványok ott hagyták az apjukat és a hálót, és hogy követték Jézust, és hogy én is az apukámnak a vállalkozásában voltam, és így azt mondtam Istennek, hogy megyek. Persze nagyon sok igét kaptam, meggyőződést, kijelentést, és 2021 márciusában Károlyba költöztünk.
2: Nagyon jó. Így én tudom a részleteit is ennek a történetnek, de milyen érdekes, hogy azt megfogalmaztad, hogy azért ez nem egy ilyen állás lehetőség, hogy kikapó erre, hogy most menjünk, hanem nagyon fontos, hogy ott legyen mögött az elhívó, tehát az elhívó Isten. Na, de tisztázzuk ezt, mert lehet, hogy mi itt hárman tudjuk, hogy mit is jelent ez a plántálás, hogy mit értünk a plántálás fogalma alatt. Mondanán készült, mi ez a keresztény fogalom? Mire gondolunk, amikor azt mondjuk, hogy valaki plántál, vagy éppen, hogy te plántálsz, vagy plántálási munkában, vagy plántálási folyamatban, vagy Károlyban?
3: Hát konkrétan nem azt jelenti, hogy már megvan egy gyülekezet, hanem ez azt jelenti, hogy már ugartörünk, fáradtságos munka benne van. Persze azt szeretnénk, és az a célunk, hogy az emberek megtérjenek, újjászülessenek, és hogy ahogy hirdetjük az evangéliumot, úgy lássunk gyümölcsöt, és hogy azért van szükség egy új helyen gyülekezetre, hogy azok, akik megtérnek és újjászületnek, azok családra találjanak, ahol tudnak növekedni.
2: Tehát egy olyan terület, ahol még nincsen evangélium gyülekezet, és ott próbáltok embereket elérni, és akik megtérnek, akkor ezeket csatlakoztatni egy gyülekezethez. Tehát ez adja a szükségszerűségét. Márk?
4: Hát igen, nagyon jó, hogy ezt csináljátok. Én hát csak ennyit tudok hozzáfűzni, hogy tényleg ez egy biblikus folyamat. Bibliában is találkozunk ezzel, ugye Pált és más embereket is kiküldtek az apostolok cselekedeteiben. Amit talán így különbséget tennék, megkiemelném az egészet, hogy van különbség plántálás és evangelizálás között. Tehát minden plántálás evangelizálás, de minden evangelizálás plántálás.
2: Ez tényleg
4: ugye
2: fontos.
4: Az evangelizálás valószínűleg az emberek, hogy kimennek egy idegen helyre, ott elmondják az örömhírt, imádkoznak, és mennek is tovább. Míg a plántálás nem csak annyiból áll, hogy megosszák az emberekkel az örömhírt, hanem hogy ott maradnak, és próbálnak ott egy olyan gyülekezetet, olyan testet felépíteni, amely saját magától is meg tud állni a saját lábán, igyekeznek vezetőket kihelyezni, tanítókat, előjárókat, és mindez egy olyan folyamat, amit egy ember végez, akit kiküldenek, és Isten vezetése által. Ennyi az, ami így bennem megfogalmazódott, de nyilván te erről többet tudsz mondani, hogy mégis hogyan működik ez a folyamat. Szerint mik voltak az első lépések ebben?
3: A gyülekezetplántálásban?
4: Igen.
3: Hát először ahogy oda költöztünk, egy családot ismertünk konkrétan, akikkel tartottunk tanítványi kis csoportokat.
2: De ők is hívők voltak, mint ti? Keresztények?
3: Hát keresők voltak. És akkor velük tartottunk.
2: De akkor, bocsánat, nem volt nekik úgy elhívásuk, mint nektek.
3: Nem.
2: Csak ti mentetek isteni elhívással.
3: Igen. És akkor rajtuk keresztül nagyon sok embert megismertük, és azokkal megosztottuk az evangéliumot. És folyamatosan, és persze, hogy az volt a célunk, hogy először megosztjuk az evangéliumot, azt követően tényleg ott van már az a gyűli, amit plántálunk, és hogy behívjuk őket, hogy közösségre találjanak.
4: Uh-huh. Még ami így eszembe jutott, meg megfogalmazódott bennem, hogy maga a plántálás az szükség kellene legyen minden gyülekezetben. Ugye egyrészt biblikus is, benne van a Bibliában, egy olyan fogalom, viszont sokan úgy gondolnak rá, mint egy extra dolog. Közben szerintem sokkal nem extra kéne legyen, hanem egy alapvető dolog minden gyülekezetben, hogy plántáljon, hogy küldjön ki embereket. És azért is mondom, mert valahogy úgy kéne erre gondolni, mint hogy a nagy gyülekezet, amelyik kiküldi a plántálót, ez esetben téged, az lenne a szülő. És annak felnövekedett a gyereke, és egyik szülőnek se az a célja, hogy ezt a gyereket mindörökké ott tartsa saját magánál, hanem próbálja arra tanítani, hogy önállóan éljen, hogy megálljon a saját lábán, és ezáltal is terjeszkedjenek. Ugye, hogyha egy gyerek is elmegy a családtól, és annak van testvérei, meg stb., és feleséget találnak, akkor az is nő a család. És Istennek is ez a célja velünk, hogy az ő családját növelje. És ez szükséges az, hogy elmenjünk, és minél több embereket tényleg tanítványát tegyünk, ahogy az a tanítványi missziós parancsban is elhangzik.
2: De ez nálatok is ugyanúgy tömelik, ugye, hogy tehát van egy kiküldő gyülekezet, akinek a felelősséget tartozik meg, akik segítik úgymond a munkátokat. Ha erről mondaná egy néhány dolgot, vagy teljesen úgy képzeljük ezt a plántálást, ezt jól lehet tisztázni, hogy egyedül vagy ezen az ugaron, és egyedül szántasz, vagy vannak, akik akár morálisan, akár jelenlétükkel, akár tanácsaikkal támogatnak, vagy hogy működik maga plántálás gyakorlatilag?
3: Igen, hogy ez egy csapatmunka. Hogy a legelső munkatársam nekem személyesen, az a feleségem. És persze ennek nagy szerepe van a kiküldő gyülekezetnek, és ott is van egy család, aki nagy részt vállal abban, hogy minden vasárnap eljön, ott van, vagy hétköznap besegít, vagy vannak egy ilyen missziós feladatok, és akkor besegítenek. De most még egy srác is költözött oda, aki munkatársként jött, és ő is becsatlakozott ebbe a misszióba, és segítenek.
2: Úgyhogy... Na, jó. Tehát akkor van egy, ahogy te mondtad, Márk, van egy szülőgyülekezet, akinek ugyanaz a látása, mint nektek, akik támogatnak, és akkor vannak még emberek, akik ehhez csatlakoznak.

0: Mennyi idő telt el, mire tudtatok úgymond gyülekezni, vagy valahol összegyűlni? Mert mondtad, hogy eleinte ismerkedtetek, próbáltatok kapcsolatot kialakítani.
1: Egy év.
0: Tehát egy év ismerkedés. Ha mondanál néhány dolgot arról, hogy mi az, ami lelkesítő, ösztönző ebben a szolgálatban, ami úgy energiát ad nektek.
1: Igen, hát egyszerűen az első, hogy amikor láttam azt, hogy Isten munkálkodik, hogy látom egy embernek az életében Istennek a munkáját, hogy a szeretete munkálkodik. De egyszerűen az, hogy emberekkel találkozok, Isten kapcsolatokat ad, akkor a legapróbb dolog, hogy egy család eljön hozzánk egy vacsorára, beszélgetünk egy jót, és megoszthatjuk velük az evangéliumot. De azt is hozzátenném, hogy akkor, amikor egy ilyen nehézség után, vagy van egy nehézség, és akkor így Isten így egy fényt besug, vagyis...
0: Sugároz.
1: Sugároz, igen. És ez abban, hogy van egy vagány alkalmunk, van egy jó evangelizáció, vagy dicsőítő alkalom, és akkor nagyon sok ember eljön, és értetjük az evangéliumot. Ez mind tényleg ilyen pozitív dolog, ami lelkesít.
0: Tehát vannak ilyen sikertörténetek, úgymond ebben. Mondtad, hogy nagyon nehéz az ugartörés, de az Isten adad olyan jeleket, hogy wow, na megérte, vagy az ember megnyílt, beszélgetett, vagy akár megtért. Ilyesmi. Vannak-e nehézségek, amelyek eszembesülsz, ami úgy azt mondhatják veled emberileg, hogy fú, biztos itt a helyem, biztos kell ezt még folytatni, mikor jutunk már oda, amiről álmodok, ha erről mondaná egy néhány szót, hogy milyen nehézségek eszembesültök, vagy esetleg azt is megmutatod, hogy hogyan küzöd le ezeket, vagy hogy te teszitek túl rajta magatokat.
1: Hát az elején az nagyon nehéz volt, mikor oda költöztünk, és hogy egy családot ismertünk, de azon kívül senkit. És akkor így hónapok teltek el, még megismerkedtünk valakivel, és hogyha meg is ismerkedtünk valakivel, az még nagyon hosszú idő volt, amíg ő is nyitott volt arra az ismerkedésre.
0: Hogy akarjon tovább ismerkedni.
1: Igen, és még emellett az is nagyon nagy kihívás volt, vagy nehézség, hogy amikor elkezdődtek a nyilvános istentisztelet, hogy nem jöttek emberek. Hogy volt például egy olyan alkalom, amikor csak ketten bogival voltunk. És hogy ez egy kicsit úgy padlóra küldött, de utána persze fel tudtunk állni, mert úgy Isten megint adott valami bátorítást. Most jelenleg, ami azt mondom, hogy kihívás vagy nehézség az, hogy azok, akik megtérnek, vagy kapnak egy érintést, hogy azok felvállalják azt, hogy közösségre is szükségük van.
2: Meg ennyit kérdeznék így kíváncsiságból, hogy néz ki nálatok egy gyülekezeti alkalom? Mert nyilván, hogyha erre gondol valaki, akkor a szokásos módszer jut mindenkinek eszébe, hogy ima óra, egy óráig imádkozunk, dicsőítés, éneklés, igehirdetés.
0: Programvezető, bizonságtevők. Tehát, hogy mennyire kell rugalmas, hogy
1: én.
2: Nálatok max te konferálod fel saját magadat, hogy tanítás. És mire figyeltek oda, amikor felállítotok egy ilyen istentiszteleti liturgiát, programot, mert nyilván nem tudtok lemásolni nagy gyülekezeteket, hanem a Bibliát kell alapjába vegyétek, és engem az nagyon érdekelne, hogy hogyan építetek fel.
1: Az istentiszteletnek első felébe a dicsőítés imádat van, az egy kb. Fél óra, háromnegyed óra, és közben vannak ilyen bizonságtételek, megosztások, igék, ami persze Isten, ahogy veszed bennünket, és a második felében meg van igehirdetés. És van olyan istentisztelet, hogy imádkozunk emberekért, hogy Isten, vagy vannak olyanok, akik válaszolnak az igehirdetésre, szóval kb. Így. De utána nagyon sokat még azt szeretném, hogy kiemelni, hogy utána még vagy másfél órát ott maradunk, beszélgetünk az emberekkel, iszunk egy kávét, pogácsát veszünk, úgyhogy igen, próbáljuk, hogy ilyen kereső alkalmakra tenni a vasárnap is.
0: Igen, nagyon fontos szerintem, hogy érzékeny legyél, hogy itt kereső emberek vannak, akik talán most szembesülnek azzal, hogy van egy neoprotestáns gyülekezet, ilyesmit, és hogy hát nem arról van szó, hogy a hallgatóság kénye kedve alapján, de mégis kell egy fajta rugalmasság.
2: Igen, és nagy kapcsolatot fektetnek a kapcsolatokra.
0: Igen. Ott a hangsúly, az Isten tisztelet nem zárul le, hogy kimondtad az áment, hanem még maradsz velük beszélgetni, és lehet akkor nyílnak meg kávé mellett.
2: Felmerült még bennem az, hogy mik azok az alapvető dolgok, amik muszáj ott legyenek egy gyülekezet plántálásnál. És most gondolok itt a kézzelfogható dolgokra inkább, nem az isteni küldésre. Például szükséges az, hogy legyen egy másik család, aki támogat titeket, vagy szükséges egy bizonyos anyagi alap, szükséges legyen egy dicsőítésvezető. Mik azok a dolgok, aminélkül nem indulsz el, vagy amivel elindultál te?
0: Szükséges eszközök.
1: Igen.
0: Hát nélkülözhetetlen eszközök.
1: Igen. Hát mi úgy indultunk el alapban, hogy ezeket nem mértük fel, hogy nem volt egy tudásunk, hogy most mik azok, amire szükségeink vannak. De persze nagy segítség volt az, hogy fontos volt az, hogy ott volt egy kiküldő gyülekezet, és akkor már kialakultak dolgok.
0: Ők ezekben az eszközökben akkor támaszt nyújtottak nektek, igen, amikor valamilyen hiányos szembesültetek.
1: Igen.
0: Aha. Van-e más eszköz, ami szükséges, hogy például legyen munkám, legyen fizetésem, bizonyos képzésem, vagy itt kimondottan az fontos, hogy Isten hívjon el, és a többi tényleg kialakítja az Úr?
1: Szerintem a legfontosabb az, hogy ott legyen az isteni elhívás, és hogy abba bízni, hogy tényleg Isten abba a szituációban, amikor benne vagyok a gyülekezet plantálásba, gondoskodni fog róla. Szerintem sokkal fontosabb, mint hogy mire van szükségem, mert hogyha persze könnyű lenne telepénztárcával, meg különböző megoldásokkal elmenni, de a legfontosabb az, hogy legyen egy isteni elhívásom. És bízni abba, hogy gondoskodik.
0: Bocsánat, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ti ezt meg is tapasztaltátok, igen, az elmúlt másfél évben,
1: hogy
0: lehet úgy indultál neki, hogy nem mérlegelted, hogy milyen eszközökre van szükségem, és Isten időközben ezekben megoldást nyújtott a különböző kapcsolatok által, vagy ahogyan ő csodát tett ezekben a dolgokban. Szerintem itt az van már, hogy ha Isten küld egy munkába, akkor ő gondoskodik is. Tehát ezért fontos, amit az elején kihangsúlyozta Elike, hogy ő küldte el őket. Tehát nem, hogy na, van valahol egy város Romániában, ahol nincs baptista gyülekezet, vagy neoprotestáns gyülekezet, akkor elmegyek én is, meg Márk is, és plantálunk. Tehát, hogy ez nem elhívás. Lehet, hogy van szükség, de Isten kell elküldjen ebbe a szükségbe.
2: Igen, viszont van egy másik faktor is az egészben, az Isten időzítés. Nemrégiben olvastam egy történetet, az Isten megtapasztalása című bibliatanulmányozásban, hogyha ismeritek, és ott van szó egy ugyanilyen plantáló szeméről, aki megértette már korábban, hogy neki az az elhívás, hogy egy gyülekezet plantáló legyen, és fel volt készülve mindennel. Tehát megvolt az anyagi háttere, megvolt a gyülekezeti elöljárók áldása, folyamatosan imádkoztak érte, előkészültek, felkészült a Bibliából, és elköltöztek. És ők is egy ilyen másfél-két év utáni kínlódás után anyagilag csődbe mentek, és nem tudták azt folytatni, vissza kellett térjenek a szülőfalujukba, a szüleikhez, és nem értette ez a személy, hogy mégis miért történik ez vele, és folyamatosan őrlődött ezen, nem tudta rá a megoldást, és később elé került egy másik személy, aki már idősebb volt, tapasztaltabb, ő is gyülekezetplantáló volt, ha jól tudom, és ő által tanulta meg azt, hogy nagyon fontos az, hogy legyen egy elhívásod, de legyen meg az Isten időzítés is. Tehát te türelmesen kell várjál arra, hogy meglásd, hogy Isten hol kezd el munkálkodni. És ez is egy, hát nem is tudom, egy olyan iránymutatója, hogy ahol Isten elkezdett már munkálkodni, ahhoz kezdj el te is csatlakozni. Tehát ne kezdj el te saját álmaidat megvalósítani, meg te kigondolni őket, mert a mi vágyaink azok elmúlnak. És a Biblia is ezt írja, hogy az ő útjai sokkal feljebb alak, mint a miénk. És lehet, hogy van egy család, akit te megismersz, vagy a te esetedben is, hogy akik nyitottak rá, és mennének, és hogyha hozzájuk csatlakozol, és folytatod az Isten munkáját, akkor lesz annak eredménye. Tehát egy dolog az elhívás, de van egy türelmi faktor is, hogy kivárd azt, amikor Isten azt mondja, hogy na most go, megvadom az zöld lámpákat, és mehetsz.
1: Például nekem is el kellett eljen 7 év, mert hogy előtte voltam egy másik misszióban Székelyföldön, és utána hazaköltöztünk Kémára a feleségemmel, és hogy mindig én akartam volna visszamenni abba a szolgálatba, de valahogy így mindig így bezárult ez a kapu, és el kellett eljen 7 év, míg Isten nyitott azt a következő kapot.
0: Ti is meg kellett ezt harcoljátok, nem úgy volt, hogy itt vagyok, készen vagyok, Uram, és már másnap reggel jött is a válasz, hogy nagy karajból kell menni. Meg mondtad, hogy egy éve csak ezért imádkoztak, hogy Uram, károlja ez a hely, mikor már fókuszálódott is, hogy hova.
2: Tényleg jól értem azt?
0: Fú,
2: tényleg tehát, ezt akarod?
0: Mondja egy szerző, hogy Istennek sokkal több ideje van nekünk. És ilyenkor az érvényes, hogy legyünk türelmesek, ne ugorjunk egyből, és tényleg vizsgáljuk meg, hogy Uram, akarsz ott látni, mert ahogy mondtad, Elik ezeket a nehézségeket. Én úgy gondolom, hogyha jönnek ezek a nehézségek, és nincs mögötted az isteni támpont, hogy az Úr küldött ide, akkor összeroppansz. Az első nagyobb vagy kisebb nehézség kapcsán, amit látsz.

0: Lord, though you know all our ways, yet your love for us endures. Amen.
1: Ha tudnál abban nekünk segíteni mégis, ha itt rátekerhettünk erre, hogy ki is mehet plántálni, meg hogyan menjen plántálni, hogy kinek szól ez az elhívás, Erika? Ha tisztázz engem kicsit, hogy honnan tudhatom én, vagy az a hallgató, aki hallgat bennünket, hogy Isten engem a plántálásra hívott el. Kiket hív Isten plántálni? Hogy látod te ezt? Hogy tapasztaltad?
2: Hát persze, hogy kell, én úgy gondolom, hogy kell legyen egy elhívásod, de abszolút, hogy én úgy látom, hogy Isten mindenki fele kinyitja azt, hogy valami ilyen plántálásba bele csatlakozzon. Szerintem nem az van, hogy van csak egy misszionárus, akit Isten elhív plántálásba, hanem szükség van a misszionárus mellé, vagyis a vezető mellé még emberekre. És hogy Isten bárkit el tud hívni, akinek tényleg nyitott a szíve arra, hogy engedelmeskedjen.
3: Pál Vasár mondott egyszer egy olyat, hogy valamilyen szinten mindenkit elhívott az Úr plántálni vagy evangélizálni. Valakit úgy, hogy tényleg kimenjen az emberek közé, és megosza a jó hírt, valakit pedig úgy, hogy támogassa az embereket. Tehát, hogyha nem is úgy hívott téged az Úr, hogy igen, menjél ki, elküldelek téged, hanem csak úgy, hogy elét hozott egy embert, mint például most téged, és támogasd őt valamilyen szinten, akkor erre is nem figyelmesekkel legyünk. Mert lehet, hogy neked nem engedi meg a munkád, a családod az, hogy kimenjél, de van, akinek megengedi, sőt, küldi az Úr őt, hogy menjen. És erre is figyelmesekkel legyünk, mert minket lehet, hogy pont másra hív el az Úr, hogy te maradj ott, és segítsd innen anyagilag, segítsd innen az imával, segíts különböző erőforrásokkal, és erre is figyelnünk kell.
1: Az is igaz, itt már, hogy a kettőtök gondolatmenetéből szűröm le, ez, hogy ha Isten valakit akkor a plántálásra hív, akkor ez motoszkál benne. Tehát ő állandóan ez van benne, hogy mint ahogy te mondtad, hogy 7 évet kellett várjál. És te nem arra gondoltál, hogy na, hol leszek lelkész, még meglévő gyülekezetet fogom vezetni, vagy átvenni, hanem benned mindig az volt, hogy Uram, vissza kell menjek a plántálásra, vagy máshova? Tehát milyen érdekes ez. És 7 év alatt Isten formálta az ő jellemét, meg amit kellett rajta formáljon, és eljött az idő, hogy most.
2: Hát pontosan, mert mikor így, miután megtértem, volt egy ilyen tűz, hogy mindenki fele ossza meg az evangéliumot. És akkor a gyűlünkbe, Kémeren, mondták azt, hogy miért nem megyek lelkipásztornak. Persze fontos a lelkipásztori szolgálat, de nekem mindig az volt a szívembe vált, hogy én misszionáros akarok lenni gyülekezet plantálva. És hogy tényleg vártam inkább időt, persze elvégeztem a teológiát, stb., de hogy vártam azt az időt, amíg megtehetem ezt a lépést.
3: Tehát akkor már egy ideje ott volt a szívedben a gondolat, motoszkált benned, mielőtt tényleg elküldött téged a gyülekezeted.
2: Igen.
3: Ez van. Ugye tényleg nagyon fontos, ahogy mondtad, hogy az ember szívében megfogalmazódjon, viszont a másik oldalról a gyülekezetnek is meg kell fogalmazódnia. Mert minden plántáló mögött van egy gyülekezet, aki támogatja, aki kiküldi, ugye ez átlag esetben. És a gyülekezet is meg kell ezt fontolja, hogy mi a legtöbb, vagy a leghasznosabb, amit most tehetek annak érdekében, hogy hirdessem az evangéliumot, hogy terjesszem az örömhírt. És igen, van akinek az az elhívása gyülekezetként, hogy szervezze meg alkalmakat, van akinek az, hogy elküldjön plántálókat, tehát ez nem csak a fiataloknak, vagy azoknak üzenet, aki úgy gondolom, hogy nyitott lenne a plántálás, hogy el tudja őket küldeni az Úr, hanem azok számára is, akik ki tudnak küldeni másokat.
1: Ez nagyon fontos, hogy így áldását adja rá a gyülekezet, meg hogy ilyen szemléletmódon legyen a anyagyülekezetekbe, ezt a fogalmat is érintettük a mai beszélgetésünkben, hogy tudj kiküldeni embereket a munkamezőre, ahogy mondtad ezt, Elike. De vagy mindenki tapsikolva éli ezt meg, hogy wow, de jó, hogy elmegy tőlünk ez a szolgálat, végre elköltözik, és beáll az Úr munkája, vagy valakiben lehet az, hogy fú, de kár, hogy elmész. Szükség lenne itt rád. De neked milyen tapasztalataid voltak ezzel kapcsolatosan? Nyilván anélkül, hogy neveket említeni, hogy könnyen elenged az a gyülekezet, ahol te aktív voltál mondjuk 7 éven keresztül, vagy nehézségbe ütközik ez az elengedés, ez a kiküldés?
2: Hát nekem nem volt semmi akadály annak, hogy elmenjek. Persze mondták, hogy az ottani gyülekezet mondta, hogy sajnálnak, vagy stb., hogy nem fogok ott
1: szólni. Mármint úgy sajnálnak, hogy már nem leszel náluk.
2: Igen. De abszolút támogattak. Igen, hogy abszolút támogatásként tapasztaltam meg, és sőt, még mikor volt egy ilyen, hogy egy évig bőtöltünk a Nagykárolyért, akkor az ottani gyülekezetből is bekapcsolódtak.
1: Wow. De ez nagyon szép. Ez nagyon, szerintem ez a jó hozzáállás. Amikor így a gyülekezeti testület is hozzááll ez a témához, hogy Uram, mit akarsz? Küldjük ezt az embert, imádkozunk ezért. Ez megerősítés szerintem. Erike, köszönjük ezt a beszélgetést, és kívánjuk azt, hogy Isten bizonyítson továbbra is mellettetek ebben a szolgálatban, meg épüljön ott az Istennek a munkája. Amikor már 2-3 vagytok, akkor hívjatok bennünket, vagy hívjatok másokat, illetve most viccet félretéve, ha valaki érdekelnek részletek, úgy gondolom bármikor megkereshetnek téged, vagy a környékről szeretnének valaki csatlakozni ebbe a munkába, akkor felvehetik veletek a kapcsolatot, és a részletekről tudtok egyeztetni. Isten áldja meg a munkátokat, és köszönjük ezt a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
4: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Óvd a házasságodat. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. János evangéliuma 10. fejezet 10. vers. Vajon miért végződik válással minden második házasság, a keresztény házasságokat is beleértve? Jézus választ ad erre a kérdésre. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bűségben éljenek. János evangéliuma 10. fejezet 10. vers. Az első házasságkötést Isten celebrálta Ádám és Éva között az Édenkertben, de alig, hogy elkezdődtek a mézes hetek, már is megjelent a sátán és támadást intézett ellenük. Távolságot és szégyenérzetet keltett bennük Istennel szemben. Később úgy olvassuk a Bibliában, hogy amikor fekélyekkel, anyagi csőddel és a szerettei elvesztésével sem tudta az ördög legyőzni Jóbot, a feleségén keresztül támadta meg. Tudnod kell, hogy a te házasságod is a sátán egyik első számú célpontja, de vajon miként óvhatod meg? Elsőként, légy tisztában a házastársad elvárásaival. Vajon reálisnak tekinthetők? Csak akkor fogalmazta meg és adta tudtodra őket, amikor konfliktus adódott köztetek? A csalódottság ugyanis gyakran haragban nyilvánul meg. Második, ismerd meg a társad családi hátterét. Az, hogy kivé lett, sok szempontból annak az eredménye, amilyen környezetben felnőtt. Az az igazság, hogy mindannyian a szüleinktől kapott eszköztárral és fegyverekkel dolgozunk, illetve harcolunk. A házasságunkban kialakuló viták és heves szóváltások során a szüleink haragja, a gyermekkori bántalmazás és a családi viták emlékei befolyásolhatják, hogy miként reagálunk. Harmadik. Kezdj imádkozni a társadért, vagy ami még jobb, kezdj imádkozni vele. Jézus ezt mondta, bizony mondom nektek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok. Máté evangéliuma 18. fejezet 19-től a 20. versig. Óvd hát a házasságodat, hiszen ez a sátán egyik legfőbb célpontja.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Nem tudom, hogy vannak vele, de én gyakran járok úgy, hogy egy-egy igét olvasok, aztán napokon, néha heteken keresztül vissza-vissza járnak annak az igének a gondolatai, és nem hagynak nyugodni. Azzal az igével, amit ma önök elé hozok, ugyanígy jártam. Néhány nappal ezelőtt, pünkösd után, valami miatt a Szentlélek munkájáról esett szó egy csoportban, és aztán eszembe jutott egy ige a Királyok könyvéből. Természetesen tudom, hogy a Királyok könyve és pünkösd között jó pár száz év eltelt, mégis azt hiszem, hogy nagyon-nagyon kifejező az, amit a Királyok könyvében olvasunk. Ugye emlékeznek Aháb királyra. Az ő felesége volt az a híres, hírhet Jézabel, aki egy új vallást hozott Izrael népe közé, de hát tehette, mert Aháb király, amikor megnősült és idegenből vett feleséget, ezzel együtt lemondott arról, hogy képviselje azt a hitet, ami népek között uralkodott. Mert hát, tetszik tudni, úgy van ez, hogyha nem a szívünkön Úr az élő Isten, hanem csak úgy a környékünkön, akkor könnyen adjuk föl az értékeket ezért, amazért. És egy házasság nagyon sokaknak jelentett már teljes és gyökeres változást életszemléletében, gondolkozásában, és azok a dolgok, amik csak úgy elvileg léteznek az ember életében, nagyon hamar kikerülnek a középpontból. Jézabel tette, amit tett, hozta az Asera papokat, hozta a Baál papokat, és kiirtatta az új profétáit. Aháb király egész élete egy állandó vajudás. Illés profétával újra és újra nagyon kemény összeütközésbe került, de hát nem a profétával pusztán, hanem a profétán keresztül természetesen az élő Istennel. Az a történet, amit most szeretnék egy pici részében előhozni, mégsem Illés profétához kötődik. Egy másik profétához, Mikeáshoz, vagy ahogy az új fordítás mondja, Mikájehuhoz, akinek már a neve is nagyon-nagyon érdekes, mert azt jelenti a neve, hogy kicsoda olyan, mint Isten. Mint hogyha a szülei eldöntötték volna, hogy amolyan kihívó nevet adnak a gyermeküknek. Hiszen ez azt jelenti, hogyha kicsoda olyan, mint Isten, akkor hát nyilván a helyes válasz az, hogy senki. És abban a környezetben, ahol Baál és Asera papok és mindenféle idegen istenségek tisztelői törnek előre és kerülnek egyre feljebb és egyre magasabbra a ranglétrán, nem akármilyen dolog egy ilyen névvel élni. Ám eljött a pillanat, amikor Aháb király élete látszólag fordulatot vett. Nábot szőlőjének a története után, ahol szintén Illés mondta ki az Úr ítéletét, Aháb megszaggatta a ruháját, és hosszasan csendben maradt, sőt, úgy tűnt, hogy Aháb egy valóságos megtérést produkál. Tetszik hallani, amit mondok? Úgy tűnt. De tetszik tudni, amikor a megtérés csak látszatra valóságos, az azt jelenti, hogy kívülre mutatjuk, amit látni akarnak, belül viszont nem változott úgy igazából semmi. És eljön a pillanat, és majdnem azt mondom, hogy Isten gondoskodik róla, hogy eljöjjön a pillanat, amikor lelepleződik a szív. A szomszédos királyság, testvérkirályság királya jön látogatóba Jósafát, és egyezkedni kezdenek egy közös háborúról, arról, hogy vissza kéne szerezni Rámot Gileádot, és Jósafát, Júda királya azt mondja, hogy csak meg kéne kérdezni erről az urat. És hirtelen 400 proféta kerül elő. Ugye tetszett hallani? 400. Nem egy-kettő, hanem 400. És ez a 400 proféta mondja, hogy milyen eredményes, sikeres és milyen nagyszerű lesz ez, hogy menjenek, mert az Úr velük lesz, hogy megáldja őket, sikeressé teszi őket, hogy... Szóval azt mondják, amit a király hallani akar. Jósafátnak valami gyanúsá válik ebben a helyzetben, És azt kérdezi, hogy nincs-e az Úrnak még egy prófétája valahol a környéken. És erre nagyon keményen és nagyon megdöbbentően azt válaszolja Izrael királya, van még valaki, aki által megkérdezhetnénk az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Tetszik érteni? Ez a próféta olyan ember volt, aki nem félt a királytól. Bár érdekes, az Úr Jézus azt mondta, hogy ne azoktól féljetek, akik a testet megölhetik, hanem attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket képes a gehennára taszítani. Mikájehu vagy Mikeás ismerte az Urat. És nem csak a nevében hordozta azt a kérdést, hogy kicsoda olyan Isten, mint az Úr, hanem a szívében is ott volt, hogy van-e valaki, aki felsőbbség az élő Isten fölött. És tudta, hogy Isten nem fog szemet hunyni, és nem dugja be a fülét, és hogy amit Isten megmond, a próféta nem térhet el attól. Igen, ám, de mire is vetesz fényt? Az előbb azt mondtam, hogy Ahab úgy tűnt, hogy megtér. Igen, ám, de attól még, hogy az ember körülveszi magát ebben a nagy, látványos és főleg látszat megtérésben prófétáknak a százaival, attól nem lesz megtértebb. És hogyha egyetlen prófétát tud nagyon gyűlölni a környezetében, nyilván Illés ekkor jó messze kell, hogy legyen valahol, és nem tart attól Ahab, hogy most előkeveredik. Szóval, hogyha egyetlen prófétát kell gyűlölni, akkor ez nagy valószínűség szerint pont azért van, mert ennek a prófétának ő mutathat olyan képet, amilyet akar, azt fogja mondani, ami a valóság. És ez a valóság túl van azon, mint amit a magunkra kent spirituális smink, lelki máz mutat. Gyűlölöm őt. Ez a szó nagyon kemény. Eszembe juttatja Isten igéjének azt az új szövetségi időre vonatkozó ígéretét, hogy lesznek majd olyanok, amikor az emberek ki nem állhatják azt, ha valaki az Úr nevében szól valóban. Sőt, maguk gyűjtenek maguknak tanítókat, viszket a fülük, és nem szívlelik, és nem szenvedhetik el az igazságnak a beszédét. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell hirdetni, csak számolni kell azzal, hogy lesznek, akik úgy maguk között, nyilván Ahab azt gondolja, hogy Josafát és ő egy húron pendülnek, úgy maguk között ki fogják mondani ezt a valóságot. Utáljuk az ige hirdetést, ami arról szól, hogy bűn, hogy megtérés, ami leleplezi a mi lelki valóságunkat. Mi azt akarjuk hallgatni, amitől úgy simogatva érezzük magunkat. Olyan gyöngéden dédelgetetnek, amelyik azt mondja el, hogy igazából mindegy, hogy élsz, szeret téged az Isten. Nem kell azzal foglalkoznod, hogy bűnben élsz. Isten ismeri ezeket a gyengeségeket. Ne törődj vele, Isten se törődik vele. Ő téged sokkal jobban szeret mindennél. 400. Ennyien mondták azt, amit Ahab király hallani akar. 1. Ez a valaki az, aki gyűlölni kell, mert nem azt mondja, amit hallani akar a király, hanem amit mond a mennyei király. Ma hogy vagyunk ezzel? Nem az aránypárokra vagyok kíváncsi, bár azt hallottam valakitől, hogy lehet, hogy ez arány ma se jobb. Mi az, amire dobban a szívünk? Lehet, hogy végig kéne gondolnunk, hogy nem az a helyes válasz az igazságra, hogy kinyílik a bicska a zsebünkben, hanem az a helyes válasz, ami pünköskor történt, amikor szembesítette Péter apostol az egész hallgatóságot, hogy ti voltatok azok, akik átjátszottátok azt, akit Isten kiválasztott, azt, akit Isten felkent, megszentelt, átjátszottátok a pogányok kezére. És ezáltal ti magatok öltétek meg őt a pogányok kezei által. Emlékeznek? A reakciót az volt, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? És amikor azt hallották, hogy térjetek meg, akkor erre a felhívásra 3000 szív dobbant, akik azt mondták, igaza van az Istennek. És tetszik tudni, attól tartok, hogy olyan igazi középút ezen a területen sincs. Vagy elfogadom az Isten üzenetét, vagy elfogatom az Isten küldöttét, mint ahogy ez később meg is fog történni, Mikás prófétát börtönbe vetteti a proféciájáért, majd Aháb király, úgy gondolva, hogy majd amikor visszajön, ítélkezik fölötte. De hát sose jött vissza, mert kiderült, hogy amit Aháb királyról Mikás elmond, az pont úgy van, mert az Úr üzenete volt. Gondolkozzunk egy kicsit.

gondolatokat képes kiváltani belőlünk egy-egy ige, amit hallunk, egy-egy ige hirdetés vagy ige hirdető, és hogy milyen nagyon sokan jelentkeztek már be arra, hogy simogassák a mi szívünket, és dédelgessenek, és úgy beszéljenek, ahogy a legjobban esik hallani. És milyen kevesen vannak, akik fölvállalják annak a súlyát, hogy azt kell mondani, amit te mondasz. Uram, te soha nem azt kérted, hogy érzelgős, csöpögős, szirupos szavakkal hitegessük az embereket, hanem azt mondtad, hogy az ige hirdetők ajkai őrzik az Isten ismeretét. Olyan jó lenne, hogy ez az ismeret, ez robbanásszerűen terjedne, hogy a szívek megnyíljanak előtted, hogy akinek fáj a bűne, ne kelljen belepusztulni a bűnbe, hanem lehessen szabadulni, megtérni, új életet nyerni. Könyörülj rajtunk, azokon is, akik hirdetjük, meg azokon is, akik hallgatják az igét. Krisztusért. Amen.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mit tesz a kegyelem? A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-19. vers. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájadból a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Gondolatok az ígéről. Ez a nap már eljött. Nem tekintjük Istent Baálnak, zsarnok úrnak és parancsolónak, mert már nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. Mert Jézusra, üdvözítőnkre, mint barátunkra gondolunk, akit szívből szeretünk, s akihez az elszakíthatatlan isteni szeretet kapcsol minket. Az Úrra, a mi Istenünkre pedig úgy tekintünk, mint szeretett férjünk.

0: Istenünkre, akihez megszentelt, bensőséges, szerető kapcsolat fűz. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé tiszteljük, hanem hogy sokkal jobban szeretjük őt. Nem lettünk kevésbé engedelmesek, csak engedelmességünk magasabb rendűvé vált, mert a szereteten alapul. Nem reszketünk, ha fényít, hanem örvendezünk szeretetének. Szolgából gyermekeivé lettünk, és kötelességeink teljesítése kiváltságot jelent számunkra. Megtörtént ez már veled is, testvérem. Elvette a kegyelem a szolgai félelmet belőled, és megtöltött gyermeki szeretettel? Milyen boldoggá tesz ez a tapasztalat? Ezután az Úr napja már gyönyörűség lesz számunkra, és az Isten tisztelet soha nem fárasztó. Az imádság kiváltság, Isten magasztalása pedig ünnep. Az engedelmesség maga a mennyország, az Úrnak adakozni élvezet, így minden megújul. Szánk telve van énekszóval, szívünk pedig örvendezik. Áldott legyen Krisztus, aki ilyen változást tud véghez vinni bennünk. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a pápa. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatta az egyházközséget, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusba.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy ezt írva találjuk a Tesszalonikiaiakhoz írt első levélben, a 4. fejezet 7. és 8. versében a következőképpen. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja.

0: Kedves atyánk, te tudod azt, hogy amikor az igédnek ezek a súlyos mondatai tükörként előttünk vannak, akkor sokszor kell, hogy föltegyük magunknak a kérdést, hogy vajon valóban tudatában élünk annak, hogy megszentelődésre hívtál el bennünket? Tudod, Uram, hogy nagyon sokan cserélték már föl a megszentelődés szenteskedéssel. És annyi a képmutatás, annyi az áll szentség, annyi a kétértelmű törekvés. Könyörülj rajtunk. Segíts, Úr Jézus, úgy élni, úgy járni, hogy valóban tanítványként bizonyságtétel legyen az életünk, ne csak a beszédünk. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik hallanak bennünket, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk. Elérkeztünk a negyedik Biblia tanulmányunkhoz, bűn a gyülekezetben. Az Új Szövetségben a bűnre van egy kifejezés, és ez nem más, mint a hamartia, az a céltévesztés. Tehát a bűn az egy céltévesztés. A gyülekezet pedig a kihívottak közössége. Vagyis a kihívottak közösségében valami céltévesztés. A bűn az egy olyan általánosan elterjedt fogalom, hogy mindegyikünket érint. Mégis a bűn megjelenik a gyülekezetben, az egyházban, és az egyik legnagyobb veszély, ha elkezdjük mentegetni a helyzetet. Nem kezeljük helyesen, hanem valamilyen felmentő, valamilyen magyarázható okot, indokot, elfogadhatóvá tevő indokot hozunk fel. A bűnt nem kell megmagyarázni. Sajnos a bűn az a gonosztól ered, és gyakorlatilag Ádám és Éva óta itt van közöttünk. És a Messiás, amikor eljön, a názáreti Jézus egy olyan országot alakít, ahol a bűn nem fog a gyülekezetben megjelenni. A bűn emlékezetbe sem fog jutni. Ehhez a gondolathoz csatlakozik a vasárnapi gondolatunk, eltérés a hit és a gyakorlat között, Korintusi első levél 5. fejezet, és ott az első 8 verse. Mit mond számunkra a Szentírás, Székely Marika?
2: Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudni illik valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfuvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna magatok közül azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlevő, már ítéltem a felett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával, átadjuk az ilyet a sátánnak teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a ma napján. Nem jól dicsekedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott. Ezért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.
1: Köszönöm szépen. A kovász a legtöbbször a Bibliában a bűnt jelképezi, ahogy a kovász átjárja a tésztát és átalakítja, és úgymond egy új minőséget hoz létre, ugyanúgy a bűn is át tud járni bennünket, és egy új minőséget hoz létre. De hozzátesszük, az evangélium is ilyen, és az evangélium is át tudja járni a régi kovászt, és egy új kovásszal, egy új minőséggel tud megjelenni. Anikó.
3: Hát én a bűn kérdésen gondolkodtam itt, és kapcsolódik ehhez a kovászképhez. Amikor a szervezetbe bekerül valami akármilyen baktérium, vírus, kórokozó nevezzük egyszerűsítve, akkor ha a szervezet nem kezd el védekezni vele szemben, akkor ugyanúgy, mint a kovász, elkezd szaporodni, mert hát a kovászban is erjesztő baktériumok vannak. És ha ez egy határon túl van, akkor a szervezetet annyira megbetegítheti, hogy végül halál az eredménye. És ilyen a bűn is. Ha bekerül Krisztus testébe, mert hogy használja a Biblia ezt a képet, ha bekerül a bűn, ugyanúgy, mint a vírus vagy a baktérium a szervezetünkbe, ha nem kezdünk el védekezni ellene, mégpedig nagyon hatásosan, sőt, ha kell külső segítséggel is, ezért szedünk be gyógyszert, meg ezért szaladunk orvoshoz, amikor baj van.
1: És ez az immun, ugye?
3: Ez az immunrendszer, pontosan. Ha nem is, először is föl kell ismerni a betolakodót, aztán el kell kezdeni védekezni ellene, mégpedig, ha lehet célirányosan. És hogyha ezt megtettük, akkor van esélyünk a gyógyulásra. És én úgy gondolom, hogy Krisztus testének, a gyülekezetnek is így kell funkcionálni. Mert hogyha én elnéző vagyok, akár mondjuk megvágtam az ujjamat, és egy gennyes seb lett, jó, hát nem olyan nagy dolog, de nagyon nagy dolog lesz belőle. És ugyanígy a gyülekezetben is a látszólag nem olyan nagy dolgok, ha bár itt, amiről Pál apostol is, szerintem azért ez
1: nagyon nagy dolog,
3: de még a kicsi dolog is elvégezheti a maga erjesztő, romboló, halált okozó munkáját. Hát még amikor úgymond cégéres bűnök felett hunyunk szemet, és legyünk őszinték, ne húzzuk le a korintusiakat, azért napjainkban is lenne miről beszélnünk.
1: Igen. Parancsolj, Tibor.
0: Ha már az elején említetted a hamartia szót, ami ugye a célnak az eltévesztését jelenti, ebben a fejezetben Pál apostol egy másfajta bűnről beszél, ami nagyon ismerős lesz a kedves hallgatóknak, azért fogom szóba hozni a szót, pornéia. A pornográfia ebből következik, ebből született, ebből a szóból, mégpedig a szexuális elfordulás, a szexuális kifordulás, magyarul a paráznaság. És nagyon-nagyon sokan úgy vannak ezzel a kérdéssel, mint a korintusiak. És ez most nagyon rosszul eshet sokaknak. De a gyülekezetnek, hogy is van a felépítés, az mégiscsak családokból áll, nem? És ha egy-egy családban történik valami, akkor nem fordul elő, hogy összezár a család, és akinek mi köze hozzá alapon a gyülekezetet is akadályozza abba, hogy ebbe bármi beavatkozása legyen? És abban a pillanatban, hogy összezár a család, mi történik? Zárvány keletkezik. Eszembe jutott erről egy furcsa helyzet. Valamikor elszaporodott a teraszunk előtt egy bokor, aminek szép nagy tövisei vannak, tűztövis, sokan fogják ismerni, és úgy döntöttem, hogy majd én megszabályozom, úgyhogy elkezdtem megnyírni, és egy beakadt ág, amit észre se vettem, ahogy levágtam egy ágat, kicsapódott, és beleállt az ujjamba, erre a bütykös részbe. És napokon később csak fáj, láttam is, hogy van ott egy valami, hát gondoltam, tüske ki kéne szedni, de sehogy nem fértem hozzá, és a gyülekezetünkben van egy sebész, és megmutattam neki. Mondtam, hogy szerintem nem komoly a dolog, és úgy nézegette a kezemet, és mondta, hogy akkor másnap reggel vár a rendelőbe. És amikor bementem a rendelőbe, és mondtam, hogy nem tudom, hogy ezzel kell-e valamit sebésznek kezdeni, rám nézett, és azt kérdezte, hogy akarsz megbénulni? És én néztem, hogy miért bénulnék meg? És elmagyarázta, hogy egy olyan helyre fúródott be, ráadásul mérgező a hegye annak a tövisnek, amitől majd szép csendesen elkezd terjedni a fájdalom és a gyulladás, és le fog bénulni a kezem. És legalább fél órán keresztül szedte ki, szikével nyitogatva apránként a területet, hogy megszabadítson a beletört tövisből. És ezt azért mondtam, csak nem azért, hogy borzongassam itt a kedélyeket, hanem hogy amikor bekerül a gyülekezetbe valami ilyesmi, akkor olyan lesz, mint ez a tövis. Semmi, hát nulla, hát alig látszik. És akkor egyszer csak mi történik? Azt veszük csak észre, hogy kikopnak testvérek a gyülekezetből, megbénulnak missziós folyamatok, nincs kedvünk egymással beszélgetni, mert miről beszélgessünk, hát inkább hallgassunk. Ne szólj szám, nem fáj fejem, ismerős? És akkor hát a korintusiak helyzetébe kerülünk. És Pál pedig ezt veti a szemükre, és azt mondja, hogy felfúvalkodtatok. És azt hiszem, hogy itt a megalázkodás nagyon sokat segítene sokunknak.
1: A bűn az egy komoly dolog. Drábik László testvér.
4: paráznaságot említettél, tulajdonképpen vérfertőzésről van szó, de a mai büntetőtörvénykönyvünkben is külön fejezet van a nemi erkölcs elleni büntettekről. És a vérfertőzést az még a legeslegújabb BTK is bünteti. Ami pedig a tövist illeti és a bűnt. Mindig a rohadtalma szindróma szokott eszembe jutni, hogyha egy tál egészséges alma közé beteszünk egy beteg almát, akkor nem a beteg alma fog meggyógyulni, hanem az egész tál fog tönkre menni. Tehát ezért nem lehet a bűnnel játszani. Na most, ami pedig a bűn fogalmát illeti, ez a céltévesztés nagyon jól hangzik. De általában, amikor bibliai értelemben bűnről beszélünk, akkor nem a céltévesztés jut az emberek eszébe, hanem az Isten akaratával való szembenállás. Na most, hogyha valaki szembe kerül ezzel, akkor el lehet meditálni, hogy lehet-e a bűnök között különbséget tenni. És ez azért nehéz kérdés, mert bizony a Biblia említ halálos, meg nem halálos bűnt is, meg megbocsátható, meg megbocsátatatlan bűnt is. És akkor ebből, ha valaki felületes keresztény, akkor gondolhatja azt, hogy hát igen, vannak olyan bűnök, amiket meg lehet bocsátani, én biztos olyat követtem el, tehát nyugodtan élhetek úgy, ahogy gondoltam, mert az Isten majd úgyis megbocsátja. Tehát azért valahogy a bűn fogalmát helyre kell tenni, az Isten szemében nincs kicsi és nagy bűn. Az más dolog, hogy kegyelméből bizonyos bűnöket hajlandó megbocsátani, de ez nem azt jelenti, hogy hajlandó el is tűrni. Megbocsátja, de ha ott folytatod, ahol abba hagytad, akkor nincs bocsánat.
1: Köszönjük szépen, Székely Marika.
2: Ugye a hit és a gyakorlat, hát az elvek és a tetteink mit mutatnak, hogy összhangban van, vagy valami kis hamisság van a kettő között. És hogyha a bűn másra vonatkozik, akkor nagyon hamar el tudjuk ítélni az illetőt. De ha magunkra vesszük, akkor azt mondjuk, hogy hát elfogadható, vagy egész másként állunk hozzá. És ne gondoljuk azt, hogy a bűnök leplezetlenek maradnak, mert minden bűn kiderül, és mi elítéljük a világot, ugyanakkor néha mi bűnünk nagyobb, mint a világiak bűnje. És miért, milyen ok miatt engedjük a bűnt a gyülekezetbe, és ha ott van a szemünk előtt, és nem tisztogatjuk ki, akkor azt mondjuk, hát ha neki szabad, akkor nekem is. És már is a kovász terjed a gyülekezetbe. El kell távolítani a bűnt, és nem megtűrni. Az az ige jutott eszembe, hogy a pusztító utálatosság megjelenik szent helyemen. Ugye ez az utolsó időkre vonatkozik. És rá kell vezetni a bűnöst, hogy a bűnt hagyja el. És hát van egy nagyon nehéz kérdés, amikor ezt a családba, a rokonság között tapasztaljuk, hogy akkor is figyelmeztetni kell, akkor is szólni kell, ha a családtagomról van szó.
1: Köszönjük szépen. Szigeti István.
5: Azon gondolkodtam, hogy ezt a történetet mi különféleképpen minősítjük. általában arra helyezzük a hangsúlyt, hogy ez egy botrányos helyzet volt. Néztem a kommentárokat is, különféle idézőjelvetett megoldási módszereket javasolnak. Azt mondják, hogy elvált az illető, aki az apjának feleségébe élt, vagy megözvegyült az anyja, vagy megszökött, ilyen mentegetőző jellegeket mondanak. De szerintem a hangsúlyt arra kéne helyezni, hogy tulajdonképpen Pál két dolog foglalkoztatta nagyon. Először is, hogy megdöbbentette, hogy egy gyülekezeti tag, a családon belüli kérdés, egy gyülekezeti tagra fordulhat elő, és ami még jobban megdöbbenthette ezt, pedig az, hogy ezt tolerálják, ezt a bűnt, elnézik, elismerik ezt a bűnt. Tehát mi is sokkal úgy vagyunk, hogy inkább nem szólunk, hogy nehogy rossz embernek minősítsenek, idézőjelvet téve. És tulajdonképpen arra int a Pál, hogy a tudás és a cselekvés közötti szakadékot átidalásához kell az odaszánás és a változásra való nyitottság. Tehát az, hogy nyissuk ki a szemünket, és a változásra tettük a hangsúlyt, mert ez egy helytelen cselekedet, egy nem jó cselekedet. Nem elítéli, ezt majd később látjuk, hanem más megoldást, a bűn problémájára megoldást fogja javasolni.
1: Igen, mert az elítélés az nagyon könnyen megy, igen, de nincs eredménye. Jakó Gyula testvér?
6: Ennek a bűnnek az eltörése miatt a következményekre is szeretném felhívni a figyelmünket, hogy ha eltűrik és elnézik, akkor milyen következménye lesz a gyülekezeten belül is, és milyen következménye van a külső megítélés szempontjából is, hogy a kívülállók, ahogy mi szoktuk mondani, nem keresztények, hogyan ítélik meg, és ez megint az Úr ügyét rombolja kívül is, meg belül is.
1: Köszönjük szépen. László?
4: Fűznék az elhangzottakhoz, hogy aki nem ítéli el a bűnt, az maga is cinkossá válik.
1: Van, mentegeti. Menjünk tovább. Botrányos helyzetek gondolatsor alatt Korintusi első levél 5. fejezet 9. versétől a 13. verséig. Mit mond számunkra az ige, Varga Gyöngyike?
7: Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne tartsatok kapcsolatot azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek, mert mi tartozik rám, hogy a kívül lévők felett ítélkezzem? Nem. Belül levők felett ítélkeztek-e ti is? A kívül lévőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül.
1: Köszönöm szépen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyülekezetben egy bizonyos szintet kell tartani erkölcsi vonatkozásban. Azt sem azt mondjuk, hogy ők büntelenek, akik elérték ezt a szint, de ha mindenki mindent csinálhat, akkor szétesik a közösség. Tönkre megy lelkileg. Hogy látod, Tibor?
0: Hát, furcsa kérdésem lesz, ez be kell, hogy valljam. Melyikünk szeretné ezt az igét megtartani? Az van ideírva, hogy semmiféle kapcsolatunk ne legyen azokkal, és nem csak paráznákról van szó.
1: Harácsolók,
0: nyerészkedők, bálványimádók, rágalmazók. Abban a pillanatban, ahogy ezek megjelennek, a gyülekezetben megjelenik egy másik tanítás is. A szeretet mindent elfedez, ezeket is, és a szeretet oldaláról kell ezeket nézni, és engedékenynek kell lenni. És ebben a pillanatban, és most félre ne értsétek, az Isten igéje áldás helyett méreggé válik. Ezt nem az Isten lelke használja ilyenkor az igét. Hát utána a következmény az, hogy ítéletté lesz rajtunk. Mert Isten nem fogja megváltoztatni a maga hozzáállását a dologhoz. De ezt nagyon mérlegre kéne tenni, hogy amikor Krisztusban azt mondjuk, hogy az ember új teremtés, és akarjuk ezt az új teremtést megélni, és a gyülekezetben ezt a szintet képviseljük, példaként éljük, ez nagyon fontos dolog, de muszáj, hogy megmaradjon ez a szint. Mert különben a hamisító klubjává válunk, ami hát tragikus következménnyel jár.
1: Köszönjük. Apa László testvér?
8: Nagyon erőteljesen hangozhat ez az ige, és nagyon erőteljesen is hangzik, hiszen azt mondja Pál, hogy ne is üljünk le enni az ilyenekkel, tehát zárkozzunk el, zárjuk ki magunkat, és ez néha úgy valahogy az ember azt érzi, amikor ez van, hogy de hát azért ennyire drasztikusan azért mégsem kéne. Azért mégsem kéne ennyire eltávolodni. És nekem is volt olyan, amikor én ezt így gondoltam, hogy azért nem kell annyira mégsem, ne együk olyan forrónak ását, ahogy szokták ezt mondani. De aztán valahogy a Szentlélek úgy rávezetett arra, hogy amikor Jézus visszatér, majd a mennyei Jeruzsálemmel, két embercsoport lesz. Az egyik embercsoport bent fog lenni a mennyei Jeruzsálem falain belül, a másik embercsoport az kint fog lenni a mennyei Jeruzsálem falán kívül. És a két embercsoport között az egyik hord hatalmas különbség, hogy akik kívül vannak, azok újra meg akarják ölni az Istent. Ez a tervük, ez a szándékuk. És mi nagyon sok esetben úgy vagyunk, hogy a bűnt, azt valahogy nagyon nehezen tudjuk olyannak látni, mint ami megöli az Istent. Jézus Krisztust a kereszten megölték. És nem a rómaiak ölték meg, meg nem a zsidók ölték meg, hanem az én bűneim ölték meg őt. A bűn az megöli az Istent. Nem csak arra törekszik, hogy elvegyen az Isten világából valamit, eltulajdonítson valamit magának. Nem, az el akarja törölni. Na most a kérdés az, hogy én akarok-e szövetséget kötni magamba azzal a természetemmel, ami bennem van, ami arra törekszik, hogy újra megölje az Istent. Mert van bennem egy olyan természet, ami állandóan föl akar kerekedni, állandóan föl akar jönni, és le akarja gyűrni bennem azt, hogy nekem az a jó, ha én föllázadok az Isten ellen, és újra meg akarom őt ölni. Vagy pedig elhatárolok attól, ami bennem van, és utána a környezetemben, amikor azokat az embereket látok, akik hasonló indulattal vannak újra az Istennel szembe, akkor azt mondom, hogy hát nem kötök velük szövetséget. Hát nem fogok velük leülni, mert azt az Istent, akit én szeretek, aki engem megváltott, hát azt nem akarják újra megölni. Tehát, hogy vannak olyan pillanatok, amikor le kell vigyük ilyen drasztikus szintre az egészet, hogy átüsse az embernek az inger küszöbét az, hogy ez a bűn.
1: Köszönöm szépen. László.
4: Én csak a téma súlyosságára szeretném fölhívni a figyelmet. Ugye a gyülekezetnek mi lenne a rendeltetése? Hogy az Istenhez tartozását tükrözze a világ felé. Ez lenne a célja. És a gyülekezet gondolhatja magáról, hogy ő ennek eleget tesz. Igen ám, de hogy én nem az vagyok, amit gondolok magamról, hanem az vagyok, amit mások gondolnak rólam, és ha rosszat gondolnak rólam, akkor én nem mehetek oda mindenki ezzel magyarázni, hogy én egy ilyen klassz ember vagyok. A gyülekezet is gondolhat magáról, amit akar, de az lesz, amit a világ fog tartani róla. És ha a világ azt látja, hogy ebben a gyülekezetben tulajdonképpen a bűn, az erkölcstelenség, a nyerészkedés, és sorolhatnám tovább, uralkodik, akkor ez azt jelenti, hogy nem fogja Istenhez tartozónak tartani, és nem lesz kívánatos a számára. És utána a gyülekezet mondhat, amit akar, teljesen céltévesztett, úgy, ahogy a bevezetőben elhangzott.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
6: A Máté 18. fejezetére gondolok, hogy ha vétkezik a fele barátod ellened, menj hozzá négy szem közt. Tehát a bűnnek is megvannak a sajátos rendezési módjai, És hát ilyen esetben is az a bibliai tanács, hogy korrektúriáljunk-e, és utána, ha nem hallgat, akkor legyen előtte dől, mint a pogány és a vámszedő. Tehát itt megint erre a körültekintő rendezési elvre hívnám fel a figyelmünket.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ugye a gyülekezet áldást szeretne, de a régi kovásszal, mert az nem jó. És Isten nevében összegyűlünk, és akkor a sátáni lelkületet megtűrjük. Tehát ez nagyon fontos, hogy egy gyülekezetbe az isteni jellem, az isteni vezetés érvényesüljön, és hogyha a sátáni erőket nem űzzük ki, vagy megtűrjük, akkor végül Isten zárjuk ki a gyülekezetből.
1: Köszönöm szépen.
3: Én ahogy itt gondolkodtam ezeken a kérdéseken, egy furcsa kép jutott eszembe. Szerintem az egyik legnagyobb baj napjainkban is, és én úgy gondolom, hogy Korintusban is ez problémát jelenthetett, hogy mi relativizáljuk a dolgokat. Tehát azt mondjuk, hogy igen, hát itt van a világ szintje, erkölcsileg a paráznaság megítélése, vérfertőző kapcsolat, stb., de azért a gyülekezet még mindig jobb. És akkor húzunk egy ilyen egyenest, és nem a világhoz kéne mérni magunkat, hanem Isten törvénye állandó, standard. A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus is tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Isten törvénye se változik. És Isten már az Ószövetség legelején nagyon-nagyon határozottan lefektette például azt, hogy a paráznaság és a szexuális bűnöknek milyen súlyos következményei vannak, és hogy ő ezt mennyire elítéli. A legtöbb esetben, bocsánat, megkövezés járt érte. És ezt nem véletlenül tette. Nem olyan rég kezembe került egy statisztika, és utána néztem, még a közmédia is foglalkozott vele, hogy az elmúlt pár évben ugrásszerűen megnőtt, és ugrásszerűen így fogalmaztak, a szifilisszel született csecsemők száma. Pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, 13 volt, az elmúlt évben már 93, és ebből nagyon nagy százalék az antibiotikumos kezelés ellenére sokszor születéskor már meghalt, 40 valamennyi. Nem tudom pontosan fejből, az utána lehet nézni. Bent van mindenhol a interneten a statisztika. És ez miért van? Azért, mert a szexuális tisztaság teljesen háttérbe szorult, sőt, majdnem úgy állítjuk be, hogy prűd az, aki ezekhez ragaszkodik, meg olyan maradi, meg olyan, hát egy kicsit olyan, még lehet, hogy agyilag is sérült, mert hát egy felszabadult világban élünk, és hát miénk a jövő, meg miénk minden. Isten nem korlátozni akar minket, amikor nagyon komolyan lefekteti a törvényében a parancsolatokat, hanem védeni. És én ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a gyülekezetet is védeni akarja, a környezetünket védeni akarja, meg akarja mutatni azt az gazdag életet, amit benne és általa élhetünk, mert ő boldogságra teremtett minket, ezt kéne tudnunk, de megvannak a szabályok.
1: Köszönjük szépen, István!
5: Én azt a gondolatot folytattam, hogy az Anikó mondott, hogy relativizáljuk a bűnt. Itt Pál teljesen egyértelműen fogalmazza, nem relativizálja ezt a bűnt, hanem azt mondja, hogy szükséges fegyelmet gyakorolni, ki kell zárni és ítéletet kell hozni. Tehát ez teljesen egyértelmű válasz, és van egy központi vezérgondolat ebben, hogy ezzel is a helyreállítás a cél, tehát nem az elkülönítés, kizárás, megkülönböztetés a cél. És amit a Laci is mondott, hogy ne tartsatok kapcsolatot vele, itt érdekesen más folytatással mondja, hogy ne barátkozzatok romlott emberekkel, vagy ne keveredjetek többé egy társaságba paráznákkal. Tehát vagyis a prevencióra hívja fel a figyelmet a Pál, mert ennek a befolyása, ez elkerülhetetlen dolog. És végül tulajdonképpen az a célja, hogy a helyreállítás, vagy észrestérítés, hogy így fogalmaznám, hogy tulajdonképpen ennek hatására el kéne fordulni a bűntől, és ismét be kéne tagozódni az egységbe, a normalitásba.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Az egyház identitásának védelme, az egyház önazonosságának védelme. Korintusi első levél, 6. fejezet, és hát egy viszonylag hosszabb szakasz, az 10. verse, Apa László.
8: Hogyan merészel közületek valaki, akinek a másikkal peres ügye van, a hitetlenek előtt pereskedni, és nem a szentek előtt? Vagy nem tudjátok, hogy a szentek a világ felett fognak ítélkezni? És ha ti a világ felett ítélkeztek, arra talán méltatlanok vagytok, hogy a jelentéktelen ügyekben ítélkezzetek? Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Akkor mennyivel inkább ítélkezhetünk a mindennapi élet dolgaiban? Ha tehát a mindennapi élet ügyeiben pereskedtek, akkor azok előtt ültetitek a bírói székben, akik semmit sem számítanak a gyülekezet előtt. Megszégyenítésül mondom nektek, ennyire nincs köztetek egyetlen bölcs sem, aki igazán tudna, igazságot tudna tenni a testvérek között. Sőt, testvér a testvérrel pereskedik, méghozzá hitetlenek előtt. Egyáltalán már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt? Sőt, ti okoztok sérelmet és kárt mégpedig testvéreteknek. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek, sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Istennek országát.
1: Köszönöm szépen. Ez egy nagyon kemény felsorolás, és itt nagyon vigyázzunk, nincs mentség. Nem lehet mentegetni a bűnt, mert abban a pillanatban részesévé válok. Tibor?
0: Az jutott eszembe, hogy amikor Pál apostol ezt leírta, a mai ember oldaláról ez egy teljesen szívtelen valakinek hangzik, aki nem képes megértően fordulni a gyülekezet különböző problémáihoz. Nem olyan régen láttam egy videót. Arról szólt a videó, megpróbálom nagyon röviden összefoglalni, hogy egy kisdiák azt írta a dolgozatában, hogy 2×2=22, és a tanárnéni ezt nem fogadta el, aminek az lett a végső következménye, hogy anyuka győzködte, aztán már igazgatóbácsi győzködte, nem a diákot, a tanárnénit, hogy ezt el kell fogadni, mert a szeretet oldaláról, meg a segítőkészség oldaláról kell nézni, és végül a tanárnénit kirúgták. Mert hogy 2×2=22 is lehet, ha úgy nézzük a dolgokat, ahogy a diák látta. Na most el lehet jutni idáig is egy gyülekezetben. De amikor Pál apostol ezt leírta, Isten szent lelke mögötte volt? A Bibliáról hiszem én azt, hogy ez a kijelentett Isten igéje? Mert ha igen, akkor én hiába mondom azt, hogy te Uram, mi egész gyülekezetben megszavaztuk, hogy te ennél kegyelmesebb vagy. A mennybe az van odaírva, nem léphetnek be, nem öröklik Isten országát. Magyarul nincs jussuk benne. Tehát nekünk, amikor szeretjük az egyént, és hogyha észrevettétek, eddig általában az egyén oldaláról néztük a dolgot. Mi lenne, ha szeretnénk egy kicsit a gyülekezetet is? A Krisztus mennyasszonyát. Amelyik megfertőződik, és a Krisztus gyülekezetének kell élni, természetesen jó lenne, ha ebben egyénként mindnyájan élnénk, mint Krisztus testének a tagjai. De rámegy a gyülekezet arra, ha mi egyénieskedünk így.
1: Köszönöm szépen. A következő hozzászólókat kérem, hogy 1 perc maximum. László, 1 perc, és akkor mehet tovább, mert...
4: Tibor mondta, hogy Pálnak-e kemény szavai mögött Isten állt, a Szentlélek. Mi hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig csak a szerető Istent lássuk, és a szerető Istenről beszélünk, és nem akarjuk tudomásul venni, hogy aki hátat fordít neki, szembe kerül vele, annak ő ítélő Isten lesz. Mind a 2 percet látni kell, a szeretőt is, meg az ítélőt is.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Nagyon jó lenne, ha a gyülekezetekben lenne olyan bölcs, aki semlegesként meg tud ítélni pereket, vagy igazságokat, és nagyon érdekes az a Biblia vers, hogyha nem tudunk dűlőre jutni, akkor inkább szenvedjük el a kárt és a sérelmet, de ne menjünk tovább a világi bíróság felé.
1: Ez egy nagyon nagy igazság. Köszönöm szépen, menjünk tovább. Erkölcstelenség ellenszere. Korintusi első levél 6. fejezet 11. versétől a 20. versig. Tokics Marika.
9: Pedig néhányan ilyenek voltatok. De megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazoltatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de nem válok semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor pedig az elederért. De Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek, szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben.
1: Köszönöm szépen. Egy hozzászólás ezzel kapcsolatban, Tibor.
0: Azt hiszem, hogy ezt a Szentlélek temploma kérdést nem ártana nagyon mélyen elültetni a szívünkben, mert hogy Isten nem a szexualitás ellen beszél, annak megadta a környezetét, a házasságot. De mélyen el akarta bennünk ültetni, hogy a házasságunkban van egy olyan közösség, ahol két templom él egymás mellett, és mindegyikben ugyanazt az Istent kéne dicsőíteni, és ebben nem jöhet be egy harmadik, semmilyen oldalról.
1: Ez így van. Köszönjük szépen. Házasságban vagy egyedül élni, ez a kérdés. Tesszalonikai első levél, 4. fejezet, 1. 6 verse, Kulcsár Anikó.
10: Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett, mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt teszi igazzá. Mert az Úr, aki felettem ítélkezik, egyáltalán ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek, alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, hogy senki se kérkedjék az egyik tanítóval, a másikat megvetve.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
5: Nekem erről az jut eszembe, hogy ezt világosan mondja Pál számunkra, hogy tulajdonképpen Isten szabaddá tett bennünket a bűntől. Viszont nem arra szabadított fel, hogy bűnt kövessünk el. Ez egy nagyon lényeges megközelítése a dolognak.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kedves Rózsika, honnan jön az összefoglalás?
11: Dr. Szigeti Jenő, Sorskérdéseink a kereszténység fényében, 23. oldal. A Biblia szerint a házasság nem csupán jogi keret, hanem két embernek egy életre szóló testi, lelki, szellemi közössége. Ez a közösség tudatos, személyes döntésen alapul, mint ahogyan az Édenben. Isten elvezetett minden teremtményt Ádám előtt. Ádám mindegyiknek nevet adott, ezzel a keleti ember gondolkodása szerint átvette felettük az uralmat. Az uralnivalók között nincsen társ. Az Isten Ádám oldalából, nem a fejéből és nem a lábából alkotta, s őt fogadta el az ember társának. A Biblia józanságra nevel, és nem álszeméremre. Baj van a szerelemmel, mondjuk, és életünkben nem látszik a megoldás. Ma a szeretet sokartuságát életünkkel az emberek elé tárni minden keresztény becsületbeli kérdése. A mi házasságunk is veszélyek, sok kudarc és feszültség között vergődik, de Isten szeretetének erőforrása mindenre elegendő. Lakodai egy szép gondolata bátorítson. Egy óra hosszat szeretni állati dolog, egy évig szeretni emberi dolog, egy életen át szeretni angyali dolog, egy életen át egyet szeretni isteni dolog.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Mindenkit várunk jövő héten. Isten dicsőségére történjen minden, az ötödik tanulmányunkat fogjuk átvenni. Most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg, hogy nyitogatod a szívünket, és nyitogatod a szemünket is, hiszen egy olyan világba születtünk, ahol a bűn olyan természetes, mint ahogy fák vannak a kertekben, és zöldelő pázsit van a mezőn, és hozzászoktunk mi is, és sokszor már észre sem vesszük, hogy mi a te üzeneted, és mi a világban megszokott bűn között a különbség. Add nekünk ennek a különbségnek az észrevételét. Add meg életünket, küzdelmeinket, a te végtelen szereteted által. Amen.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szentvér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg. Ennek során eltüntették a korábbi elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét, frissült az enteri őr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták imádságban elmerült, mezitlábas szentek sorakoznak. Arcukon a túlvilági ígéret derűje. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026-os programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talkshow a missziói együttműködésről, gyakorlati szemináriumok a plántálás különböző területeiről, valódi történetek a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4:6. Aki gyülekezet plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín

0: A montás központ. Az időpont október 3-a. Működik a kadarkúti gyermektábor. Júliusban minden évben vidám gyerekekkel népesül be a kadarkúti kastély parkja. A Pünkösdi Egyház gyermektábora immár 39. éve helyszíne a következő generáció megszólításának, közösség formálódásának és elhívásának. Július 11-én Braun Áron dicsőítő koncertje nyitotta meg a Beszélő gyermektábort, ahová két turnusban mintegy 270 gyermek és további 240 szolgáló érkezik. A gyermekek a kastély körüli parkban csoportos foglalkozásokon vesznek részt, túráznak, sportolnak és életre szóló barátságot kötnek. A közös istentisztelet témája a kommunikáció és az emberi kapcsolatok. A táborozók a dicsőítő csapat dalaira lelkesen énekelnek és táncolnak, majd a hét végére megújulva, sokan a Szentlélek erejével betelve indulnak haza, hogy a hit magvait vigyék gyülekezeteikbe. Osztotta meg első benyomásait és terveit Smélné pap Ágnes táborvezető, aki immár negyedik éve vezeti a gyermekmissziót és szervezi a tábort. Mindenkinek jut egy kedves szava és egy ölelése. Az időjárásról: változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél, és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 27-33 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Kispesti Evangélikus Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Kondor Péter püspök.

Erős várom, Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, kérem, hogy foglaljanak helyet. Isten egészen különleges munkája az, hogy erre a mai napra egy ilyen szép igét adott heti igeként, amelyik el fog kísérni minket a következő napokban. Így szól ez az ige, fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Így az Isten tisztelet kezdetén mindannyian el tudunk gondolkozni, hogy ennek a mondatnak mennyire igaz a második fele. Az első fele az biztos, fölöttünk ott ragyog az Úr. Kérdés az, hogy a mi életünkben, a mi hétköznapjainkban mennyire látszik rajtunk az ő dicsősége, mennyire látszik az, hogy hozzátartozunk. És különösen hangsúlyos ma ez a kérdés, amikor úgy tesszük föl, hogy mennyire látszik a mi párkapcsolatunkon, házasságunkon, gyermeknevelésünkön, hogy hozzátartozunk. Azt gondolom, egyikünk sem mondhatja el, hogy tökéletesen, sok bukás, sok esendőség van bennünk, de Istennek hála, itt lehetünk, ő megőrzött, megtartott minket, és Istennek hála, hogy most egészen konkrétan, egészen határozottan majd az ő áldását vehetjük. Azok is, akik házaspárként érkeztek ide, azok is, akik most akár egyedül vannak, vagy özvegyek, de így vagyunk együtt Isten színe előtt. És így vannak velünk azok a testvéreink, akik szomorúságot hordoznak, hiszen az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Szemők Sándorné született Árvai Mária testvérünket. Isten adjon vigasztalást az itt lévő családtagoknak, és az árvaoltári szolgálatban imádkozni fogunk elhunyt testvérünkért és az ő szeretteiért. És ezek után köszöntöm nagyon sok szeretettel a mai igehirdetőnket, Kondor Péter püspök urat, akit a Déli Evangélikus Egyházkerület választott meg az elmúlt esztendőbe püspökének, és most köszönjük, hogy a sok-sok szolgálata között eljött Vekerletelepre is ide a mi gyülekezetünkbe, és legyen Isten áldása a szolgálatodon és életeden. A mai Isten tiszteletünk kezdetén egy reggeli éneket fogunk énekelni, utána pedig egy nagyon jól ismert, nagyon szép imádságot a családi otthonokért. De most a 101-es énekkel kezdjük az Isten tiszteletet.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr dicsősége megjelenik, és minden test látni fogja. Uralkodik az Úr, örüljön a föld, mert igazság és jogosság az ő trónjának alapja. Az egek hirdetik igazságát, és minden nép meglátja dicsőségét.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. De végtelen irgalmathoz menekülök. Bocsásd meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy a megdicsőülés hegyén egy pillanatra megmutattad szeretett fiad dicsőségét. Add, hogy meg ne tévesszen minket szolgai formája, hanem benne ember szereteted jelét lássuk. Őt hallgassuk, őt kövessük, őt dicsőítsük meg szolgáló szeretetünkkel. Amen. Kedves testvéreim, ahogy az imádságban már hallottuk, utalás volt Jézus megdicsőülésére, és ez a mai oltár előtti igénk, ezt hallgassuk most meg, hogy megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 17. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen.
1: 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, és íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ráhallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az ember fia a halottak közül. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el az apostoli hitvallást.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és köszönöm szépen a kedves meghívást és fogadtatást. Lelkész úr már idejében igyekezett ezt a mai vasárnapot, a házasság hetének, ugye a nyitó vasárnapját lefoglalni, hogy legyen alkalmam eljönni, ahogyan itt az előbb kérdezték, hogy mennyire sűrű a püspöki program. Ugye a testvérek tudják, hogy nyár óta töltöm be ezt a tisztet Gáncs Péter püspök úr utódjaként, és mondtam, hogy általában olyan fél évre tele van minden péntek, szombat és vasárnap. A hétköznapok pedig az egyéb ügyintézés és tárgyalások és kapcsolattartás jegyében telik, de a püspöki szolgálatnak és minden szolgálatnak azért a kulcsa itt van Isten igéjében és igéje körül. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy az igazi, a non plus ultra, hogyha szabad így fogalmazni, az, hogy lelkész lehetek. Nem az, hogy esperes vagy püspök, valamilyen tisztségviselő, hanem hogy Isten igéjét hozhatom az emberek elé, hogy bizonyságot tehetek arról a szeretetről, ami az én életemet is megújította, ami elindított annak idején Isten közelében, és amelyik idáig vezetett. És azt gondolom, hogy amikor együtt vagyunk, e körül lehetünk együtt, és az én szívem is itt a legboldogabb, és ezért is igyekszem minden alkalmat elvállalni, ahol Isten igéje körül lehetünk együtt lelkészekként, mert ez a legtöbb, és talán a gyülekezetnek nem kell mondanom, hogy mennyire fontos ez, hiszen egy élő hitű közösségről van szó. Nagyon sokat hallottam már a kispesti testvérekről, és nagyon örülök így kicsit távolról érkezve, hiszen én Békés Csabán szolgáltam az elmúlt majdnem két évtizedben, de teljes lelkészi szolgálatomat, ami lassan 30 év, azt pedig Békés megyében töltöttem. És bár sokat hívtak a déli kerületben és az országban szolgálatra, de a pesti gyülekezeteket nem ismerem olyan közelről, ezért most ebben az őszi-téli időszakban különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél több pesti gyülekezetben megérkezhessek, és így jöttem ide is, Vekerleterepre is reggel 8 órakor, és ide is nagyon nagy örömmel. És a testvéreknek a szívére is ezt szeretném helyezni, hogy jöjjenek és örömmel hallgassák Isten igéjét. Deák László kollégánkon keresztül is, akiről hadd mondjam el én, hogy ebben az évben az év lelkészévé választotta őt a déli egyházkerület vezetősége, és ez egy nagyon szép alkalom lesz, ahol Békés Csabán május 18-án a missziói napon szeretnénk az ő szolgálatáért hálát adni, mert az év lelkészének lenni az egy nagyon érdekes és különös dolog, hiszen nem versenyeztetni szeretnénk mi a lelkészeket. Nem azt nézzük, hogy az egyik jobb ige hirdető a másiknál, hanem szeretnénk megköszönni azoknak a hűséges szolgálatát, akiken látszik, hogy szívükkel, lelkükkel, nem csak az ige hirdetői szolgálatban, hanem a pásztori szolgálatukban, az egyéni életükben igyekeznek mindig Isten előtt élni az életüket, és Istenre figyelő módon élni, és azt gondolom, hogy ez az igazi áldás, amikor Isten jelenléte megtapasztalható valakinek az életén, és azt kívánom, hogy Lászlónak, Laci testvéremnek, szolgatársamnak az életén így munkálkodjon továbbra is az Úr, és az ő családja életében, és rajtuk keresztül a gyülekezet életében, hogy áldássá legyünk ott, ahova ő állított bennünket. Lesz még erről híradás, és szeretettel hívjuk majd a testvéreket. Magamról még annyit a házasság hetében, hogy házas ember vagyok, 30 éves házas, még nem töltöttük be, majd júniusban lesz az évforduló. Két gyermekünk van, két egyetemista gyermekünk. Ezért az én Békés megyei feleségem, aki mindig azt mondta, hogy sokat hívtak Budapestre, gyülekezetekbe is szolgálatra, hogyha Pestre akarsz költözni, oda egyedül költözöl. Mert Pesten nagyon nehéz gyereket nevelni, főleg, hogyha vidékről figyeli ezt az ember, hogy hogyan lehet itt a szemünket mégis rajta tartani a csemetéken. De az egyetemista gyerekek megelőztek bennünket. Mindketten harmadévesek budapesti egyetemeken, így az én feleségem is egyetlen szó nélkül és a legnagyobb örömmel csomagol és jön Budapestre, mert ez a család egyesítés útja, és újra egy kicsit még néhány évre együtt lehetünk, hát a már felnőtt gyerekeinkkel, de ebben is egészen különös megtalálni Istennek az áldását és ajándékát.
Feleségem a Sztéló gimnáziumban hitoktató, ahogyan Békés Csabán is az egyházi iskolában volt főállású hitoktató, most itt tölti be ezt a szolgálatát. És így hallgassátok, kedves testvérek, a házasságra is, családjainkra is gondolva most Istennek igéjét, amit megírva találjuk Mózes első könyvének második fejezetében a 18. versben a következőképpen. Isten ezt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítő társat, hozzáillőt. Ez Isten igéje. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a házassággal kapcsolatban nagyon sok bibliai igét idézhetnénk. Jézus maga a hegyi beszédben is egészen meghatározó, hát azt is mondhatnám, hogy szinte megdöbbentő szavakkal beszél a házasságról, és védi a házasságot. Áll ki a régi parancsolat mellett, amit így tanultunk, hogy ne paráználkodjál. Ugye fordíthatjuk ezt így, hogy ne légy házasságtörő, ne törj házasságot. Tulajdonképpen mindegy, hogyan mondjuk, mert végeredményben ugyanarról van szó, hogy az életünk nagyon sokféle. Vannak olyan lelkipásztorok, lelki gondozók, akik egyenesen azt mondják, hogy az életünk minden nyomorúságának a gyökere, alapja a házasság nyomorúságában van. Jézus megerősíti a parancsolatot, ne paráználkodjál. Sőt, hozzáteszi, hogy ha valaki csak kívánsággal gondol egy asszonyra, már paráználkodott az ő szívében. Aztán itt fűzi hozzá ezeket az egészen kemény intéseket, hogy ha te szemed megbotránkoztad, vájd ki azt, ha a kezed, vág le azt. Hogy emlékszünk ezekre az egészen szigorú mondatokra. Mert mindenféle baj a világban, a férfi és a nő közötti viszonylatban innen ered. Lelki pásztori órákon 98%-ban olyan bajokról beszélgetünk, amelyek összefüggésben vannak a párkapcsolatunkkal. És a gyökere ennek a sok zűrzavarnak az alapoka a házasság problémája. Jézus ezért igyekszik itt helyre tenni mindent. Minden tisztátalanság, minden paráznaság végeredményben nem egyéb, mint támadás a házasság ellen. Vagyis házasságtörés. Minden szexuális megromlás végeredményben a házasság rongálása. Ezért minden paráznaság elleni küzdelemnek a fogó vége itt van, a házasság kérdésénél. És amikor ezen a héten nem csak a mi gyülekezeteinkben, hanem szerte az országban a házasság hetét ünnepeljük, akkor szeretnénk, hogyha Isten közelében gyógyulnának a házasságok. A házasságnak a lényegét, az értelmét kell nekünk újra megtalálnunk. Mentsétek meg a házasságot, az Isten által adott és akart házasságot, és ha megmentitek, akkor megmentitek a családot, akkor megmentitek a nemzetet, megmentitek a hazát, megmentitek milliónyi gyermeknek, nőnek és férfinek a boldogságát. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette, és ebben a férfi és női létben van az élet legmélyebb különbözősége, és van mégis a legbensőségesebb vonzalma. Mert egyik sem lehet teljes önmagában, sem testileg, sem lelkileg. Csak a másikra nézve, csak egymással, egymásra kölcsönösen, mert így hordják magukban az élet kiteljesedésének és kielégülésének az ígéretét. Ezért olyan mélységesen igaz, amit Isten így mond, nem jó az embernek egyedül lenni. Valóban nem jó. Hanem a másik való rácsodálkozás, az egymással való és az egymásra való igény, az egymás iránti vágyakozás, vonzalom, ez a helyes és ez a jó, mert ez az Isten által teremtett, beleteremtett lényege a férfinak és a nőnek. Ezért teremtette, ajándékozta a házasságot, hogy férfi és nő egymás mellett, egymással szeretetben összekötve, egymást hűségesen segítsék, egymás mellett álljanak minden dolog. Azokban is, amik erre a földi életre vonatkoznak, de azokban is, amik majd az örökké valóságra vonatkoznak. Nem azért köt két ember házasságot, hogy gyermekek szülessenek, hogy gazdasági szövetséget alkossanak. A gyermek nem célja a házassági életközösségnek, hanem mindig gyümölcse. A cél maga az életközösség. És ez az életközösség az egészen különleges lehetőség férfi és nő számára. Ez a legmagasabb rendű szolgálat, amit férfi és nő egymás iránt végezhet.
Itt válhatnak egymás számára az élet csodáinak felfedezőivé, a legősibb és legmélyebb emberi közösségben. A házasságban tudja igazán odaadni magát az ember. Mondhatja ki azt az egyik, hogy én a tiéd vagyok, és te az enyém vagy. És teljesedhet ki az ember lénye a maga legteljesebb harmóniájában. Ha oda tudja adni magát egy másik embernek. És Isten ezt a rendkívül nagy jelentőségű dolgot, a házasságot, amitől a személyiség, a család, az emberiség egésze számára olyan sok függ, hát nem bízza az ember önkényére. Nem bízza az ember tetszésére. Isten maga tartja kezében az emberek dolgát. Isten Ádámhoz, mint egy a saját kezével vezeti oda Évát. Ezért mondja Jézus, amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. Tehát az igazi házasság úgy kell, hogy létrejöjjön, hogy Isten két embernek az útját egymáshoz vezeti. Ő adja nekik ezt a csodálatos ajándékot és lehetőséget, úgy rendezi az életkörülményeiket, úgy vezeti a gondolataikat, hogy észrevegyék egymást, megtalálják egymást, hogy elinduljon ez a kölcsönös vonzalom. Ő munkája, hogy a kettő nem kettő többé, hanem ahogyan olvassuk, egy lehessen. Vagyis a házasságok valóban az égben köttetnek. Az ember önmaga nem is tud házasságot kötni. Isten tudja a házasságot megkötni két ember között. Nem az ember találta ki ezt a létformát, hanem az Isten. Ezért nem lehet kihagyni belőle a szerzőt, a házasság szerzőt. És ezért védi Jézus a házasságot ilyen halálosan komolyan és hallatlanul kemény szavakkal. Mert nem a mi szeretetünk, nem a mi hűségünk a tartó oszlopa és a gerince a házasságnak. Nem ez az, ami egyben tartja valahogy, hanem Istennek az a munkája, amellyel egy férfit és egy nőt egybeszerkesztett, összeszerkesztett egymással. Nem emberi jó akaraton, nem pusztán a szerelmen múlik, vagy nemes és jó érzéseken, egy házasságnak a tartósága. Mert nem erre kell, hogy felépüljön, hanem Isten az alapja, Isten akarata. Ezért az isteni parancs, ne paráználkodj, ne légy házasságtörő. Az isteni beavatkozásnak ez a tette egészül ki az ember részéről abban, hogy az ember hitben elvállalja, és engedelmeskedik neki. A férfi és a nő mindig Isten hívására válaszol ezzel a szeretettel, vagy ha úgy tetszik, szerelemmel és hűséggel. Isten adja a mi szívünkbe a szeretetet, de ezzel a szeretettel nekünk kell szeretni azt a másik embert. Ez a mi részünk a házasság intézményben. Ezért van az, hogy a házasság kötés alkalmával férfi és nő szeretetet és hűséget fogadnak. De nem egymást szólítjuk meg, amikor az oltár előtt állunk, hanem Istent. Nem azt mondom, hogy fogadom neked, hanem Istennek. És ez a nagyon nagy különbség. Nem egymásnak, hanem az Istennek. Tehát a szeretet és a hűség. Az embernek mindig először az Istennel szembeni kötelezettsége, vállalása. Ebből következik, hogy a házasság az ember részéről mindig a hitnek a tárgya kell, hogy legyen. Hitbeli ügy. Házasságra lépni azt jelenti, hogy hinni egymásról, hogy az Isten ajándékai vagyunk egymás számára, hogy az Isten szerkesztett össze bennünket egymással, és Isten kezéből vehetjük egymást. És itt van azután a legmélyebb alapja nyilván minden házassági konfliktusnak, és az élet minden zavarának. Nagyon egyszerűen ott, hogy az ember kihagyja a házasságából a házasság szerzőt, az Istent. És maga válik azzá, mert az ember olyan valaki, aki igent is mondhat az Isten szavára, alávetheti magát az Isten akaratának, de nemet is mondhat az Isten szavára, és kivonhatja magát az Isten akarata alól. Az ember a legtöbbször ezt igyekszik tenni. Mindent a maga ügyeként kezel, és mindent a saját kezébe igyekszik venni. Vagyis a saját erkölcsi felfogásának, vágyainak, terveinek a kezébe. Azt teszem, amit akarok, azt teszem, amihez kedvem van. Vajon nem ez az öntudatos embernek a jelszava? És ha nem törődik valaki azzal, amit az Isten mond, akkor tényleg szabadjára van engedve az én. Nem az Isten szava a döntő többé, hanem az én szavam a döntő. Meg azoknak a szava, akik körülöttem vannak, ennek a világnak a szava és sodrása.
a filmeknek a szava, amit sugallnak az életembe, az internetnek a szava, amit ott találok és átszűrök magamon, a pornográf irodalomnak a szava, ami meghatározza a gondolkodásunkat. És semmi akadálya többé annak, hogy valaki kívánsággal tekintsen más asszonyra. Aki a házasságot kiveszi az Isten kezéből, és a maga gyenge, remegő kezébe veszi, az előbb-utóbb el is ejti azt, és összetöri. Kárt szenved. A házasság olyan súlyos ügy, hogy Isten nem is bízza az emberre, mert az ember ezt nem bírja elhordozni. Az Istennel való közösségből kivont párkapcsolat egy olyan lendkerékhez hasonlít, amely nem a saját tengelye körül forog. Akkor pedig szép lassan szétver mindent önmaga körül. És ezért pusztul körülöttünk az élet. Hogy hol kezdődik a házasság megromlása? Hát nagyon sokszor már éppen ezért a házasság előtt. Valahogy úgy, mint ahogyan egy alma sem feltétlenül akkor romlik meg a fán, amikor megérett, hanem sokszor már a virágba beleteszik a férgek ezeket a kis petéket, és már ott kezdenek ugye fejlődni, vagy a rovarok ezeket a petéket, és ott kezdenek fejlődni ezek a férgek, amelyek belülről rágják szét. Úgyhogy kívülről sokáig ez nem is látszik. És így pusztul sokszor az életünk. Hagyjuk, hogy belülről, valahol a szívünk, a lelkünk mélyén mindaz, amit átengedünk magunkon, szép lassan pusztítson bennünket. Rossz társaság, durva viccek, szennyes tartalmú irodalom, mindaz, ami ebben a világban már nagyon gazdagon körülvesz bennünket. Ezért az a parancs, hogy ne törj házasságot, az nem csak azokra vonatkozik, akik házasságban élnek, hanem azokra is vonatkozik, akik nem élnek házasságban, mert még esetleg előtte vannak. Mert mindenkire igaz, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, amit házasságon kívül, éppen úgy, mint házasságon belül, szentül és tisztán kell tartani, őrizni, mint az Isten házát. Az első ösztöneink ébredésétől kezdve. Erre szeretne vezetni bennünket az Isten. Ha valaki asszonyra tekint, gonosz kívánsággal paráználkodott az ő szívében, mondja Jézus. És ugye mindnyájan érezzük, hogy ezen a téren nagyon kéznél van a kísértés. Mindig mindnyájan a szakadék szélén járunk e tekintetben. De aki szédülős, az ne nézzen bele a szakadékba, mert leszédül. Ne nézzen bele akkor se, hogyha nagyszerű kilátások kecsegtetik ott. Ki tud belenézni Jézus szavainak hallatlanul éles tükrébe, annélkül, hogy ne érezné a szívén a vádat is. Mert itt aztán igazán nem segít rajtunk semmilyen látszat. Aki közületek nem bűnös ebben a dologban. Ugye, fülünkben cseng Jézus szava. Aki közületek nem bűnös, az vesse az első követ. Amikor Jézus felszólította erre a büszke farizeusokat, senki sem jelentkezett. Nem tudom, hogy köztünk van-e valaki, aki vállalná az első kődobását. Azt hiszem, nincs is más mód és tennivaló, mint ami sokszor romlott, szennyes szívünkkel odafordulni ahhoz, aki minden szenytől tisztára moshat bennünket, az ő szent vérével, aki a házasságnak is, a párkapcsolatainknak is minden nyomorúságát meg akarja segíteni, mindnek megmentője lehet. Nem fordulhatunk máshoz, egyedül csak Jézushoz. Ha onnan ered minden baj, hogy az embernek az egész ügye elszakadt Istentől, akkor a megoldásnak is csak egyetlen módja van, vissza az Istenhez. Újra megtalálni az Istent. Láttam egyszer egy képet, ahol egy férfi és egy nő állnak egymás kezét fogva, a kereszt előtt. És mindig erről van szó, mindig ez a megoldás. Férfi és nő. Akár házasságban, akár nem házasságban, Krisztus keresztje előtt. Ez az, ami igazán összeköti azokat, akik összetartoznak a házasságban. És ez az, ami szétválasztja azokat, akik nem tartoznak össze. A kereszt előtt kell újra és újra megállnunk. Ahol megbocsátás van és tisztaság. Ahol valódi szeretet van. Minden házassági probléma. Minden feszültségünk legmélyén. Ez van
az Isten elhagyása. A tulajdonképpeni baj nem az, hogy férfi és nő között megromlott a kapcsolat. A baj mindig az, hogy a férfi vagy a nő és az Isten között megromlott a kapcsolat. Ezért kell előbb, ha rendezni akarunk egy beteg kapcsolatot, egy vergődő, egy nehéz helyzetben lévő kapcsolatot, ezért kell előbb visszatérni az Istenhez. Higgy az Úr Jézusban, és akkor üdvözülsz. És akkor gyógyul majd körülötted az élet, a házas élet is. Érvényes ez az egész házasságra, és annak minden problémájára. És kedves testvérek, én tudom, hogy nagyon sok részletkérdésbe lehetne belemenni. És nagyon sokan szoktak elkezdeni beszélgetni arról, hogy ez csak elnagyolása a problémának. Tudom, hogy sok részletprobléma van ezen a téren. De Isten nem a részletekben akarja adni az ő segítségét. Mert ha az egyik mélységből kihúzott valakit, mindig azt látjuk, hogy az ember beleesik a következő mélységbe. És ugyanúgy vergődünk. Isten alapvetően akar segíteni rajtunk. Megújítani egészen a szívünk mélyéig. Nem is a problémáinkon elsősorban, hanem hadd mondjam így, hogy rajtunk akar segíteni az Isten. Ott belül, ahol a féreg rág, oda akarja tenni az ő gyógyító kezét. Ezért gyűjt össze újra és újra bennünket. Csak ha önmagunkban más emberré leszünk, akkor fognak megoldódni a részlet problémáink is. És hálaadással fogjuk megtapasztalni, hogy megújul az élet. Isten ezt akarja. Más emberré akar tenni téged. És engem is. Az ő bűnbocsátó kegyelmének az ereje által. És aki ezt nem akarja, annak minden más segítség hiába való. És ezért van az, hogy sokszor évekig, évtizedekig toporgunk egy helyben, életünk bizonyos kérdéseiben. De ezen nem lehet segíteni. A bűnnek, a házassági bűnnek is egyetlen ellenszere van a kegyelem. A házasságtörő asszony is ebben tisztult meg, ennek az erejében vált más emberré, és akkor mondhatta ki neki Jézus, szemrehányás és vád helyett, eredj el, és többé ne vétkezzél. Vajon közülünk most, kinek mondhatja ezt el? Menj, és többé ne vétkezzél. Ha engeded, hogy az ő bűnbocsátó kegyelme összetörjön és felemeljen, akkor neked. Mert ő kész rá ma is, hogy megújítsa az életed. Hogy áldássá tegye a házasságodat, hogy áldássá tegye mások számára is a hitedet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te színed elé állhatunk. És amikor életünk sebeit, problémáit tárjuk a te színed elé, akkor te mélyebbre nyúlsz az életünkben. Mert te új szívet akarsz nekünk adni. Mert önmagaddal akarsz megajándékozni bennünket. A legtöbbel, amit mi is adhatunk egymásnak, amikor önmagunkat teljes szívünkkel, lelkünkkel odaadjuk. Így akarsz megajándékozni önmagaddal, tisztaságoddal, igazságoddal, szentségeddel, hogy áldássá tégy bennünket egymás számára. Köszönjük neked, hogy társakat adsz mellénk. Köszönjük neked, hogy ajándékképpen tekinthetünk arra, akit hozzánk vezettél. És olyan jó rácsodálkoznunk, hogy a házassági hűségünknek a legmélyebb alapja éppen a te kegyelmed lehet. A hit abban, hogy te vezetsz bennünket egymáshoz, és nem véletlenül alakul úgy, ahogyan alakult az életünk, hanem te voltál az, aki a körülményeinken keresztül is vezettél bennünket. Köszönjük, hogy hitben fogadhatjuk el tőled a másikat. Segíts, hogy ne önmagunkat válasszuk, hogy önzőségünkben ne magunkat akarjuk mindig boldogítani, hanem készek legyünk boldogabbá tenni a másikat, azt, akit ránk bíztál. Segíts bennünket, hogy ne engedjük, hogy közénk álljon a hétköznapok sűrűsége, sietsége. Ne engedjük, hogy
elfeledkezzünk arról, milyen kíváncsiak voltunk egyszer egymásra, hanem hagy tudjunk teljes szívünkkel és lényünkkel odafordulni a másikhoz. Újra tanulni, élni, újra tanulni, együtt élni, a te örömödben és szeretetedben megfürödve napról napra. Ne engedd, hogy bekapcsoljunk magunk közé minden mást, rádiót, telefont, internetet, koncerteket, társaságot, hanem segíts bennünket, hogy a párkapcsolatunk újra randevú lehessen, és randevú lehessen egy életen át, hogy minden találkozásból újat tanuljunk, és egyre hálásabbak legyünk ajándékodért, a másik emberért, akivel gazdagítani akarsz bennünket. Köszönjük neked, hogy így tehetjük most a kezedbe életünket, családjainkat, szeretteinket közelben és távolban. Szentelj meg bennünket, hogy a te szereteted tovább áradhasson rajtunk, feléjük, és bizonyságtétellé legyen az életünk. Amen.

Istenünk, köszönjük neked ezt a mai délelőttöt. Köszönjük azt, hogy elgondolkozhattunk házasságunkon. Leperekhetett előttünk sok-sok év vagy sok-sok évtized. Köszönjük, ha eszünkbe juthatott ezernyi áldás, ajándék. És bocsáss meg azt, hogyha olyan dolgok is eszünkbe jutottak, amit ma már nagyon szégyellünk. Úrunk Istenünk, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, és nem hátrafele nézünk, hanem előre. És ha te velünk vagy, akkor te mindent meg tudsz tenni. Itt tesszük a te kezedbe párkapcsolatunkat, házastársunkat, gyermeknevelésünket. Itt tesszük a kezedbe szülőkkel, nagyszülőkkel való viszonyunkat, unokákkal, gyermekekkel való viszonyunkat, egész életünket. Urunk Istenünk, add, hogy valóban boldog ház legyen a mi otthonunk, és nem azért, mert mindenből a legdrágább és a legmodernebb van ott, hanem azért, mert te velünk vagy. És Urunk Istenünk, ezen a mai Isten tiszteleten is hagy ajánljuk kegyelmedbe azokat a testvéreinket, akiket súlyos betegséggel látogattál meg. Tudjuk, hogy minden javára van azoknak, akik szeretnek téged. Fordítsd testvéreink javára a szenvedést. Ne próbáld meg őket erejükön felül, és ne rejtsd el tőlük atyai szívedet. Enyhítsd fájdalmaikat, újítsd meg lelki erejüket, főként pedig növeld hitüket, hogy teljes szívvel ragaszkodjanak hozzád, és kitartóan reménykedjenek benned. És Urunk Istenünk, meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvéreinkről emlékezünk imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük. Cselekedjél velük kegyelmed szerint, s végső napodon támaszd fel őket üdvösséged örömére. Az itt maradt gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, vigasztald meg őket jóságoddal. Mindannyiunkat úgy vezess szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt el nem múló örömmel. Urunk Istenünk, végül hadd kérjük a te áldásodat Péter püspöknek a szolgálatára. Urunk Istenünk, használd fel őt abban, hogy terjedjen az evangélium, hogy erősödjenek az evangélikus gyülekezetek, de felekezeti határokat túllépve is szóljon a te igéd. Téged kérünk, hogy te áld meg az ő családját, az ő szeretteit, és ott, hogy mindaz, amit elmondott, az a sok-sok ajándék, az a sok-sok áldás az ő életének is része lehessen. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, és ne légy velünk ezután is. És téged kérünk, hogy hallgass meg minket akkor, amikor együtt a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Végezetül, kedves testvéreim, felállva fogadjátok az Úr Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.

Kedves hallgatóink! A Kispesti Evangélikus Gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Kondor Péter püspök.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mit tesz a kegyelem? A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-19. vers. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájadból a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Gondolatok az ígéről. Ez a nap már eljött. Nem tekintjük Istent Baálnak, zsarnok úrnak és parancsolónak, mert már nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. Mert Jézusra, üdvözítőnkre, mint barátunkra gondolunk, akit szívből szeretünk, s akihez az elszakíthatatlan isteni szeretet kapcsol minket. Az Úrra, a mi Istenünkre pedig úgy tekintünk, mint szeretett férjünkre, akihez megszentelt bensőséges, szerető kapcsolat fűz. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé tiszteljük, hanem hogy sokkal jobban szeretjük őt. Nem lettünk kevésbé engedelmesek, csak engedelmességünk magasabb rendűvé vált, mert a szereteten alapul. Nem reszketünk, ha fényít, hanem örvendezünk szeretetének. Szolgából gyermekeivé lettünk, és kötelességeink teljesítése kiváltságot jelent számunkra. Megtörtént ez már veled is, testvérem. Elvette a kegyelem a szolgai félelmet belőled, és megtöltött gyermeki szeretettel? Milyen boldoggá tesz ez a tapasztalat? Ezután az Úr napja már gyönyörűség lesz számunkra, és az Isten tisztelet soha nem fárasztó. Az imádság

0: kiváltság, Isten magasztalása pedig ünnep. Az engedelmesség maga a mennyország, az Úrnak adakozni élvezet, így minden megújul. Szánk telve van énekszóval, szívünk pedig örvendezik. Áldott legyen Krisztus, aki ilyen változást tud véghez vinni bennünk. Szeretünk benneteket! 6. Nagyszülők és idősek világnapja. Immár 6. alkalommal tartja meg a Katolikus Egyház a Nagyszülők és idősek világnapját. Ma, július utolsó vasárnapján. Idén, ma, július 26-a a Nagyszülők és idősek világnapja. Ferenc pápa arra hívott bennünket korábban, hogy a világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban. Látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani, nem hagylak el. Leó pápa mostani üzenetéből idézzük ezt, legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét. Egy hét imádság. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026-os programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talkshow a missziói együttműködésről, gyakorlati szemináriumok a plántálás különböző területeiről, valódi történetek a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás, nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4:6. Aki gyülekezet plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás központ, az időpont október 3-a.
1: kulturális programajánló.
0: Augusztus végén ismét Szeretett Láng fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretett Láng fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A Szentmise főcelebránsa homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért? Mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretett Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-ig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Bost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta: a fesztivál arra hív minket, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette: ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte: az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Szentvér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg. Ennek során eltüntették a korábbi elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Frissült az enteri őr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták imádságban elmerült, mezitlábas szentek sorakoznak. Arcukon a túlvilági ígéret derűje.
1: Egészséget mindenkinek!
0: A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre: használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a pápa. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatta az egyházközséget, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról: változékony nyári idő. Változóan felhős, szeles és mérsékelten meleg az idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható. A hét második felében újabb melegedés kezdődik, egyre több felé emelkedik, 35 fok fölé a maximum. Az éjszakák azonban hoznak némi frissülést.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egymás megértése. Nem elég csak az érzések és ösztönök nyelvén beszélni. Meg is kell értenünk egymást. Így lesznek idegenekből barátok, ismeretlenekből ismerősök, és ismeretlen emberekből életre szóló társaink. Müller.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Július.

0: pipacsot éget a kövér határra a lángoló magyar nyár tűzvarázsa. A Tisza szinte forr, mint néma katlan, mit izzó part ölelget lankadatlan. Sejem felhői sápat türkisz égnek, bolyongó vágyak mély tüzében égnek. S a végtelen mezőkön, szőke fényben kazlak hevülnek tikkatak kövéren. Füllett a csönd, mintha üres a kaptár. Keleti lustán szunnyad a magyar nyár. Július, az év 7. hónapja a Gergely naptárban, és 31 napos. A római naptárban kezdetben ez az 5. hónap volt. Ennek megfelelően latinul eredetileg Quintilis, 5-ös volt a hónap neve, csak később Julius Cézárról nevezték át Juliusra.
1: Vörös Judit, Július. Mint sárga tenger, ring a búzatábla, dajkálja gyermekét, éltető kalászát. Tudja, hogy elveszti, csak azért nevelte. Nem hallani mégsem fájdalmas panaszát. Napfénye érlelte, szellő simogatta, ők lettek földanya legdrágább kincsei. Ha jön az aratás kíméletlen napja, akkor peregnek majd búzaszebb könnyei.

0: Július 1. Építészeti világnap. Július első napját az Építészek Világszövetsége nyilvánította építészeti világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először.
1: Július 1. A köztisztviselők napja Magyarországon. 1997-ben tartották meg először. A köztisztviselő megtestesíti az állam semlegességét. Pártisztséget nem viselhet, vallási és politikai meggyőződése nem vezérelheti az általa folytatott eljárásban.
2: Márai Sándor, Füveskönyv, részlet. A hivatalról és a hivatalokról. Mindig rossz volt, és mindig packázott a hivatal. Gondolj erre, amikor sorban állsz egy pénztár előtt, hogy udvarias és alázatos várakozás után adót fizethess. Vagy megmentsél valamit, ami jog és törvény szerint máskülönben is a tiéd. A hivatalnak nem az a célja, hogy jó legyen. Célja nem emberi, hanem állami. A legjobb hivatalnok és a legtökéletesebb hivatal az, amely s aki nem zavarja túlságosan az életet. Amely s aki nem cselekszik túlságosan. Ha megalkudnak egymással az élet és a hivatal, mint egy 50%-os egyességet kötnek, és nem bántják túlságosan egymást, ez a legtöbb. De erre csak nagyon fejlett, túlérett, többnyire már elviruló társadalmak és hivatalok képesek.
0: Július 11. Népesedési világnap. 1989-ben aláírták az ENSZ fejlesztési programját. A program vezetői javasolták, hogy július 11 legyen a világ népességének napja. Célja, hogy fölhívja a figyelmet a népesség növekedés méreteire és az ezzel járó problémákra. 2001-ben a világ népessége több mint 6 milliárd volt, és évente 77 millióval nő.
1: Július második vasárnapja, vasutas nap. 1951-től augusztus, 1961-től július második vasárnapján ünnepeljük a vasutas napot.
3: Nádas Péter, Emlékiratok könyve. Részlet. Felejthetetlen nyári napokat töltöttünk el a ferencvárosi pályaudvaron és a Rákos rendezőn. A vasutasok olykor a legdurvább formába megkergettek, de ilyenkor mi másutt visszaszöktünk. A különböző rendeltetésű és irányú vágányok, a váltók, mozdonyforgatók és jelzőberendezések eleven és pontosan átlátható rendszerként élnek a fejemben. Ha ugyanis sikerült egy pályafenntartó brigád közelébe kerülnünk, akkor egész napra nyert ügyünk volt. Ittuk vízzel fölhígított borukat, ettük kenyerüket, szalonnájukat, és élveztük azt a tartózkodó szeretettől áthatott atyai pártfogást, amiben ezek az általában középkorú családjuktól távol élő, majdhogy nem süket némának tetsző férfiak körülvettek bennünket. Az irányítók szorgos, célszerűen haladó hangyákat látnak a toronyból. Se a hangyák számát, se a hangyák színét vagy méretét nem ellenőrzik. És nyugodtan ki lehet válni a bolygó. El kell kerülni a váltóőrök bódéinak közelségét, a lődörgésre utaló elengedett mozgásokat, és a pályafelügyelőkkel való véletlenszerű találkozást.
1: Július 18. Cigány szolidaritási nap. Mind a koportoszban, mind más témájú írásaimban azt próbálom bebizonyítani, hogy minden embernek megvan a maga lenni vagy nem lenni kérdése. Az emberi élet természetes kísérője ez, s nem függvénye semmiféle rangnak, státusznak vagy éppen foglalkozásnak, írja kisregényéről a szerző Balázs József, akit 1977-ben József Attila díjjal tüntettek ki. Az élet perifériájára szorított embert ábrázolja, aki most tanul gondolkodni, amikor szembe találkozik élet és halál kérdésével. A három nap három ember feletti próba elé állítja Balogh Mihályt, a regény cigány hősét.
2: Július 22-e. A Nándorfehérvári Diadal emléknapja. A Hunyadi János, Kapisztrán János és Szilágyi Mihály vezette keresztény sereg 1456. július 22-én világra szóló győzelmet aratott Nándorfehérvár az ország kapuja alatt. A diadalnak óriási szerepe volt abban, hogy a török 70 évig nem vezetett nagyobb hadjáratot Magyarország ellen. Országszerte elterjedt vélelem, hogy délben a diadal emlékére szólalnak meg a harangok. A tények szerint viszont egy török elleni keresztes hadjáratra szóló pápai bulla emlékét őrzi, a harangozás eredeti célja a török támadások elleni imádság volt.
0: Július 31. A segesvári ütközet napja, Petőfi Sándor halála, 1849.
3: Petőfi Sándor, szörnyű idő. Részlet. Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki, leírnie vad fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja egyház dolgokat beszélni, mint valának? S ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet?

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Petőfi Sándor honvéd őrnagy, a forradalom és szabadságharc akkor 26 éves költője is.

Nemes Nagy Ágnes, nyári rajz, részlet. Hogy mit láttam, elmondhatom, de legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó, ez itt az út, felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a dél. Ez borjú itt lógó fülű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer, ez a sötét gyalogszeder. Ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébredés. Ez itt a gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár.

0: Herjecki Géza, Július. Jó így, urunk. Jó, hogy itt a nyár, hogy váltják egymást az évszakok, hogy a hideget jó napsütés követi. A fáradtságos munkát jó, hogy szabadság váltja föl. Jó kicsit megpihenni.
1: Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila.
2: Séva néni meséi. Most a Szól a Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
3: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Nagyon jó érzésem, hogy együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámhosszain. Köszönet mindnyájunk mennyei édesatyának, mert lehetőséget adott nekünk ezen műsoron keresztül is, hogy egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit én nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Na tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Az a célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve aztán okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most arra fogunk emlékezni, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves kis harcostársak, mert én igen? Hát akkor kezdünk is!

Ime a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben. Az 575. kérdésünk volt, mit jelent ez a mondat, aki gyermekkorától fogva kényezteti a szolgáját, a végén már nem bír vele? A válasz. Ezt a sokat jelentő mondatot a Példabeszédek könyve 29. fejezetében olvassuk. Ez lehet, hogy nem törődömség miatt volt így, senkit se érdekelt, hogy mit csinál a gyermek, vagy rossz szeretetből, mert azt hitték, ez a jó neki, ha mindig mindent megkap. De nem, ez csak rosszat tesz a gyereknek. Ha valaki gyermekkorától rosszul nevelnek, azzal felnőtt korában már senki se bír. És ez a felnőttek felelőssége is, nem csak a gyereké. Mert nem csak a testi károkat látja meg az ilyen ember, hanem nagyon komolyan a lelki károkat is, ahogy a főcím mondja, a lelket nem fegyelmezték időben, és az rossza vezetett. De ha megfegyelmezik, akkor jóra vezet ez a nevelési módszer. Bölcs Salamon király írta le ezeket a bölcsességeket, de nem ő találta ki, hanem elküldte embereit szerte az országba, hogy a népi bölcsességet gyűjtsék össze. És hát, úgy látszik, a rossz nevelés nem csak a szolga gyerekeket érinti, hanem minden kiskorút. És miért hangsúlyozzák azt, hogy szolga? Mi közünk? Talán azért, mert mindenki, aki a földön él, Isten szolgálja? Még Jézus Urunk is ezt mondta magáról. És ha egy szolga engedetlen a menny urának, mert nem tanulta meg a helyes önuralmat kiskorában, akkor annak szörnyű vége lesz. Tehát ez a mondat mindenkire vonatkozik, aki csak él. Éppen ezért legyünk nagyon óvatosak az engedetlenséggel. Drága kisfiúk és kislányok! . 576. kérdésünk volt, van-e felelősséged a hazád iránt, ha Isten ezen szavait olvasod? Ha majd gyermekeid és unokáid születnek, és otthonra találtok azon a földön, amit Isten jelölt ki nektek, de ott is azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek az Úr, bosszantva őt, nagyon hamar kipusztultok arról a földről, menthetetlenül kipusztultok. A válasz. Ezek a szavak minden népre és országra érvényesek. Minden nemzetnek Isten ad hazát, ajándékban. Ő tartja meg őket minden ellenség támadásában. De ezért a nép hálával tartozik az Úrnak. Olvassuk Mózes 5. könyvének 4. részében. Ez pedig azt jelenti, hogy amíg egy nép és nemzet, akár mi, a magyarok is, úgy élünk, hogy az kedves Istennek, neki hálát adva és ráfigyelve, addig az Úr is ránk figyel és segít. No, de ha a nép elpártol tőle, és gonosz életet él, akkor annak a hazáját elveszi az Úr. Ó, hány és hány nemzetről tudunk, akik előttünk éltek itt, és már nincsenek sehol. Kelták, gótok, longobárdok, rómaiak, illírek, hunorok, avarok, gepidák. Ó, nagyon vigyázzunk, hogy mi magyarok megmaradjunk és visszakapjunk hazánk, már elveszett részét is, mert az Úr megadhatja, tehát élj te is úgy, hogy az Isten dicsőségére legyen. Ezzel védve hazánkat leginkább. Mert fontos a katonaság, a haderő, a rendelkezések, de a legfontosabb honvédő tett az Istennek tetsző élet. Remélem, te is így gondolod. . 577. kérdés. Van-e felelőssége az anyukának a születendő baba felé? Mert Isten így szólt Sámuel anyukájához.
Mostantól fogva ne igyál bort, vagy egyéb részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt názír lesz az a gyermek, az anya méhtől fogva halála napjáig. A válasz. A Bírák könyve 13. fejezetében Isten egy angyalt küldött, hogy bejelentse a szülőknek különleges gyermekük Sámson születését. De mit jelent az, hogy názír lesz? Ahogy az ige mondja, életét Isten különös módon fogja fölhasználni, az élete Istennek szentelt. Ezért már a magzatot is szentül és tisztán kell tartani. Semmi olyat nem ehet és nem ihat az anyuka, ami testileg a legkisebb kárt tenné a babában, hiszen egészségesen és az isteni életre készen éppen kell megszületnie. Látjátok, mennyire fontos, hogy a test is készen legyen az isteni küldetésre, hiszen a világ egyik legerősebb embere nem születhet satnya, meg betegségekkel küzdő testtel. A következő feladat pedig majd a lélek megerősítése lesz. És akkor íme itt vannak a kérdések már erre a hétre. 577. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Dávid, Jonatán, Debóra, Saul vagy valaki más? A válasz. Hát nem könnyű erre a válasz, mert a Bibliában sok hőstett van leírva, és sok hős neve van följegyezve. Nekem egyik nagy kedvencem Dávid, a kiváló hadvezér, aki úgy kezdte, hogy bátran kiállt Isten nevében a népét gyalázó Góliát ellen, és persze később harcos társai, valamint Jonatán királyfi is hős volt, aki egymaga nagy hőstetteket vitt véghez hazája védelmében. Debora női bíró volt, aki Isten nevében egymaga vezette a zsidók csapatát a világhírű, és rettegett Sísera a hadvezér tengernyi csapata ellen, majd ezt a menekülő hadvezért aztán Jáél, a hős héber asszony ölte meg. Vagy ott van Saul király, aki első idejében megnyert minden csatát, és sorolhatnánk az eseteket. De talán mégse helyes a nagy személyes hősiesség hangsúlyozása, mert ők minnyájan Isten segítségével érték el földi sikereiket. De azért nagyon becsülöm Mózest is, aki mint Egyiptom hercege a hadvezetésnek, a harci cselekményeknek, tetteknek nagy szakértője volt. Miért? Mert mindent megtanítottak neki a fáraó hadseregében. Aztán meg 40 év után visszament az őt halálra kereső fáraó színe elé. De hát természetesen őt is Isten hívta el erre a feladatra, és áldotta meg erővel és sikerrel. Aztán sorolhatnánk az Isten lelki hőseit is, amikor a halálra üldözött, de mégis hősies lélekkel Isten küldetését teljesítő prófétákról beszélünk, mint Illésről, Jeremiásról, az apostolokról, Pálról és másokról, vagy... Na, sorolhatnánk, de nem tudunk választani. Nos, a kérdésünk így hangzott. Ki a legnagyobb hős a Bibliában? Hogy mégis választ találjunk, gondoljuk át, hogy melyik nagyobb hős tett a fizikai. Nyisz, levágom az ellenséget! Vagy a lelki. Szeretem az ellenségem, és jót teszek vele. Vagyis a legnagyobb hős tett, Jézus szavai szerint is, az igazi szeretet, mellyel embertársaink felé fordulunk, az ő javukat keresve, és ennek van fizikai vonzata, megteszem érte, amit kell, és van lelki vonzata is, a jót akarom neki. Erre maga a megváltó adott egészen konkrét választ.
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Olvassuk János evangéliumának 15. fejezetében. Na és akkor már jó nyomon vagyunk, mert ki az, aki életét adta a barátaiért, és ezzel a legnagyobb jót tette velünk? Ő Jézus Krisztus, a megváltó, az Atya egyetlen fia, maga is Isten a Szent Háromságban. És igen, mivel ember is volt, hiszen ide született emberi testbe, neki is szüksége volt a mennyei megerősítésre. De a legnagyobb hős mégis ő volt. Van és lesz a világon mindig, és azon túl is, mert benne egyesült minden, fizikailag magára vette az ember legnagyobb szenvedését helyettünk, és lelkileg a világ minden bűnét, amit mi valaha elkövettünk. És ez utánozhatatlan. Igen, utánozhatatlan, de tanulható. Ezért javaslom, drága kis hallgatóim, hogy olvassátok Jézus történeteit, melyeket nektek és nekem írtak meg az előttünk élők, hogy lássuk, hogyan is kell a mindennapok hősének lenni Jézus példamutatása által. És ha valami mégsem megy elsőre, mert meg lehet, akkor kérdezzétek csak meg Jézus testvérünket, aki mindig veled és velem van, hogy most, akkor mit is kéne tennünk? És higgyétek el, a legjobb választ fogjátok kapni. Úgyhogy minden drága kis lélek az Úr nagy hőse lehet. Hát akkor hajrá, legyen is így! Én nagyon szorítok nektek! Összeszedvennyolcadik kérdés. A 119. zsoltárban van-e szó az ifjakról? A válasz. Ime a 9. verstől. Hogyan tarthatja tisztán élet útját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Nos, ahogy szoktuk, vannak olyan válaszaink, amelyek röviden, tömören magyaráznak, mert a helyzet így kívánja. Legyen most ez ilyen. Tehát, mit tegyen egy fiatal fiú vagy lány, hogy Istennek tetsző életet éljen? Először, őszintén keresi Isten jelenlétét, mert vele akar lenni. Másodszor, kutatja a Bibliában Isten szavainak az értelmét, mit jelent a gyakorlatban. Így olvassa a Bibliát, és sose hagyja abba a tanulmányozását. Harmadszor, Isten minden megértett szavát mélyen a szívébe zárja, ami azt jelenti, hogy Isten szavának ellenálló kőszívet már 20 szívre cserélhette benne az Úr, vagyis szívesen teszi mind azt, amit a tiszta élet kér tőle, és mindez tiszta szívből. Összeszedvennyolcadik kérdés. Ki volt az a személy a Bibliában, aki a király rossz tettei miatt őt magát sajnálta? A válasz. Nos, ha valaki nagyon rosszat tesz a másikkal vagy az egész néppel, akkor általában nem miatta szoktak búslakodni a mellette lévők, az őt meghatalmazók, hanem éppen, hogy gyilkos szándékkal esnek neki. Hogy a manóba csinálhat ilyet? Hogy nem látja, hogy mennyire durva az, amit cselekszik? Hogy meri ezt megengedni magának? Meddig veszi még a bátorságot a gonoszságaihoz? Hová vezet mindez? Hogy ennyire vak? Hogy nem látja a tettei következményét? És
Na, ebből sokszor komoly tragédiák és népfelkelések szoktak lenni. De mégis, a szeresd az ellenségedet és tégy jót neki elved már az Ószövetségben is volt, aki értette, és nem támadta a rossz vezetőt, hanem bánkódott miatta, és imádkozott érte az Úrhoz, hogy most még ne büntesse meg, adjon még neki időt, lehetőséget, hogy észhez térjen, hogy meglássa, mekkora gonoszság van a szívében, hogy rádöbbenjen, mennyi személyes büszkeség van benne, mennyire fennhordja az orrát, holott a hatalmát nem maga szerezte meg, hanem Isten adta neki, mint mindenki másnak. Nos, volt ilyen drága lélek a Bibliában is, Sámuel proféta. Amikor a királyá lett Saul, úgy viselkedett, hogy azt már Isten se tudta elnézni, ő még mindig a megbotlott emberért sírt, jajgatott, imádkozott a mindenség Istenéhez. Legyen ez példa nekünk is, és ha valaki ilyen elvetemült, ne a bosszú legyen az első, hanem az értemondott ima, ahogy a római levélből is megtudjuk, mert ez a mi dolgunk. És akkor íme itt vannak a következő kérdések már a jövő hétre. Figyeljetek! 580. 581. és 582. összevont kérdések. Nemzeti lobogónk, magyar büszkeségünk színe, a piros-fehér-zöld. Mondj 3-3 olyan helyet a Bibliából, ahol ezek a színek szerepelnek.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámosi Éva, szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, segítő munkatársunk Nagy Gábor. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorunkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradtok. Nos, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban minden szombaton, délután 2 órakor, na jó, lehet, hogy pár percet, tehát később, tehát mindenképpen szombaton 2-kor, és minden vasárnap az akkori adás, az előző hét ismétlése lesz, 00:30-kor találkozunk, vagyis vasárnap 12 óra után 00:30-val. Hát ígérhetem, legközelebb mi is igyekszünk ám itt lenni. Így tehát, Isten áldjon mindnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldogságot,

0: hír összeállításunk következik.
1: Felújították a Kántor tanítóházat. A lélegzett református udvarnak helyet adott Aliándörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó épületegyütteshez tartozó Kántor tanítói ház felújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájában a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A felújításról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a Kántor tanítóház hosszú évek óta rossz állapotban volt. Már a reformáció emlékévének idején is szóba került a felújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Egy hét imádság. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Július elejétől látogatható a megújult esztergomi keresztény múzeum. Megújult, belső terekkel átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az esztergomi keresztény múzeum, amely idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes az esztergom Mindszenti téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte felsejlő látkép. A házak felett magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol. Mögötte a bazilika kupolájának monumentális

0: félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeum immár megújult enteri őrjében sétálva is élvezhető, a második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kiállítás nyílik a történelmi város részre, mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Az időjárásról: változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél, és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 27-33 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe Lelki ajándékok és szolgálatok. Előadó Ócsai Sándor.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és a televízió nézőit. A hetednapi adventista egyház hitelvei közül a következővel foglalkozunk, amelynek az a címe, hogy a lelki ajándékok és szolgálatok. Bevezetésül az igéből olvasok, majd néhány gondolatot az adventista egyház hivatalos hitelveiből, egy bevezető gondolatot. Az ige a következőket mondja, és ennek figyelembevételével tanulmányozzuk ezt. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levele 12. fejezetének az első verse így szól. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Pál tanítja a lelki ajándékok jelentőségét. Így szólnak a hitelvekből vett idézet néhány gondolata, amit kiemelnék. Isten minden korban egyháza minden tagjának lelki ajándékokat ad, melyek felhasználásával szeretettel kell szolgálniuk az egyház és az egész emberiség javára. Ezek az ajándékok, amelyeket Isten a Szentlélek közreműködésével oszt szét a tagok között, minden képességet hordoznak, amelyekre az egyháznak Istentől rendelt feladatai teljesítéséhez szükségesek. Eddig az idézet. Az Új Testamentum úgy szól a lelki ajándékokról, amelyeket Krisztus adományozott övéinek, az egyháznak a Szentlélek által. Megígérte, hogy ha fölmegy a mennyben, elküldi a Szentlelket, és aki hoz magával ajándékokat. Jézus feladatot bízott tanítványaira. Nagy feladatot, hiszen a jó hírt, a megváltás jó hírét az egész világra hirdetni kell. Ez nem lehet emberi erővel elvégezni. És megígérte, hogy segítségünkre lesz. Jézus mennybe menetele után pünköskor beteljesedett ez az ígéret. Kitöltetett rájuk a Szentlélek, és általa ajándékokat hozott. Pál apostol így ír erről, Efézusi levél 4. fejezetében, a kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasságba, foglyokat vitt magával, és ajándékokat adott az embereknek. Efézus 4, 7. és 8. vers. Az Új Szövetség 3 szóval jelöli meg, amit mi kegyelmi ajándékoknak nevezünk. Az egyik a káris szóból a karizmák, ezek a legjobban ismert szavak, ami a kegyelem szóból ered, kegyelmi ajándéknak fordítják. Pál apostol ezt 16 alkalommal használja, és kizárólag a lelki ajándékokra. Majd azt is írja egy helyen, hogy tápneumetika, azaz többes számban lelki ajándékok. És a harmadik pedig, amit használ erre, a dórea, adomány, ajándék. Lukács apostol cselekedetében használja ezt a kifejezést. De ezek az adományok sokfélék. Nem egy adományt adott, hanem sokfélét. És erről ír 3 helyen az ige részletesebben, a Római Levél 12. fejezetében, a Korintusi első levél 12. fejezetében, és az Efézusi levél 4. fejezetében. Ilyeneket ír, majd én természetesen idézni fogok több biblia helyet, ezeket most összefoglalva mondtam. Ilyen a profétálás ajándéka, adománya, a tanítás, a hit, a gyógyítás, a nyelveken szólás, a vezetés és a gyámolítás ajándéka, a pásztorolás, a lelkek megkülönböztetésének az ajándéka, az apostolság és a gyógyítás. Pál apostol tehát ezt a sokféleséget úgy mutatja be, hogy ez egységben van. Hangsúlyozza ezt, ennek jelentőségét. A kegyelmi ajándékok között különbségek vannak, de egy és ugyanazon lélek adja. Méghozzá azt is hangsúlyozza, hogy amit ő akarja. Hogyan munkálkodik a Szentlélek a gyülekezetben a kegyelmi ajándékok által, hogy összhangban legyen minden mindennel. És itt egy testhasonlatot kell hozni, hiszen maga Jézus, aki a testnek a feje, aki az egyháznak a feje, és hangsúlyozza az egységet. És Pál apostol nagyon jó hasonlatot hozott ezzel, és innen jobban, gyakorlatilabban megértjük ennek jelentőségét. Az emberi szervezet, minden egyes tagja különbözik, egész más felépítésű a máj, a szív, a tüdő, az agy, hasnyálmirigy, és lehetne sorolni, az izmok. Még ott is különbség van az izmok között, felépítésében, szerkezetében. És ezeknek mind más-más funkciója van. De tökéletes összhangban tudnak működni. Hát ez nem csoda? Egy egészséges ember nem érzi, hogy van mája, nem érzi, hogy van szíve, hogy van vesélye. Nem fáj. Nem érzi, hogy ott valami idegen test van. Tökéletes a harmónia. A fej, a központi idegrendszer irányítása alatt. És ehhez hasonlítja Pál az egyházat, az egyházban különböző ajándékok, amint működnek, mind ahogyan a szervezetben működnek a enzimek, a hormonok, tökéletes összhangban az aggyal és a szükségnek megfelelően, ugyanúgy ezek az ajándékok is a Szentlélek segítségével működnek az egyházban. Milyen szempontokat emel ki Pál a karizmákkal kapcsolatosan? Egy, a lélek dönti el, kinek milyen ajándékot adjon. Lélek úgy adja az ajándékot, amint ő akarja. Nem mindenki kap minden ajándékot. Van, aki egyet, van, aki többet. Ezt Isten tudja, miért történik ez így, de bízzuk azt ő rá, hogy ő legjobban ismeri az embert, az adott alapképességeit, ahogyan született, vagy amiket hozott magával, és ennek megfelelően is adja. Aztán a kegyelmi ajándékok haszonra adattak, erre majd még szeretnék később is kitérni. Szolgálatra adattak. Nem öncélú, önmagasszaló adományok ezek. Ezt is a Korintusi Levél 12. fejezetében olvashatjuk. Tehát egyetlen ajándék sem öncélú. És az emberi szervezetet, ha nézzük, van olyan szerv, ami önmagának él. Egyetlen szervet tudunk mondani, ami önmagának él. Lehetne így fogalmazni, hogy most egy megszemélyesítve, én odaáldozom magamat az egészért. Az egész emberi, az egész testért. És mindegyik szerv a másikért szolgál. És ő érette is szolgálnak. És ez egy csodálatos hasonlat. A lelki ajándékok nem a jól végzett munka utalmai, hanem Isten eszközei a jól végzett munkához. A lelki ajándékok tehát ezért adattak. Nem használhatjuk mi fel a Szent Lelket, hanem fordítva, a Szent Lélek akar bennünket felhasználni. Mi álljunk rendelkezésére. Rendelkezzél velem, Uram, ahogy te jónak látod, és adjál képességeket hozzá. Ezt így kérhetjük. Nem az ember dönti el, hogy melyik kegyelmi ajándék fontosabb, mint a másik, vagy adott időben, és ezt is Isten dönti el. Vannak időszakok, amikor egy-egy ajándék rendkívül fontos volt, és speciálisan volt jelentősége. Ilyen például, hogy emeljek ki egyet, az úgynevezett nyelveken szólás ajándéka, és ez nem volt öncélú szintén. Mi történt akkor, amikor kitöltetett a Szentlélek a tanítványokra? Pünköstkor. mi volt éppen azon a napon, vagy akkor az alkalomkor mi volt Jeruzsálemben. Különböző tartományokból oda sereglett Izrael népe, akik már diaszpórában, szétszórtságban éltek, nem is ismerték a régi nyelvet. És most a legnagyobb meglepetésre mindenki a maga nyelvén érti az apostolnak a tanítását. Megzavarta őket ez a jelenség. Tehát az a nyelveken szólás nem valami öncélú, extatikus állapotban lévő, mindenki által, vagy senki által sem értett nyelv, hanem hasznos volt, mert hallották, értették a nyelvet. Másrészt pedig a tanítványok kaptak olyan ajándékot, hogy különböző nyelveken tudtak értelmesen beszélni és tanítani. Ezt jelentette a haszonra adatott nyelveken szólás ajándéka, és akkor szükség volt, hiszen együtt voltak a különböző tartományban, különböző 12 vagy 13 tartományban, minden máshogy, mindenféle nyelven beszéltek, és hazavitték az üzenetet, mert mindenki akkor hallotta a maga nyelvén. Megértette Isten üzenetét. Akkor csodával történő gyógyítás ajándékát is adta Isten, és nem csak Isten hatalmának a jelenlétét igazolta ez az egyházban, hanem a sok betegségben, nyomorúságban lévőkön való segítést is jelentette. Orvostudomány nagyon alacsony szinten működött akkor, ha maihoz hasonlítjuk, és szükség volt az, hogy az Isten gyógyító hatalmát, szeretetét, a gyógyítás szolgálatát is megismerjék. Hogy a megváltás a betegségekből, a nyomorúságból is történik. Ennek a kifejezése is volt ez. A kegyelmi ajándékokra mindig szükség lesz az egyházban. Erről szól az Efézusi levélben adott levél, ahogyan ez olvasható a 13. versben, 4. fejezet 13. versében, a Krisztus testének építése, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Tehát nem egy adott időre volt ez érvényes, hanem minden korra érvényes volt, míg eljutunk a Krisztussal, így mondja Károly, Krisztussal ékeskedő kornak mértékére. Mikor lesz ez? Akkor eljön Jézus. És addig szükség lesz erre az ajándékra. És hogyha ezeket vesszük figyelembe, akkor látni fogjuk, hogy milyen áldást jelentett ez. Hagy olvassak egy 1800-as években élő, mondhatnám így egyházatját, a mi nyelvünkön is ezt használva, aki a következő bevezetőt írta egy könyvhez. Uriah Smith ezt írja az ajándékokkal kapcsolatosan. Az a kijelentés, hogy Isten az Anyaszent Egyházban rendelt némelyeket, és itt felsorolja, hogy milyen ajándékokat, azt jelenti, hogy ezek az egyház igazi lelki felépítésének állandó részesei. És ha ezek nem működnek, az egyház olyan emberi test állapotába jut, amelynek egyes tagjai baleset vagy betegség miatt megrokkantak, és tehetetlenné váltak. Ha egyszer Isten beépítette ezeket az ajándékokat az egyházba, azoknak ott kell maradniuk, amíg szabályosan meg nem szűnnek. De nincs semmilyen híradás arról, hogy valamikor is megszűntek volna. Mert ne felejtsük el, hogy az ajándékok csak a tökéletes állapot elérésekor szűnnek meg, amely állapot szükségtelenné teszi őket. De józan észre senki sem vallhatja egy pillanatig sem, hogy az apostoli kor kevésbé volt, mint bármely utána következő korszak. Kevésbé volt, emelkedett, mint a bármely utána következő korszak. És ha az ajándékokra akkor szükség volt, feltétlenül szükség van rájuk most is. azok között a tevékenységek között, amelyeket az apostol mind a korintusiakhoz, mind az efézusiakhoz intézett levelében az egyházba helyezett ajándékoknak nevez, találunk pásztorokat, tanítókat, gyámolókat és kormányokat. A mai jelentésük az egyházban mindenfelé elfogadott tény, akkor miért ne volna elismert a többi is, beleértve a hitet, a prófétálást, stb. Ki illetékes arra, hogy határvonalat húzzon, és megmondja, mely ajándékokat vonta Isten az egyházból el, amikor kezdetben minden egyformán beépített az egyházba. És én hozzáteszek még valamit. Jézus mit mondott az utolsó napokkal kapcsolatosan? Hogy hamis proféták lesznek. És mikor beszélhetünk hamisról? Amikor van igazi is. Mert akkor lehet hamisítani. Isten tehát adta ezeket az ajándékokat, mert ezek szükségessé váltak. És mi az ajándékoknak a célja? Így fogalmazza meg ezt az Efézusi Levél 11. fejezetében, ezt olvasom új fordításból, mert könnyebb abból, most úgy első hallása is, különösen a televízió nézőknek megérteni. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül ő hozzá, aki a fej a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különböző kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Ez egy nagyon hosszú mondat, nagyon hosszú tanítás, azért olvastam ezt így fel, mert, és olvassuk el otthon is, még egyszer mondom, az Efézusi Levél 4. fejezet 14. versétől a 16-ig, mert erre szükség van. Pál apostol mindenre kitérve megmagyarázza, hogy miért adatott ez az ajándék, miért volt erre szükség. Tehát így foglalnám össze. Felkészíti a szenteket a szolgálat végzésére. Hiszen nagy feladat vár rájuk. Isten képességeket adott, hogy bizonságtevésük, evangelizálásuk hatékony legyen, hogy megértse mindenki az üzenetet. Ott volt például Péter, aki olyan félénk volt addig, és emlékezzünk arra, amikor abban a krízis helyzetben ott a főpap udvarán megtagadja az urat, hogy soha nem ismertem őt. Megijedt, pánikba esett, és ez milyen határozottan, bátran el tudja mondani Isten üzenetét, bármilyen helyzetben. Amint Jézus mondta, ne aggodalmaskodjatok, hogyha bíróság elé visznek titeket, vagy bármilyen helyzetben. A Szentlélek majd megmondja, hogy mit kell mondani. És ez lélek vele volt. Átütő erővel beszélt az igazságról, hogy mindenki megrendült, amikor hallotta. Elkeseredtek. Uraim, mit tegyünk? Testvérei, mit cselekedjünk? Hányszor elhangzott ez a kijelentés? És határozott választ kaptak erre. Aztán a Szentlélek ajándékai közül sokan építik a gyülekezet egységét szeretetben, és a minta az eszménykép Krisztus, ahogyan olvassuk a 13. versben, meg a 16. versben. Tehát építi a gyülekezetet. Egy gyülekezet, amely nagyon sokféle tagokból tevődik össze, végül harmóniába tudnak együtt élni és dolgozni. Ez a Szentlélek munkájának az eredménye. Aztán védi a gyülekezetet, mint láttuk 14. 15. versben, a tévejgésektől, a különböző hamis tanítási áramlatokról. És segíti a gyülekezetet, hogy kiegyensúlyozott, mértéktartó, józan keresztényi életet élhessenek. Így gondolkozzanak, és így élhessenek. Erre nagyon nagy szükség van. A mértékletességnek nagyon nagy jelentősége van. Sokszor mi csak beszűkítjük egy egész szűk vonalra, területre, pedig az élet minden területét érinti. Még a beszédben is kell mértékletesnek lenni. Nem csak mennyiségben, minőségben. Valaki azt írja egyik könyvében, hogy nem ártana, hogy mi keresztények néha szóbőtöt tartanánk. És inkább hallgatnánk. Engednénk, hogy a lélek tanítson, mint beszélnénk. Mennyire jó lenne, hogyha ezekre odafigyelnénk a különböző ajándékokkal kapcsolatosan, és nem mi használjuk fel, gondoljunk vissza erre is, nem mi használjuk fel a Szent Lelket, hanem ő akar felhasználni, és ez alázat szükséges. Tudjunk alázatosan, nyitottá válni, és ő adja, amit akarja. Nem én döntöm el, hogy én ezt szeretném, a másik pedig én amazt szeretném. Majd a lélek eldönti is, ossza, amint akarja. És azt szeretné, hogy úgy épüljön az egyház, úgy növekedjen lelkiekben, hogy így világítani tudjon, mások áldására lehessen. Mert az egyháznak ez a küldetése, hogy egész lényében élő levelek legyenek, amit olvas minden ember. Hogy hiteles legyen mondani valójuk az evangélium. Hogy odafigyeljenek az emberek arra, hogy miért mások ezek az emberek? Mitől mások? Miért lehetne bennük bízni? Miért tudom elfogadni, amit mondanak? Mert látom, hogy életük megváltozott. És így tudnak fáklyák lenni. Lámpások, amely Krisztushoz vezet embereket. Nagyon jó lenne erre mindig gondolnunk. A Szentlélek által tud csak hatékony lenni az ember úgy, hogy ezt elérje. Mert Jézus azt mondta, amikor megkérdezték a tanítványok Jézustól, hát Uram, kicsoda üdvözülhet, ha ilyen magas a mérce? Hát kicsoda üdvözülhet? És kijózinította Jézus őket. Embernél ez lehetetlen. Mi gyarlók vagyunk. Erőtlenek. De Istennél minden lehetséges. Ő segít bennünket abban, hogy úgy tudjunk növekedni, hogy ebben az isteni erő nyilvánuljon meg. Hogy megváltozzon életünk. Ez legyen a mi vágyunk. És kérjünk Istentől ez segítséget, hogy így hatékonyabbá váljon a mi bizonyságtevésünk. Miért tudtak a tanítványok akkor úgy szolgálni? És nem csak a tanítványok, hanem akik az Úr ismeretére jutva továbbadták megint csak a tanításokat. Miért tudtak ezrével megtérni az emberek egy-egy prédikáció nyomán is? Mert látták, hogy ezek az emberek másokká lettek. És amikor éppen a keresztény üldözés folyt Római Birodalom területén, akkor miért történt az meg, hogyha valaki mártíromságot szenvedett, akkor 10 léptek helyébe. Valami sugárzott a keresztényekből. A lélek velük volt. Nem csak üres lámpások voltak, hanem a lámpában égett az olaj, ami világított, utat mutatott másoknak is. Próbáljuk ezt megérteni és elfogadni, és talán egy csokorba hagy foglalja össze egy kis vers, Páskujné egyiknek egyik verse, amelynek az a cím, hogy a hívő áldás legyen. Hallgassuk még ezt a verset.
2: Mint égő, lobogó fáklya, hogy mindig mindenki meglássa, a Szentlélek tüzével égjen, és messze földekre elérjen, vigyen örömet, bölcsességet, tiszta, jóízű békességet a hívő élete. Olyan legyen, hogy kívánják mások az életét, mit Isten megáldott sok-sok munkával, élő hittel és munkájának gyümölcseivel. Olyan legyen, mint a nyíló virág, mi illatot mindenkinek ad, nem kérdi miért, mi végre, és vajon ki mit fizet érte. Ne ismerjen akadályt, gátat, ha valahol valami fájhat, az életét, a szívét is adja, Isten ellé leroskadva. Áldás legyen, ahol jár, ahol él. Kívánatos legyen, amiről beszél. Az élet összefüggéseit megértse, ne halkuljon soha szívverése. Dobogjon mindig, mélyen, erősen, gazdag legyen, s másokért éljen. Úgy éljen, mint akit vágy hevít, s ehhez erőt titkos mélyből merít. Két dologra tegye fel életét, szeresse az embert és Istenét.
1: Köszönjük, és köszönjük meg mindenható Istennek, hogy szent lelkét adta. Olyan isteni személy, aki mindenkiben tud munkálkodni. Munkálkodni, hogy alkalmasak legyünk arra bizonságtevésre, hogy az evangélium eljusson mindenhová. Munkálkodik, hogy a gyülekezet működjön, munkálkodjon, hogy épüljön, hogy erősödjön mindenki, hogy legyen az a hely, amelyben gyógyulnak az emberek, ahol egészségessé válnak, ahol egymás örömére élhetnek és mások örömére. És arra törekedjünk, hogy, és kérjük a mindenható Isten, hogy Uram, mutasd meg nekem, milyen ajándékot adsz. És add, hogy ne rejtsen véka alá, hanem használjam, és a használás által ez az ajándék megsokszorosódik. Van olyan ajándék, és ez is Istentől van, ez Isten szent jelleme, a szeretet, amelyet minél jobban osztogatunk, annál több lesz belőle nekünk is. Mint az olaj. Az ószövetségi időben, amikor adott Isten olajat, és annyi edény volt, amennyi edény volt, annyit kapott. Ha több edény nem volt, megállt az olaj. Ez is Isteni csoda volt. Isten így ossza meg az ő szeretetét, kegyelmét és segítségét, hogy az egyház valóban betölthesse azt a küldetését, amit rábízott. Néhány gondolatot szeretnék még ezzel kapcsolatosan megemlíteni. Az egyháztartság és a Szentlélek munkájával kapcsolatosan. A Biblia nem szólistáknak tartja az egyes keresztényeket, mint egy író mondta, hanem egy nagy zenekar tagjainak, illetve ahogyan Pál mondja, Krisztus testének tagjainak. Amiképpen a testtagjaid önállóan, függetlenül az egésztől nem képesek működni, így a magánkereszténység is teljességgel elképzelhetetlen. Ezt azért említem, mert sokan úgy gondolják, hogy én megkeresztelkedek, tagja leszek az egyháznak, és kész. A többit már rábízom Istenre, én nem is figyelek oda, majd Isten besodor az ő országába. Ez nem így működik. Nekünk bele kell épülni az egészbe, és együtt meg kell munkálkodni a többivel. Jézus gyülekezete a bűnösök közössége, olyan emberek közössége, akik nem szívesen bűnösök, de egy könnyen nem tudják bőrüket levetni, de akiket Isten meggyógyít. Jézus maga mondja, hogy embernél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. És maga az Ószövetség is tanítja, hogy a párduc nem tudja bőrének foltosságát megszüntetni, mi magunktól nem tudunk hibáinktól megszabadulni, csak a lélek segítségével. Csak egy hatalmas, kívülről ható erő tudja ezt elvégezni bennünk. Ezt kérni kell, és Isten lelke munkálkodik. A Szentlélek adományai, ha nem használom fel, akkor elsatnyulnak. Erre is oda kell figyelni. És valóban haszonra adta. És hogyha én visszautasítom a lélek adományát, vagy nem értékelem kellően az Isten lelkének adományát. Itt van, és egy átvezető gondolatot a következő témához, a profétaság adományához, egy kiemelt, akkor végül Krisztust fogom visszautasítani, az adományozót. Ha nem értékelem munkáját, akkor nem értékelem őt sem. Gondolkozzunk ezen, és legyünk készségesek az adományokat elfogadni, tudomásul venni, hogy ezek vannak. Isten azt akarja, hogy ezek hasznára legyenek az egyháznak, és az egész egyház hasznára legyen Isten szent művének. Hogy a jó hír, a megváltás, a bűntől szabadulás jó híre eljusson a föld végső határáig. És ez az, amit Jézus meghatározott visszajövetelével kapcsolatosan. Nem időpontot jelölt, hanem amikor ez az evangélium hirdettették bizonyságon minden népnek, akkor jön el a vég. Segítsen Isten ahhoz, hogy részesei legyünk ennek az evangéliumnak a hirdetésével, életvitelünkkel is, és így hiteles beszédünkkel is, a Szentlélek erejével, ajándékokkal. Amen.

Füle Lajos, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt, bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik. S minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: A törvény szelleme. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Máté evangéliuma, 5. fejezet, 17. vers. Mennydörgés és villámlás között nyilatkoztatta ki Krisztus Istennek törvényét a Sínai hegyen. Isten dicsősége, mint emésztő tűz ereszkedett alá a hegy csúcsára, és a hegy megremegett az Úr jelenlététől. Alázattal borult földre az egész nép, hogy hallgassa a törvény előírásait. Milyen nagy az ellentét az említett jelenet és a hegyi beszéd között. Derült ég alatt, ünnepélyes csendben, amelyet csak a madarak éneke tarkított, fejtette ki országa alapelveit Krisztus. Bár ez alkalommal a szeretet szavait intézte a néphez, mégis a törvény ugyanazon alapelveit fejtette ki előttük, amelyeket egykor a Sínai hegyen hirdetett ki. Amikor Izrael a törvényt átvette, a hosszú egyiptomi rabszolgaság miatt annyira eltompult volt, hogy a hatás érdekében Isten hatalmának és fenségének kellett megnyilvánulnia. Az Úr azonban ennek ellenére a szeretet isteneként nyilatkozott meg előttük. Az Úr a Sínai hegyről jött, és Szeírből támadt fel nékik. Párán hegyéről ragyogott elő, 10 000 szent közül jelent meg. Jobbja felől tüzes törvény volt számukra. Bizony, szereti ő a népeket. Mind kezednél vannak az ő szentjei, odaszegődnek a te lábaidhoz, és hallgatják a te beszédeidet. 5 Mózes 33:2-3. Isten csodálatos szavakkal nyilatkoztatta ki dicsőségét Mózesnek, amelyek minden idők legdrágább örökségévé váltak. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad, 1000 íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt. 2 Mózes 34:6-7. A Sínai hegyen kinyilatkoztatott törvény a szeretet alapelvének kifejezése, s egyben az egész föld részére az ég törvényeinek kinyilatkoztatása. Egyetlen közvetítő által adta nekünk az Atya, és ő hirdette ki, akinek hatalma összhangot teremthet az emberi szív és a törvény alapelvei között. A törvény célját is kinyilatkoztatta Isten Izrael előtt, és szent emberek legyetek én előttem. 2 Mózes 22:31. Izrael nem ismerte fel a törvény lelki tartalmát. Látszott engedelmességük csak a külső formák és ceremóniák betartásából állt, anélkül, hogy szívüket a magasztos szeretetnek odaszentelték volna. Amikor Jézus jellemével és munkálkodásával szemléltette Isten szent, nemes és magasztos erényeit, és feltárta a csupán külsőségekben megnyilvánuló engedelmesség értéktelenségét, a zsidó nép vezetői nem értették meg szavait, így el sem fogadták azokat. Véleményük szerint Jézus könnyedén vette a törvény követelményeit, s amikor megismertette velük azokat az igazságokat, amelyek Istentől elrendelt istentiszteleteik lelkét képezték volna, megvádolták őt a törvény eltörlésével, mert ők csak a külsőségekre tekintettek. A farizeusok észrevették az óriási különbséget a saját és az Úr tanítási módszerek között. Észrevették, hogy az igazság fensége, szépsége és tisztasága az emberekre gyengéd, de mély benyomást gyakorol. Attól féltek, hogy Jézus elhódítja tőlük a népet, ha nem tesznek ellene valamit. Ezért állandóan figyeltették, alkalmat keresve, hogy a nagy tanácsnál bevádolhassák, elítélhessék és kivégezhessék őt. Leskelődő kémek csapata vette körül Jézust a hegyen is, s amikor az igazság elveit feltárta, a farizeusok rögtön azt a véleményüket hangoztatták, hogy tanítása ellenkezik a Sínai hegyen adott törvényekkel. Többen kijelentették, Jézus azért jött, hogy a törvényt eltörölje. Azonban az üdvözítő félreérthetetlenül feltárta az isteni törvényekkel szemben elfoglalt álláspontját. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Az ember teremtője és törvényadója jelentette ki, hogy nem akarja a törvényt eltörölni. A természet minden tüneménye, a napsugárban szálló kis porszemcsétől kezdve, az űrben lebegő számtalan galaxisig, Isten törvénye alatt létezik. E törvény iránti engedelmességtől függ a természet világának rendje és összhangja. Ehhez hasonlóan az igazságnak is vannak alapelvei, amelyek az öntudatos lények életét kormányozzák. Az ezekkel való összhangtól függ a világ mindenség boldogsága. Isten törvénye már a világ teremtése előtt létezett. E törvény vezeti az angyalokat is, hogy pedig összhang legyen a föld és az ég között, az embernek is engedelmeskednie kell ezeknek a mennyei szabályoknak. Krisztus már Éden kertjében megismertette az első emberpárral a törvényt, mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának. Jób 38.7. Krisztus földi küldetése nem a törvény eltörléséből állt, hanem abból, hogy kegyelme által az emberiséget az isteni szabályok iránti engedelmességre visszavezesse. Krisztus szeretett tanítványa a hegy lábánál ülve figyelte mesterének tanítását, s jóval később Isten lelkének sugallatára feljegyezte azokat, amelyek a törvény örök érvényét tanítják. Aki bűnt cselekszik, törvényszegést követ el, mert a bűn törvényszegés. 1 János 3.4. Világosan kijelenti, hogy a törvény, amelyre utal, előttetek volt kezdettől fogva. 1 János 2.7. Tehát arról a törvényről van szó, amely már a teremtéskor is létezett, és a Sínai hegyen csak megismételte Isten. Amikor Jézus a törvényről beszélt, kijelentette: nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. A betölteni szót olyan értelemben használta, mint amikor Keresztelő Jánossal tudatta szándékát. Így kell nekünk minden igazságot betölteni, ami annyit jelent, hogy a törvény követelményeinek mértékét betölteni, példát nyújtani az emberiségnek, hogyan éljenek tökéletes összhangban Isten akaratával. Küldetése az volt, hogy a törvényt naggyá és dicsőségessé tegye. Ézsaiás 42.21. Hogy feltárja lelki lényegét, hogy bemutassa messzeható alapelveit, és bizonyítsa örökké tartó érvényességét. Krisztus jellemének isteni szépségét még a legnemesebb és a legszelídebb emberek is csak halványan tükrözik vissza. Salamon király a Szentlélek befolyása alatt mondja róla. 10 000 közül is kitetszik, és ő mindenestől fogva kívánatos. Énekek éneke 5:10-16. És mikor Dávid prófétai lélekkel meglátta őt, így szólt. Szebb vagy az ember fiainál. Zsoltárok 45:3. Jézus, atyának tökéletes képmása, dicsőségének fénye, az önmagát megtagadó megváltó, földi léte alatt élő szemléltetője volt Isten törvénye lényegének. Az ő élete által vált nyilvánvalóvá, hogy a mennyei szeretet, a keresztény életelv az alapja az örök igazság törvényének. Jézus így szólt. Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Máté 5:18. Ő is engedelmeskedett a törvénynek, és ezzel igazolta annak változhatatlan jellegét. Egyben bebizonyította, hogy kegyelme által Ádám minden fia és leánya tökéletesen betarthatja az isteni követelményeket. Azt mondta a hegyen, hogy a törvény legkisebb betűje sem múlhat el, míg be nem teljesedik. Tehát mindaz, ami az emberiségre vonatkozik, mindaz, ami a megváltási tervvel kapcsolatos, betölti küldetését. Nem szól róla, hogy a törvény valaha is érvénytelenné válna. Ehelyett szemeivel az emberi történelem végső határaira tekint, és kijelenti, hogy a törvény még ekkor is érvényben marad. Ezért senki sem gondolhatja, hogy Jézus feladata a törvény megszüntetése lett volna. Amíg az ég és a föld fennáll, mindaddig érvényesek az isteni törvények is. Igazsága olyan szilárdan megáll, mint Isten hegyei. Zsoltárok 36:7. És az áldás forrásává válik, amely szétárad az egész földre, hogy felüdítse azt. Mivel Isten törvénye tökéletes, ezért változhatatlan. Tehát lehetetlen, hogy a bűnös ember saját erejéből a törvény követelményeinek eleget tehessen. Épp ezért jött a megváltó. Küldetése volt, hogy az emberiséget az isteni természet részesévé tegye, és így összhangba hozza Isten törvényeinek alapelveivel. Ha bűneinket elhagyjuk és elfogadjuk Krisztust üdvözítőnkül, megdicsőítjük a törvényt. Pál apostol kérdezi, a törvényt tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által? Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük. Róma 3:31. Az új szövetség ígérete így szól. Adom az én törvényemet az ő szívükbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Zsidók 10:16. Azok a jelképek, amelyek Krisztusra, Isten bárányára mutattak, aki elveszi a világ bűneit, halálával mind megszűntek. Az igazság alapelvei azonban, amelyeket a 10 parancsolat fogalmaz meg, olyan szilárdak és változtathatatlanok, mint Isten örökké való uralkodása. Egyetlen törvény sem vesztette el hatáját, egyetlen vessző vagy betű sem változott meg. Azokat az alapelveket, amelyeket Isten már a paradicsomban az élet törvényeként adott át az emberiségnek, a helyreállított Édenben is változatlanul megtartja. Mikor a föld ismét Édenné válik, mindenki a szeretet isteni törvénye szerint fog élni a nap alatt. Uram, örökké megmarad a te igéd. Zsoltárok 119:89. minden ő végzése tökéletes. Megingathatatlanok örökké és mindvégig, hűségből és egyenességből származottak. Zsoltárok 11.7-8. Régtől fogva tudom a te bizonyságait felül, hogy azokat örökké állandókká tetted. Zsoltárok 119-152.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Boldog mondások a Bibliában. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mit tesz a kegyelem? A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-19. vers. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájadból a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Gondolatok az ígéről. Ez a nap már eljött. Nem tekintjük Istent Baálnak, zsarnok úrnak és parancsolónak, mert már nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. Mert Jézusra, üdvözítőnkre, mint barátunkra gondolunk, akit szívből szeretünk, s akihez az elszakíthatatlan isteni szeretet kapcsol minket. Az Úrra, a mi Istenünkre pedig úgy tekintünk, mint szeretett férjünkre, akihez megszentelt bensőséges, szerető kapcsolat fűz. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé tiszteljük, hanem hogy sokkal jobban szeretjük őt. Nem lettünk kevésbé engedelmesek, csak engedelmességünk magasabb rendűvé vált, mert a szereteten alapul. Nem reszketünk, ha fényít, hanem örvendezünk szeretetének. Szolgából gyermekeivé lettünk, és kötelességeink teljesítése kiváltságot jelent számunkra. Megtörtént ez már veled is, testvérem. Elvette a kegyelem a szolgai félelmet belőled, és megtöltött gyermeki szeretettel? Milyen boldoggá tesz ez a tapasztalat? Ezután az Úr napja már gyönyörűség lesz számunkra, és az istentisztelet soha nem fárasztó. Az imádság kiváltság, Isten magasztalása pedig ünnep. Az engedelmesség maga a mennyország, az Úrnak adakozni élvezet, így minden megújul. Szánk telve van énekszóval, szívünk pedig örvendezik. Áldott legyen Krisztus, aki ilyen változást tud véghez vinni bennünk. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a pápa. Nyári szünet az országos irodában. Az evangélikus egyház országos irodája tájékoztatta az egyházközséget, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint.

0: Az időjárásról változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünk törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Engem Gondi Györgynek hívnak, akkreditált fitoterapeuta vagyok, és Gillis tanár úrral folytatunk tovább egy riportot. Ez a mostani beszélgetésünk is nagyon izgalmas lesz. A gombákról fogunk beszélgetni, a méhekről, a méhek gyógyhatásáról, illetve a gombáknak a gyógyhatásáról. És van egy hallgatói kérdésünk is, ezt majd valamikor műsor közben föltennénk a Gillis tanár úrnak. És létezik egy olyan, úgy hívnak, hogy Galagonyatúra, ez arról szól az a történet, hogy Budapest és környékének a kiránduló helyeit mutatja be Gillis tanár úr, illetve az előbb említett növényeket, illetve a méhekről is szokott szó esni egy-egy Galagonyatúrán. Tanár úr, kérem, egy pár gondolatban bemutatkozna a hallgatóknak?
1: Természetesen. Hát Gillis István vagyok, és bármikor Baranyába születtem, jó régen már, de azóta is úgy érzem, hogy akármennyit tanulok, egész életem tanulásból áll. Sose vagyok megelégedve magammal, mert a természet, járás, a túrák, a kirándulások mindig új ismeretet igényelnek, ezért nekem napra késznek kell lennem. Tanítok természetgyógyászatot jelenleg, gyógynövényismeretet, bioenergetikát, illetőleg mozgásmasszás terápiát. Hát az iskoláimat részben itthon végeztem, részben hát a különböző országokban, Tájföldön, tájmasszázs, meg mozgásterápiás témákban foglalkoztam az önképzéssel. Aztán Indiába a jógával, és persze ott már a méhekkel is foglalkoztam. Érdekesek az ottani méhek. Érdekeltek, mert nagyon finom a mézük, és nagyon picik a méhek, a miénkhez képest. Na de ne vágjunk a dolgok elébe. Tanultam egyéb terápiát bioenergetikai témába, Angliába, Gloucestershire-be. Gloucestershire az Wales határában van lévő. Ott tehetettem egy hetet, az is ilyen ezoterikus tábor tanulmányait foglalja magába. És hát a Magyarország és környező országait bejárva, a hegyeket, a Mátrától ugye az Alpokig bejárva, gyűjtöttem sok-sok tapasztalatot, gyógynövényt, gyógygombát, és ezt oktatom, tanítom, vizsgáztatok a témából, most már idestova, 25 éve. Egyébként agrármérnök vagyok, és növényegészségügyben dolgoztam, mint növényvédelmi szakmérnök, majd 40 növényorvosnak is hívják, és ott 33 éve töltöttem a növények védelmével, aztán amikor már befejeztem, és jöttek a problémák lassan, a középkort elérve, rájöttem arra, hogy most a méheknek én segítettem eddig, most segítsenek ők rajtam, ha már van gyógyító erejük, és úgy néz ki, hogy hatásos volt ez, mert most már ugye a 8. X után, és még úgy érzem, hogy tele vagyok ambícióval, jó kedvem van, és rájövök arra, hogy még tanulni, mert sose érek a végére. Nem öncélúan, hanem azért, hogy átadhassam azoknak az utódoknak, akik tényleg hajlandóságot éreznek arra, hogy hitük szerint a természet gyógyerejét továbbadják másnak. A népgyógyászaton keresztül, nyilván az orvostudományig hosszú út vezet, és közben-közben ott vannak a népi tapasztalatok, amit mind gyakran elfelejtünk, és hát most ezt a kiegészítést tanítom én, hogy talán ne legyünk betegek, inkább előzzük meg a bajokat, hát hogy sikerül, mindenféle patikaszer nélkül is. Na ez lett volna, hát a gyógygombák azok ide tartoznak a gyógynövény körébe szintén. Ezzel kapcsolatos diplomaanyagomat még egyetemista koromban, az Agráriegyetemre jártam, akkor készítettem, és azt elfogadták, és akkor belelkesülve, hát továbbiakban is foglalkoztam. Nem volt nehéz dolgom, mert gyerekkoromban, mint a Mecsekben nőttem fel, Baranya megyébe, a hegyek között, közel az erdőhöz, és korán, kicsi gyerekkoromban már nagyanyámtól, dédnagyanyám, ugye öröksége az volt, hogy a család megismerte a természetet. És még iskolába sem jártam, sok-sok gombát és növényt ismertem a nagyanyámtól, aki egyébként bábasszony volt, gyógyhüvekkel gyógyított, és a környéken híre volt annak, hogyha baj volt, akkor csak hozzáfordultak, mert Margit néni volt a gyógyító, füvesasszony is, szüléseknél ő segített mindig. Aztán később átadta a nagyanyámnak ezt a képességét. Apám, anyám is egész, és természet szerető emberek voltak, négyen voltunk testvérök, ugye anyám elfoglalt volt, apám mentőállomás vezető volt, miközben korábban bányamentéssel foglalkozott. Ennyit erről. Az, hogy most mit csinálok, hát most éppen riportot adok, de azt hiszem, hogy sok-sok mondani valónk lesz még, úgyhogy várom a kérdéseket.
0: Kedves hallgatók, hogyha találkozni akarnak Gillit tanár úrral, akkor ezt hogyan tudják megtenni, milyen lehetőségek vannak?
1: Igen, hát erre nem nehéz válaszolni, mert most már 34 esztendeje minden hónap, harmadik vasárnapján találkozom emberekkel, akiket érdekel a természet. Ez a túra, ez az a Galagonya túra, amit a Magyar Természetgyógyászok Egyesülete szervezett, és fölkértek rá, hogy vezessem én ezt a túrát. Ez egy 4 órás túra, minden hónap harmadik vasárnapján indul a Szél Kálmán tértől 9 órakor. Bárki jöhet bejelentés nélkül, némi kis hozzájárulással, rengeteg információhoz juthat, akár a gombák, akár a gyógynövények, akár az erdei dolgok, természet titkainak a megtanulása terén, úgyhogy állok rendelkezésre. Gyerekkoromtól kezdve szerettem kirándulni, és főleg akkor, hogyha átadhatom ismereteimet, megtaníthatom azokat, akik szeretik a természetet, csak kevés a tehetségük, pénzük ahhoz, hogy ezt tanfolyam keretében, iskola keretében megtanulják. De nincs rá idejük, csak egy nap a hétvégén annyit meg tudnak tanulni, hogy mi szolgálja az egészségüket a környezetből. És rádöbbennek arra, hogy a természet nélkül nincs is egészség. Hát ezzel, ennek köszönhetem az, hogy én sem vagyok beteges, bár most már azért vannak kisebb jelek, ugye a szervezet elhasználódik, de a természet mindig regenerál, és én ezt magamon ismerem el, hogy valójában az az út, ami a természetet nem hagyja cserbe, az csak jó célhoz vezethet.
0: Milyen témakörök szoktak lenni egy ilyen Galagonya túrán? Hát, ez ilyen szabadon választott? Vagy fix problémával meg lehet találni a tanár urat?
1: Igen, a programja egy Galagonya túrának ma már ugye kinőtte az eredeti programot, most már egészségtúrának is nevezzük, mivel több irányban kaphatnak információt a hallgatók. Például a gyógynövény ismeretek mellett a gyógygombák ismeretét, a természet, a fák, bokrok ismeretét, hiszen gyógyítanak azok is azzal, hogy ott vannak és oxigént termelnek és jó hangulatot teremtenek, már segítenek. De ott van erdei mozgásgyakorlat, erdei jóga, tanácsadás, asztrológiáról, piócákról és egyéb természetgyógyászati ágakról, ahol máshogy nem igen hallanak az emberek így összefüggésébe mindenféléről hasznos dologról, ott viszont eljönnek, tehát a 4 órát kibírják azt a kis sétát, és teli információval úgy mennek haza, hogy már jobb étvágyal is fogják elfogyasztani az ebédjüket, mert mozogtak is, telítődtek információval, így ezeket szoktuk mindig végrehajtani, de természetesen ez mellett meghallgatjuk a panaszokat is. Mindig az időszerű problémákat vetjük fel, amik arra az időszakra jellemzőek, amiről a rádió beszél, most járvány van, most ilyen bajok jönnek előtt érve, most környezetszennyezés van, most a köd, most a smog. Mit tehetünk természetesen az ellen, hogy ne kerüljünk orvoshoz? Mert az orvos, ugye tudjuk, az kevés, és idő, és pénz, és patika, és gyógyszerek, és mellékhatások, és egyebek. Sok mindent összebeszélnek manapság. Mi maradjunk abba, hogy nem bírálunk, mi cselekszünk. A természet lehetőségeit használjuk ki, és úgy próbálunk élni, hogy minél kevesebbet bosszantsuk az orvosokat.
0: Esetleg egy ilyen Galagonya túra alkalmával ismertetésre kerülnek azok a növények is, ami ehető, tehát A lehető gyógynövények?
1: Hogyne, hát lényeges elemű, a gyógynövények használat az nem csak gyógyteát jelent. Az kezdődik onnan, hogy tavasszal a rügyeket kóstolgatjuk, amit az őzigék is szívesen megesznek, meg az erdei állatkák is. Akkor ha nekik jó, akkor lehet, hogy az embernek is jó. Ez a rügyterápia. A második ugye, amikor megjelennek a virágok, a levelek, és a herba, a teljes gyógynövény kínálja magát, hogy szedjük le, szárítsuk meg, és tegyük el télire is, hogy egész évben legyen teánk. Teánk, tea alapanyagunk, gyógytea alapanyagok.
0: Pillanat, itt most rögtön kérdezni, hogy ha leszedjük a gyógynövényt, mikor van nagyobb hatása? Ha forrázzuk, vagy ha főzzük? Mit tanácsol tanár úr? Hát hogyan lehet a gyógynövényből teát csinálni, illetve keverékekről egy pár mondatot, hogyha beszélni,
1: igen,
0: hogy
1: az a helyzet, hogy a gyógynövényeket,
0: törvény, jól mondom?
1: A gyógynövénynek különböző részei tartalmazzák a hatóanyagot. Néha csak a gyökere, amit használhatunk, azt általában főzni kell. A levele, a virágja is lehet drog, akkor azt forrázzuk többnyire. Bár van egy-két kivétel, azt én mindig elmondom, hogy azt miért kell főzni, annak ellenére, hogy levél. És hát vannak ugye a termések, amikor hát a bogyók, a csipkebogyó, a galagonyabogyó, a som és a többieket hozzuk előre. Hát ugye azokra vigyázunk, ha lehet, megehetjük nyersen is. Aztán elkészíthetjük egyéb lekvárnak, befőtnek, és akár salátákat is készítenünk a gyógynövényekből, de főleg ugye a leveleket szoktuk, a virágokat használni salátának, díszítő elemnek, például egy tányér vegetáriánus étel, pipitér virággal körberakva nagyon gusztusos tud lenni. A tányér szélét körberakjuk, és a levelek és együtt ezek nagyon gusztusak, és olyan étvágygeresztőek is lehetnek. No, aztán ugye ide tartozik még az, hogy a fáknak, az erdői fáknak, a környezetnek a bejárása, és minden érzékszervünket megnyitva, megfürödni az erdő atmoszférájában, átölelve a fákat, és érezni azt, hogy az jót akar nekem. Annak nincs tudatos elméje, nincs ravassága, annak lelke van, és valójában a fa lélektana, az létezik. Még ifjúkoromban hallgattam egy osztrák teológustól előadást, rendszeresen Bécsből bejárt Budapestre, és a növényi lélektanról tartott nekünk előadássorozatot. Bőcs Attilának hívták, emlékszem a nevére is, és a jegyzeteimet megtaláltam nem régen, és rájöttem arra, hogy milyen igaza van. Ezért jó nekünk az erdő. Ha leülünk egy fa alá, vagy átölelünk egy fát, akkor tudjuk azt, hogy annak mi a hatása. Ez a legújabb tudományos eredmény, amikor én tudom azt, hogy a fa értem van. Csak tudjam azt, hogy mi a baj, és mit kell kezelni. És a gyógyító növények mellett ott van manapság ugye a sora a gyógyító fáknak is, csak tudni kell, hogy a cédrus, a cseresznye, a bükk, a tölgy, speciálisan milyen bajra, betegségre jó, milyen bajt lehet vele megelőzni. Tehát még amellett is, hogy a fák egyáltalán gyógyító hatásúak, külön-külön specifikusan is egyes betegségre jobban hatnak egyes embereknek, másiknak a másik jobb. Hát attól függ, mondjuk, hogyha nekem nagy a szomorúságom, nagyon csalódtam a világba, akkor egy gesztenyefát fogok megölelni, de legalább egy 5 percig vagy 10 percig. Akkor már hatással van annak a kisugárzása lelki problémáimra, amelyek végeredményben a dolgok gyökerét jelenti, a problémák gyökere a lélekbe rejlik, és a lelket teszem helyre a fák segítségével, és kevesebb fizikai problémával fog szenvedni és szembesülni a későbbiekbe. Ezért tudom ajánlani mindenkinek az ilyen túrákat, de hát lehetőleg erdő legyen, fák is legyenek benne, mert attól teljes a természet, hogy van magas növényzet, bokrok, cserjék és aljnövényzet. Ez a természetnek az egysége. Ott vannak a vizek, források még mellette, hát ezek együtt vannak. Persze ott vannak még a kövek is, amelyek ugye azt mondjuk, hogy halottak, nem mindig. Ugye a féldrága kövek, a csiszolt kövek, az egy másféle terápia, de az is hozzájár ahhoz, hogy komplett teljes egészében érvezzük az erdő harmóniáját, azt a gyógyhatást, ami testelem lélek szintjén a holisztikus gyógyulásunkat segíti elő. Hát talán így röviden összefoglalva, így mondanám el, hogy mi minden titka van a természetjárásnak.
0: Pár évvel előtt elvitt bennünket, mint csoportot, Gilic tanár úr, a libanoni cédrushoz, az a 11-es busz végállomásánál van egy 130 éves libanoni cédrus. Ennek a gyógyhatásáról, lélekre gyakorolt hatásáról pár mondatot mondani a hallgatóknak, tanár úr?
1: Igen, hát ez egy keletiek szent fája tulajdonképpen. A cédrus ugye megörökítve a festmény, a libanoni cédrus festményét is ugye nem kell bemutatnom, de szerencsére itt van egy ilyen fa, valójában annak a fának nincs betegsége. Az ennek nincs ellenszere, azt nem pusztítják a kártevők, az megtermelni magának az ellenanyagot. Ezért szeretjük, átölelgetjük, de nem érjük át. 5-6 ember kell ahhoz, hogy körbeérjük hatalmas törzsét, és feltöltődünk energiával. Ilyenkor, ha valaki képes arra, hogy meditatív állapotban belélegezze az erdő, a fáknak az illatát, a rezgését, mondjuk a jóga kapcsán, ugye vannak jógázó emberek is, az erdőben szívesen jógáznak, hát mi is ezt szoktuk csinálni ott a cédrus mellett, és ha van másod is fák alatt, más a hatása ennek a jógának, mint egy alaksorba izzadtan, egy rossz levegői helységben kényszergyakorlatokat végezni, és azt mondjuk, hogy jógázom és jogára járok. Ugye ez már ennek a spirituális hatását is megemeli, megnöveli, és szívesen jógáznak az emberek így az erdőbe is, de persze, hadd tegyem hozzá, ez nem egy olyan misztikus jóga, ahol ugye szidjuk a másikat, hogy a mi jogánk jobb, mint a másiké, nem, hanem ez a természetnek egy olyan adottsága, ami keletről eredt, és én 35 éve jógaoktató vagyok. Jógaoktató, én keletről hoztam ezt magammal, bár itt is tanultam Etka anyónál, de úgy vált ez kompletté, hogy én 7-szer voltam Indiában tulajdonképpen, és mindig ragadt rám valami, és rájöttem arra, hogy ez a túlélésnek a módszere, amit a természettel összekapcsolok, és ha az erdőben jógázom, akkor rájövök arra, hogy az élet természetesebb gyakorlati módszerét csinálom kint a természetben. És ez más, mint ahogy mondtam, egy alaksori izzadságszagú helyzségben. És itt átölelve egy fát, úgy érezem, hogy nekem energiát ad, de vissza is adom neki. Azzal, hogy nem vágom bele a fejszémet, nem vagdosom össze bicskával a kérgét, hanem megsimogatom. A fa ugye lélektani alapon érzi ezt. És amit én adok, sokan írják és mondják, és ugye az tízszeresen visszaadja a természet nekem, ha én nem bántó szándékkal kerülök ki a természetbe, és vagdosom a növényeket, és tördelöm az ágakat, hanem empatikusan együtt érezve, amúgy is sok a tennivalónk, mert annyi bűnt követtünk el a természet ellen, hogy az a kis faölelés, az csak egy nagyon kicsi kis porszem, annak a kompenzálására, hogy mennyi kárt okozunk mi a természetnek. Na, ugye ilyen gondolatokkal megyünk kirándulni, és bizony ugye abban 4 órában belefér, ami belefér, azt ki is használjuk, mert a vidékiek is jönnek, idős nyugdíjasok jönnek, de orvosok is néha jönnek, pár orvos is, fiatalok, gyerekek, még kutyák is vannak, ott szaladgálnak, vigyáznak ránk, ugye a sétáló kutyák, póráz elengedve, kint a szabadba. Tehát ott egy igazi kis majálist tudunk rendezni, mikor kimegyünk egy harangvölgybe például. Ugye tavasszal ott szoktunk kezdeni az éremlét. Ugye ott a napsütés, a jó levegő, a korai virágok már megjelentek, a rügyek megjelentek, és ott egy légző gyakorlat, egy jóga, az a maradandó élményt nyújt mindenkinek.
0: Gombákról egy pár mondatot még, hogyha hát mondan a tanár úr, hogy a gombáknak a gyógyhatás, és hogyan kell elkészíteni
1: a gombát? Igen, a gomba az a helyzet, hogy vannak liofilizált gombák, vannak mélyhűtött gombák, tehát egész évre azért találunk valami gombás étel, de az igazi a természetes gomba, ami bizonyos szezonokban jelenik meg. Ugye március-áprilisban már azért megjelennek a gombák többségéből, ugye szegfű gombák, korai gombák, kucsmagombák, és ezekről nyilván, ha találunk ilyet, akkor még beszélünk. Olyan nagyon sok gomba nincsen, megmondom miért. Az emberek tudják azt, hogy a gomba értékes étel. Értékét fokozza az, hogy rostokba gazdag, és energiába szegény. Például a purin, ami a húsra jellemző, ugye egy 10 deka húsban van, vagy 3000 egység purin, ami a bajt okozza, ugye sokszor beszélünk, hogy hát ne egyen kevesebb húst, egyen egyen gyógynövényeket, káposztát, főzelékeket. A gombában 1%-a annak körülbelül a purin tartalom, tehát azért mondom, hogy fehérjébe gazdag, hasonló, mint a hús, de viszont purinban szegény. Tehát húcsabba szegény, köszvény és egyéb lerakódásokat nem okoz, inkább helyettesíti a húsféléket, az állati fehérjéket, a gombafehérje. Ezért is nevezik az erdészek az erdő húsának. Mert húspótló étel, és ez a nagy jelentősége. És hát igyekszünk mindig körülnézni, főleg ha eső után megyünk kirándulni, akkor többnyire több a gomba. De mivel elég drága a boltokba is, hát aki ismeri, kiár és összeszedi. Ahhoz messzebb kellene mennünk, hogy sok gombát találjunk. De már előfordult olyan, hogy egy szép nagy fűzfa, bár a fűzfa oldalán hatalmas 2 kilós géva gomba. Az ilyen sárgán kinövő, ugye taplószerű dolog, de ehető, a fiatal ehető. Hát akkor én ott elővettem a késemet, emlékszem rá is, hogy 8-10 ember kapott egy-egy szeletet belőle, amit hazavitt, és úgy készített el, hogy én elmondtam. Ugye a sárga géva gomba, ismert gomba, és a fiatalja különösen nagyon kellemes. Ha valaki szereti a gombát, akkor az annak rabja lehet, és keresi a lehetőségét, és egy nagyon kellemes gyűjtő. Utána ezt közben összekötni a gyógynövényekkel, és nyilván találok virágos más növényt is, akkor ismerem, elmondjuk, melyik mire jó, azt is leszedi, a gombát is hazaviszi. Úgyhogy van, amikor egy évben 2-3-szor vannak olyan eseteink, amikor megpakolva gombával megyünk haza, amikor úgy jön ki a lépés, hogy előtte volt 2-3 nappal eső, mire mi túrára megyünk, addigra ugye ez megnő, és akkor leszedtük, és vittük haza, és elmondtam, hogy mi ehető, mi nem ehető, hát az emberek nagyon örültek neki, és mindig jött a visszajelzés, hogy megmaradtunk, ám nem volt bologdomba, nem kevertük össze a rossz gombákkal, mert ugye hát ennek az az egy a veszély, hogy aki nem ismeri, és minden gombát fölfal, hát az előbb-utóbb ugye megmérgezi magát, mert sok hasonló mérges gomba is van, amit az állatok megehetnek, de az ember nem. Állatok, a csiga megmászta, akkor azt gondolják, hogy megrágta a gombát, akkor én is megeltem. Tehát most majd tavasszal, és áprilisban már ugye előjönnek a gombák, a nyári időszakra, májusra már sok a gomba, és általában szeptember-október a második kurzus. A nyári szárazságban kevesebb a gomba, összefügg az esős idők számával is, napok számával is, de többnyire szezonális a gombagyűjtés. Tehát olyan célra nincs galagonya túl, hogy most gombát fogunk szedni. Ha esetleg találunk, és nem szedte össze előttünk valaki más, ugye? Akkor van gomba is. És de attól függetlenül a piacon kapható gombákkal is jobban lehetünk. Ha nincs más, tele vannak a piacok mindenféle sampion és laska gombafélékkel. Nagyon finomak, rákellenes hatásuk, és húspótlók, és emésztésjavítók, és bélflóra rendezők, stb. Tehát nagyon sok gyógyhatásuk van a gombáknak, és én tanácsolom mindenkinek, hogy a galagonya túrán során megismerheti azokat a legfontosabb gombákat, ami neki elegendő az, hogy a kis családjával megtanítsa, megetesse ezeket, mert az egészségüket szolgálja.

0: Ehhez a témakörhöz kapcsolódva elmondhatom a gomba pástétom receptemet? Hát ez
1: Természetesen
0: kérem
1: mutatom.
0: szépen úgy néz ki a gomba pástétom, hogy megveszem a gombát, meghámozom, beteszem lábosba, 2-3 ujjnyi vastagságba, vagy vizet öntök rá, tehát 2-3 ujjnyival több víz legyen a gombán. Most én a saját receptemet mondom el, mint amennyi ellepi a gombát. 3-4 órán keresztül főzöm. Ezt még nem tudom pontosan, hogy mennyi ideig kell főzni, hogy a hatóanyagok benne maradjanak, de majd mindjárt megkérdezünk tanár urat. Leöntöm a főzetet, a vizet, ezt ki nem öntöm, mert ez egy fantasztikus anyag, amivel főztem a gombát. Magát a gombát belerakom ez a Robosef nevezetű daráló szerkezetbe. Egy kanál tejfölt teszek rá, egy kanál majonéz teszek rá, esetleg főzőtejszín, de azt nem muszáj. A roboséffel összezúzom, összetöröm, egészen pépet csinálok belőle, sózom, borsózom, teszek hozzá ízlés szerint fűszereket, és pirítós kenyérrel reggelire fogyasztom. Na most a lé, ami megmaradt, az egy, mint az előbb említettem, hogy nagyon fantasztikus dolog, azt félre szoktam tenni. Liofilizált gomba por lehet kapni a kereskedelembe. 2 vagy 3 gombaporból egy-egy negyed mokkás kanállal egy bögrébe, és ezt a lét, amiben főztem a gombát, felforralom, és ezzel leforrázom, letakarom, és egész nap szoktam iszogatni, tehát egy ilyen gombaleveses, poros valamihez tudok hozzájutni. Tanár úrnak mi a véleménye, hogy ez jó, ez így,
1: Hát
0: vagy változtat?
1: igen, ízlések dolga. Ugye van, aki ezt szereti, mert ebbe bízik. Én legjobban azt szeretem, amikor kint vagyunk az erdőben, és mondjuk egy kis szalonnát sütünk, ugye ez most, de csak egész kevés szalonnával a zsíradék miatt, és a zsírpapírra, azaz a alufóliára leteszek egy kenyeret, a szalonnazsírt, amikor pirul ráteszem, és mellé oda teszem a gombát. A gombát, mondjuk egy őzlábgombát. Letisztítom, egy kicsikét beírdalom, bevagdosom, és előtte besózom. A nyásbotot elkészítem, és amikor csorog a szalonna a tűz fölött, akkor belecsurgatom nem csak a kenyérre, hanem a gombába is azt a zsíradékot. Így aztán elfelejtem mondani, hogy a alufólia alatt parázs van, izzó parázs, de már nem lángol, parázs van, és azon van a gomba fölfele, a lemezek fölfele állnak, ugye a sótól egy kicsit az megvonódik, és utána erre rácsurgatom a szalonnazsírt, attól még meg is sül, fölül is ropogós lesz, és hát ugye az a kenyér, gyerekkorom emléke, azért mondom, apám nagyon szerette a természetet, és gyakran vitt el bennünket, és akár egészséges, akár nem, én az akkor is szeretem. Egyébként egyszer-kétszer van módom rá, akkor ilyen sült gombát eszünk. Tehát ott sütjük meg a gombát is a nyáson sült mellett, azzal, hogy ráteszik a forró parázsra. Ugye az alufólia nem ég el, alulról megsül, fölülről pedig csorog rá a forró zsír, ahogy csöpög le a nyásbotról. Persze hagymát is rá szoktunk tenni, és a kis hagyma, a kis gomba, a kis szalonna, egy kis zsíros kenyérrel együtt, erre aztán nagyon jó lehet inni utána. Ugye már a felnőtteknek a gyerekek csak vizet igyanak, de kellemes esték volt
0: Ez
1: azok,
0: egészen
1: amikor így kínál.
0: fantasztikus.
1: Ez természetesebb, azért mondom, az a másik, az a modern városi embernek, ugye liofilizált por, kiméri, stb. Ízlések milyen, azt szereti. Mindenképpen a mehető és a hasznos jó gombákat együk. Azt, hogy most meddig kell főzni egy gombát, elárulom. Kérem szépen, vannak gombák, amik nyersen is ehetőek szinte, de 32 foggal, és mondjuk nem este, éjszakára nehéz a gomba a sok rostja miatt, hanem mondjuk a galambgombák, azok a egyszerű kis színes kék hátú, zöld hátú, piros hátú, galambgombák, azok nagyon finomak, és dióízű galambgomba is van, tényleg olyan, mint a dió, nyersen sehető, de csak végszükség esetén a túlélés miatt tegyük meg, mert gyenge gyomrúak, rossz fogadatúak, esti órákban nehogy kipróbálják, mert ugye hasvályást kapnak tőle. A gombák másik része pedig a tuskógombák, a fántermi gombák, ezek között elég gyakori, ami egy kicsit mérgező. No nem nagyon, csak nyersen. Azokkal fontos, hogy legalább 10 percig süssük, ugye a tuskógombák, amelyek ugye hát őszi gombák természetesen inkább ezek, és főzve 15 percig, vagy 15-10 percig sütve legalább olajba, valami zsírba, a méreganyag elbomlik, és utána semmi mérgező hatása nincs. Sok ilyen gomba van, ezt már kevesebben szedik össze, de én örülök neki, mert én meg ismerem, és elmesélem az embereknek, hogy na, ezt így kell elkészíteni, akkor nem lesz baj, és meg is jegyzik maguknak, és akik oda jártak és tanultak 35 év alatt már gombát enni, hogy kell elkészíteni, azok tudják, hogy melyik gombával hogyan kell bánni. Nyersen, óvatosan, aki nagyon ismeri, azt fogyasztja csak, ugye, és jó fogazattal, de többnyire a gomba a sok rostja miatt, mert a rosta nehezen nem észthető, ugye tudjuk, a kérődző állatoknak nem, mert aznak a gyomrok összehet egy gyomor, azok megemésztik a cedulózt is, meg az újságpapírt is. Indiában láttam ilyen tehenek az utcán, ették, szedték össze a déli nyúl számait, ott is ették a papírt, mert megemésztették. Hát ugye furcsa volt azt látni. De a gombában sok ilyen rostanyag van, emésztett cellulóz, hemicellulóz. Ezek nehezen emésztetők, meg lignin anyagok, stb. Tehát ezek a bélforránknak jó, aznak jó az, de oda van sok nem kell, és a bél, az emésztő traktust ugye karbantartják, segítik, de akkor, ha gyerekkorunkban már hozzászoktunk. De az, hogy valaki 70 éves korában most elkezd gombakurát folytatni, az nem biztos, hogy sikerül. Csak felügyelet mellett csinálja, akkor természetesen elmondjuk neki, hogy mit szabad fokozatosan begenni. Ugye ezeket a gombákat jobban ugye meg kell főzni, és általában a gombák, hogy könnyebben emészthetők legyenek, jó, erősebb főzést igényelnek. Azért mondom, hogy a legjobb megsütni, mert a víz az csak 100 fokon főz, 100 fok fölött már gőzzé válik, az olaj 600 fokig fölhevül, a zsíradék, vagy az olaj, mondjuk rosszul mondtam, fölhevül, de nem javasolom senkinek, mert az olajokban rákkeltő anyagok képződnek 200 foknál, már 150 fok fölött is már, tehát az olajban nem jó sütni, az inkább a levesbe tegyük, főzzük vele, de a disznózsírok, ugye a mangalica zsír volt régen, 5-600 fokot is kibírt, és meg lehetett, mert 10-szer lehetett benne a lángos sütni, és nem volt olyan, hogy na most hát káros nekem, vagy rossz nekem. Nem volt probléma, mert bírta a sütés főzést, nem okozott semmiféle különbetegséget. Jó, hát mellette ugye, ha nagyon sokat evett ilyet, az kering és érrendszer, érszűkület, stb. Az létrejött, de az másképp is létrejöhet. Nem csak ettől, viszont hogyha az ember néha fogyaszt ilyen omega típusú zsírsavakat, akkor kompenzálni tudja azt, hogy egyszer bűnöztem, és most szalonnát ettem megsütve, vagy gombát ettem szalonna zsírba, vagy akármibe, akkor azt mondom, egy-két napig fogyasszunk el több omega-3 zsírsavat, olívaolajat, hidegen nyersen sajtolt olajat, és ezzel ellensúlyozzuk azt a kis pluszt, amit mi, mint bűnözők, hát ugye megkockáztattunk, mert olyan jó volt a hangulat, hogy szűrt szalonnát ettünk. Nem vagyok a híve a nagy húsevésnek, a mérsékelt, hogy mondjam,
0: akkor tulajdonképpen a hatóanyagoknak a kinyerése a gombából, hogy hasznosítani tudjuk, főzve olyan 15 percig főzzük, és akkor ebbe az esetben azok az aminosavak, amik a gombának a lebontását, illetve az építését célozzák meg, és tulajdonképpen ezek az aminosavak jelentik a hatóanyagot a különböző sejtburjánzást elősegítő betegségek ellen, ezek benne maradnak még?
1: Azok a hőre nem érzékenyek különösebben. Vannak gombák, amelyeket akármeddig főzünk, akkor is mérges lesz, mert a méreganyag az méreganyag. Például a amanitén, a faluidén a legsúlyosabb gombamérgek, a muszkaridénak is ide kapcsolhatók, még ugye gastrointestinális mérgek ezek. Ezek akkor is megtartják, hogyha én akárhogy megfőzöm őket, tehát ha kimondottam mérges gombákat, vannak gombák, amelyeknek azt mondják, hogy erős hatású. tehát nem olyan mérges. Erős hatás azért, mert nyersen ne kóstoljam meg. Csak jó megsütve, megfőzve, amelyben a méreganyag olyan természetű, hogy lebomlanak a nagy hővel. Lebomlanak. Azt meg el lehet fogyasztani, de ezt ugye meg kell ismerni akkor, vagy meg kell vizsgáltatni a gombát, és ott elmondják, hogy a szedő.
0: És a hatóanyagok, azok hatóanyag, hogy viselkednek?
1: Hát a zsírok, aminósavak, meg ezek azok benne vannak. Az megmarad. A mérges gombába is megmaradna, de hát a mérget beviszom, az aminósav nem épül be, mert a méreg megöl engem.
0: Jó, tehát akkor az aminósavakat nem tudjuk tönkretenni sütéssel és főzéssel.
1: Kevésbé.
0: És ezek a gombáknak az aminósav tartalma, ami a daganatos betegségek ellen.
1: Igen, igen, igen, de ez még valamire szükség van, ahhoz, hogy az föl is szívódjon, ez most csak megettem, de hogy felszívódjon, az enzimekre is szükségünk van, nyilván.
0: Mint például?
1: Hát azok az enzimek, amelyek ugye a zsírok, fehérjék, szénhidrátokat lebontják. Azt viszont nem megfőzve viszem be, mert akkor én hiába ettem, akkor az is nulla lesz a felszívódás segítő hatása, hanem ezért mondjuk azt mindig az ilyen szakács művészek, azok nagyon komolyan veszik és figyelembe veszik, hogy az étvágygeresztésen kívül a dekoráció az egészségemet is szolgálja. Mi az a dekoráció? A saláta. A sült gombához, a többi, legyen köret, legyen saláta köret, ami nyers. Mi az a saláta? Zöld levél. Néha dísznek oda tesszük a szendvicsökre, mindenhova a díszlevelet, olyan szép. Senki nem gondolja, hogy ebben van enzim, mert ami nyers, abban van enzim. Ami hőkezelt, 48 fok fölött már nincs enzim. Tehát amit én megpárolok akármilyen szeliden, az is halott. Benne van az aminósav, benne van minden, de a felszívódása, ha nekem a hasnyálmirigyem már gyengén működik, az nem lesz tökéletes. Ugye ez összefügg sajnos ugye sok minden mással is, de a táplálkozásnál nagyon lényeges, hogy amit beviszek, jó ízűen föl is szívódjon. Hogy hasznom legyen, ne csak megemésztem, és utána jaj, itt fáj, ott fáj, enzimek nélkül elfogynak a hasznos segítő enzimjeim, mert a gyomorban a gyomorsavnak vannak enzimjei, de a táplálékban lévő enzimeket én megölöm, mert csak főzve lehet megenni a gombát, mert keményen nyers. Viszont a lipáz, ugye az a zsírbontó enzim. A forró zsírba ugye van, ott nincs lipáz, de ha nyersen leszem a szalonnát, nyersen fogyasztanom, akkor a lipáz életben marad. Ha a gombát nyersen leszem, akkor az amiláz enzim abban is benne van, mint ahogy a csiranövényekben is, és általában mindenféle enzim benne van. Na most, ha én csiranövényt használok, és a gomba pörköltemre, a sült gombára rászórom a búzacsirát, a lucernacsirát, vagy lepkeszeg, vagy akármilyen, ugye sokféle csirázom magban, ezzel beviszem az enzimeket, nem sokat kell vinni, egy keveset, de az segíti a gyomorsavat, a gyomorsav enzimjeit abba, hogy ez a táplálék jobban felszívódjon, és ne menjen tönkre a hasnyálmirigyem abba az örökös nagy enzimgyártásba, ami nem az ő feladata, de képes rá. Igen, tehát ez ma tanfolyami anyag, de el szoktam magyarázni az embereknek olyan egyszerű nyelven, hogy megértsék a lényegét, hogy mire vigyázzunk, hogy az ne csak jól ízű legyen, hanem hasznos is legyen számomra. No, ez már egy kicsit több volt a galagonya tiura témánál, de ott én gyakran beszélgetek erről, mert sokan rákérdeznek, hogy miért. És így akkor hát a teljes válaszhoz hozzátartozik, ez mindenféle speciális és mélyebb egészségügyi szaknyelv nélkül, ami könnyen megértenek az emberek.
0: Műsoridőnk lassan lejár, még egy utolsó kérdés lenne, egy hallgatói kérdés a tanár úr részére. A dr. Cvak úr, amikor elkészítette ezt a csodálatos gyógyitalát, gyomorkeserűjét, város legenda, hogy 40 féle gyógynövényből rakosgatta össze. Ez a 40 féle gyógynövényre nagyjából úgy osztik meg, hogy 20 féle áztatás gyógynövény, másik 20 féle, ami párolással készült. Ezt egy riportból tudom, a Cvakkal csináltam egy riportot, és ott osztották meg velem a tudást. Majd pár hónap áztatás, illetve érlelés után összekeverik ezt a kettőt. Itt a bürgi törvény nem sérti ezt, illetve elképzelhető az, hogy valakinek vastagbél gyulladásból meg tud gyógyulni, vagy ez Hát Ferenc Ferdinánd meggyógyult valamitől, különböző nyomorbetegségektől, tehát ennek a gyógyhatás az kétségtelen, csak hogy nem üti ki egymást ez a sok gyógynövény? Vagy...
1: Hát a gyógynövény nem fogja kiütni, de ha sok cvakot iszik, akkor más fogja kiütni, mondjuk az alkohol, ugye, és utána hát kicsit dum lesz, de egészséges lesz amúgy, csak hát ugye az agyat kicsit el fogja tompítani, az a sok alkohol, amit megiszik. Tehát a gyógynövényekkel nincsen baj, csak az alkohollal. Ugye ezek általában hát elég tömények, 40-50-60%-osak, ugye időnként még följebb is megy a szár. Ez már majdnem tintúra akkor.
0: Hát
1: tintúra,
0: egy mondjuk
1: ebből csak mértékkel, a mérték pedig nem mindenkinél egyforma. Itt személyenként kell ezt megnézni. Ugye az a fizikai munkás, aki lapától egész nap, vagy kapál, vagy szántóföldön dolgozik, az többet elvír ebből, mint az az ember, aki 8 órát ül az íróasztal lett görnyed számítógépénél, és akkor alkoholos teát, vagy mondjuk cvaklikört iszik, vagy teszem beherovkát iszik, vagy minden nemzetnek megvan a maga speciális csoda gyógynövény pálinkája, vagy úgy mondjam töményitala minden nemzetnek, ugye. Hát nálunk ugye a cseresznye, meg a baroszpálinka, ugye másodt a rakia, meg a gabonapálinka, meg a viszki, meg a vodka, meg a többi. Hát ugye most ezeket a gyógynövényeket beáztatom én ebben, nyilván kivonódik a hatóanyag, de azért ez drága gyógyulás lenne, ez csak inkább egy élvezeti dolog, gyomorerősítő, elrontotta a gyomrát, de ha vigyáz és nem rontja el, akkor nincs rá szüksége. Mind mellett én is szeretem, hogy egyben szilveszterkor vagy ünnepkor egyszerre egy kicsit kocintunk és megisszukatunk, még nagy baj nem lesz, de ha valaki hozzászól és rabja lesz, akkor hát, akkor
0: És akkor a gombákra visszatérve még egy kérdés, hogy létezik egy olyan, amivel mi szimbiózisban élünk, ezt úgy hívják, hogy kandida gomba. Mi a különbség a kandida gomba? Miért hívják ezeket a élősködőket gombának tulajdonképpen? Mi köze van a gombákhoz, azokhoz a gombákhoz, amit például az erdőben találunk, és azon ráírva, hogy nőzlábgomba.
1: Hát igen, makrogombák és mikrogombák, így mondanám legegyszerűbben. Ezek a mikroszervezetek lehetnek hasznosak és lehetnek károsak is. Gondolj csak bele, hogy a penicillin és a többi gomba kivonat, és a gombákból kinyert gyógyanyag, hatóanyag mennyit segített az emberiségen? A súlyos gyulladások TBC-s megelőzésébe bizony-bizony nagyon jók. Viszont a kandida, meg a többi gombák, hát igen, vannak gombák, amelyek mikrogombák között, amelyek károsak, és hát bizony, ezek oda telepszenek akárhova, és ezeknek a toxinjai, amik ugye az élő gombák toxinjai, azok, amelyek sok problémát okoznak, betegséget okoznak. Tehát ezek a mikrogombák. A makrogombáknál szintén vannak ehetők alapos gombák, ugye, és vannak olyanok, amelyek bizonyos kezeléssel, mondtam az előbb, hogy hőkezeléssel jók lehetnek, ehetők lehetnek, és akkor vannak az abszolút ehető jó gombák, amelyeket ugye nyersen is lehet enni, csak nem mindenkinek, és a mérges gombákat azot tegyük külön, azt meg kell ismerni, ki kell szorítani, az a természethez hozzátartozik, nem kell fölrúgni az ember, az emlek, nem kell dühösen belerúgni és káromkodva, ottan dühösen megsemmisíteni, mert az állatok megehetik azt, mégis az állatnak a emésztő enzimjei el tudják bontani azt a gombamérget, és nekik nem árt. Tehát a makrogombák között és a mikrogombák között is vannak. A kandida mikrogombákhoz tartozó patogénszervet, káros gomba, ugye? A penicillin meg egy hasznos gomba, penicillin griseus, notátum és a többi, amiből ugye Nobel-díjat is adtak annak idején, hát kérem szépen, ezek ugye másként hatnak. Hát ugye másnapra tartozik, hogy a szervezet hozzászokik-e vagy nem, ez ma más téma, de én mindig azt mondom, meg kell előzni ezeket a bajokat, nem kell teret adni ezeknek. Általában a elsavasodott szervezet gyengül mindig le, amelyek a táplálkozás során nem figyelünk oda, elsavasodunk, elgyengülünk, fogékonyak leszünk mindenféle olyan szervezetre, amelyek elszaporodnak a savos pH mellett, és akkor eluralkodnak a szervezetünkön belül, na akkor aztán jön a lugosítás, na de hát mivel minden savasít, a minden főétel savasít. Ami jó erre, amiért ráteszem én a sült szalonna mellett, vagy a gombás ételemre is a zöldet, az azért is van, mert a zöld élő enzimeket tartalmaz és lugosít, ellensúlyozza a savat. És akkor már összeáll a kép, hogy hát miért is van ez, miért? Mert mindig azt kell megmondani az embereknek, hogy megértsék, hogy miért kell az hozzá. Nem dísznek van az ottan, azért, hogy azt használjuk és fogyasszuk el, segítsünk magunkon.
0: Tanárok, kérem, Még egy utolsó kérdés. Ezzel a témakörrel szintén könyvtárnyi anyag foglalkozik. Penészgombák. Ezek is abba a sorba tartoznak, mint a mikro, illetve a makro gombák, illetve itt is van háromféle, ugye van a fehér penész, van a zöld penész gomba, és van
1: igen.
0: a fekete penész.
1: Igen.
0: A fehér penész az a...
1: Hát sokkal több van ennél, igen, igen. Gombák.
0: Az a ehető, a sajtokon.
1: Igen, ezek makrogombáknak a szaporító képletei. Tehát a makrogombák, ezek látható gombák, mert meg lehet fogni egy penész párnát is a lekvár tetejéről le lehet venni, és porzik a szürke porról, ugye.
0: Nyilván azt már nem azok, szabad megvenni, megenni azt a lekvár.
1: Az a szaporító képlete. Igen, hát van, aki megeszi, de én nekem nem volna hozzá gusztusom, mert valami ártalmatlan. Ugye vannak nemes penészek, amik előfordulnak ugye a boros pincékbe, a tokai pincékbe, ahol érlelik a tokai bort, hát ott ugye meg az egri borokat, a pincék tele vannak ilyen zöld penészsel, hát azok ilyen penicillinhez hasonló, hasznos penészek, nyilván annak a levegőfertőtlenítő hatása is más, és más az a patogén penészek, az ecset penész, a fekete penész, a szürke penész, ugye, hát ezek azok a fuzáriumfélék és egyébek, aminek sok-sok káros hatásuk van az emberi egészségre, nem tanácsolom, a penészeset vegyük úgy, hogy ha tetején ott van, az már átjárta a lekváros üveget egész a fenekéig. Azokat már dobjuk ki. Csináljunk belőle pálinkát, a pálinka főzők megveszik, mert abban úgysem maradt életben semmi. A cukorot meg a erjesztéskor alkoholá alakítja.
0: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, tanár úr, ezt a sok értékes információt. A következő Galagonya túrán akkor találkozunk, és mindenki írja össze, hogyha van valami kis kérdése és problémája, és ott a tanár úrnak fel tudjuk tenni a kérdéseket. Még egy pillanatra átadom a mikrofont a tanár úrnak, hogy búcsúzzon el a kedves hallgatóktól. És egy nagyon fontos dologra kérem még a tanár úrat, hogy hogyan lehet csatlakozni a Galagonya túrához?
1: Elmondom akkor ezt is. Hát ugye már sokan telefonáltak, hogy lesz-e idén, vagy mi lesz. Hát ha a kisödők nem potyognak az égből, ugye akkor megtartjuk. Egy kis csepergés nem szokott elriasztani bennünket, de ha nagy eső van, akkor azért elmarad. Ez nagyon ritka dolog volt eddig. És ott aztán akkor megbeszélünk mindent. Nyilván először a tavaszi lehetőséget használjuk ki, az itteni növényeket gyűjtjük, illetőleg azokról a betegségről beszélünk, amelyek most időszerűek, a megfázás, a köhögés, a vírusoktól való félelem, hogy hogyan is mit szedjünk, mit gyűjtsünk, annak érdekében, hogy megelőzzük azokat a tüneteket, bajokat, amelyek a kórházba juttatnak bennünket, ha nem vigyázunk, mert sajnos mindig van. A levegő, a vizek, a táplálékok sajnos szennyeződtek sokszor, és már le kell mosni azt az természetes gyümölcsöt is, amit az eső lemosott, mert az eső is már szennyezett sajnos sokszor. Na, ezekről ott beszélünk, én szeretettel látok bárkit, aki eljön és szeretné így alapítani a tudását, és a kézdi a felelősséget a saját egészsége és a családja egészségéért, az biztosan szívesen eljön, mert a mozgás is jó, és ott hasznos dologról beszélünk, nem csak én, hanem sokszor a hozzászólóktól is tanulni lehet.
0: Kedves hallgatóink, műsoridőnk lejárt, Isten áldja önöket, jövő héten találkozunk, vigyázzanak magukra és családjukra.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket örekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Kezik.
1: Szeretünk benneteket! 6. Nagyszülők és idősek világnapja. Immár 6. alkalommal tartja meg a Katolikus Egyház a Nagyszülők és idősek világnapját. Ma, július utolsó vasárnapján. Idén, ma, július 26-a a Nagyszülők és idősek világnapja. Ferenc pápa arra hívott bennünket korábban, hogy a világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban. Látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani, nem hagylak el. Leó pápa mostani üzenetéből idézzük ezt. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét. Augusztus végén ismét Szeretetláng fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A Szentmise főcelebránsa homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért? Mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretetláng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Bost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta: a fesztivál arra hív minket, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette: ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte: az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Az időjárásról: változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban, ennek Kulcsár Tibort hallják, és őszintén remélem, hogy akik itt vannak velünk időről időre, hétről hétre, azok tudják, hogy amikor nehéz esetekről beszélünk, akkor valóban arra szeretnénk koncentrálni, hogy bizonyos nehéz körülményeket hogy használ Isten. Nagyon sokszor Isten munkája nem azért folyik, hanem annak ellenére folyik, hogyha tetszenek érteni, mire gondolok. És ez azért nagyon fontos, mert mi szívesen vennénk, ha ideális körülmények között kellene, vagy lehetne dolgozni. És sokszor elfelejtjük azt, hogy Istennek van hatalma nem ideális körülmények között egészen új helyzeteket, egészen új lehetőségeket teremteni, létrehozni, és esetleg még az is bebizonyosodhat a misszió munkánk során, hogy bizony az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, ezt mondja az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Lehet-e kvázi tragédiából áldás? Ugye ez alapvetően úgy tűnik, hogy ez a kérdés is hát tulajdonképpen egy picit, hát hogy mondjam, ostoba, mert hogy hát tragédia, az áldás meg áldás. Az egyiknél az ember majd összetörik, a másiknál meg az embernek fülig él a szája. No, én nem is arról beszélek, amikor ez egy pillanat alatt történik meg, az nagyon ritkán van, hogy ugyanabban a másodpercben éli át az ember mind a kettőt, de hogy Istennek van hatalma valamit jóra fordítani, az egészen bizonyos. Saját életünkből is valószínűleg tudnánk példákat mondani, de a Szentírás tanúság tétele akár az Ó, akár az Új Szövetségben számos ilyen élethelyzetről beszél. Ma olyan emberekről szeretnénk beszélni, akik menekültként jelennek meg a Szentírásban, üldözöttként, kitaszítottként, mint akik nagyon-nagyon sok mindent egy csapásra elvesztettek. Na de, hogy ne beszéljek rébuszokba, hadd kérjek mindenkit, hogy az Apostolok Cselekedetei 18. fejezeténél nyissuk ki a Szentírást, és ahogy ezt az elmúlt alkalommal is tettük, több helyen bekapcsolódunk majd a Szentírás bizonyságtétele vizsgálatába, már csak azért is, mert a mai nyomon követett házas párunkat Akvillának és Priscillának hívják, és nagyon fontosnak tartom, hogy azt, amit a Szentírás velük kapcsolatban feljegyzett, azt alaposan végig gondoljuk, még akár a saját életünkre is megpróbáljuk alkalmazni. Tehát Apostolok Cselekedetei 18. fejezet első verstől így találjuk Isten igéjét. Ezek után Pál eltávozott Athénból és Korintusba ment, és ott találkozott egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Hát ezer kérdés van, amit gyorsan föl kéne vetni ezzel az igével kapcsolatban. Először is ez egy különös találkozás. Miért is került Athénba Pál apostol? Ugye ez a második misszió úton fordult vele elő, és hát tulajdonképpen a testvére kimenekítették, mert hogy a macedón városokban egyikben is, másikban is, a harmadikban is előbb-utóbb üldözés támadt. Ugye Filippibe bebörtönözték jogtalanul egy alapos verés után, Isten megengedte, hogy kiszabaduljon. Aztán Tesszalonikába, aztán Béreába ment. De mindegyik helyen nagyon nagy felfordulást támadt, és hát tulajdonképpen Pál apostolnak tovább kellett menekülni. Aztán Athénba került, ahol meg a vallási rögtön ítélő bíróság előtt kellett számot adnia a tanításáról, ugye ott hangzott el az a bizonyos híres areopágoszi beszéd, de az a bíróság nem hozott ellene döntést, amely egyúttal azt is jelentette, hogy Pál apostol szabadon prédikálhatott Athénban, Létre is jött egy kis közösség, egy kis gyülekezet, még Areopágita tagja is lett, hiszen egy ilyen bíró is megtért, de aztán tovább indult. És Korintusba azért mégis nem úgy érkezett, mint minden szempontból teljesen megbékélt ember, hiszen nagyon sok szenvedés és nagyon sok nyomorúság érte, és nagyon komolyan mérlegre kellett tennie rengeteg kérdést. Például azt, hogy ha annak idején egy látomásban hívta őt Isten a macedón területre, akkor ez a macedón szolgálat, ez vajon miért volt ennyi szenvedéssel, üldözéssel, nyomorúsággal, börtönnel, mindenfélével terhes? Ne tessenek azt gondolni, hogy Pál apostolnak nem voltak vajudni valói. Azért, hogyha a leveleit alaposan végigolvassuk, akkor számos esetben kiderül, hogy bizony neki is meg kellett harcolnia sok mindent, és amikor Korintusba kerül, akkor összetalálkozik egy zsidó származású házaspárral, akik pedig egy császári rendelet miatt el kellett, hogy hagyják Rómát. Mi volt a bűnük? Zsidók. Azt hiszem, hogy a történelem ezerszer fölvetette már azt a kérdést, talán ezt túlzás nélkül lehet mondani, hogy hogy gondolkozzunk erről a népről. Nagyon-nagyon sok olyan uralkodó, császár, a fáraótól kezdődően mindenféle ilyen-olyan magas pozíciójú ember volt, aki elhatározta, hogy ezt a kérdést véglegesen lezárja. Ez egy borzasztó dolog. Iszonytató arra gondolni, hogy a 20. század is milyen mélységeket élt meg ezzel kapcsolatban. És attól tartok, hogyha azt mondanám, hogy ez egyszer és mindenkorra lezárult, ez bizonyára nem lenne igaz, hiszen most is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok helyen sokan szenvednek az antiszemita érzület, támadások és sok minden miatt, amikor semmi más ok nincs, csak hogy ehhez a néphez tartozik valaki arra, hogy üldözzék, megvessék, kirekesszék, a társadalom peremére szorítsák. Ez egy borzasztó dolog. Aquila és Priscilla nyilván nagyon nagy veszteséggel kellett, hogy megélje ezt a Rómából való eltávozást. Először is egészen bizonyosan ők ott, mint ahogy egyébként általában a sátorkészítők, Rómában a katonaságnak termeltek elsősorban. Hiszen a legnagyobb vevő a hadiipar volt már akkor is, ezekre a dolgokra, és természetes, hogy nagyon-nagyon sokan használták abban az időben a különböző sátrakat, a sátorvásznakat, nem csak sátrakat fontak ezek a sátorkészítők, hanem vitorlavászon készítéssel is foglalkoztak, de ez most messzire menne, de a lényeg az, hogy életteret vesztettek. Valami miatt ott kellett hagyni az otthonukat, azt nem hozhatták magukkal, és nyilván egyébként is, minden üldözés nélkül is, én még gyerekkoromban tanultam meg azt a csodálatos mondatot, hogy minden költözés egy leégés, és azt hiszem, hogy ők aztán végképp rá kellett, hogy döbbenjenek, hogy hát igazából minden eltűnt, ami eddig az élet természetes része volt. És ebben a helyzetben összetalálkoznak a Tarsuszi Pállal. Nagyon sokan nem tudják, pedig ez egy nagyon fontos információ, hogy minden rabbinak, minden magasan képzett zsidó teológusnak kötelezően kellett, hogy legyen egy egyszerű polgári foglalkozása. Ennek az volt az oka, hogy úgy gondolták a héber családok, hogy egy dolog, hogy valaki tanítja Isten igéjét, de hogyha megszorul az életben bármiért, akkor a két kezével fönn kell, hogy tudja tartani magát. És nagyon megdöbbentő az, hogy az evangélium egyébként áldott hirdetőjét egyik pillanattól a másikra most ott látjuk a szövőszék mellett, és kiderül, hogy bekapcsolódik Aquila és Priscilla mellé, és a vetélő jár a kezében, és dolgozik naphosszat, valahol később azt fogja mondani, éppen a miléteszi búcsúbeszédben mondja majd az efézusi véneknek, hogy ti azt nagyon jól tudjátok, hogy ezek a kezek mennyit dolgoztak, hogy ne csak önmagának az eltartásáról, hanem meg a velem levőkről is ezek a kezek gondoskodtak, ami nyilván nem egy nagyképű hőzöngés volt, hiszen azonnal tiltakozhattak volna az efézusi atyánk fiai, de nem tették, mert Pál apostol valóban a tanítói munkája mellett kőkeményen dolgozott. De ez egy másik vetülete ennek az igének, mert hogy a vetélő az nem volt annyira hangos, abban az időben még nem gőzzel, meg benzinnel, meg árammal, meg egyéb ilyen csodákkal hajtották ezeket a masinákat, és a vetélők repkedhetett a fonalak között és alatt és fölött, de közben lehetett beszélgetni. Miről beszélgettek? Hát egészen biztosan ez a házas pár megértette, megtanulta, átlátta, hogy mit is jelent a Krisztus követés. Ez azért nagyon fontos, mert sokan vitatkoznak azon, hogy már ők Rómában találkoztak az igével, és megtértek korábban, és már úgy értek oda, vagy Pálnak a bizonyságtételére tértek meg. Én azt gondolom, hogy ez teljesen közömbös. Mert ott Pál apostolnak a munkája nyomán, a lelki munkája nyomán, az együtt való munkálkodás közben, kétkezi munka közben is, ők egy teológiai egyetemre jártak Pál mellett, aki az Ószövetséget összevetette a Krisztusról szóló evangélium információival, és egészen biztos vagyok benne, hogy Aquila és Priscilla olyan magas szintű képzést kapott, hogy ennél magasabbat kereszténységből abban az időben nem lehet kapni. Nem tudom, észre tetszettek venni, hogy egyszer sem mondtam azt, hogy Aquila, és egyszer sem mondtam azt, hogy Priscilla, csak együtt mondtam a kettőt. Ők az a házaspár, akit soha nem említ a Szentírás külön. És hogy ez mekkora áldás volt ennek a házaspárnak, és az összes gyülekezetnek, az mindjárt a következő rájuk nagyon különös fényt vető történetből világossá válik. Ugyanis, amikor úgy döntött Pál évvel vagy évekkel később, hogy tovább indul Korintusból, akkor Aquila és Priscilla úgy döntött, hogy vele mennek. Tessék csak nézni, mit mond a 18. fejezet 18. verstől. Pál még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott, Priscillával és Aquillával együtt, előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük. Úgy tűnik, hogy ez a házas pár valami miatt eredetileg úgy tervezhette, hogy talán tesz egy kirándulást az ősök földjére, de mire Efézusba értek, valami miatt nekik maradniuk kellett. Ez az elvált tőlük, ez nem valami kapcsolat megszakadást jelentett. Egyszerűen csak annyit, hogy Aquila és Priscilla úgy értette meg, ők maradnak Efézusban, Pál pedig tovább utazik majd Szíriába, onnan Jeruzsálembe, aztán visszamegy majd Antiochiába, onnan indul majd a harmadik misszió útra, és egy hosszú-hosszú-hosszú utazás végén Efézusba fog majd érkezni, ahol újra találkoznak, de Isten az ő drága lelke által egy rendkívüli feladatot bízott erre a házaspárra. Tessenek csak figyelni! A 24. verstől olvasom, ugyanebből a fejezetből. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló, és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. De csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is, amikor meghallgatta őt Aquila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban elmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. És amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bebizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Ugye észre tetszettek venni, hogy egy kicsit bővebben olvastam. Ennek egyszerű oka van. Itt van ez a házas pár, meghallgatják ezt az alexandriai származású ékes szóló, ami azt jelenti, hogy retorikában nagyon magasan képzett. Egyébként Alexandria akkor a kultúra fellegvára volt, hatalmas könyvtárral és mindenféle csodálatos kulturális dolgokkal és egy óriási zsidó közösséggel, és ez az alexandriai ember így érkezik, Apollós. Kiváló nyelvismerettel, kiváló szónoki képességgel, és még az Úr útját is helyesen tanítja, ezt nagyon fontos, hogy hangsúlyozza a Szentírás nekünk, és Aquila és Priscilla veszi a bátorságot, a végén megszólítják, magukhoz hívják, és azt mondják ennek a tudós koponyának, hogy kiváló, ennél már csak sokkal jobb lehet, és elkezdik neki elmondani, hogy hogy lesz ebből sokkal jobb. Nem tudom, hogy hányan tudnánk elképzelni, hogy egy teológiában jártas, ékes szóló embert, miután elmondta az ige hirdetését, úgy várjunk az ajtóban, hogy szeretnénk segíteni, hogy még jobb legyen. Nem tudom, hogy ezt általában ki hogy szokta venni, de nagy valószínűséggel hát lehetne találkozni a mai kornak a szellemisége alapján, merem ezt mondani, óriási sértődéssel, hatalmas nagy vitával, kikérem magamnak érzésekkel. Ehelyett Apollós odaül emellé az egyszerű sátorkészítő házas pár asztala mellé, és végighallgatja a tarzuszi Pált. Most lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hát ez nyelvbotlás. Nem. Kitől tanult Aquila és Priscilla? A tarzuszi Páltól. Kitől tanulták meg bizonyítani az ószövetségi iratok alapján, hogy Jézus a Krisztus? A tarzuszi Páltól. És az az alexandriai tudós koponya, aki úgy érkezett, hogy már tudta, hogy Jézus a Mesiás, tudta, hogy majd ő rá kell figyelni, fölvérteződik az Isten igéjéből ennek a házaspárnak a munkája nyomán arra, hogy Korintusban egyszerűen ellenállhatatlanul bizonyítsa a zsidókkal szemben az írások alapján, hogy igenis Jézus a Krisztus. Micsoda áldott szolgálat! Ha semmit nem tudnánk erről a házaspárról többet, elveszítenénk őket szem elől, csak azt tudnánk, hogy ennek az Apollósnak a teológiai megalapozása, a Krisztusról szóló, hiteles, írásokon nyugvó és teljes értékű bizonyságtételre való kiképzése az ő munkájuk, akkor azt mondanánk, hogy hát ennél nagyobb nem kell. Arról már nem is beszélve, hogy tessenek arra gondolni, hogy éppen a nyelvi hatalmas kiválóság miatt sokan úgy gondolják, hogy a zsidókhoz írt levél az ennek az Apollósnak lehet a kezemunkája, hiszen a páli levelekhez képest óriási különbség van a nyelvhasználatban. Roppant egyszerű, Pál apostol mindenütt a piaci görögöt használja, a zsidókhoz írt levél pedig Homérosznak a magaslataiban íródott, és ezért gondolja mindenki, aki ebben egy kicsit jártas, hogy nem valószínű, hogy ezt a tarzuszi Pál írta volna mondjuk börtönben meggondolva magát. Itt valaki olyannak kellett kézbe fogni az író szerszámot, aki erre a legmagasabb iskolázottsággal rendelkezett. De ez nem annyira lényeges nekünk, mint az, hogy erre a házaspárra figyeljünk. Mert hogy egyébként ők nem csak Apollósra koncentráltak. Van nekünk egy széljegyzetünk. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor a korintusi első levelet írja Pál, és ugye Pál nem minden levelét börtönből írta, ez egy valami miatt szálló igévé vált, hogy Pál apostol levelei a börtönben születtek, igen, voltak olyan levelek is, de például a korintusi első levelet Efézusból írta, és azt írja a végén a 16. fejezet 19. versében, köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, sokszor köszönt titeket az Úrban Aquila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. Tetszett hallani? Itt két dolgot kellett meghallani. Az egyik, ami mindnyájunknak rendkívül fontos, hogy a házuknál levő gyülekezet. Mit is jelent ez? Hogy nem csak egy takácsműhely működött Aquila és Priscilla otthonában, hanem otthont adtak a gyülekezetnek. Ugye abban az időben nem voltak templomok, nem voltak imaházak. Hogy tudtak összejönni a testvérek? Hát úgy, hogy valakik, akiknek erre volt mondjuk, kinyitották az otthonukat, és fölajánlották Krisztusnak. Én azt gondolom, hogy jöhet még olyan idő, amikor ez egyre hangsúlyosabbá válik újra a keresztények között, hogy nyitottak-e az otthonaink arra, hogy ott elhangozzon az ige, hogy ott hangozzék a bizonyságtétel, hogy ott mások is felüdülésre találjanak, és itt nem arra gondolok, hogy kapjanak egy pohár innivalót, meg kapjanak egy szelet kenyeret, ez is hozzátartozik a vendégszeretethez természetesen, de hogy lelki otthonává váljék valakinek. hogy ez mennyire gyakorlatukká vált, arra bizonyíték a római levél. De még mielőtt ezt elmondanám, az előbb azt mondtam, hogy két dologra kell figyelni, és itt hirtelen majdnem elfelejtettem a másikat. Tessenek megnézni, Priscilla neve csak Priska rövidülésben hangzik, és innentől kezdve, történelmi szempontból innentől, időben innentől kezdve, Pál ezt a nőtestvérünket csak ezzel a becéző kedvességgel fogja említeni. Ez azt jelenti, hogy Pál és ez a házas pár rendkívüli kapcsolatba kellett, hogy kerüljön. Itt semmiféle félreértést nem szeretném, hogyha bárki is mögé sejtene, mert nincs. Ez csak azt jelenti, amit a római levélben is, és később más levelekben is látunk, hogy rendkívül közel van Pál szívéhez. De ha már a római levelet ennyiszer említettem, nézzük meg a 16. fejezet 3. versét. Látszólag csak egy búcsú a római levél végén. Köszöntsétek Priskát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Na de ezt Rómába írta Pál. Akkor írta Rómába, amikor úgy gondolta még, hogy onnan majd Hispánia területére tovább megy evangelizálni. Ekkor már túl volt a 3. misszió úton, már elköszönt Efézusból, de még nem ment vissza Jeruzsálembe, és tervezte útközben, hogy hogy is fogja folytatni a szolgálatát. És közben Akvila és Priscilla már visszaköltözött Rómába, és nem hagyták a kereszténységüket Efézusban. Sőt, hálából Istennek úgy tűnik, hogy újra ott lehetnek. Nekik az volt az otthon, ezt ne tessenek elfelejteni, onnan kellett menekülniük korábban Claudius miatt. Újra otthon lehetnek, a legtermészetesebb volt a számukra, hogy az otthonuk a gyülekezet otthona is. És munkatársak maradtak. De hát 1000 kilométerek választották el őket Páltól. A munkatársi állapot nem a kilométerek által meghatározott. Természetesen, ha két kovácsmester egymás mellett dolgozik az üllőn, akkor nem árt, ha közel vannak egymáshoz. De egyébként a munkatársi állapot, a kollegális állapot, az egy szívbeli elkötelezettség, és lehet köztünk sok-sok 100 kilométer, vagy több 1000 kilométer, hogyha megtapasztaltuk, hogy Isten áldása nyugszik a közös munkán, akkor ez nem lehet kérdés. És ez még akkor is így van, amikor Pál már a 2. fogságát éli Rómában. Az elsőnél ugye fölmentették, de a 2., ami nagyon hamar bekövetkezett, az első után halálos ítélet van, és azt írja Timóteusnak a síralomházból, a Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetében, a 19. versben, köszönst Priskát és Akvillát. Ami azt jelenti, hogy egészen bizonyos volt Pál, hogy nem változtak meg ezek a munkatársak. És ha Timóteus Rómába ér, ugye néhány verszakkal korábban azt írja, hogy igyekez hozzám jönni, amilyen hamar csak lehet, még bizonyos dolgokat is kér, hogy hozzon magával, mert Pál ekkor már csak Lukácsnak a társaságát élvezi, nagyon magányos, de azt írja, hogy köszönsd Akvillát és Priscillát, akik biztos, hogy segítségére vannak Timóteusnak is. Sokszor gondolkozom, kedves hallgatóim, azon, hogy vajon a mi életünk után mi marad. Mert Akvila és Priscilla már 2000 éve nincs az élők sorában. De az a munka, amit ők megértettek és elvégeztek az Úrban, máig hat, ránk is kihat, és velünk van, mert az Úr megáldotta őket. És ennek egyszerű oka van, oda tették magukat Isten kezébe. Lehet, hogy nekünk is ezt kell tennünk, bár csak tennénk mielőbb.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez itt a Biblia óra, a Biblia tanulmány után, és őszintén remélem, hogy miközben Aquila és Priscilla életére próbáltunk egy picit rálátni, bár azt ugye nyilván mindenki tudja, hogy az, amit mi látunk ebből a házaspárból és az ő életükből, rendkívül pici szelet, még akkor is, hogyha több kis gerezdecske jut nekünk, de mégiscsak rendkívül kicsi, de őszintén remélem, hogy viszont a tanulságok, amiket le lehet belőle vonni, azok nem ilyen rendkívül pici tanulságok. Kezdjük is már is, és örömmel adom tovább a szót, aki először fog megszólalni.
1: Kezdjük talán azzal a gondolattal, ami engem nagyon mélyen érintett mindjárt az elején, hogy lehet-e tragédiából áldás. Ahogy elgondolkodtam itt, mint Pál apostol, ugye ő gyakorlatilag félelem és rettegés között ment Korintusba, mert hogy nem értette, hogyha Isten hívta Macedóniába, akkor miért van ennyi üldözés, nem értette. És mint Aquila és Priscilla, akik pedig egy érthetetlen zsidó üldözés miatt kellett, hogy meneküljenek, biztos, hogy sérültek voltak valamilyen szinten a lelkükben. És milyen érdekes, hogy ez a két talán kis és sérült ember, Aquila és Priscilla és a harmadik Pál apostol, milyen jól egymásra talált. Van egy olyan mondás, hogy a kétkezi munka sokszor feloldja azokat a belső gátakat, feszültségeket, amit az ember talán máshogy nem is tudna kezelni. Miközben jár az ember keze, talán még a szíve is jobban oldódik, meg a szája is. És én azon gondolkodtam, hogy milyen jó dolog, hogy úgy tűnik, hogy nem a fájdalmaikról beszéltek, vagy nem csak arról. Mert hogy lehetett volna itt egy ilyen panaszáradat, hogy hát velünk ez történt, és hogy ez, hát milyen igazságtalanság, hanem hogy Pál apostolnak volt ereje, és volt a szívében az a tűz, hogy ezek között a körülmények között is az Úr Jézusról tegyen bizonyságot. És a másik oldalt is szeretném hangsúlyozni, hogy milyen jó, hogy Aquila és Priscilla szíve nem megkeményedett Isten fele, hogy hát miért engedte meg Isten, hogy minket elzavarjanak, amikor csak tisztes polgárokként éltünk, dolgos emberekként, hanem egyszerűen alkalmas volt a szívük az evangélium befogadására. Mert hogy lehetett volna a megkeményedés, és ezt nagyon sokszor tapasztaljuk. De ők nyitottak voltak, és a további életük is azt mutatja, hogy Isten használni tudta őket, mert alkalmas volt a szívük.
2: Számomra nagyon hangsúlyossá vált az, hogy ezt a két embert, ezt a házaspárt mindig együtt emlegetik, ahogy elhangzott az ige hirdetésben. És ez azt mutatja, hogy ők teljes egységben éltek, nagyon nagy szeretetben élhettek, példaszerű házasságuk volt. És ez a bizonyos hármas kötél, amit mi kívánunk a saját gyerekeinknek házasságkötéskor, náluk jól működhetett, hiszen ezért tudta őket az Úr kettőjüket megáldani a szolgálatban. Mert ők a nehézségek fölé tudtak emelkedni, egyrészt azért, mert egymással teljes összhangban voltak, másrészt pedig, ahogy a hitük az ismereteikkel együtt növekedett, egyre alkalmasabb szolgái lettek Istennek. Ez nekem nagyon hangsúlyossá vált, és az, hogy az Úr bizony csodálatos módon tud embereket összehozni. Mindig úgy elképzelem, ahogy ő onnan a nagy magasságból, messzeségből látja a maga kis ember teremtményeit, és kiválasztja, hogy kit tud együtt használni, és a legkülönbözőbb helyekről egyszer csak összehozza őket, és együtt áldja meg a szolgálatukat. Ez egy csodálatos dolog, ahogy Pál és ez a házaspár Isten akaratából találkozott, és ez Pál élete végéig tulajdonképpen tartott ez a kapcsolat.
3: Aquila és Priscilla otthonról való elzavarásuknak köszönhetik emberileg a megtérésüket, de azt láthatjuk a történelemben, hogy Istennek egy úgymond bevett eszköze ez, hogy akár még a keresztényeket, hogyha elüldözik az otthonukból, hogy mennyire áldást tudnak lenni. És akár a Jeruzsálem lerombolásával kezdve a középkoron át, a protestantizmus utána egészen 20. századig, rengeteg olyan történetet tudunk, amikor a keresztények úgy tudtak áldássá lenni, akár egy másik nép számára, vagy egy másik földrész számára, hogy elzavarták őket otthonról. És az az érdekes, hogy sok olyan könyvet olvastam, amiben az volt, hogy ez valamilyen szinten még emberileg is jól jött nekik. Tehát még emberileg is egy jobb életkörülmény közé, vagy egy biztonságosabb helyre kerültek ezek az elüldözött keresztények. Természetesen ez a többségre valószínűleg nem igaz, de az fogalmazódott meg bennem, hogy ez is ahhoz tartozik, hogy abszolút feltétel nélkül el tudjuk-e fogadni Isten vezetését, és mindent, amit ad, akár jó, akár rossz. És most itt Magyarországon egy biztonságos körülmények között ezt nagyon nehéz átgondolni, vagy átérezni, de lehet, hogy nem sokára kerülhetünk mi is olyan helyzetbe, hogy akár menekülnünk kell, és kérdés, hogy akkor tudunk-e jó szolgái lenni Istennek, és az evangéliumot magunkkal vinni.
4: Nekem is az a kérdés ragadta meg a figyelmemet, hogyha valahova egyértelműen Isten hív, mint például itt Pált ugye a macedón területre, akkor miért van annyi szenvedés meg nehézség az úton? És ez azért is ütötte meg a fülemet, mert ugye manapság azért terjed egy olyan tévtanítás, vagy minek nevezzem, hogy ha valami egyértelműen Isten akarata, akkor ott nem lehet nehézség, nem lehet próba, nem lehet akadály, és nagyon sok jó szándékú, jól induló testvért láttam emiatt elvérezni az úton, amikor lelkesen és tényleg őszintén akart valamit szolgálni, és az jövő nehézségek és próbák miatt, ördögi támadások miatt a végén már az is megkérdőjeleződött benne, hogy egyáltalán ő hívő-e és jól értette Isten akaratát. És azért is gondoltam erre fölhívni a hallgatók figyelmét is, hogy attól, hogy Isten hív valahova, attól az ördög sem menj nyugdíjba, tehát támadni fog. És ez sokszor nagyon nehéz végigélni szolgálat közben, hogy milyen szintű támadásokat tud kapni az ember, viszont hűségesen ki kell tartani, mert akkor jöhet ilyen áldás belőle, és nem belekeseredni, hanem amit tényleg megértettünk Istentől, ott bízni abban, hogy akkor a kellő erőt is ki fogja rendelni.
5: Én azon gondolkodtam el, hogy nem egyszer olvassuk azt Pál leveleiből, hogy a házuknál levő gyülekezet, hogy Aquila és Priscilla fölvállalta ezt a szolgálatot, és hát most én élek azzal a formulával, hogy én, mint lelkész gyerek, úgy nőhettem föl, hogy nálunk nagyon-nagyon sokszor voltak vendégek. És éppen ezért nyilván, ahol sok ember van, ott tudja az ember, hogy az mindenképpen jár utána valamiféle rendrakással, takarítással, mi egymással. És én azon kezdtem el gondolkodni, hogy és ezt ők fölvállalták, hát nem tudom, hogy milyen sűrűn jöttek össze, de most mondjuk azt, hogy hetenként. És nem fáradtak bele egy hónap után, nem azt olvassuk, hogy vitte őket a lelkesedés egy fél évig, és akkor utána szóltak, hogy keressenek egy másik helyet, ahol össze lehet gyűlni, hanem ők ezt kitartóan végezték. És úgymond nem volt számukra az probléma, hogy nagyon-nagyon sok ember, hogy most ezzel a szóval éljek, a privát szférájukba hatolt úgymond be, hanem ők ezt örömmel tették, és kitartóan.
6: Nagy örömet számomra az, amit az igehirdetésnek körülbelül a közepén hallottuk, hogy Aquila és Priscilla ezt a nagy koponyájú embert, Apollost, nem hagyták abba az állapotba, amiben volt, no ez nem egy bűnös állapot volt. Mire gondolom? És sokszor úgy vagyunk, hogy ó, hát mennyi bántsuk, az jó, ha valaki hisz valamiben, vagy valakiben, csak higgyen, csak szolgáljon, mindegy milyen állapotban van, kiről beszél. Még az sem volt bennük, hogy szóljak én ilyen nagy embernek, hanem egy cél volt előttük, hogy Apollós is eljusson Krisztus ismeretének a gazdagságára.
5: Én azon gondolkoztam el, hogy mi miről szoktunk munka közben beszélni, amikor nem olyan munkát végzünk, ami mondjuk csendet, odafigyelést igényel, hanem csak jár a kezünk, nem tudom, tisztítunk valami zöldséget, gyümölcsöt, gyúrjuk a tésztát, vagy kinek mi jut eszébe, hogy mi miről beszélgetünk, hogy ha beszélget ott közben velünk valaki, vagy akár a saját gyerekeink, az alapján el lehet-e Krisztushoz találni.
4: Én is szeretnék egy kicsit visszatérni Apollóssal való kapcsolatukra, ugyanis ez pedagógiai szempontból is egy nagyon-nagyon kiélezett helyzet. És nem csak Aquila és Priscilla oldaláról, hogy tudnak-e úgy szólni és tanítani, hogy az abból a segítést, az elfogadást, a támogatást érezze meg Apollós, hanem Apollós oldaláról is. Merem állítani hosszú évek pedagógiai tapasztalata alapján, hogy a legkényesebb pedagógiai helyzet, amikor a tehetséges gyereket kell megpróbálni javítani, és elérni azt, hogy valami tudása, ami alapból nem hibás, de tudom, hogy hosszú távon nehézséget fog neki jelenteni, azt kijavítsam, és az még jobb legyen. És nagyon sokszor van olyan helyzet, amikor nem fogadják el még a szelídséggel, vagy a tényleg szeretetteljes környezetben elmondott javító szándékot se, hanem egyszerűen muszáj beleengedni őket mondjuk egy versenyszituációba, és ott szembesülni a hasonló képességű gyerekek között, hogy ja igen, amit próbált mondani a tanárom, azt ezért mondta, mert lehet, hogy az osztályban ez nem gond, de amikor az azonos képességűek között vagyok, vagy valami egyebet kéne, akkor viszont már problémát jelent. Úgyhogy én ezt mindig nagy csodálattal nézem, hogy nem csak Aquila és Priscilla volt alkalmas erre, de Apollós is, és elfogadta a tanítást, és hosszú távon tudta erre használni Isten.
7: Számomra az keretezi ezt az egész történetet, hogy az Úr gondolatai nem a mi gondolataink szerint való mindig, és hogy az ő útjai nem a mi útjaink szerint való. És most döbbentem rá először arra, hogy Pálnak ez a hányattatott sorsa, ez mit jelentett. Tehát, hogy ő ment oda, ahova az Úr küldte, és folyton csak pofon csapták az események, hogy mindig baj történt, mindig nehézség történt, és elképesztő, hogy nem jutott eszembe, hogy Pál apostolnak nem olyan volt, hogy ide ment, igét hirdetett, és minden jó volt, és aztán folytatta, hanem tényleg nagyon küzdelmes útja volt, és én biztos, hogy Pál helyében azon kezdtem volna elgondolkodni, hogy valóban áldás van ezen? Hogy ez tényleg az Úr akarata? És az Isten vezethet így, hogy egyik csapásról a másikra vergődik Pál, és hogy mégis kitartott az Úr mellett, és hogy valóban, hogy Isten perspektívája mennyire más, mint a miénk. Ez is szerintem nagyon hangsúlyos ebben a történetben, hogy Pál apostol megpihen a szövőszék mellett. Mert azt hiszem, hogy az a zsidó házas pár, aki ott volt, és valószínűleg ők is megtört szívűek voltak, kapnak szintén egy hányattatott, megtört szívű embert, akik együtt tudnak az Úrban helyreállni. És hogy az Istennek ez milyen nagy kegyelme, hogy őket egymás mellé helyezte, és valószínűleg Pál is töltődött az ő szeretetükben. És én is azon gondolkodtam, ami itt már szóba jött, hogy amikor beszélgetünk, akár otthon, akár a munkahelyen, akkor az miről szól, és hogy az otthonom lelki otthon-e, békeszigete-e, lelkileg, nem csak testileg, fizikai, meg pihenésileg. És hogy akár a kollégáimról el tudom-e képzelni azt, hogy annak hatására, hogy én ott vagyok, és beszélgetek velük, akár missziós központ vezetői legyenek. Mert ilyen nagy lehetőségek vannak előttünk. És az utolsó gondolat, ami még ehhez kapcsolódik nálam, az, hogy nem mindegy, hogy én mit hallgatok szabadidőmben, vagy akár munka közben. Hogy hallgatok-e istentiszteletet, és ha igen, akkor mit hallgatok, milyen istentiszteletet, olyan, amiből tanulok-e. Tehát, hogy képezem-e magam, hogy aztán meg tudjak szólalni. Mert tényleg azt fogom mondani, és arról fogok beszélgetni, akár otthon, akár a munkahelyemen, amivel tele van a szívem. És akkor merek majd kijavítani másokat, akármilyen hétköznapi beszélgetésben vagyok, és az Úrról van szó, és akkor merek majd egyértelműen képviselni egy álláspontot, hogyha az Istennel foglalkoztam már előtte, és nem csak hirtelen belecsöppenek egy ilyen helyzetbe.
1: Én két dolgot szeretnék mondani. Először Julihoz kapcsolódva, én is nagyon-nagyon sokat gondolkodtam Aquila és Priscilla lelki állapotán, hogy milyen állapotban lehettek ők. Nem tudom, hogy közületek vagy hallgatóink közül hányan élték már át azt, hogy úgy érezték, hogy teljesen lenullázódtak. Nem gondolom, hogy pontosan ilyen helyzet miatt, amiben Aquila és Priscilla volt, de akár hirtelen jött munkanélküliség, vagy élettér elvesztés, vagy valami miatt a barátok otthagyták, megszűntek a rokoni kapcsolatok, tehát hogy úgy hirtelen, mintha légüles térbe kerültek volna, és ilyen helyzetben alapkísértés a depresszió és az önsajnálat. És nagyon sokan szinte képtelenek az újrakezdésre. És úgy tűnik, hogy ez a házaspár messze nem ebben a lelki állapotban volt. És én ezzel nem azt szeretném mondani, hogy nem viselte meg őket valószínűleg az esemény, mert biztos megviselte. De hogy nem törvényszerű a teljes mély depresszió, erre viszont szeretném felhívni a figyelmet. Történhetnek tragédiák velünk, halálesetek, válás, és nem akarom mindet sorolni, hiszen tudják a hallgatóink is, hogy mennyi minden történhet velünk, de hogy ezekből van kiút, és van tovább lépés, és nem ért véget ezzel az élet. Ez az egyik gondolat, és a másik pedig, én is Apollós személyéhez szeretnék visszatérni, ahogy már papa is, meg Betty is megemlítette őt. Én azt írtam magamnak, hogy jeles bizonyítványt kapott. Ez az ember egy tudós koponyaként hajlandó volt tanulni, és hajlandó volt alázatos lenni és elfogadni a tanítást. Nagyon nehéz azt tanítani, majdnem lehetetlen, aki tudja a dolgokat. Még fiatal lelkipásztorok voltunk, és hát egy idősebb valaki egyszer magából kikelve mondta, hogy el se tudjuk képzelni, hogy milyen megalázó az, hogy neki egy fiatalabb valakitől kellene tanulni. Isten országa nem így működik, és úgy tűnik Apollós mentes volt ezektől a, nem is tudom, hiú érzésektől, mert csak az vezethető tovább, aki hajlandó tovább lépni. És ő hajlandó volt.
3: Nemrégiben egy kis szórvány gyülekezetben szolgáltam, ahol a mostani történetből két szereplőre is jó példát, gyakorlati példára találtam. Az egyik egy középkorú házaspár, két tizenéves gyerekkel, akiknek lett volna lehetőségük viszonylag könnyen másik nagyobb gyülekezetbe elmenni a lakóhelyükről, de Isten elé vitték ezt a dolgot, és azt kapták, hogy az ő feladatuk ott maradni ebben a pici szorványgyülekezetben, és ott szolgálni. És most ott végzik a szolgálatukat, lehet mondani, hogy a gyülekezet motorjai, és nem azt választották, ami amúgy nekik a jobb lenne, esetleg jobb idézőjelben szórakozás, vagy a gyerekeknek előnyösebb emberileg, hanem azt, amire Isten vezette őket. És ugyanabban a gyülekezetben, hát én nem tudtam róla előre, de miközben hirdettem az igét, jöttem rá, vagy már részben előtte is, hogy egy nagy nevű tudós teológus professzor van ott a hallgatók között, aki könyveket írt, és volt bennem egy kis félsz, hogy mit fog szólni a dolgokhoz, de végigfigyelt, és mosolygott, és bólogatott, és nem hiszem, hogy túl sok újdonságot hallott tőlem, de jelen volt, és a végén váltottunk is néhány szót. Azt gondolom, hogy ez az igazi lelki nagyságnak a mérőfoka, nem a tudományos címek, vagy hogy az ember hány könyvet írt, hanem az, hogy van benne annyi alázat, hogy meghallgat bárki mást, mindegy, hogy ki az, meg hogy mennyire fiatal, hogyha az Úr igéjét szólja, és tisztán, akkor arra érdemes odafigyelni.
6: Röviden szeretném mondani, hogy az ige hirdetésben is elhangzott Pál apostol életútjának azok a szakaszai, ahol ahonnan szinte menekülni kellett. Gondoljuk meg, hogy semmi nem volt véletlen Pálnak az életében. Én nem tudom, hogy Ananiás elmondta-e neki azt, amit a Szentlélek mondott Pálról. Eredj el hozzá, választott edényem, és én megmutatom neki, mennyit kell szenvedni az én nevemért. És nem véletlenül szenvedett Pál, és Pál tudta is ezt, hogy minden, ami történik az Isten akaratából, történik az életében.
2: Visszatérnék a házaspár engedelmességére, arra, hogy mennyire vezethetők voltak. Elhangzott a prédikációban, hogy Pállal együtt elindultak, és Efézusban elváltak egymástól, nyilván nekik ott volt feladatuk, Pálnak pedig máshol. De arról is hallottunk, hogy aztán Rómába kerültek. Nekem nagyon kedves dolog az, hogy amikor ők hírét vehették, mert ugye erről nem tudunk, annak, hogy visszatérhetnek a szülővárosukba, a lakóhelyükre, ez a hűség, a ragaszkodás a régi testvérekhez, a régi közösséghez, és ahhoz a helyhez, amit ők az otthonuknak, a hazájuknak tekintettek, akkor ők visszamennek. Tehát ez óriási példa a mai ember számára, hogy nem világpolgárok vagyunk, akik össze-vissza császkálunk egyik országból a másikba, hanem minket az Isten például magyarnak teremtett, és ezt a hazát adta. És nekünk itt kell azt a szolgálatot vállalni, amit kapunk. Ebben az esetben ugye ők szépen visszatértek oda, ahonnan egyszer már elzavarták őket, visszavágyakoztak, és ott nyilván újra megkeresték azokat a hívő barátokat, és újra gyülekezet volt a házuknál. Szóval nekem ez egy csodálatos példa és üzenet a mai ember számára, hogy Isten azt kívánja tőlünk, hogy hűségesek legyünk. Van olyan szakasz az életünkben, amikor elvisz minket, mert ott van feladat, és nyilván nekik szükségük volt arra, hogy ide kerüljenek, hogy Páltól magas teológiai kiképzést kapjanak, és ott is szolgáljanak, de ugyanakkor, amikor lehetőségük adódott, ők visszatértek a hazájukba.
5: Én azon gondolkoztam el, hogy a visszatérés kapcsán, hogy egy-egy élethelyzetben nagyon sok ember fordul Istenhez, akár még hívők is komolyabban veszik, amikor nehézség van. És amikor Aquila és Priscilla visszamehetett Rómába, ahonnan jött, akkor abból, amit mi ismerünk a Szentírásból, nem gondolták úgy, hogy akkor a hitet is kevésbé kell komolyan venni, vagy visszatérünk a régi kerékvágásba, hanem megmaradtak abban a hitben, amit tanultak. Szóval a hitük az nem csak az adott élethelyzetben, az adott környezetben állta meg a helyét, hanem az annyira a sajátjuk lett, annyira a saját életük része lett, hogy teljesen mindegy volt nekik, hogy a régi környezetbe kerültek vissza, ahol lehet, hogy nehezebb volt megállni, mivel sokan ismerték őket, de a hitükhöz ugyanúgy hűséggel ragaszkodtak.
1: A római levél 16. fejezetének a 3. versét hallottuk idézni az ige hirdetésben, de ott van még egy rövid kis széljegyzet is, arra nem került sor, gondolom időhiányában. Azt írja Pál, hogy ők saját fejüket kockáztatták az életemért. Feltételezem, hogy valami olyasmi történhetett, amit nem tudunk, hogy mi történt, mert ezt nem írja az ige, hogy akár az életüket is kockára tették Pálért. Tehát ők nem csak nyitottak voltak az evangélium meghallására, nem csak arra voltak nyitottak, hogy az otthonukat a gyülekezet rendelkezésére bocsássák, ha bár ez sem kevés, ezt én is aláírom, de arra is nyitottak voltak, hogy ha kell, akkor még mártír halált is halljanak az Úrért. Elgondolkodtam azon, hogy az én kereszténységem meddig tart. Mi az, ami még belefér, és mi az, amikor úgy gondolom, hogy már túl sok, ezt már nem kérheti Isten. Ha azt mondjuk, hogy mindenünk az Úré, mert ugye van még ilyen ének is, hogy mindenem az Úrnak adom, minden az övé, akkor övé az időm, a pénzem, a lakásom, de végső soron az életem is. Nem vágyom, hazudnék, ha azt mondom, hogy vágyom a mártírságra, vagy a mártír halálra, de jó, ha felkészítem a lelkemet arra, hogy még néha ez is előfordulhat. És ugye tudjuk, vannak ilyen területek a világon, nem is kevés helyen, ahol ez napi valóság. És Aquila és Priscilla ilyen hívő ember volt, akik még ezt is vállalták volna az Úrért. Ezt is megtanulhatjuk tőlük.
0: Hát aki belegondol, hogy Efézusban Pál apostol szolgálata úgy ér véget, hogy egy egész város tulajdonképpen lincs hangulatba kerül, és nyilván, mivel hogy gyakorlatilag otthona volt Pálnak Aquila és Priscilla háza, ez mit is jelentett, könnyen lehet érteni, hogy hát bizony nem volt olyan garancia az egészségre az, ha valaki Pálnak a barátja volt bizonyos helyzetekben. Megmondom őszintén, egy kérdést a tanításban szándékosan nem hoztam elő, arra gondolva, hogy hát ha majd a jelenlévő nőtestvérek előhozzák, de hát most már azonnal véget fog érni a Biblia óra, és hát kénytelen vagyok szóba hozni. Tudnilik, hogy miközben számos hivatkozás van arra sok-sok ember részéről, hogy de hát az új szövetség azt tanítja, hogy a nők nem taníthatnak, közben, minthogyha Pál apostol egy szót sem emelt volna az ellen, hogy Aquila és Priscilla úgy tűnik, hogy bizony ezt a tanítói szolgálatot együtt végezte. Tessenek csak arra gondolni, hogy bizonyos helyzetekből tudunk arról, hogy Péter apostol magával vitte rendszeresen a feleségét. Ugye egy vitás helyzetben ezt megemlíti Pál, de egy szóval nem mondja, hogy Péternek a felesége bárhol tanítana. Barnabásról is tudjuk, hogy úgy tűnik, hogy magával vihette némely helyzetben a feleségét, de őróla se tudjuk, még a nevüket se tudjuk. Ellenben Prisciláról tudjuk, hogy úgy állt Aquila mellett, de lehet, hogy ez fordítva is el lehet mondani, hogy Aquila úgy állt Priscilla mellett, hogy ez a házas pár együtt képviselt egy egészet, és a tanításban is Isten ereje áradt át rajtuk. Én azt gondolom, hogy szabad arra gondolnunk, hogy ilyen különös kapcsolat, ilyen különös házasság létezhet nem csak akkor, hanem ma is, és nagy kegyelem, hogyha Isten így tud használni egy házaspárt. Nem olyan rossz az, hogyha valaki ezt célul tűzi maga elé, és ráadásul fontos nekünk, hogy el ne felejtsük, hogy ők, az ő történetük is nekünk nem csak tanulságként, hanem példaként íratott meg, hogy bárcsak a nyomdokaikba tudnánk lépni. Az időnk azonban előre haladott, így a Biblia órát mára be kell, hogy fejezzük. Őszintén remélem, hogy mindaz, ami elhangzott, épülésünkre szolgált. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kedves hallgatóinknak, nektek pedig a jó gondolatokat, az aktív részvételt. Isten békességét és áldását kívánva köszönök el, azzal a bizonyossággal, hogy ha az Úr akarja és élünk, legközelebb ugyanezen a csatornán egy hét múlva találkozhatunk. A viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szentvér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az Esztergom Budapest

0: az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Frissült az enteri őr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták imádságban elmerült, mezitlábas szentek sorakoznak. Arcukon a túlvilági ígéret derűje. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026-os programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talk show a missziói együttműködésről, gyakorlati szemináriumok a plántálás különböző területeiről, valódi történetek a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4:6. Aki gyülekezet plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás központ. Az időpont október 3-a. Működik a kadarkúti gyermektábor. Júliusban minden évben vidám gyerekekkel népesül be a kadarkúti kastély parkja. A Pünkösdi Egyház gyermektábora immár 39. éve helyszíne a következő generáció megszólításának, közösség formálódásának és elhívásának. Július 11-én Braun Áron dicsőítő koncertje nyitotta meg a Beszélő gyermektábort, ahová két turnusban mintegy 270 gyermek és további 240 szolgáló érkezik. A gyermekek a kastély körüli parkban csoportos foglalkozásokon vesznek részt, túráznak, sportolnak és életre szóló barátságot kötnek. A közös istentisztelet témája a kommunikáció és az emberi kapcsolatok. A táborozók a dicsőítő csapat dalaira lelkesen énekelnek és táncolnak, majd a hét végére megújulva sokan a Szentlélek erejével betelve indulnak haza, hogy a hit magvait vigyék gyülekezeteikbe. Osztotta meg első benyomásait és terveit Smélné pap Ágnes táborvezető, aki immár negyedik éve vezeti a gyermekmissziót és szervezi a tábort. Mindenkinek jut egy kedves szava és egy ölelése. Az időjárásról változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható.
1: Híreinket hallották. Breviáriumok. Jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító a 16.-17. század fordulóján. Fő célja az volt, hogy a protestantizmus szellemi közkincsét közvetítse a magyar reformátusoknak, a nyugati népeknek, bemutassa magyar nyelv és szellem teljesítményeit. Legfontosabb művei, szótára, nyelvtana és zsoltár fordításai.
1: Az, ki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök útján, az csúfolóknak nem ülő székökben, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja mind éjjel-nappal, ez így ember nagy boldog bizonnyal.
0: Mert az gonoszok nagy fönnyen forgódnak, udvaroltatnak nagy kevélségben, midőn a rosszak fölmagasztaltatnak, és az jó ember nincs böcsületben.
1: Némelyek igen bíznak pénzekben, és dicsekednek az ő kincsekben, de senki nem váltja meg atya fiát, nem adhatja meg Istennél válságát.
0: Bizonyára múlandó az ember, ki magának sokat ígér, mint az árnyék, az ember elmúlik, mégis szorgalmatoskodik.
1: Ne bízzatok hívságtokban, hamis ragadozástokban. Múlandó dolgon ne kapjatok, hogyha sokasul kincsetek, ahhoz ne bízzék szívetek, mert nem állandó gazdagságtok.

0: Lelkem igen háborodik, ínségiben ő bánkodik, kesergek szívemben, uram, meddig hágysz engem, eképpen veszekednem, ez nagy gyötrelemben.
1: Én hajam szálánál többen vannak, az, kik engemet ok nélkül gyűlölnek. Én ellenségim szertelen erősek, és engem eltörleni akarnak. Noha semmit nem vöttem senkitől, de mégis én nékem kell megfizetnem.
0: Mit félnék én az gonosz időben, hogy gyarlóságom engem elejtsen, midőn ellenségem azon vagyon, hogy engem láb alá tapodjon.
1: Úristen, segíts és tarts meg engem, mert az vizek szinti lelkem ígérnek. Közepén vagyok a sáros mélységnek, kiben csak nem elsüllyed én fejem. Az árvizek összeütnek rajtam, az kiáltás miatt torkom errekedt, én szemeimben megfogyatkoztam, midőn várom az te segedelmedet.
0: Ki tudná bűninek számát esetinek, és ki gondolhatná meg én sok bűneimet, titkos vétkeimet? Uram, nékem bocsásd meg!
1: Porhamú nékem kenyerem, melyet ételgyanánt észem. Italom könnyeimmel elegyítem, mint vízzel, az te nagy haragod miatt, kinek tüze úgy föllobbadt, hogy engemet fölemelél, és ismét a szpölthöz ütél.
0: Tarts meg engemet, ó én Istenem! Mert reménységem vetem csak te benned, azért az Úrnak mondjad ezt, lelkem. Én Uram vagy te, örvendek te néked, ez kívül nem kérkedhetem semmivel, hogy néked használhatnék jó tétemmel.
1: Az, ki szolgál néked, Uram, tanul tőled nagy jó tanúságot, és azt, ha megtartja, jól leszen ő dolga, mert vészen jutalmot.
0: Dicsérlek téged, Úristen, és áldlak teljes szívemben, és a te csodatételidet hirdetem jó téteményeidet.
1: Te benned, Uram, vígadok, nagy örömömben tombolok, és az te fölséges nevednek szép dicséreteket éneklek.
0: Uram, ha én porrá leszek, tégedet hogy dicsérhetlek, igazságot hogy hirdessem? Hallgasd meg, Uram, kérésem, könyörülj rajtam, szabadíts meg, légy kegyelmes, Uram, és tarts meg.
1: Szolgádat őrizd meg, kevélségtől tartsd meg, ne essék ez bűnben, és én tiszta lészek, semmi bűnt nem tészek, járok te kedvedben.
0: Szájamnak szólása, szívem gondolatja, kedves legyen te néked. Adjad, ó én Uram, és erős kőszálam, hogy ne védsek ellened.

0: Az Úr bír az egész földdel, és minden benne élőkkel. Ővé ez földnek kereksége, kit az tengeren építőt, folyóvizekkel környülvőt, kiben meglátszik bölcsessége.
1: Én nyelvem és lantom, már serkeny föl, Isten dicséretire zöndőj föl. Jó hajnalban én ágyamból fölkelek, és éneklek nagy dicsőségedről. Uram, téged minden népnek hirdetlek.
0: Mert mind az égig fölhat jó voltod, az fölhőköt éri igazságod. Dicsőségedet láttasd meg az égen, és jelensd meg nagy hatalmasságod minden embereknek, ez egész földön.
1: Öröködbe, Uram, pogányok jöttek, és szent templomodat megfertőztették, Jeruzsálem városát elrontották, és széllel nagy kőrakásokra hánták.
0: Szolgáidnak testek, az kik megölettek, adattak az hullóknak, húsok te szentidnek ételül vettetnek az mezei vadaknak.
1: A városon nagy sok vért kiontának, az sok vér, mint vizek széjjel folyának, tövének oly szörnyű öldökléseket, nem lőn ki eltemetné az testeket.
0: Az mi szomszédságunk csúfságot űz rajtunk, az, kik környülünk laknak, minket nem böcsülnek, sőt, csak megnevetnek, csúfolnak és rútolnak.
1: Kergesd meg forgószeleddel, nagy rettegéssel ijeszd el, szélvésszel háborítsd meg őket, ő orcájukat szégyenítsd meg, hogy tégeded esmerjenek meg, és böcsüljék te szent nevedet.
0: Az embereket te meghagyod halni, és ezt mondod az emberi nemzetnek, legyetek porrá, kik porból lőttetek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint az tegnapnak ő elmúlása, és egy ének rövid vigyázása.

0: örüljön az ég hangossággal, az föld örvendjen vigassággal, a tenger zúgjon, az mező zengedezzen, és az erdő az Úr előtt nagy hálaadással.
1: Az Isten eljő törvényt tenni, és ez földön mindent ítélni. Ez világot igazsággal, az népeket tisztasággal ítéli, s az jókat megmenti.
0: Az Isten által minékünk lészen erős győzedelmünk, és ő megszabadít bennünket, megtapodja ellenségünket.
1: Imádlak téged, üdvözítőmet, ki engem választál szegény szolgádnak. Nékem, szolgáló leányod fiának, föloldozád minden kötelimet.
0: Áldozom néked hálaadással, nevedet minden nép előtt hirdetem, és az, mely fogadást azelőtt tettem, megállom minden előtt vígsággal.
1: Az Úr nevét síppal és dobbal dicsérjétek lanttal, kobozzal, légyen hegedőknek zengése, neve dicséretire.
0: Mert az Isten az ő népit igen szereti híveit, a szegényeket segíti, sok jókkal szereti.
1: Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát, dicsérjétek mennyekben, hol országol kegyessen, ő nagy dicsőségében. Dicsérjétek hatalmát, melyből ő dicső voltát, minden veheti eszében.
0: Dicsérjétek őt kürtben és ékes éneklésben, hegedőben, lantokban és hangos citerákban az Úrnak zengedezzetek. Sipokban, virginákban és hangos orgonákban örvendjetek az Istennek.
1: Az Urat cimbalmokban és egyéb szerszámokban minnyájan dicsérjétek. Citerát pengessetek az Úrnak nevét dicsérvén, és minden lelkes állat dicsérje az nagy Urat. Dicsőség Istennek. Ámen.
0: Az Úr én nékem őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, és szép kies folyóvízre legeltet. Lelkem megnyugodtja szent nevében, és vezér engem igaz ösvényében.
1: Mint az szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra, és hozzá fohászkodik. Te hozzád, én Istenem, szomjúhozik én lelkem, vajon széned elejében mikor jutok, élő Isten?
0: Te benned bíztunk, elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva. Te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, július 26-a. János evangélium a 14. fejezet 1-től 11. versig. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem! Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá. Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Talán nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom. Az atya, aki én bennem van, ő viszi végbe a maga cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig másért nem, magukért, a cselekedetekért higgyetek. Mennyi kérdésünk lehet az Úr felé, és mindig valami szinte kézzelfoghatóra számítunk tőle, nem elégszünk meg kevesebbel. A tanítványok sem tették, látni akarták az atyát, bizonyítékot vártak a hitükért cserébe. Csak hogy ez nem így működik, hiába táplálja a mai világ ezt a zsigereinkbe. Jól lehet, a pénzünkért cserébe szolgáltatást várunk. Ha többet fizetünk, jobbat kapunk, és a sorrend fordított. Előbb a teljesítés, és csak utána jön a fizetség. Működik a hiszem, ha látom elv, kifizetem, ha megkapom. De a hit nem kóstál semmit. Nincs semmiféle portéka, mely alapján kijelenthetnénk, hogy megérte az árát. Sokkal inkább egy befektetéshez tudnám hasonlítani, azzal a kitétellel, hogy nincs időlimit, és kockázati rizikó sem fűződik hozzá. Ellenben jócskán kamatozik. Nem csupán egyszeri szolgáltatást nyer általa az ember, hanem örök életet. Mennyivel többet jelent ez egy pillanatnyi vágy teljesülésénél? Nem kerül semmibe, de mindent ad. Be kell fektetnünk ahhoz, hogy nyereséget termeljünk, de nem a tőzsdei fronton drága részvények által. Nem az árfolyamok ingadozását kell figyelnünk, melyeket az ilyen-olyan gazdaság tart fenyegetettség alatt. Jézussal gazdagság van, örök élet. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai áhítatót Benjamin Paul Budd írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Egy célért munkálkodva. Futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért, írja Pál apostol a Filippiekhez megfogalmazott levelében, a 3. fejezet 14. versében. A fiaim benne vannak az úszó csapatban, és egyik nap arról beszélgettünk, mit is jelent gyors úszónak lenni. Megkérdeztem tőlük, mi a tervük, hogy elérjék a céljukat. Egyszerű választ adtak, gyorsan kell úszni. Ez így is van, már most is gyorsan úsznak. Bíztattam őket, gondolják át, hogy milyen célt kellene felállítaniuk, hogy még gyorsabb úszók lehessenek. Ez meg kellett határozni, mi jellemzi a gyors úszókat. Meg kellett vizsgálni az időeredményeket és az úszó technikájukat. Miután rászánták az időt ezekre, a leírt céljaikat kifüggesztették egy jól látható helyen. Másfél év múlva az egyik fiamnak sikerült elérni a kitűzött célt, és mindannyian nagyon örültünk. A testvérei még egy gratuláló posztert is készítettek neki. Mindez pedig elgondolkodtatott. Vajon ilyen erőbedobással dolgozom az Istennel való kapcsolatomon? Mi lenne, ha én is célokat tűznék ki magam elé, hogy ezáltal közelebb kerülhessek Istenhez? A vele való kapcsolat végső célja már a fenti igeversben is megfogalmazódik. A Biblia olvasás, az imádkozás és a másik ember bátorítása által mi magunk is segíthetünk egymásnak új célokat kitűzni a Jézussal való kapcsolatunkban és azoknak elérése érdekében. Mennyei Atyánk, legyen meg a Te akaratod az életünkben, erősítsd meg elhatározásunkat, hogy egyre szorosabb kapcsolatra törekedjünk veled. Amen. Napi gondolat, célkitűzéseim segíthetnek közelebb kerülni Istenhez. Imádkozzunk a sportolókért és edzőikért.
2: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégünk Szókup Gergely lesz, aki a Baptista Teológiai Akadémia informatikusa, zenész. Pest-Szentlőrinci Evangélikus Gyülekezetének Új Teremtés nevű együttesében zenél, énekel, és Paulheim Kingával alkotnak duót Kinga és Geri névem. Fogadják őt, zenéit és bizonyságtételét szeretettel. Szókup Gergely nevére keresve az interneten igényes zenéket találhatunk, illetve olyan előadásokat, amelyekben ő részt vett gitárosként, és ő nem rejti azt se véka alá, hogy hívő ember. Ebben a rádiómissziós műsorunkban inkább lehet, hogy a második témára fogunk fókuszálni, de tudom, hogy nagyon fontos az életedben a zene is, és ez is elő fog kerülni. Hogyan jött az életedbe a hit? Mikor léptél be először tudatosan templomba?
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Én arra emlékszem, amikor egészen kisgyerekként valamiért a fasori evangélikus templomba voltam. Van egy ilyen kép, hogy én ott vagyok, és ott látom a történéseket az istentiszteleten, de szerintem 2-3 éves lehettem ekkor. De ez csak egy kép, ami úgy berögzült. Viszont tudatosan templomba, a Pest-Szentlőrinci evangélikus gyülekezetbe járok leginkább. 1994-ben konfirmáltam Havasi Kálmán bácsi szolgálata alatt, és a konfirmáció egy megerősítést adott abban, hogy nekem szolgálatom lesz. Akkoriban azt hittem, hogy lehet, hogy lelkipásztori pályára akar vinni az Úristen, de aztán abból kaptam megerősítést, hogy nem, hanem más szolgálatra hívott el, és ez ugye a zenei szolgálat. Tehát 94-ben konfirmáltam, akkor még nem játszottam semmilyen hangszeren, és Kálmán bácsi zeneakadémiát is végzett, oboa szakon nem annyira volt híve a könnyű zenélésnek a templomban. Én viszont valamiért nagyon-nagyon ezt éreztem, hogy én gitározni szeretnék a templomban. Volt egy konfirmációs hétvége a konfirmációi vizsgát megelőzően. Azon a hétvégén tértem meg. Egyáltalán nem éreztem magam kereszténynek, csak inkább olyan vallásosnak. Simán jött a csúnya szavak, a számból káromkodás, még olykor-olykor akár istenkáromlás is, ami még rosszabb, és nem is figyeltem erre akkor oda. Ott volt Szél Bulcsú bácsi is ezen a hétvégén, és...
0: Egyébként Bulcsú bácsi ugye a kispesti evangélikus lelkész volt.
1: Bulcsú bácsi a szomszéd szobában volt, és egész hétvégén csúnyán beszéltünk ott a fiúkkal, és megelégelte mindezt, és az utolsó este átzörgött a falon, nagyon leszidott minket, hogy most már elég legyen ebből, mit képzeltek, hol vagytok, és legyen végre csend. És olyan csend lett a szobába, ami hát leírhatatlan. Másnap volt egy morzsaszedés, megkérdezte ott a jelenlévőktől, cirka 40-en lehettünk, hogy van-e valaki még közöttünk, aki szeretne megtérni, szeretné, hogyha megváltozna az élete, és szeretné átadni az életét az Úr Jézusnak, és nem bírtam ki, hogy ne imádkozzak akkor, és jeleztem, hogy én szeretnék. És elhangzottak a szokásos kérdések. Volt egy ilyen kérdés, aki nem feltem el, hogy mi történne veled, hogyha most meghalnál? Hát erre nyilván a helyes válasz az mindig az, hogy hát a mennybe kerülnék, de azért volt egy kétely még bennem. Tehát én ezt a megtérést is azért mondom, hogy szerintem van egy pont, ahova vissza kell tekinteni, meg jó, ha vissza tudunk tekinteni, de az egész életünkben egy folyamatos megtérésnek kell lennie, Luther szerint napról napra. Bulcsú bácsinak volt még egy nagyon maradandó, megszólító mondata, amikor hazaértünk, a Nyugatiba érkezett be a vonat, és odajött hozzám személyesen, és szólt hozzám, szerintem általa az Isten, hogy figyeld meg az életed, meg fog változni ettől a naptól kezdve. És minden gyökerestül megváltozott onnantól. És ez tart a mai napig, és változgat folyamatosan, és formál folyamatosan az Isten.
0: Csatlakoztál később egy ifibe is?
1: Igen.
0: Lőrincen? És igen. Ez milyen volt? Milyen
1: Korányi élmény? András vezette annak idején azt az ifjúságot. Ő ugye most az Evangélikusi Tudományi Egyetemnek a rektora és a Pest-Lőrinci Gyülekezetnek a lelkipásztora. Az ifi is sokat adott nekem. Ott láttam annak idején, volt egy Zsuzsa nevű lány, aki gitározott, és úgy kedvet kaptam én is a gitározáshoz, de nem is akkor kaptam igazán kedvet, hanem megtérésem utáni nyáron volt egy eketábor Pilis Csabán, ahol a Győri Péter Benyámin is ott volt, meg a Győri Tamás is, és a Péterrel egy szobába is voltunk, úgy megkértem, hogy mutasson nekem egy akkordot, és azóta Péter ezt a sztorit úgy meséli, hogy állítólag én tanítottam a Gergőt gitározni, de ő erre nem emlékszik. Győri János Sámuel bácsi is ott volt, és ő pedig úgy gitározott, mintha az egész hangszer a testével egyben lett volna, és ő maga volt az Isten hangszere, ahogy énekelt, ahogy ott gitározott, és ez is egy nagyon maradandó képet alkotott bennem, és hát jöttek a 2000-es évek elején a Győri Gáborék Pest-Lőrincre, és a Pest-Lőrinci Evangélikus Gyülekezetnek a lelkipásztora volt. Van egy fia, a Győri Gábor Dávid, akivel meg nagyon jó baráti kapcsolatot táplálunk, és közösen zenélünk is a gyülekezeti ifiből kialakult új teremtés együttesben, amivel minden hónapban egy vasárnapon tartunk egy délutáni családi istentiszteletet.

0: előre szaladtunk. Hogyan választottál aztán pályát, vagy hogyan segített Isten hited a döntésekben, illetve hát a további zenei tanulmányokban, mert azért egy profi szintre jutottál, ez gondolom, hogy nem teljesen autodidakta volt.
1: Ez isteni adomány is, egészen sokáig magamtól fejlődtem. Én az EKE énekeskönyveknek a hátuljában lévő tabulatúrákból kezdtem el megnézni, hogy hogy kell lefogni ezt az akkordot, vagy azt, és akkor jöttem rá később, hogy húha, egy E-dúrra egy barrét ráteszek, és F-dúr lett, akkor mi van, ha még följebb húzom néhány bundalat, akkor nem is F-dúrt fogtam, hanem G-dúrt, és akkor ez egy csodálatos felismerés volt már így 7.-8. koromban körülbelül. És a zenei pályám pedig én 2014-ben nyertem felvételt, vagy 5-ben a Baptista Teológiai Akadémiának a kántor szakára, BA alapszakon, gospel gitár szakirányon, ahol a Csikós Attila jazz gitárművész tanártól tanulhattam, illetve hát az Almási Kornél volt még, akitől nagyon sokat tanultam zeneileg is, meg ellestem zenei vezetői dolgokat tőle, ahogy voltak óráink, stílusgyakorlat, ilyen-olyan közös zenélés, amiket a mai napig az Új Teremtés Együttesbe igyekszek hasznosítani. Van egy zenei formációm az Új Teremtés Együttesen kívül. A Baptista Teológián ismerkedtem meg a Kingával, és ő oda énekszakra járt. Voltak közös óráink, és volt egy olyan óránk, ahol improvizálni kellett, és akkor én ott hallottam, hogy ő hogy improvizált, és azt mondtam, hogy fú, én ezt a lányt el akarom hívni zenélni, és azóta ez a elhívás olyan barátsággá alakult, hogy mi játszunk világi zenét is, de játszunk keresztény dalokat is. Nyitottak vagyunk szolgálatokra, ha meghívást kapunk.

0: Lélekhangolónk vendége ma Szókup Gergely, informatikus, zenész. Ha már a baptista teológiát említettük, te ott evangélikusként végeztél is, és ott dolgozol informatikusként. A úgymond világi pályád, szakmád hogyan alakult?
1: A gyülekezetünkben van egy házaspár, a Hadadi házaspár, akik kertészmérnökök, és ott kaptam kertészeti munkát. 16 éves voltam körülbelül, 17. Egy nyáron keresztül kertészettel foglalkoztam, és akkor éreztem azt, hogy nekem valami más kéne csinálnom, és az informatika lett az, ahova anno a munkaügyi hivatalon keresztül egy sima szoftverüzemeltetős képzésre elmentem, és... Hát ott közelebb kerültek a számítógépek hozzám, és megtetszett a világuk. Amikor azt elvégeztem, akkor a Budapesti Kommunikációs Főiskolán kezdtem el dolgozni. Ott megláttam a rendszergazdának a munkáját, és akkor ez szimpatikussá vált számomra, és azt gondoltam, hogy ez egy jó munkakör. Nem volt bennem egy tudatos választás, ez az Istennek a vezetése volt, hogy a Kommunikációs Főiskoláról átkerültem a Károli Gáspár Református Egyetemre, és onnan az Állatorvostudományi Egyetemre. Covidba otthon voltunk, és panaszkodtam a feleségemnek, hogy miért kell nekem ilyen zaklatott helyen kell dolgoznom, ahol ennyi stressz ér, miért nem visz engem az Isten olyan helyre, ahol igazi hívő közösségbe lehet dolgozni. Én akkor már a baptista teológián hallgató voltam, és aznap fölhívott engem a barátom, hogy nem tudok-e valakit a baptista teológiára informatikusnak. És én megmondtam, hogy hát én nagyon szívesen ajánlom magamat. Ez egy akkora megerősítés volt. Örülök neki, hogy egy olyan hívő közösségben dolgozhatok, ahol nagyon sok lelkipásztor kollégám van, baptista lelkipásztorok, de nincs széthúzás hitben. Nincs az, hogy hú, te evangélikus vagy, akkor te másmilyen vagy.
0: Hogy érzed, hogy informatikusként, illetve a zenében jártasságot szerezve, hogyan viszel embereket Krisztushoz? Hogyan bízta ezt rád Isten?
1: Erre is egy példa jut eszembe. Volt Kőszegen egy evangélikus zenei tábor 2023-ban, amire engem is meghívtak, hogy legyek gitártanár, és amikor Kőszegre mentem, akkor a baptista teológián az egyik barátom azzal búcsúzott el tőlem, tudta, hogy izgulok, és sose csináltam ilyet, hogy én úgy menjek el egy keresztény táborba, hogy senkit se ismerek ott. Annyit mondott nekem, hogy legyél áldás. És ez egész héten bennem volt ez a mondata. És ugye a kérdésedre, hogy hogyan viszonyul ez a dolog, a zenével, a dicsőítés szolgálatában áll össze ez a dolog szerintem, ami abból fakad, hogy túlcsordul bennünk az Isten szeretete. És ez árad ki a dicsőítő szolgálatán keresztül a gyülekezetre, és ezzel emeljük őket föl az Isten színe elé.
0: Ezt hogyan éltétek meg ott az evangélikus fiatalok között, akik zenélni, tanulni jöttek, illetve lehet-e ezt tanulni, ezt a dicsőítés vezetői lelkületet, amiről az előbb beszéltél, hogy ők emelhessenek aztán másokat közelebb.
1: Én szerintem ezt úgy, hogy ha látják rajtad, a Jézus tiszta lényed nézve kezdetű énekben van, hogy hadd lássák meg az emberek rajtunk, bűnünk terhétől megszabadultunk. Ha ezt megéli az ember, akkor az látszik az életén. Ez nem egy olyan recept, amit azt tudom mondani, hogy azon keresztül, hogy megtanítottam nekik a B-dur major fogást, akkor ebből ők meg fogják tudni, nem. Az élet viteleden látják mások, hogy te hogy élsz, hogy te szereted a Krisztust, és hogy szeret téged is a Krisztus.
0: Ebben az említett evangélikus egyházi könnyűzenei táborban, illetve a Sztéló Gábor evangélikus általános iskolában és gimnáziumban is zenei szolgálatot végzel, és fiatalok mentorálását. Mit ad neked ez, és hogyan kerültél ebbe az utóbbi szolgálatba?
1: Hogyan kerültem ebbe bele? A baptista teológiára, mint említettem, jártam, és ott egy szolfézs órán ültem éppen benne, amikor a Győri Dávid lelkész, aki a Sztéló gimnáziumnak az iskola lelkésze, fölhívott, hogy vállalnék-e egy zenei szolgálatot a gimnáziumba. Egy dicsőítő csapatnak a zenei mentorálásáról lenne szó, de igazából még nincs is ilyen dicsőítő csapat, tehát így nagyjából össze kéne rakni valamit. És abban az időszakban én nagyon sok mindenre kapásból igennel válaszoltam, és elég sok teher volt rajtam. Végül aztán azt mondtam a Dávidnak, hogy nem tudom, és majd visszahívlak, hogy mi legyen. és ugyanezen a napon a teológián nálunk szokott lenni csütörtökönként egy áhítat, ahol a Váradi Endre professzor úr tartotta az áhítatot. Én úgy ültem ott az áhítaton, hogy jó lenne útmutatást kapni ebbe, hogy merre menjek tovább. És akkor a Váradi Endre arról beszélt, hogy megújul az intézményünk honlapja, és mindenkinek egy igét kell választani a honlapra, és egyből átfutott a fejemen, hogy hú, ez most vajon csak oktatóknak szól, vagy dolgozóknak is, melyik igét választam, és be is ugrott, hogy melyiket választanám, és abban a pillanatban leesett az is, hogyha most az Endre bemondja azt az igét a mikrofonban, ami nekem a szívemen van, meg igazából addig az volt a kedvenc igém a Bibliából, akkor én leesek a székről, és elvállalom a Dávidnak ezt a felkérését. És az Endre pont azt az egy igét sikerült kiválasztani a Bibliából, hogy ő azt fogja választani, ami az én konfirmációs alapigém volt, és amit a Havasi Kálmán bácsi írt a Bibliámban annak idején, János 15-16-ban, hogy nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és rendeltelek, hogy elmenjetek gyümölcsöt, teremjenjetek gyümölcsötök, megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, azt megadja nektek. És az Endre bemondta ezt az igét. És akkor tudtam, hogy ezt a szolgálatot el kell vállalnom, mert ez egy bizonyosság arról, hogy ide elhívást kaptam, és hogy mit ad nekem. Nekem azt adja, hogy az Isten szolgálatra hívott ebbe, és használni akar a fiatalok között a meglévő kis tudásomat átadni, vagy irányítani őket zeneileg is, és lelkileg is.

0: nem is olyan régen volt, mondhatjuk, egy sötét alagúton való áthaladása az életednek, amikor közel került hozzád az, hogy akár a élet végével is szembe kell nézned. Ilyenkor hogyan találja meg Isten kezét az ember, hogyan vezetett téged, amikor kiderült a betegséged?
1: Igen, hát azt hiszem, hogy ez az, ami miatt nekem itt kell ma ülnöm, főként, és beszélnem arról, hogy miként szabadított meg az Isten. Van nekem egy unokatestvérem, vele nem nagyon tartottam a kapcsolatot, egyszer csak írt rám a Facebook Messengeren, hogy beszélnünk kell, fontos. Megadtam a telefonszámomat, ő pedig pár perc múlva felhívott, és vázolta a helyzetet, hogy van neki egy betegsége, ez egy limfóma, ezzel őt már évek óta kezelik, ez egy rákbetegség, többször kapott kemoterápiát, néhány évvel ezelőtt már próbálkoztak nála őssejt transzplantációval, amikor a saját őssejtjét adták vissza neki. Ettől remélték a teljes gyógyulását, de sajnos a betegség visszatért. És emiatt hívott, és kérte, hogy én és a testvéreim, nekem van egy bátyám, meg egy nővérem, menjünk el, meg kéne nézni a kórházba, hogy valamelyikünknek a vérében nincsenek olyan egyezőségek, ami lehetőséget adna számára, hogy meggyógyulhasson. Tehát donornak hívott minket. Hármunk közül egyedül az én genomom stimmelt össze vele, gyakorlatilag ekkor kiderült, hogy én lehetek számára az egyetlen és utolsó gyógymód, amivel ki tud gyógyulni ebből a betegségből. Leveszik tőlem ezt az őssejtet, az én immunrendszerem átköltözik ő belé. Ez ugye szeptember volt, november 27-ére hívtak, hogy menjek leadni az őssejtet azon a héten, de előtte még voltak kivizsgálások. Előtte, november 26-án volt egy új teremtés istentiszteletünk, itt a reménység volt a téma, ami után én a zenekarnak írtam egy üzenetet. Nagyon köszi az együtt zenélést, úgy gondolom, ma igazán érezni lehetett, miért csináljuk ezt az egészet, nagyon áldott alkalom volt, minden szolgálatban érezni lehetett Isten jelenlétét és azt, hogy a szolgálatunk a benne való öröm túlcsodorásából ered. És szerintem ez a lényeg, emiatt csináljuk. Hálás vagyok Istennek ezért a mai alkalomért, igazán vigasztaló volt, nehéz időben meg pláne. Itt jön a lényeg, kicsit más, kérlek, imában gondoljatok ránk a jövő héten. Páran tudjátok, unokatesom beteg, rákos, egész nyáron kemózták, úgy adta Isten, hogy alkalmas lehetek számára őssejtdonornak, holnap kezdődik a kezelés, és holnap tudom meg a részleteket, de valószínűleg a jövő héten kapok jó pár injekciót, amitől az őssejtem a véráramba kerül, és utána átteszik majd belé. Azt szeretném kérni, hogy gondoljatok ránk imában. Itt a lényeg. Én hiszem, hogy bármi is lesz, az az ő akarata, és imádkozom azért, hogy ezt minden helyzetben szem előtt tudjuk tartani. Ilyen gondolatok után november 27-én bementem a kórházba, ahol vettek tőlem vért, mindenhol elküldtek, és a hasi ultrahanghoz, mikor befeküdtem, a doktornő egyszer csak olyan ijesztően csöndben maradt, és azt mondta, hogy ez meg micsoda. És elkezdett valamit mondani az asszisztensének latinul, kiderült, hogy hát azt mondta neki, hogy egy ismeretlen eredetű daganat van a vesémen. Bármi is lesz, felhívnám újra a figyelmet, az az ő akarata. Előző este a zenekarnak ezt írtam, és kiderült, hogy bennem van egy daganat, méghozzá a vesén. A vesedaganatokról azt kell tudni, hogy ezek 95%-ban rossz indulatú daganatok, és nem értettem, hogy miért sodort az Isten ilyen élethelyzetbe. Nagyon mély pontokat éltem meg a következő napokban. Volt olyan, hogy az autóban szó szerint kiabáltam az Istennel, hogy miért engedett, hogy ez megtörténjen. Néhány nap után aztán szép lassan belenyugodtam ebbe a helyzetbe.
0: Akkor elkezdődött, gondolom, egy harc. Azért, hogy Isten akaratát valóságosan el tud fogadni, hogyan álltak mögötted, hogyan lehet ilyenkor egyáltalán küzdeni, vagy mit lehet tenni?
1: Rengetegen imádkoztak, értem. Amikor megtudtam ezt az egészet, lett orvosom is, aki meg fog műteni, akkor azt mondták, hogy kellene néhány véradó a műtéthez, és én kiírtam a Facebookomra, hogy szükségem lenne néhány véradásra. Arra számítottam, hogy 2-3-an elmennek, annak már örülni fogok, és nem tudom megszámolni, hogy hányan, de 30-an egész biztosan elmentek vért adni, és én a kórházba úgy mentem be, hogy tudtam, hogy mennyien gondolnak rám imádságba, mondom, a baptista teológiáról, a gyülekezetből, a zenekarunkból, régi barátok, katolikus körökből is, már maga a tudat nagyon sok erőt adott. Nem a testi gyógyulásba, a lelkibe adott sok erőt. Én is jó sokat imádkoztam, nem nagyon tudtam más csinálni ott, illetve még amikor nem jött ima a számra, akkor eszembe jutott egy ének. A hálaadó énekek is eszembe jutottak, és akkor azon gondolkodtam, hogy most legyek hálás, hogy itt fekszem, és mozdulni se bírok. De akkor eszembe jutott, hogy vajon gondolkodnék ezen egyébként, hogy miért kell éppen adott pillanatban hálásnak lennem, és a mélységeket éltem ott meg a kórházban, így hitéletben, amiket eddig éltem során soha. Voltak még olyan megélések is ott, meg bizonyságok. Tehát a műtéten másnapján például fölhívott a Győri Dávid felesége, hogy Győri Gábor bácsi bejött a kórházba, és az ambulancián van, és nem érik el telefonon, és nagyon aggódik a család. És akkor én ott valahogy kimentem az ápolói pulthoz, és sikerült rákérdeznem, hogy látják esetleg a gépbe, és mondta az ápoló fiú, hogy Győri Gábor Ádám? Akkor megnyugtattam a Juditékat, hogy minden rendben, itt van a Gábor bácsi. És hozzám meg jött be a feleségem, és én mondtam neki, hogy menjél le a ambulanciára, nézd meg, hogy ott van a Gábor bácsi. Kiderült, hogy ő már 8 órája ott étlen szomjan ül lent, és akkor vitt le tőlem a szobából vizet, meg ellátta őt élelemmel. És akkor a feleségemnek én írtam utána azt hiszem egy üzenetet. Milyen érzés az Isten angyalának lenni. Pár perccel később felhívott engem a Gábor bácsi, hogy a feleségem egy angyal. Hát mondom, én is tudom, az előbb írtam neki a messengeren. És akkor minden rendben lett, hál' Istennek. Hát azt hiszem, ez az igazi gondviselés.
0: Milyen volt megtudni aztán az eredményt?
1: Kivették a vesémet a daganattal együtt. Amikor hazamentem a kórházból, akkor még ugye nem tudtuk, hogy a daganat jó vagy rossz indulatú volt. És otthon, hát sokat feküdtem, a család sokat segített, de amikor már föl tudtam állni az ágyból, a zeneszobámba, betotyogtam ott a kis köntösömbe, és nagyon fájó szívvel néztem a hangszereimre, hogy nem bírom fölemelni őket. Tényleg majdnem a könnyem kipottyant, hogy itt kell szerencsétlenkednem. Egyszer csak én azt gondolom, hogy ezt az Isten dobta elém, ezt az igéslapot, amit a feleségemtől kaptam legalább 20 évvel ezelőtt, egy gyűrött lapon van. Ez volt ráírva, nem vet el örökre az Úr, még ha meg is szomorít, irgalmaz, mert nagyon szeret. Na én ekkor éreztem azt, hogy az Isten a tenyerén hordoz, és nekem nem kell semmi felől sem aggódnom. Akkor így szólt hozzám az Isten, ezen az igéslapon keresztül, és erről van egy énekem is, amit egy evangélikus zenei pályázatra írtam, ahol díjat is nyertem ezzel az énekkel. Az a fő mondani valója a dalnak, hogy kérem, hogy ő szóljon hozzám, hogy érezzem azt, hogy nem csak úgy történnek a dolgok körülöttem, hanem én már átadtam neki az életemet, és én azt várom, hogy ő szóljon hozzám. A szövettani eredmény nagyjából 2 hétre rá szokott megjönni, de még nem jött meg. És ugyanezen az este fölhívott engem a kórházból az egyik ismerős orvosunk, hogy ő már nem bírta tovább, és leszólt a patológiára, hogy nézzék már meg a szövettani eredményt, és úgy néz ki, hogy jó indulatú volt ez a daganat. Hát még most is kiráz a hidegettől az egész sztoritól. Néhány napra rájött a hivatalos megerősítés is, és nem csak testileg, de szellemileg és lelkileg is egy olyan gyógyult állapotban vagyok azóta, amit nem is nagyon tudok szavakkal körülírni. Volt bennem ilyen, hogy jó úton vagyok-e, az Isten útján vagyok-e, ahova ő helyezett, vagy csak azt gondolom. Most tudom, hogy a helyemen vagyok. Ennek a történetnek a kapcsán olyan bizonyossággá válhatott, ami nem tudok magamban tartani, és ez az egész annyira friss, hogy még alig 3-4 alkalommal meséltem erről, de azt érzem, hogy ez még jó sokszor elő fog jönni az életem során ez a történet.
0: Ezek után tudtál adni végül is őssejtet, amit te felajánlottál.
1: Igen, és az a nap, amikor én leadtam az őssejtet, és ő megkapta, az a nap egybeesik az ő születése napjával, tehát ez egy második újjászületés az életében, a szó szoros értelmében. és nagyon nagy bizalommal vagyunk a téren, hogy ebben egy új élet lehetősége van, és mi nem tudtuk egymásról itt az évek során, hogy mind a ketten járunk templomba, és ennek az egész betegségnek a kapcsán kezdtünk el egymásért imádkozni. Jó dolog egyébként egymásért imádkozni, meg jó dolog az Isten szeretetében élni.

Lélekhangolónkban ma Szókup Gergelyt hallhatták, aki informatikus, zenész, a Pestszentlőrinci gyülekezet új teremtés együttesének egyik vezetője. Emellett fiatalok zenei dicsőítés vezető mentoraként is szolgál egyházunkban, és a Sztélo Gábor evangélikus általános iskola és gimnázium tanulói között. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen, illetve Spotify-on, a Lélekhangoló podcaston is. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő címre írhatnak e-mailt: evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Felújították a Kántor tanítóházat. A lélegzett református udvarnak helyet adó Talián Dörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó épületegyütteshez tartozó Kántor tanítói ház felújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájában a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A felújításról Zila Gábor, a református közélet

0: most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Egy hét imádság. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztúító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Július elejétől látogatható a megújult esztergomi keresztény múzeum. Megújult, belső terekkel átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az esztergomi keresztény múzeum, amely idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes az esztergom Mindszenti téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte felsejlő látkép. A házak felett magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol. Mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó erejét és ad történelmi romantikát a városképnek. Mindez a múzeum immár megújult enteri őrjében sétálva is élvezhető, a második emeleti termek ablakából ugyanis fenséges kiállítás nyílik a történelmi város részre, mintha csak díszletként szolgálna az új koncepcióban megálmodott állandó tárlatnak. Az időjárásról. Változékony nyári idő. Ma vasárnap felhők sodródnak fölénk, és nagyobb eséllyel eshetnek kis esők. Déli a szél és 29-34 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Egymás megértése. Nem elég csak az érzések és ösztönök nyelvén beszélni. Meg is kell értenünk egymást. Így lesznek idegenekből barátok, ismeretlenekből ismerősök, és ismeretlen emberekből életre szóló társaink. Müller.

0: a hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
1: Milyen a megromlott világ? Romlottá nem az elkövetett cselekedeteink tesznek, hanem az a gondolkodási mód, aminek következménye a romlottság, azaz a bűn. A bűn nem csupán Isten elleni lázadás, hanem öngyilkosság, önmagunk elleni élet. A közösségre teremtett ember lázadása a négy irányú közösség ellen. A boldogság kulcsát az ember abban látja, hogy az énjét a másik ember fölé emeli. A természet és önmaga lelki értékeit önző módon rombolja és tönkreteszi. Ez éppen olyan értelmetlen, mintha a halak a víz megrontásán munkálkodnának, vagy a madarak a levegő megszüntetésén. A világ romlottsága abban mutatkozik meg, hogy az ember pusztítása az élet egészét fenyegeti a földön, az élet minden területén önmaga elpusztítására tör. Nem csak a gyilkosok vagy a köztörvényes bűnözők a bűnösök, hanem mindenki, aki az Isten teremtette szeretett közösség ellen lázad. Minden olyan ember sérti a szeretet törvényét, aki önmagát a másik ellenében akarja megvalósítani. A természet tönkretétele is bűn, mert visszaélés azokkal a törvényszerűségekkel, amelyeket Isten a teremtett világ eszében rejtett el. Minden bűn gyökere az önzés. Ha Isten soha nem ítélne, akkor ez az életszemlélet elpusztítaná a világot.

Szeretetre teremtett lények vagyunk, és nem lehet a földünket, társadalmunkat, de még önmagunkat sem a szeretet ellenére használni. A mai ember győztesnek gondolja magát, mert leigázta a földet. Azonban erkölcsi fejlődése a tudás növekedésével együtt nem következett be. A lelkileg kiskorú emberek képesek tönkretenni az életet a földön. Az ember minden felfedezett új törvényszerűségét az önzés uralma alá rendel, ezért az önzést gyökérbűnnek nevezzük. A bűn több, mint elkövetett rossz cselekedet, inkább a megvalósuló önzés. Élet a másik, a világ, Isten és a mindent összekötő szeretet törvényszerűségei ellen.

A világot a bűntörvényének engedelmeskedő ember tette tönkre saját magával együtt. Az édenből kemény munkával művelt szántóföld lett, majd puszta föld és sivatag. Ma is ez vár ránk. Sivataggá tesszük azt, ami materiális életünk fenntartója. A világ Isten teremtménye és tulajdona, az ember pedig nem őrizője többé, hanem megrontója. Ezért sóhajtozik és vajúdik a teremtett világ. Mai világunk romlottságát nem azok a cégéres büntettek jellemzik, amelyek a bulvárlapok szalagcímeiben olvashatóak, hanem a mindennapi önzésünk mesterjen leplezett világa.

A másik eltűnt az életünkből, bár ott van mellettünk. De nem érdekel az élete, mert az az ő magánszférája. Az enyém meg az én várom, az én házam. Egymás mellett élünk, és mégis egyedül vagyunk. Kereszténységünk egyik nagyobb hibája, hogy a bűnnek erről az egyetemes jelenlétéről hallgatunk, mert már természetesnek tartjuk. Az individualisan gondolkodó ember azt gondolja, hogy az igazság egyetlen forrása az én gondolatom, tervem és vágyam. Ebből következne az, hogy ahány ember, annyi tengelye kellene legyen a világnak.

A bűn lényege kapcsolataink megromlásában rejlik. A bűntudat szinte kiveszett a mai emberből. Soha nem mondjuk ki, nem ismerjük el, én felelős vagyok. Annál inkább úgy fogalmazunk, hogy magunkra maradtunk. Az egészséges bűntudattal rendelkező ember viszont érzi azt, hogy társra, megváltóra van szüksége, hogy az önzetlen szeretet által beépüljön az élete az emberek igazságot és tisztaságot kereső közösségébe. Amíg csak addig jutunk el, hogy a világ rossz, addig erőnk sincs a szeretet közösség helyreállításán fáradozni. Ennek következtében egyre messzebb kerülünk a megoldástól, attól a közösségtől, ami összekapcsol Istennel, emberrel és világgal, éppen úgy, mint önmagunk jobbik énjével.

A szeretet nem érzés, hanem az önzés értékrendjének az ellentéte. Lényege a közösségépítés. Ha a környezetünkben naponta megértjük az élet igazi értelmét, akkor találunk Istenre és önmagunkra. Csak így tudjuk megfogni a másik elmagányosodó ember kezét. A szeretetnek ez a kéznyújtása a misszió. Ez az egyház célja és rendeltetése ezen a földön.

0: A hit győzelme.
1: Hogyan kegyelmes az Isten, ha nem hagyja a bűnt büntetlenül? A kegyelem, mint láttuk, lehetőség a győzelemre, de még nem a győzelem. Isten nem akar helyettünk tenni, de megteremt minden lehetőséget arra, hogy vele győzhessünk. Nem a harcot, hanem a reménytelenséget iktatja ki az életünkből. Aki élni akar az új kezdés lehetőségével, annak Isten alkalmat ad a győzelemre. A Biblia egyik legszebb vigasztaló verse az, amit a fogság nemzetpróbáló idején kapott Jeremiás. De te ne félj, szolgám, Jákob, és ne retteg, Izrael, mert én hazasegítlek a messzeségből, ivadékaidat a fogság földjéről. Visszatér, Jákob, és békében lesz, gondtalanul él, és nem riasztja senki. Ne félj, szolgám, Jákob, így szól az Úr, mert én veled leszek. Véget vetek minden népnek, akik közé szétszóralak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül.

Ha figyelmesen olvassuk a verset, nem értjük, hogy a szép, felemelő ígéret végére hogyan kerül oda az elkerülhetetlen büntetésről szóló híradás. A közfelfogás szerint Istennek kegyelme éppen arra való, hogy a büntetést, bűneink természetes következményét elkerüljük. Úgy gondoljuk, ha Isten megbocsátja a bűneinket, akkor megszabadulunk azok büntetésétől. Itt viszont Jeremiás azt állítja, hogy Isten legcsodálatosabb szabadító ígéretével is együtt jár a büntetés. Ezt az ítélettel vegyes ígéretet máshol is elmondja Jeremiás, valamint a Biblia több helyen foglalkozik vele. Amikor Mózes a Sínai hegyen az új törvénytáblákat kapta, Isten így nyilatkoztatta ki önmagát. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja szeretetét ezerízig, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait harmad és negyedizig. Istennek ugyanaz a kijelentése ismétlődik meg, amikor a kémek visszaérkezése után fellázad az egész Izrael. De a későbbi prófétáknál is találkozunk ezzel a hit tapasztalattal. A kegyelmes Isten megbocsát és büntet.

Ugyanezt az alapelvet mutatja Dávid bűnének története. Amikor a titokban elkövetett házasságtörést és gyilkosságot Nátán próféta leleplezi, Dávid összetörik. Kimondja a döntő szót. Vétkeztem az Úr ellen. Mélységes bűnbánatát jól tükrözi az 51. Zsoltár. Nátán meghirdeti Isten kegyelmét. Az Úr is elengedte vétkedet. Mégsem maradt Dávid bűne következmények nélkül. Isten kegyelme ellenére el kell szenvednie bűnének bűnhődését, mert a kegyelem nem a bűn következményét hárítja el, hanem a kimenekedés útját tárja fel. Csak az képes győzni a bűn felett, aki ezt megérti.

Dávid sok mindent veszített bűne következtében. Meghalt Becsabé gyermeke. Családjából eltűnt a békesség. Bűne megbocsátásakor mondja el neki az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni, mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Hol van hát akkor a kegyelem? Miben mutatkozik meg Isten megbocsátása? Hogyan tud ilyen kegyetlenül ítélni a kegyelmes Isten?

Azért vagyunk tanácstalanok ezek előtt a kérdések előtt, mert az ember a bűnt másként látja, mint Isten. Az ember legtöbbször úgy gondolja, hogy a bűn egy elkövetett hibás cselekedet, amiért Isten büntetése lesújt ránk. A Biblia szerint viszont a bűn, a szív, a belső ember lázadása Isten rendje ellen. Isten az embert kapcsolatokra teremtette. Mi nem csak a materiális világ részei vagyunk, hanem életünk egy szociális térben, a másik emberrel, az emberiséggel való közösségben teljesedik ki. De ugyanakkor minden ember, mint Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, elszakíthatatlanul kapcsolatban van teremtőjével. Benne él egy spirituális térben is. A bűn ennek a hármas kapcsolatnak a tagadása, az ember létének elértelmetlenedése. Minden bűn, kapcsolatrombolás, olyan, mint a hídrobbantás. Ezért a bűnt önmagunk létének értelme ellen követjük el. Minden elkövetett bűnünk visszahull ránk, és magányossá tesznek minket.

Minden bűnnek hármas következménye van. Mivel életünk a materiális, a szociális és a spirituális térben zajlik, és a bűn nem más, mint lerombolt kapcsolat, így minden bűnnek végső zsoldja a halál. Ez a bűn örökké való következménye. Ugyanakkor Isten következetes, és az embernek meg kell értenie azt is, hogy a törvény nem önkényes óhajtása Istennek, hanem az élet törvényszerűségeinek tükre. A törvény áthágása nem az utolsó ítéletkor minősül csupán rossznak, hanem már itt, a földön is tönkreteszi az ember életét. Ezért minden bűnnek megvan a földi következménye is, amit itt kell elhordoznunk. Azért nem fogjuk meg az izzó kályhát, mert már van tapasztalatunk, hogy milyen fájdalmas, ha megégetjük a kezünket. A bűn földi következményeinek is van egy ilyen visszatartó szerepe. De mivel Isten igazságos, van a bűnnek egy arányos büntetése is, ami az utolsó ítéletkor fog megnyilvánulni.

A kegyelem arra szolgál, hogy a bűn csapdájából, mely tönkreteszi az életünket, szabadulni tudjunk. A bűn földi következménye visszatart sok rossztól, de magunktól képtelenek vagyunk legyőzni a bűn abszolút következményét. Nem tudunk saját erőnkből hidat építeni a bűn szakadéka fölé. Kegyelemre szorulunk, hogy még egy esélyünk legyen arra, hogy emberek legyünk, emberek maradjunk. Szeretetből szeretetre teremtettünk. A kegyelem az az út, amin visszatalálhatunk az Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal való harmóniához. De a kegyelem megtalálásához kell a világban egy archimédeszi pont. Ez Jézus keresztje. Miközben mi elszenvedjük bűneink természetes következményét, Krisztus erőt ad, hogy ne roppanjunk össze a magunk okozta bűneink súlya alatt. Célt ad a szenvedésnek is. Azt akarja, hogy megtanuljunk ráhagyatkozni. A Krisztus keresztjére építő élet állandóan tudatosul. Mindig meg kell kérdeznünk, hogy Isten miért enged meg valamit életünkben, azt is, hogy nehézségeinken, próbáinkon és kisebb-nagyobb győzelmeinken keresztül mire akar megtanítani minket? Csak Krisztus keresztjének fényében tanuljuk meg, hogy bennünket nem a vak véletlen irányít, hanem Isten vezet.

0: Volternek tulajdonítják azt a cinikus mondást, hogy Isten megbocsát és kegyelmez, mert úgy sem tud mást tenni. Pedig a kegyelem nem Isten tehetetlensége, hanem a szeretet jele, az a kimondhatatlanul hatalmas erő, ami ellenkező irányba tudja fordítani az életünket akkor is, ha bűneink következményei már-már tönkretettek minket. A kegyelem esélyt ad a jóra, célhoz segíti életünket.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Mióta ember él a Földön, kérdés volt, és kérdés is marad. Miért van szenvedés? Ki a felelős a szenvedésért? Kárpáti Petronella új sorozatában ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mai műsorunk címe Az értünk szenvedő Jézus. Amikor a teremtett világban tapasztalható nyomorúságokról szólunk, benne az emberek és az állatok szenvedéséről, akkor nem elég csak erről beszélni. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy rajtunk kívül a világunkon uralkodó bűn miatt valaki más is szenvedett és szenved, az pedig nem más, mint maga a Teremtő Isten egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus. Az Ószövetség lapjain számos profécia szól róla, amelyek előre vetítik az ő szenvedés sorozatát. Említsünk meg ezek közül egy leírást.
1: Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől, és ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában, mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Ézsaiás 53:3-5, valamint 7:9-11.
0: Aki a sorokat olvassa, önkéntelenül is ezt kérdezi.
1: Miért kellett Jézusnak oly sokat szenvednie? Miért kellett szenvednie, holott semmi bűnt nem követett el?
0: Ez olyan kérdés, amire csak egyetlen válasz lehetséges. Értünk tette szeretetből. Ez felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan. Olyan talány, amit még a menny lakói, az angyalok sem értenek. A megváltás terve rendkívüli titok, ezért írja Péter apostol.
1: Amikbe angyalok vágyakoznak betekinteni. Péter első levele 1:12.
0: Ezzel kapcsolatban írja Ellen White a Jézus élete című könyvében.
1: Isten kegyelmének csodálatos terve, a megváltó szeretet titka, az a tantárgy, amelyet mind a megváltottak, mind az el nem bukott lények végtelen időkön át kutatni fognak. Krisztus keresztje lesz az ismeret és a dicséret forrása. Krisztus csak szenvedés árán tölthette beküldetését. Szomorúsággal, nehézségekkel, küzdelmekkel teli élet és szégyenteljes halál állt előtte. Hordoznia kellett az egész világ bűneit. El kellett szenvednie, hogy elszakad atya szeretetétől. Krisztus megszabadíthatta volna magát a szörnyű jövőtől, ha elismeri Sátán fennhatóságát. De ha ezt megteszi, átengedi a győzelmet a nagy küzdelemben.
0: Egy örökké valóság is kevés lesz ahhoz, hogy Isten értünk hozott végtelen áldozatát és szeretetét megértsük. Jézus Krisztus iszonyatos szenvedés sorozata emberi lételével kezdődött. Nekünk fogalmunk sincs arról, el sem tudjuk képzelni azt, mit jelenthetett az Úr Jézusnak, ott hagyni a mennyei dicsőséget, és az ő örök, isteni természete mellé magára venni a mi nyomorult emberi természetünket is, amit egy énekszerzője így fogalmazott meg.
1: Istenségét elrejtette, midőn testünket felvette.
0: Pál apostol gyönyörű Krisztus himnuszában a következő képen magyarázza meg ezt a rendkívüli csodát.
1: Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Filippi 2, 5-től 8-ig.
0: Az Úr Jézus önként vállalt ezt a hatalmas áldozatot. Senki nem kényszerítette rá, csak a szeretet és a szánalom, amit a bűnbe esett teremtményei iránt érzett. Megtarthatta volna mennyei dicsőségét, az angyalok hódolatát, maradhatott volna atya mellett, mégis elhatározta, elrejti dicsőségét, és felveszi a mi nyomorúságos testünket, hogy megváltson bennünket Sátán fogságából. Tudta, hogy a szenvedések sorozata vár rá, mégis azt mondta.
1: Ímé jövök. A könyvtekesben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. 40. Zsoltár 8-9.
0: A zsidókhoz írt levélben üdvözítőnknek, ez áldozatáról pedig a következőképpen olvashatunk.
1: Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen, és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Zsidók 2, 17-18.
0: Ha végig kísérjük az Úr Jézus életét születésétől a Golgotáig, akkor elmondhatjuk azt, hogy ő az egyedüli, legnagyobb szenvedő, aki valaha élt ezen a földön. Még kicsin gyermek volt, amikor szüleinek menekülnie kellett a gyilkos Heródes elől. Sátán állandóan a nyomában volt, és azon mesterkedett, hogy elpusztítsa, és ezzel meghiúsítsa a megváltás tervét. Üdvözítőnknek mélységes fájdalmat jelentett környezete és kortársai hitetlensége, makacs vagy közömbös ellenállása, szomorúságot okozott neki ellenségei gyűlölködése és a családja értetlensége. János apostol így örökíti ezt meg evangéliumában.
1: Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. János 1.11.
0: A legszűkebb körben még a tanítványok között is akadt valaki, aki pénzért elárulta, a legbuzgóbb háromszor megtagadta, a többiek pedig elfutottak mellőle, amikor elfogták őt. Ismerte a nélkülözéssel járó szenvedést is. Azt mondta egyszer egy embernek, gondold meg, hogy jössz-e utánam.
1: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs fejét hová lehajtania. Lukács 9.58.
0: Siratta Jeruzsálemet, mert nem kellett nekik az a segítség, amit nyújtott és felajánlott számukra. Megváltónknak szenvedést jelentett az, ha látta mások nyomorúságát, betegségét, fájdalmát, gyászát. Megszánta a szenvedő embereket, és ahol csak tudott, segített enyhíteni a számtalan bajt, irgalommal, szeretettel hajolt le minden elesethez. Amerre csak járt, akivel csak találkozott, mindenkivel önzetlenül tett jót, szolgálta a körülötte lévőket. Éppen ezért érthetetlen számunkra ennyi jó cselekedet és szeretet láttán miért érte annyi fájdalom, meg nem értés? Kereszthalála előtt az Úr Jézus háromszor is beszélt tanítványainak arról, hogy neki sokat kell szenvednie, megölik őt, de a harmadik napon feltámad. A tanítványok azonban nem tudták felfogni, sehogy sem értették Jézus küldetését. Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy üdvözítőnk az elfogatása előtti éjjel a Gecsemáné kertben, aszra borulva, gyötrődött, háromszor is könyörgött atyához ezekkel a szavakkal.
1: Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Máté 26.39.
0: Az Úr Jézusnak nem volt könnyű ezt a hatalmas áldozatot meghozni. Lelki tusája olyan nagy volt, hogy vért verejtékezett. Ellen White így írja le ezt a küzdelmet.
1: Krisztus úgy érezte, hogy a bűn elválasztotta őt atyától. Isten hatalmát nem használhatta fel a kénszenvedéstől való megszabadulása érdekében. Emberként kellett elszenvednie az emberek által elkövetett bűnök következményeit. Emberként kellett elhordoznia Istennek a bűnnel szemben tanúsított haragját. A pusztában lejátszódott megkísértésében az emberi nemzetség sorsa forgott kockán. Akkor Krisztus volt a győztes. Most a kísértő egy végső, félelmetes küzdelemre vonult fel. Minden ennek a harcnak a kimenetelétől függött. Ha a gonosz le tudná győzni Krisztust, akkor az egész föld Sátán birodalmává lenne, és az emberi nemzetség örökre hatalmába kerülne. Lélekben az emberi nemzetség egész története még egyszer elvonult a világ megváltója szemei előtt. Meghozta döntését. Megmenti az embereket a kárhozattól, bármibe kerül is ez neki.
0: Miután imáját befejezte, így szólt a vele lévő tanítványaihoz.
1: Ímé elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Máté 26.45.
0: Még beszélt hozzájuk, amikor Júdás vezetésével egy nagy csoport jött kardokkal, botokkal felfegyverezve, akiket a főpapok és a népvezetői küldtek. Körülvették az Úr Jézust, megragadták és elhurcolták. Ettől kezdve rázudult minden elképzelhető fizikai és lelki szenvedés. Megalázták, leköbdösték, bekötötték a szemét, pofozták és ütötték a fejét, amelyre tövisből font koronát nyomtak. Római korbáccsal lemeztelenített hátát összeverték, amely valósággal lenyúzta nem csak a bőrét, de a húsát is. Megkínzott hátára tették a keresztet, hogy vigye a Golgotára. Majd nagyméretű kovácsolt vas szegekkel verték át kezeit és lábait, és ott függött a hőségben keresztre feszítve, légszomjjal küzdve, iszonyatos fizikai és lelki kínok között. Mindezeken túl a legnagyobb szenvedést mégsem ez jelentette számára, hanem az, hogy a kereszten az egész emberiség minden bűnét, az Isten igazsága szerinti ítéletét szenvedte el úgy, hogy ő maga soha semmi bűnt nem követett el. Megváltunk úgy érezte, hogy az atya elrejtette előle orcáját. Haláltusájában kétségbesetten kiáltott fel.
1: Éli, éli, láma sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Máté 27.46.
0: Fel tudjuk egyáltalán fogni, értékeljük azt, amit értünk tett. Az Úr Jézus azért vállalta el szörnyű kínhalált, hogy az Isten igazságos haragja ne zúduljon le ránk, hogy újra nyitva legyen a mennyországba vezető út az elveszített örök élethez. mert ha átérezzük a rendkívüli áldozat nagyságát, akkor az egyetlen helyes magatartás részünkről az, ha végtelen hálával és alázattal leborulunk előtte, és megköszönjük kimondhatatlanul nagy, meg nem érdemelt szeretetét. Utolsó leheletével a kereszten függve is azokért könyörgött, akik oda juttatták az ellenségeiért.
1: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Lukács 23:34.
0: Mi csodálatos szeretet, amire nincsen emberi szó, és felfoghatatlan számunkra. Ilyen a mi Istenünk, aki szereti a bűnöst és meg akarja menteni. Hogy lehet ezt megérteni? A bűnt meg kell büntetni, mert a bűn zsoldja a halál. De szerető Urunk nem akarja a bűnös halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ezért Jézus Krisztus átvállalta helyettünk a kárhozat halálát. Odaállt a mi helyünkre. Elszenvedte helyettünk az általunk elkövetett vétkek büntetését. Elgondolkoztatóak Cseri Kálmán szavai.
1: Amikor Jézus azt mondta a kereszten, elvégeztetett, akkor elvégeztetett mindannyiunk halálos ítélete. Végrehajtotta Isten ő rajta, és még egyszer nem hajtja végre rajtunk. Ugyanakkor elvégeztetett mindannyiunk felmentése is. Amikor valaki ezt hittel elfogadja, megragadja, komolyan veszi, megköszöni, akkor lesz az övé, és akkor éli át, micsoda ereje van a Krisztus halálának és feltámadásának. Jézus az összes ember helyett halt meg, és egyedül az ő áldozata volt olyan, ami Isten előtt érvényes, helyettes elégtétel. Hiába jelentkezett volna bárki más, az egész emberiségért csak a bűn nélküli Isten fia tehetett eleget. Nem volt más megoldás. Jézus halála szerzett nekünk üdvösséget.
0: A kereszt titka, hogy Krisztus helyettünk szenvedte el Isten ítéletét, és ezért örök életünk lehet. Ha ezt megértjük, akkor nem csak az öröm szólal meg a szívünkben, hanem a kimondhatatlan hála is. Isten mindenkinek felajánlja a kegyelmét, az örök élet lehetőségét. És ennek csak egyetlen feltétele van, hogy hitben elfogadjuk.
1: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök életen legyen. János 3:16.
0: Istennek szomorúságot és fájdalmat okozunk azzal, ha szeretetét visszautasítjuk, és semmibe vesszük. Ezért gondoljuk meg útjainkat, és vizsgáljuk meg csendben szívünk indítékait, elfogadjuk-e hitben felkínált kegyelmét, és megosztjuk-e másokkal is ezt az örömüzenetet. Kérjük Urunkat, segítsen megszabadulni sok mindentől, ami megterhel, lehúz, beárnyékolja az életünket. Köszönjük meg neki mindazt, amit értünk tett. Legyünk hálásak üdvözítőnknek, amiért kínszenvedést is vállalta azért, hogy minket megmentsen, a kárhozat halálának szenvedésétől.

0: Gerhard Paul éneke, részlet. Ó, véráztatta szent fej, te némán szenvedő! Ó, tövis sebzett, megvert és csúfolt Krisztus fő, mi szép és ékes voltál, most milyen megvetett. Ím száll feléd a zsoltár, a könnyes dicséret.
1: Te nemes, tiszta orca, kit félt a föld s az ég, oly mélyen megalázva, ó, mennyit szenvedtél! A szemed tiszta tükrét, mely csodálatba ejt, hol lejjük szelít fényét, ó, ki mondhatja meg?
0: A keresztfán szenvedtél, Úr Jézus, miattam, és amit elviseltél, azt mind én okoztam. Mint bűnös, íme élek, bár halált érdemlek, és esdekelve kérlek, adj nékem kegyelmet.

Kárpáti Petronella Miért van szenvedés? Című sorozatának egyik részlete hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mit tesz a kegyelem? A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-19. vers. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájadból a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Gondolatok az ígéről. Ez a nap már eljött. Nem tekintjük Istent Baálnak, zsarnok úrnak és parancsolónak, mert már nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. Mert Jézusra, üdvözítőnkre, mint barátunkra gondolunk, akit szívből szeretünk, s akihez az elszakíthatatlan isteni szeretet kapcsol minket. Az Úrra, a mi Istenünkre pedig úgy tekintünk, mint szeretett férjünkre, akihez megszentelt bensőséges, szerető kapcsolat fűz. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé tisztelj,

0: nyitni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a pápa. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatta az egyházközséget, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról változékony nyári idő. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható. Kedden napos időre számíthatunk, felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz és 29-31 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk világosság a világnak, mert erre még mindig szüksége van a világnak, illetve Jézus sohasem kérte, hogy majd egyszer hagyjuk abba. Ő azt kérte, hogy amit ő tett, azt folytassuk, csináljuk. És eddig mindig úgy beszélgetünk mindenkivel, hogy próbáljuk meg nem csak a magunkat, a testvéreinket, a gyülekezeteinket megszólítani, hanem az egész világot. Tehát olyan gondolatokat is megfogalmazunk mindig, amit ajánlunk, hogy a kedves hallgatóink adják tovább. Hát hiszen nem hallgatja mindenki a rádiót, de aki meghallgatja, adja tovább. És most ismét akkor beszélgessünk olyan témáról, ami korábban 2 hónapon belül mindenkiben benne volt, hiszen ezt a szót, hogy Golgota, ezt mindenki használta húsvétkor és pünköstkor is. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóink Bánki Lajos testvért, a Golgota gyülekezet lelkészét, aki most szerintem most nagyon sok jó dolgot elmond nekünk, hogy ez a gyülekezet, ami nem is egyház, gyülekezet.

0: Ez hogy működik?
1: Köszönöm a kedves meghívást, és én is szeretettel, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat. A Golgota gyülekezet lassan 30 éve szolgál a nemzetünk körében, és hát örömmel tudom elmondani, hogy jó gondjaink vannak. Nagyon zsúfolt az Isten tiszteleteink látogatása. Nagyon jó látni, hogy lassan a vasárnapi két Isten tisztelet 9 és 11 órakor itt a budapesti központi gyülekezetünkben lassan már nem elég a volt híradómozi terem. Fontolgatjuk egy harmadik Isten tisztelet bevezetését, miközben sok ezeren néznek határon túlról is bennünket az Isten tiszteleteink közvetítése során, amely, ha elmondhatom, a weboldal címét, a www.golgotabudapest.hu címen megy élőben minden vasárnap délelőtt. Van egy nagyon jó megtapasztalásunk, ami egyébként így egész világszerte és Nyugat-Európában is tapintható, hogy a Z-generációból ismét nagyon sok fiatal érkezik a gyülekezetekbe. Nagyon sok fiatal, akiket sajnos sokszor szidni szoktak az egyházban, hogy ez a generáció ilyen, olyan. Sokszor szegényeknek egyetlen bűnük van, hogy nem úgy működnek, mint a régebbi generáció. Másképp szerzik be az információt, másként döntenek, másként működnek. De ott van bennük egy szellemi éhség. És nagyon jó megtapasztalni, hogy milyen nagy létszámban jönnek. Például a mi 21 néhány magyarországi közösségünkbe. Tehát, hogy létszámnövekedésről számolhatunk be az országos ifjúsági konferenciánkra. Újból és újból létszámot döntenek az érkezők. Az ifi szolgálataink, a gyermek szolgálatunk, illetve a vasárnapi iskolánk is rekord létszámokat dönt. És ez nagyon jó érzés, mert ugye én is már így őszülő fejjel tekintek a folytatásra, és nagyon jó látni, hogy Isten egyháza él és virul, függetlenül a népszámlálási adatoktól, meg egyéb statisztikáktól, élő, ható, működő Isten egyháza és reményteljes jövőt tartogat számunkra.
0: Igen, de ezzel minden egyház foglalkozott korábban. Korábban csináltak beszélgetést, kérdezték, hát főleg a népszámlálás után is, hogy akkor mi a helyzet, de én úgy tudom, hogy azóta is foglalkoznak, mert a nagy egyházak azok mind csökkentnek. Ráadásul állítólag ugye Európában is. De azt mondják, hogy viszont Afrikában hatalmasan növekednek a számaik, mert hogy ez a küldetésünk. Jézus azt kérte, hogy először is Pál apostolt, hogy menjél ki a világba, az egész világot szólíts meg.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez a korunk kereszténységének központi kérdése, hogy hogyan szólítsuk meg az Z-alfa generációt. Én azt látom személy szerint, hogy van, ami nem működik, tehát a hagyományokra való hivatkozás nem, úgy látom, hogy nem elegendő már, nem működik a tekintélyelvű vagy hatalmi típusú fellépése az egyháznak, amit azért még mindig szeretünk néha-néha hangoztatni. Nem működik amit úgy szoktak viccesen nevezni, hogy elég jóra kell szidni a fiatalokat, vagy a következő generációt. Viszont amit látok, hogy a fiatalok hiteles és működő közösségeket keresnek, ahol kapcsolódni tudnak, és ez nagyon érdekes, hogy az online világ mellett, nem mondom, hogy után, hanem hogy mellett keresnek személyes kapcsolódásokat, kötődéseket, mint egy kicsit mindenkinek már elege lenne ebből a kütyükön keresztül tartunk csupán kapcsolatot, vagy erre korlátozódik. Miközben én nem akarom szidni sem ezeket a technikai eszközöket, meg ezt a... Ez egyszerűen egy változó médiás világ és felület. Csupán azt, arra szeretnék rávilágítani, amit én látok, meg hát amit a kutatások, nagy nemzetközi keresztény kutatóintézek, mint például a Barna Intézet és hasonlók mérnek is, hogy hiteles közösségeket keresnek, működő közösségeket, és olyan helyeket, ahol valóban találkozhatnak Istennel egy Isten tisztelet során. Tehát ahol nem liturgiák vannak csupán, és ez most felekezet függetlenül használom ezt a szót, tehát lehet a legkisebb gyülekezetben is csupán liturgia, hogyha ezt jól értjük. És vannak nagy egyházi hajók, ahol fantasztikus élőhitű közösségek működnek, ezt járva egyházakat tapasztalom, de amin mi most sokat töprengünk, és van is egy gyülekezet megújítási programunk, ahol profi keresztény szervezetfejlesztők világítanak át egy gyülekezet működését. Nagyon szakmai és nagyon hiszem, hogy lélektől vezetett eszközökkel, ahol például az egyik fontos modul a fogadás és a meghívás kultúrájának fejlesztése. És végig gondoljuk a folyamatainkat, akár az online felületekkel keresztül, hogy lehet közelíteni egy gyülekezethez. Hogy lehet növelni annak, vagy javítani annak a kultúráját, hogy hívd meg bátran a munkatársadat. Hívd meg az iskolatársadat. Mik azok az interfészek, azok a kapcsolódási felületek, amelyek még elfogadhatóak, nem túl csörcsik, nem túl egyházasdiak egy óvatos kívülállónak, miközben hitelesek és igéiek. Szóval ezeken töprengünk, hogy végig gondolva empatikusan, hogy aki hozzánk belép, ugye mondjuk itt a központi gyülekezetben, a volt moziteremben, azt milyen feliratok, milyen vizuális hatások, milyen üdvözlő szolgálók fogadják, milyen első kommunikációval találkoznak, hogyan kezeljük azt, hogy megijednek, hogy belépnek egy 300 fős közösségbe hirtelen, és megijednek, hogy Úristen, itt ennyi ember van. Hogyan lehet ezt oldani, kezelni? Anélkül, hogy ijesztő módon rájuk repülnénk, és mindjárt faggatni kezdenénk őket. Szóval érted, ezek az izgalmas kérdések, miközben hisszük, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az evangélium élő, ható módon hangozzon el Isten tiszteletről Isten tiszteletre, de valami olyan módon, ami releváns, ami működik, ahol úgy megyünk végig, ugye egyik specialitásunk, hogy hétről hétre, versről versre tanítjuk a Szentírást. És hogy ha egy evangéliumot, vagy akár egy szerdán egy ószövetségi részt átveszünk, abból derüljön ki, hogy ez hogy érint engem, mit tudok hasznosítani ebből hétfőn a munkahelyemen, vagy a suliban, az egyetemen, az iskolában. Hogyan hat ez mindennapi életünkre be, az én személyes hitemre, és hogyan tudom a magam helyén felmutatni a bennem élő Krisztust azáltal, ami az Isten tiszteleten elhangzott. Szóval ezek az aktuális, izgalmas kérdéseink.
0: Érdekes, hogy igen, az izgalmas kérdés az, mint most a fiatalokkal, a gyerekekről szól. Mert most olvastam több hírt arról, egyházi híreket is, hogy Igen, most sokkal kevesebb gyerek születik Magyarországon is, mint korábban, tehát, hogy mindenki elkezd foglalkozni azzal, hogy na jó, de akkor ezt hogy kezeljük, és most is átugrottál ide Balatonból. Akkor ott fiatalokkal foglalkoztál, nem?
1: Igen, szolgálok is, bár most őszintén mondom, pihenni voltam, de nem tudtam nemet mondani a kedves meghívásra. De azt hiszem, hogy egy példán keresztül, hogy végig gondolni a folyamatokat hozzánk, nagyon-nagyon sok fiatal jár. Rengeteg baba bemutatáson, ugye nálunk felnőtt keresztség van, vagy bemerítkezés, nem csecsemő keresztség. De mégis gyakoroljuk azt a bibliai példát is, hogy amikor megszületik egy kisbaba, és hát sok fiatalunknak, hála Istennek, sok babája születik gyülekezeteinkben, akkor bemutatjuk, mikor először elkezdenek a közösségbe a babával járni, akkor bemutatjuk a közösségnek, és bemutatjuk az Úrnak az új babát, megköszönjük, és imádkozunk az ő fejlődésért, és hogy az Úrban meggyökerezzen. És hát nagyon sok baba bemutatás van az Isten tiszteleteink előtt, és ez nagyon jó érzés, mert ugye kétféle módon lehet a gyülekezetet növelni, kívülről, meg belülről is, és ezt jó látni. Nyilván a folyamatokat végig kell gondolni, tehát hogy ha a kisgyerekesek jönnek, akkor mit kezdenek a gyerekekkel, és ebben többféle kultúra van, ahol csak így hozzá csapják őket a templom életéhez, nagyon jó működő modellek vannak. Nálunk a vasárnapi iskola modellje vált be, ahol van egyfelől az egyik kis teremben egy csecsemő, vagy pici baba csúszómászó szolgálat, ahol csak így vigyáznak rájuk, meg játszanak velük, de aztán van két korosztály vasárnapi iskola is, ahol tanítják őket a vasárnapi iskolában a bibliai történeteken keresztül, ahol rajzolnak, mindig készítenek valamit apunak és anyunak, és azt lelkesen viszik haza, hogy megrajzolták és kivágták a bárkát az állatokkal, meg hasonló. És jó látni, hogy az alkalom végén akkor mennek a szülők a gyerekekért, és a gyerekek lelkesen mesélik, hogy mi mindent tanultak a vasárnapi iskolában. Tehát azt gondolom, hogy egy nyisgő gyülekezet életéhez ez is kis hozzátartoznak, és talán a szülőknek is gyakran támogatás, hogy a pici babát egy picit leveszik róluk arra az időre. Én így látom, hogy sokaknak, de persze ez opcionális, de sokaknak ez jó. És így épül az egész közösség, így próbálunk figyelni mind a szülőkre, de akár még generációra. Hát jó ideje működik egy Kortalanok Társasága nevű idős csoportunk, akik minden hónapban összejövünk velük, és éreztetjük velük, hogy velük külön alkalommal, hogy törődünk velük, beteglátogató láncot formáltunk, illetve most próbáljuk összehozni egy érdekes kísérletben a nagyon fiatalokat, meg a nagyon időseket, hogy mit tudnak tanulni egymástól oda-vissza, hogyan tudnak. És én is bátorítom mindig a tündéri időseink, sok évtizede vannak az Úrban, és hogy érezzék, hogy értékesek, érezzék, hogy tudnak még mit mesélni a fiataloknak. És hogy legyen egy olyan csoport, egy olyan beszélgető hely nekik, ahol megoszthatják a családi gondokat, a saját kis életük terheit, visszatérő kérdések, hogy hogyan kezeljék, hogy az unokáknak néhol szabad beszélni az Úrról, néhol nem szabad beszélni, akkor erről beszélgetünk, ennek a technikáiról, meg bátorítjuk egymást. Tehát, hogy van ilyen is, van idős otthon látogató szolgálatunk, miközben nagyon erős az ifi szolgálatunk, ott is van a középiskolás, a kora egyetemista, a későbbi egyetemista, tehát hogy legyen egy gyülekezeti fiatalnak egy teljes életpálya a kúszómászó csecsemőszolgálattól a nagyifig, hogy legyen egy ragasztóanyag, hogy beillesszük őket, hogy megtalálják a szolgálati helyüket. Nagyon erős nálunk, hogy gyülekezetbe jársz, szolgálj valamit, segítünk felfedezni, hogy milyen talentumaid vannak, amit kaptál az Úrtól. Hogyan tudsz ezzel sáfárkodni, hiszen az is egy felelősség. Ki itt, ki ott, és akkor így cserebe régetjük a kincseinket, amit ki kapott az Úrtól, és ez egy nagyon tartalmas belső folyamat, képzésekkel, keresztbe kasul kapcsolódásokkal, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egy nyüzsgő, élő gyülekezetet építsünk, amiben minden korosztály megtalál. Például nekem, most 26 éves a fiam, nagyon jó volt látni, hogy ilyen babahordozóban kezdtük el, ebben a füles autós ülésben kezdtük el hordani a gyülekezetben, és jó volt látni, hogy milyen védelem volt számára, hogy megtalálta a helyét, segítettek neki felfedezni például a rendkívül zenei talentumát, amit otthon nehezen tudtunk kezelni, mert van egy botfülő apukája és egy botfülő anyukája. De itt a dicsőítő csapat így a szárnya alá vette őt, és borzasztó sokat fejlődött, persze barátokra, közösségre lelt, akikkel a mai napig együtt járnak el szórakozni, bulizni, evangelizálni, ugye a mai napig is már házas, elfoglalt, dolgozó ember, de hűséges, önkéntes szolgálója a zenei dicsőítő csapatunknak. És ez nekem apaként nagyon jó érzés volt, tényleg ott nőtt fel a nép között, mint egy ókori modellben.
0: Hadd kérdezzem már, amikor legutóbb beszélgettünk annak idején, akkor beszéltél egy kórusról, hogy létrejött egy új kórus. Megvan még mindig?
1: A gospel kórusunk az már nagyon régen működik. Nagyon erős nálunk a dicsőítő kultúra, vagy a zenei kultúra, és ezt minden korosztályban építik a nagyon tehetséges karnagyaink, zenészeink. Például a vasárnapi iskolának is nagyon jelentős modulja a közös éneklés, és néha bekukkantok, és annyira jó látni, ahogy ugrálnak, mutogatnak, tapsolnak, és közben énekelnek, és hogy az egész pici kortól az Isten dicsőítése, az énekelt imádság, az élet természetes részévé válik náluk. Tehát nem egy gyülekezetes di, vagy nem templomos di, hanem egy örömteli kapcsolódás Istennel. És ennek különböző korosztálya, én már nem is tudom követni, hogy hány teremben tényleg van egy ilyen nagy elektronikus nyilvántartási rendszerünk a sok kis zegzug szobában, hogy ne legyenek átfedések, hogy melyik terem foglalt, és melyik zenekar, meg hogy szólam, hol gyakorol, és már néha áttekinteni is nehéz ezt a nagy gyülekezeti naptárrendszert, és most újabb és újabb ilyen modulokkal bővítjük, meg most ennek is fontos része ez a megújítási program, hogy ezt még profibban csináljuk, de azt gondolom, hogy ezek ilyen jó gondok, jó fejvakarások, hogy most próbálunk vásárolni egy plusz helyet, vagy egy legalább valami alaksort, vagy van plusz termet, hogy legyen egy ilyen újabb tágulási tartályunk az extra programokra, meg a sok kis nagyon-nagyon jó folyamatok. Mondok egy példát, az ifi pásztorunk arra buzdítja az ifi kör tagjait, hogy hozd el az osztálytársadat. Na most képzeld el, ezek a tínédzserek meg komolyan veszik ezt. Egyszer csak megjelenik 15-20 másik gyerek, vagy 30, vagy elhívják kosárlabdázni, és utána egy kicsit leülünk beszélgetni. És így indulnak el, és ezek a kis természetes hétköznapi ragasztóanyagok, ahol nem a fejükbe akarunk töltsérrel tölteni valamit, hanem valahogy így a természetes együtt lét során. Ahogy Krisztus volt, hát mit látunk nála? Ott volt állandóan a piac tereken, a találkozóhelyeken, vagy együtt evett velük, vagy itt tanította őket. Ott volt minden mennyegzőn, jelentős alkalmon, és csak úgy élt, és azt gondolom, hogy közben megsugárzott belőle az evangélium. És azt hiszem, hogy valami ilyesmit kéne ellesnünk tőle, hogy úgy éljünk valami normalitással, valami természetessége, hogy közben pedig állandóan sugározzon belőlünk a bennünk élő Krisztus. Hogy a só és világosság legyen. A két legtermészetesebb fogalom, de mégis nagy kihívás, hogy ezt ezzel a természetességgel, ahogy a só a maga természetességével egészen megváltoztatja a környezetét, vagy a világosság, ahol egy szál gyufát vagy egy gyertyát meggyújtanak. Valami ilyesmi munkálkodik bennünk.
0: Nagyon fontos, amiket eddig mondtál. Én szerintem még ezt folytathatjuk a zene után, mert még vannak olyan gondolatok, és főleg a fiatalokkal, amire én azt gondolom, hogy mindenkinek át kéne gondolni. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bánki Lajos testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Bánki Lajos testvérrel, és szeretnék kérdezni gondolatokat tőled, hát arról, amiről eddig beszéltél. Mert főleg arról beszéltél, hogy tanítani kell a gyerekeket, a fiatalokat. De ezt korábban mindenki elismerte, viszont azt el kell ismerjük, hogy ez a világ milyen. Vagyis, hogy a gyerekeket tanítják az iskolák, illetve előtte a szülők, a család, igaz? És utána, ha belépnek, akkor a gyülekezetek kell, hogy tanítsák. És nagyon fontos dolog ez, mert most nem régiben megtapasztaltuk itt ebben a rádióban azt, hogy bármilyen probléma előkerül a számítógépekkel, akkor mindig újra kell indítani. És amikor újraindítjuk, újra elkezd működni. Vagyis, hogy ez reformációt jelent, nem? Vissza kell mindig lépnünk oda, ami működteti az életünket. Szerinted nem így van, hogy igen, nézzünk előre, hogy hogy indult el ez a világ, de most annyi minden van a világban, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, és illetve a gyerekeket is megtanítani, hogy mivel ne foglalkozzanak, mivel nem, mert hogy gondolod ezt?
1: Igen, ahhoz kapcsolódnék, ami az egyik utolsó gondolatod volt, ez a saját nyelvém. És pontosan ezt érzem legfontosabbnak, hogy a saját nyelvén a 2000 éves, több ezer éves igazságainkat átadni. És ugye Pünkösd nemrég volt, Pünkösd egyik nagy ismérve volt, hogy mindenki a saját nyelvén kezdte el hallani. Hogy a gyors terjedésnek a megértés volt a kulcsa.
0: De és ezt is Isten mutatta nekik.
1: Igen, igen. És Jézus ezért tavon beszélt, mert tudta, igen, hogy a víz messzire el fogja vinni a hangját a sok ezer emberhez, mindenki hallani fogja, amikor ő a csónakból a tó közepén beszél. És ezeket kell szerintem a mai kereszténységnek megtalálni, mert most gondolj bele, hogy van egy kívülálló tizenéves. Ha azzal találkozik, hogy el akar menni egy gyülekezetbe vagy egy egyházba, a meglévő ruhatára mellé kell venni egy ruhát, hogy egyáltalán elmehessen. Ahol valami teljesen idegen zene fogja fogadni, ahol valami furcsa öltözetbe kell érted? Vagy, és nehéz, és nem akarok tiszteletlen lenni a tradíciók iránt, csak nagyon sokat töprengek ezen, hogy Jézus öltözőkéről mit tudtunk meg, az, hogy praktikus volt, hogy jó minőségű volt, és nagyon egyszerű volt ez az egybeszövött, nagyon finom ruha, amire egyébként most felfedezték, hogy újra gyártják méreg drágán, mert hogyha beleizzad is az ember, nem punnyad meg, mert nem kizárja a bakteriális folyamatokat is. De egyszerűen volt egy munkaruhája. Nem olvasok róla, hogy speciális díszes ruhákban, és ilyen-olyan köntösben, és ugye? Tehát, hogy minden sallangtól mentes, bocsánat a kifejezésért. És mégis azt mondták róla, hogy embert így beszélni még nem hallottunk. És ezt kell megtalálnunk. Egyfelől, hogy a mai Pünkösd során a mai ember nyelvén kell megszólalnunk, hogy mi releváns számára, mi üti szíven, hogy igen, ez nekem is fáj. És ez kellene egy érzékenységünk, hogy megtaláljuk a fájdalom pontjait, hogy ott irgalmat, együttérzést mutassunk, miközben meg egy hiteles igazságot is teszünk emellé. És talán meg kellene találnunk, hogy mi az az megfelelő időben mondott ige, ami arany almához hasonlít, ezüst tálcán. Nagyon tetszik a példabeszédek könyvében, hogy mi ez a megfelelő időben, vagy maga idejében történő megszólítás. Hogy lehet az arany igazságainkat, az arany almáinkat, ugye egyszer kiszámoltam, hogy egy aranyból készült átlagos alma kb. Olyan 5 kilót súlyt nyomna. Most, hogyha ezt a fejéhez vágjuk, a mai kor emberének egyfajta ítélkező, elhamarkodott módon, akkor mi maradt körülöttünk? Vérző sebek, betört fejek, vérző kapcsolatok, amik nem működnek. De van ebben a példázatban egy gyönyörű, hogy ezüst tálcán nyújtjuk, és most a hallgatók nem látják, hogy vízszintes tenyérrel mutatom neked feléd nyújtva a tenyeremet, hogy ugye, hogy ennek a méltósága, hogy kéred? Elveszed? Jó szívvel adom, és egy nagyon értékes dolog. De hogy legyen meg ennek a dinamikája, ennek a tánca, hogy mi ez az örömhír, ami először jó hírnak kell lenni, ami az evangélium eredeti jelentése. És hogy aztán abból, igen, abból kell formálnunk a kezdeti tej eledeléből, vagy lágy babaételből, aztán kell fogalmaznunk olyan üzeneteket, amik rávilágít arra, hogy milyen szükség van a megszentelődésre, milyen szükség van a növekedésre, a tanítványozódás. De hogy ennek tudod ezt az egészséges folyamatát, ahogy egy csecsemőt sem akarjuk, hogy érettség hiszen, vagy érted? Ez a folyamat, hogy az egyháznak vissza kell találni az, hogy mitől releváns, és mitől hiteles a mai kor emberének. És azt hiszem, hogy ez a kemény dió, mert sok dologba belekeveredtünk, ami rontotta a hitelességünket. Sok dologban nem ért egy mai ember, hogy mitől releváns ez, mi közöm nekem ehhez? Hát mondják a nagypapák egymásnak, igen, ez maradjon a négy fal között, igen, hadd válassza az, akit ez érdekel, és ezen kell áttörni valami jó hírrel, valami örömhírrel, és ezt olyan hitelesen kell, akár a saját életünkön keresztül, és akár az evangelizációs programjainkon olyan lehajoló és igaz krisztusi módon kommunikálnunk, hogy ez eljusson a szívekbe. Mert azt mondja, hogy mostantól az igémet a szívükbe írom. És a szívek kőtáblája gyakran kemény. Egy mai ember agya már ilyen rácsok, meg védőpáncélok mögött van, annyi információ, annyi behatás éri, folyton valamit el akarnak neki adni, valami óriás plakáton, valami politikai, kereskedelmi, egyéb üzenet, egyebet se tud lehajtani a fejét, és védeni az agyát vasrácsokkal, meg különböző védelmi rendszerekkel. Na most ezen kell átjutnunk, hogy ott átjusson valami üzenet, és azt mondja, hogy ez más. Ez most elgondolkodtatod. És tudod, sokszor ilyen fennhéjázom mondjuk, hogy hát nincsen szellemi éhség, nincs, de van. Én azt látom, hogy a mai fiatalokban ugyanúgy van spirituális éhség, igény. Tudod, onnan látom, hogy mennyire lefedik a korunk McDonald's-ai junk food-dal ilyen értéktelen étlap, az ezoterika, ezek a magazinok, ezek a műsorok azért létezhetnek, mert van rá éhség. De ha van éhség, akkor próbáljuk meg odavinni a minőségi eldelt, a valódi választ, a jó táplálékot, mert erről is szól a mai kultúra, a minőségi táplálkozás, az egészséges táplálkozás, a régi egészségtelen anyagok, folyamatok, ételek kizárása, valami ilyesmi a szellemi táplálkozásban is szükséges, és őszintén megmondom, hogy ez egyházi oldalról nézve is paradigmaváltást igényel. Új táplálkozási kultúrát, új tálalási módokat, új, vagy nem is tudom, hogy új ez, vagy csak reformálni kell, és visszatérni a krisztusi alapokhoz, ahol elmondta, hogy mi legyen a szatyorban, mi ne legyen, ugye, egyszerű dolgok legyenek a táskában, nem kell óriási tömegmozgalmakra korlátozódni kettesével, házról házra, de el kell érni a kultúrát, és belülről meg reformálni, és nem kultúrharccal, hanem azzal, ahogy a kereszténység ezt végigvitte, azok a kis növekvő sejtek, azok a élő közösségek, ugye, ami a kereszténység növekedési modellje.
0: Mindezt, amit most mondtál, erről Jézus is beszélt, hiszen ő azt mondta, hogy a szívetekbe helyezem az igét. Illetve azt mondta a tanítványoknak, és ez most pünköstkor kellett ezt átbeszélni mindenkinek, hogy addig, amíg el nem jön hozzátok a Szentlélek, addig ne csináljatok semmit. De ha megkapjátok a Szent Lelket, befogadjátok, akkor mondta a tanítványoknak, hogy akkor le tudjátok majd írni a szövegeket a Bibliába, ami 3 év alatt történt, és ezért 4 evangéliumot olvasunk a Bibliában. Vagyis, hogy ezt kell tanítani a gyerekeknek, hogy igen, megvan az evangélium, de ezt csak akkor tudjuk megérteni, ha megkapjuk a Szentléleknek a tanítását. Aki beadja a gondolatainkat, de ha megjön a gondolat, azonnal meg fogjátok találni az írásban, hogy igen, igen, ez így van.
1: Igen, én is vallom, hogy önmagában a betű, hogy a betű megöl, a lélek az, ami megelevenít. Tehát, hogy azok a közösségek virulnak és gyarapodnak, ahol ez a lélek jelen van, ahol a lélek gyümölcsei, ugye, ahogy a Galata levél 5. rész mondja, a szeretet, az öröm, a békesség, jóság, szelítség. Tehát, hogy
0: önuralom. Szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség.
1: És, vagy... és ahol ezek az élet részévé válnak. Mert addig, amíg csak mondjuk betűt, vagy bele akarjuk írni csupán a törvényekbe, vagy ütjük a Bibliánkkal az emberek fejét, hogy ez Isten törvénye, addig hiányzik belőle a lélek, az a vívőanyag, ami átvinni, ami nélkül nem lehet szíveket írni. És ezt kell, és igenis szükség van Isten törvényére, hiszen abból jön minden, abból élünk, csak hogy kell mögé ez a krisztusi lelkület, és ez a lélek, ami irgalommal, szeretettel tudja ezt közvetíteni. És hát magamat ismételem, hogy ettől tud átmenni azokon a rácsokon, ettől lesz releváns valaki számára, és ettől lesz hiteles. Mert ha csak mondjuk a szószékeinkről, és egymásnak mondjuk, vagy a gyülekezet többi tagjának, az is jó, épülhetünk általa, de az igazán izgalmas kérdés, hogy korunk kívülálló, még nem megtért embereink szívébe ezt hogy tudjuk becsömpészni.
0: Így van, és akkor az a gyerekeknek mondom, ez nagyon fontos. Nekünk ezt kell tanítani számukra, ezt kérte Jézus, hogy igen, ezt adjuk tovább, amit ő adott nekünk, adjuk tovább a gyerekeknek, mert csak így tudtok majd működni. Ez a ez a tanítás, és mondom, az érdekes, nem, hogy ezzel kapcsolatban ti is, de általában az egyházak mindig sok rendezvényt szerveznek, nem? Közös imaórákat, táborokba is mennek, tanításokat kapnak, előadásokat, illetve kerekasztal beszélgetést, így mondják, vagy egymással beszélgetést, de főleg az, hogy közösen is tanuljanak meg imádkozni, közösen.
1: Igen. Én abszolút ökumenikus gondolkodású vagyok, több olyan szervezetben is betöltök ilyen önkéntes tisztségeket, akik
0: igen,
1: erre...
0: Igen, az Allianzba is Allianz,
1: Evangéliumi Szabad Egyházak Szövetsége titkára vagy. Igen, tehát, hogy én hiszem, hogy Isten onnan fentről nem lát ilyen felekezeti kerítéseket, de kapcsolódva a fő témákhoz, amiket lát, hogy egy közösség működik-e, tehát, hogy onnan fentről működő vagy nem működő közösségeket, és szíveket lát. És a közösségek szívekből állnak össze. Egyszerre kell foglalkoznunk a közösségeinkben az egyének tanítványozásával, ösztönözve őket, hogy személyesen is növekedjenek hitben, növekedjenek megszentelődésben. Ugye ez a keresztény életpálya modell, hogy ebben növekedni, fejlődni, és folyamatosan megosztani a bennünk élő Krisztust. Hát alapelvünk, hogy bárhol is vagy, a munkahelyeden, a közösségedben, a foci csapatban, ahol esténként játszol, vagy ahol együtt pizzázol a barátaid, de tudják rólad, hogy te keresztény vagy. Valld meg, vaj szint. És ez azért fontos, hogy lássák, mert sokszor azért félünk ezt megvallani, mert hogy tökéletlenek vagyunk, meg akkor majd, amikor elbukom, meg előjönnek. De szerintem meg pont így hiteles. Hiszen ha megvalljuk, ugyanolyan bűnösök maradtunk megtérésünk után is, csak esünk-kelünk. Jobban be tudjuk hívni a kegyelmet az életünkben. Nem lettünk mi übermencsek, nem lettünk mi tökéletesek. Csak ezt képzeljük néha keresztények, hogy vagyunk ugye mi, a most már kóserek, meg ők, a világ. Na ez az egyik legszörnyűbb ilyen árokásos hiedelmünk. Nem. Itt vagyunk Isten gyermekei, és valamiért ő azt akarta, hogy az egyik gyermek makog el a másiknak az ő nagyságát. Nem tudta volna megoldani ezt angyalok karával, vagy a lézerrel az égre írt óriási üzeneteket, de hogy nem. De valamiért azt akarta, hogy szívből szívbe. És erre kell odaszentelnünk az egész életünket. A néma életünkön keresztüli tanúk bizonysággal és a szavainkkal, amikor ki kell állni. A hitünk, a meggyőződésünk mellett is mindezt képesekké váljunk megfelelő időben, ezüsttálcán, aranyálmáként, de teljes hittel átnyújtani. Ez a művészet.
0: Hát hiszen most jön a művészet völgye sorozat a reformátusoknál.
1: Ez nagyon jó kezdeményezés, ugye? Én nagyon tisztelem a Művészetek Völgye és hasonló programok szervezőt, mert pontosan itt közelebb tudunk tényleg ott leülni egy közös kis padra és beszélgetni. Mi is az evangelizációs alkalmink során szoktunk meghallgatlak.
0: Te a tarisznya? Vagy a Vigánt Petend, vagy a igen, Kapolcs.
1: Igen, minden, szerintem tényleg ott kellene lennünk minden, a köztereken, a rendezvényeken, nem csak a sajátunkon, hanem mindenféle. És akkor nálunk is van egy kis sátor, azon van egy felírás, hogy meghallgatlak, sátor, vagy egy imádkozom veled, sátor. És nem is gondolnánk, hogy milyen sok fiatal jön oda, csak egy beszélgetésért, csak mondj egy imát, értem. És akkor abból olyan kapcsolódások, olyan szívből szívbe kapcsolódó beszélgetések lehetnek, ahol kiderül, hogy Igen, mi is küzdünk ugyanezzel. Igen, tehát ahol nem akarunk különnek látszani, csak kapcsolódni akarunk. És ahol el tudjuk mondani, hogy igen, mi is ugyanezzel küzdünk, de volt egy fordulópont az életünkben, ahol megismertük az élő Krisztust, befogadtuk a szívünkbe, és képzeld, ott valami történt. És azóta is küzdök ezzel, de most már. Érted? És ezt, és nem magunkra mutogatni, nem ezt játszani, hogy én oké vagyok, te nem, hanem egyszerűen csak arról beszélni, hogy mit jelentett nekem befogadni az élő Krisztust. Személyes üzenetekben, nem őt vádolva, nem őt korholva, nem őt szítva, pokollal fenyegetve, hanem csak ezzel kezdve, hogy igen, jártam ebben az utcában, itt is. És tudod, viszont ez történt, és azóta. És néha visszagondolok, hogy ha nem találkoztam volna ezzel a Krisztussal, hol lennék. És ebből fantasztikus kapcsolódások és beszélgetések születhetnek.
0: Akkor most azt ajánljuk kedves hallgatóinak, hogy nézzenek előre is, mert most nagyon sok ilyen rendezvény lesz. Művészetek völgye, vagy lesz a szárszói konferencia, stb. Ilyenek, de akkor például a művészetek völgyébe, és akkor a gyerekeket mindenképpen, ugye?
1: Igen, és mutassuk meg, hogy milyenek a keresztény családok, és legyünk jelen.
0: Így van, mert hogy akkor közösségként működünk, ahogy ezt mondtam, hogy igen, tanítani a gyereket nem csak az iskoláknak kell, nem csak a szülőknek, hanem a közösségeknek is együtt, és ezért javasoljuk most ugyanezt mindenkinek.
1: Így van, legyünk jelen, legyünk elérhetőek, és mutassuk fel a bennünk élő Krisztust.
0: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mit tesz a kegyelem? A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-19. vers. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájadból a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Gondolatok az ígéről. Ez a nap már eljött. Nem tekintjük Istent Baálnak, zsarnok úrnak és parancsolónak, mert már nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk, mert Jézusra, üdvözítőnkre, mint barátunkra gondolunk, akit szívből szeretünk, s akihez az elszakíthatatlan isteni szeretet kapcsol minket. Az Úrra, a mi Istenünkre pedig úgy tekintünk, mint szeretett férjünkre, akihez megszentelt bensőséges, szerető kapcsolat fűz. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé tiszteljük, hanem hogy sokkal jobban szeretjük őt. Nem lettünk kevésbé engedelmesek, csak engedelmességünk magasabb rendűvé vált,

előled, és megtöltött gyermeki szeretettel? Milyen boldoggá tesz ez a tapasztalat? Ezután az Úr napja már gyönyörűség lesz számunkra, és az Isten tisztelet soha nem fárasztó. Az imádság kiváltság, Isten magasztalása pedig ünnep. Az engedelmesség maga a mennyország, az Úrnak adakozni élvezet, így minden megújul. Szánk telve van énekszóval, szívünk pedig örvendezik. Áldott legyen Krisztus, aki ilyen változást tud véghez vinni bennünk. Szeretünk benneteket! 6. Nagyszülők és idősek világnapja. Immár 6. alkalommal tartja meg a Katolikus Egyház a Nagyszülők és idősek világnapját. Ma, július utolsó vasárnapján. Idén, ma, július 26-a a Nagyszülők és idősek világnapja. Ferenc pápa arra hívott bennünket korábban, hogy a világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban. Látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani, nem hagylak el. Leó pápa mostani üzenetéből idézzük ezt. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét. Működik a Kadarkúti gyermektábor. Júliusban minden évben vidám gyerekekkel népesül be a Kadarkúti kastély parkja. A Pünkösdi Egyház gyermektábora immár 39. éve helyszíne a következő generáció megszólításának, közösség formálódásának és elhívásának. Július 11-én Braun Áron dicsőítő koncertje nyitotta meg a Beszélő gyermektábort, ahová két turnusban mintegy 270 gyermek és további 240 szolgáló érkezik. A gyermekek a kastély körüli parkban csoportos foglalkozásokon vesznek részt, túráznak, sportolnak és életre szóló barátságot kötnek. A közös istentisztelet témája a kommunikáció és az emberi kapcsolatok. A táborozók a dicsőítő csapat dalaira lelkesen énekelnek és táncolnak, majd a hét végére megújulva sokan a Szentlélek erejével betelve indulnak haza, hogy a hit magvait vigyék gyülekezeteikbe. Osztotta meg első benyomásait és terveit Smélné pap Ágnes táborvezető, aki immár 4. éve vezeti a gyermekmissziót és szervezi a tábort. Mindenkinek jut egy kedves szava és egy ölelése. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026-os programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talkshow a missziói együttműködésről, gyakorlati szemináriumok a plántálás különböző területeiről,
Valódi történetek a gyülekezetplántálás front

0: vonaláról, majd közös ima és bátorítás nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4.6. Aki gyülekezet plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás központ. Az időpont október 3-a.
1: Kulturális programajánló.
0: Augusztus végén ismét Szeretet Láng fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretet Láng fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentség imádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A Szentmise főcelebránsa homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért? Mit tehetsz a papjaidért? Beszédének vezérfonala a Szeretet Láng lelki napló egyik üzenete. Nem csak a még el nem indult hivatásokat ajánlom különös figyelmetekbe, sokkal inkább a már elindult papi hivatásokért hozzatok sok áldozatot. A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigánt Petenden és Talián Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Bost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta: a fesztivál arra hív minket, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Szentvér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az esztergom budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg. Ennek során eltüntették a korábbi elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét. Frissült az enteri őr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták imádságban elmerült, mezitlábas szentek sorakoznak. Arcukon a túlvilági ígéret derülje.
1: Egészséget mindenkinek!
0: A A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a pápa. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatta az egyházközséget, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról változékony nyári idő. Változóan felhős, szeles és mérsékelten meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható. Kedden napos időre számíthatunk, felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz és 29-31 fok valószínű. A hét második felében újabb melegedés kezdődik, egyre több felé emelkedik, 35 fok fölé a maximum. Az éjszakák azonban hoznak némi frissülést.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják, és őszintén remélem, hogy akik itt vannak velünk időről időre, hétről hétre, azok tudják, hogy amikor nehéz esetekről beszélünk, akkor valóban arra szeretnénk koncentrálni, hogy bizonyos nehéz körülményeket hogy használ Isten. Nagyon sokszor Isten munkája nem azért folyik, hanem annak ellenére folyik, hogyha tetszenek érteni, mire gondolok. És ez azért nagyon fontos, mert mi szívesen vennénk, ha ideális körülmények között kellene, vagy lehetne dolgozni. És sokszor elfelejtjük azt, hogy Istennek van hatalma nem ideális körülmények között egészen új helyzeteket, egészen új lehetőségeket teremteni, létrehozni, és esetleg még az is bebizonyosodhat a misszió munkánk során, hogy bizony az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, ezt mondja az Úr, mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Lehet-e kvázi tragédiából áldás? Ugye ez alapvetően úgy tűnik, hogy ez a kérdés is hát tulajdonképpen egy picit, hát hogy mondjam, ostoba, mert hogy hát tragédia, az áldás meg áldás. Az egyiknél az ember majd összetörik, a másiknál meg az embernek fülig él a szája. No, én nem is arról beszélek, amikor ez egy pillanat alatt történik meg, az nagyon ritkán van, hogy ugyanabban a másodpercben éli át az ember mind a kettőt, de hogy Istennek van hatalma valamit jóra fordítani, az egészen bizonyos. Saját életünkből is valószínűleg tudnánk példákat mondani, de a Szentírás tanúság tétele akár az Ó, akár az Új Szövetségben számos ilyen élethelyzetről beszél. Ma olyan emberekről szeretnénk beszélni, akik menekültként jelennek meg a Szentírásban, üldözöttként, kitaszítottként, mint akik nagyon-nagyon sok mindent egy csapásra elvesztettek. Na de, hogy ne beszéljek rébuszokba, hadd kérjek mindenkit, hogy az Apostolok Cselekedetei 18. fejezeténél nyissuk ki a Szentírást, és ahogy ezt az elmúlt alkalommal is tettük, több helyen bekapcsolódunk majd a Szentírás bizonyságtétele vizsgálatába, már csak azért is, mert a mai nyomon követett házas párunkat Akvillának és Priscillának hívják, és nagyon fontosnak tartom, hogy azt, amit a Szentírás velük kapcsolatban feljegyzett, azt alaposan végig gondoljuk, még akár a saját életünkre is megpróbáljuk alkalmazni. Tehát Apostolok Cselekedetei 18. fejezet első verstől így találjuk Isten igéjét. Ezek után Pál eltávozott Athénból és Korintusba ment, és ott találkozott egy Akvilla nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliából feleségével, Priscillával, mivel Claudius elrendelte, hogy minden zsidó távozzék Rómából. Pál csatlakozott hozzájuk, és mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátor készítő mesterek voltak. Hát ezer kérdés van, amit gyorsan föl kéne vetni ezzel az igével kapcsolatban. Először is ez egy különös találkozás. Miért is került Athénba Pál apostol? Ugye ez a második misszió úton fordult vele elő, és hát tulajdonképpen a testvére kimenekítették, mert hogy a macedón városokban, egyikben is, másikban is, a harmadikban is előbb-utóbb üldözés támadt. Ugye Filippibe bebörtönözték jogtalanul, egy alapos verés után, Isten megengedte, hogy kiszabaduljon. Aztán Tesszalonikába, aztán Béreába ment. De mindegyik helyen nagyon nagy felfordulás támadt, és hát tulajdonképpen Pál apostolnak tovább kellett menekülni. Aztán Athénba került, ahol meg a vallási rögtön ítélő bíróság előtt kellett számot adnia a tanításáról, ugye ott hangzott el az a bizonyos híres areopágoszi beszéd, de az a bíróság nem hozott ellene döntést, amely egyúttal azt is jelentette,
3: hogy Pál apostol szabadon prédikálhatott Athénban, létre is jött egy kis közösség, egy kis gyülekezet, még Areopágita tagja is lett, hiszen egy ilyen bíró is megtért, de aztán tovább indult. És Korintusba azért mégis nem úgy érkezett, mint minden szempontból teljesen megbékélt ember, hiszen nagyon sok szenvedés és nagyon sok nyomorúság érte, és nagyon komolyan mérlegre kellett tennie rengeteg kérdést. Például azt, hogy ha annak idején egy látomásban hívta őt Isten a macedón területre, akkor ez a macedón szolgálat, ez vajon miért volt ennyi szenvedéssel, üldözéssel, nyomorúsággal, börtönnel, mindenfélével terhes? Ne tessenek azt gondolni, hogy Pál apostolnak nem voltak vajudni valói. Azért, hogyha a leveleit alaposan végigolvassuk, akkor számos esetben kiderül, hogy bizony neki is meg kellett harcolnia sok mindent, és amikor Korintusba kerül, akkor összetalálkozik egy zsidó származású házaspárral, akik pedig egy császári rendelet miatt el kellett, hogy hagyják Rómát. Mi volt a bűnük? Zsidók. Azt hiszem, hogy a történelem ezerszer fölvetette már azt a kérdést, talán ezt túlzás nélkül lehet mondani, hogy hogy gondolkozzunk erről a népről. Nagyon-nagyon sok olyan uralkodó, császár, a fáraótól kezdődően mindenféle ilyen-olyan magas pozíciójú ember volt, aki elhatározta, hogy ezt a kérdést véglegesen lezárja. Ez egy borzasztó dolog. Iszonytató arra gondolni, hogy a 20. század is milyen mélységeket élt meg ezzel kapcsolatban. És attól tartok, hogyha azt mondanám, hogy ez egyszer és mindenkorra lezárult, ez bizonyára nem lenne igaz, hiszen most is tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok helyen sokan szenvednek az antiszemita érzület, támadások és sok minden miatt, amikor semmi más ok nincs, csak hogy ehhez a néphez tartozik valaki arra, hogy üldözzék, megvessék, kirekesszék, a társadalom peremére szorítsák. Ez egy borzasztó dolog. Aquila és Priscilla nyilván nagyon nagy veszteséggel kellett, hogy megélje ezt a Rómából való eltávozást. Először is egészen bizonyosan ők ott, mint ahogy egyébként általában a sátorkészítők, Rómában a katonaságnak termeltek elsősorban. Hiszen a legnagyobb vevő a hadiipar volt már akkor is ezekre a dolgokra, és természetes, hogy nagyon-nagyon sokan használták abban az időben a különböző sátrakat, a sátorvásznakat, nem csak sátrakat fontak ezek a sátorkészítők, hanem vitorlavászon készítéssel is foglalkoztak, de ez most messzire menne, de a lényeg az, hogy életteret vesztettek. Valami miatt ott kellett hagyni az otthonukat, azt nem hozhatták magukkal, és nyilván egyébként is, minden üldözés nélkül is, én még gyerekkoromban tanultam meg azt a csodálatos mondatot, hogy minden költözés egy leégés, és azt hiszem, hogy ők aztán végképp rá kellett, hogy döbbenjenek, hogy hát igazából minden eltűnt, ami eddig az élet természetes része volt. És ebben a helyzetben összetalálkoznak a Tarsuszi Pállal. Nagyon sokan nem tudják, pedig ez egy nagyon fontos információ, hogy minden rabbinak, minden magasan képzett zsidó teológusnak kötelezően kellett, hogy legyen egy egyszerű polgári foglalkozása. Ennek az volt az oka, hogy úgy gondolták a héber családok, hogy egy dolog, hogy valaki tanítja Isten igéjét, de hogyha megszorul az életben bármiért, akkor a két kezével fönn kell, hogy tudja tartani magát. És nagyon megdöbbentő az, hogy az evangélium egyébként áldott hirdetőjét egyik pillanattól a másikra most ott látjuk a szövőszék mellett, és kiderül, hogy bekapcsolódik Aquila és Priscilla mellé, és a vetélő jár a kezében, és dolgozik naphosszat, valahol később azt fogja mondani, éppen a miléteszi búcsú beszédben mondja majd az efézusi véneknek, hogy ti azt nagyon jól tudjátok, hogy ezek a kezek mennyit dolgoztak, hogy ne csak önmagának az eltartásáról, hanem meg a velem levőkről is ezek a kezek gondoskodtak, ami nyilván nem egy nagyképű hőzöngés volt, hiszen azonnal tiltakozhattak volna az efézusi atyánk fiai, de nem tették, mert Pál apostol valóban a tanítói munkája mellett kőkeményen dolgozott. De ez egy másik vetülete ennek az igének, mert hogy a vetélő az nem volt annyira hangos, abban az időben még nem gőzzel, meg benzinnel, meg árammal, meg egyéb ilyen csodákkal hajtották ezeket a masinákat, és a vetélők repkedhetett a fonalak között és alatt és fölött, de közben lehetett beszélgetni. Miről beszélgettek? Hát egészen biztosan ez a házas pár megértette, megtanulta, átlátta, hogy mit is jelent a Krisztus követés. Ez azért nagyon fontos, mert sokan vitatkoznak azon, hogy már ők Rómában találkoztak az igével, és megtértek korábban, és már úgy értek oda, vagy Pálnak a bizonyságtételére tértek meg. Én azt gondolom, hogy ez teljesen közömbös. Mert ott Pál apostolnak a munkája nyomán, a lelki munkája nyomán, az együtt való munkálkodás közben, kétkezi munka közben is, ők egy teológiai egyetemre jártak Pál mellett, aki az Ószövetséget összevetette a Krisztusról szóló evangélium információival, és egészen biztos vagyok benne, hogy Aquila és Priscilla olyan magas szintű képzést kapott, hogy ennél magasabbat kereszténységből abban az időben nem lehet kapni. Nem tudom, észre tetszettek venni, hogy egyszer sem mondtam azt, hogy Aquila, és egyszer sem mondtam azt, hogy Priscilla, csak együtt mondtam a kettőt. Ők az a házaspár, akit soha nem említ a Szentírás külön. És hogy ez mekkora áldás volt ennek a házaspárnak, és az összes gyülekezetnek, az mindjárt a következő rájuk nagyon különös fényt vető történetből világossá válik. Ugyanis, amikor úgy döntött Pál évvel vagy évekkel később, hogy tovább indul Korintusból, akkor Aquila és Priscilla úgy döntött, hogy vele mennek. Tessék csak nézni, mit mond a 18. fejezet 18. verstől. Pál még jó néhány napig ott maradt, aztán elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscillával és Aquillával együtt, előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkreában, mert fogadalma volt. Efézusba érve elvált tőlük. Úgy tűnik, hogy ez a házas pár valami miatt eredetileg úgy tervezhette, hogy talán tesz egy kirándulást az ősök földjére, de mire Efézusba értek, valami miatt nekik maradniuk kellett. Ez az elvált tőlük, ez nem valami kapcsolat megszakadást jelentett. Egyszerűen csak annyit, hogy Aquila és Priscilla úgy értette meg, ők maradnak Efézusban, Pál pedig tovább utazik majd Szíriába, onnan Jeruzsálembe, aztán visszamegy majd Antiochiába, onnan indul majd a harmadik misszió útra, és egy hosszú-hosszú-hosszú utazás végén Efézusba fog majd érkezni, ahol újra találkoznak, de Isten az ő drága lelke által egy rendkívüli feladatot bízott erre a házaspárra. Tessenek csak figyelni! A 24. verstől olvasom, ugyanebből a fejezetből. Eközben Efézusba érkezett egy Apollós nevű alexandriai származású zsidó férfi, aki ékesen szóló, és az írásokban jártas ember volt. Ő már tanítást kapott az Úr útjáról, és buzgó lélekkel hirdette, és helyesen tanította a Jézusról szóló igéket. De csak János keresztségét ismerte. Igen bátran kezdett beszélni a zsinagógában is, amikor meghallgatta őt Aquila és Priscilla, maguk mellé vették, és még alaposabban elmagyarázták neki az Isten útját. Amikor pedig át akart menni Akhájába, a testvérek biztatták, írtak a tanítványoknak, hogy fogadják be őt. És amikor megérkezett, nagy segítségükre volt azoknak, akik a kegyelem által hívőkké lettek, mert erélyesen cáfolta a zsidókat, és a nyilvánosság előtt bebizonyította az írások alapján, hogy Jézus a Krisztus. Ugye észre tetszettek venni, hogy egy kicsit bővebben olvastam. Ennek egyszerű oka van. Itt van ez a házas pár, meghallgatják ezt az alexandriai származású ékes szóló, ami azt jelenti, hogy retorikában nagyon magasan képzett. Egyébként Alexandria akkor a kultúra fellegvára volt, hatalmas könyvtárral és mindenféle csodálatos kulturális dolgokkal és egy óriási zsidó közösséggel, és ez az alexandriai ember így érkezik, Apollós. Kiváló nyelvismerettel, kiváló szónoki képességgel, és még az Úr útját is helyesen tanítja, ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozza a Szentírás nekünk, és Aquila és Priscilla veszi a bátorságot, a végén megszólítják, magukhoz hívják, és azt mondják ennek a tudós koponyának, hogy kiváló, ennél már csak sokkal jobb lehet. És elkezdik neki elmondani, hogy hogy lesz ebből sokkal jobb. Nem tudom, hogy hányan tudnánk elképzelni, hogy egy teológiában jártas, ékeszóló embert, miután elmondta az ige hirdetését, úgy várjunk az ajtóban, hogy szeretnénk segíteni, hogy még jobb legyen. Nem tudom, hogy ezt általában ki hogy szokta venni, de nagy valószínűséggel hát lehetne találkozni a mai kornak a szellemisége alapján, merem ezt mondani, óriási sértődéssel, hatalmas nagy vitával, kikérem magamnak érzésekkel. Ehelyett Apollós odaül emellé az egyszerű sátorkészítő házaspár asztala mellé, és végighallgatja a tarsuszi Pált. Most lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy hát ez nyelvbotlás. Nem. Kitől tanult Aquila és Priscilla? A tarsuszi Páltól. Kitől tanulták meg bizonyítani az ószövetségi iratok alapján, hogy Jézus a Krisztus? A tarsuszi Páltól. És az az alexandriai tudós koponya, aki úgy érkezett, hogy már tudta, hogy Jézus a Mesiás, tudta, hogy majd ő rá kell figyelni, fölvérteződik az Isten igéjéből ennek a házaspárnak a munkája nyomán arra, hogy Korintusban egyszerűen ellenállhatatlanul bizonyítsa a zsidókkal szemben az írások alapján, hogy igenis Jézus a Krisztus. Micsoda áldott szolgálat! Ha semmit nem tudnánk erről a házaspárról többet, elveszítenénk őket szem elől, csak azt tudnánk, hogy ennek az Apollósnak a teológiai megalapozása, a Krisztusról szóló, hiteles, írásokon nyugvó és teljes értékű bizonyságtételre való kiképzése az ő munkájuk, akkor azt mondanánk, hogy hát ennél nagyobb nem kell. Arról már nem is beszélve, hogy tessenek arra gondolni, hogy éppen a nyelvi hatalmas kiválóság miatt sokan úgy gondolják, hogy a zsidókhoz írt levél az ennek az Apollósnak lehet a kezemunkája, hiszen a páli levelekhez képest óriási különbség van a nyelvhasználatban. Roppant egyszerű, Pál apostol mindenütt a piaci görögöt használja, a zsidókhoz írt levél pedig Homérosznak a magaslataiban íródott, és ezért gondolja mindenki, aki ebben egy kicsit jártas, hogy nem valószínű, hogy ezt a tarsuszi Pál írta volna mondjuk börtönben meggondolva magát. Itt valaki olyannak kellett kézbe fogni az író szerszámot, aki erre a legmagasabb iskolázottsággal rendelkezett. De ez nem annyira lényeges nekünk, mint az, hogy erre a házaspárra figyeljünk. Mert hogy egyébként ők nem csak Apollósra koncentráltak. Van nekünk egy széljegyzetünk. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor a korintusi első levelet írja Pál, és ugye Pál nem minden levelét börtönből írta, ez egy valami miatt szálló igévé vált, hogy Pál apostol levelei a börtönben születtek, igen, voltak olyan levelek is, de például a korintusi első levelet Efézusból írta, és azt írja a végén a 16. fejezet 19. versében, köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei, sokszor köszönt titeket az Úrban Aquila és Priszka a házuknál levő gyülekezettel együtt. Tetszett hallani? Itt két dolgot kellett meghallani. Az egyik, ami mindnyájunknak rendkívül fontos, hogy a házuknál levő gyülekezet. Mit is jelent ez? Hogy nem csak egy takácsműhely működött Aquila és Priscilla otthonában, hanem otthont adtak a gyülekezetnek. Ugye abban az időben nem voltak templomok, nem voltak imaházak. Hogy tudtak összejönni a testvérek? Hát úgy, hogy valakik, akiknek erre volt módjuk, kinyitották az otthonukat, és fölajánlották Krisztusnak. Én azt gondolom, hogy jöhet még olyan idő, amikor ez egyre hangsúlyosabbá válik újra a keresztények között, hogy nyitottak-e az otthonaink arra, hogy ott elhangozzon az ige, hogy ott hangozzék a bizonyságtétel, hogy ott mások is felüdülésre találjanak, és itt nem arra gondolok, hogy kapjanak egy pohár innivalót, meg kapjanak egy szelet kenyeret, ez is hozzátartozik a vendégszeretethez természetesen, de hogy lelki otthonává váljék valakinek. Hogy ez mennyire gyakorlatukká vált,
2: Arra a bizonyíték a római levél. De még mielőtt ezt elmondanám, az előbb azt mondtam, hogy két dologra kell figyelni, és itt hirtelen majdnem elfelejtettem a másikat. Tessenek megnézni, Priscilla neve csak Priska rövidülésben hangzik, és innentől kezdve, történelmi szempontból innentől, időben innentől kezdve, Pál ezt a nőtestvérünket csak ezzel a becéző kedvességgel fogja említeni. Ez azt jelenti, hogy Pál és ez a házas pár rendkívüli kapcsolatba kellett, hogy kerüljön. Itt semmiféle félreértést nem szeretném, hogyha bárki is mögé sejtene, mert nincs. Ez csak azt jelenti, amit a római levélben is, és később más levelekben is látunk, hogy rendkívül közel van Pál szívéhez. De ha már a római levelet ennyiszer említettem, nézzük meg a 16. fejezet 3. versét. Látszólag csak egy búcsú a római levél végén. Köszöntsétek Priskát és Akvillát, akik munkatársaim a Krisztus Jézusban. Na de ezt Rómába írta Pál. Akkor írta Rómába, amikor úgy gondolta még, hogy onnan majd Hispánia területére tovább megy evangelizálni. Ekkor már túl volt a 3. misszió úton, már elköszönt Efézusból, de még nem ment vissza Jeruzsálembe, és tervezte útközben, hogy hogy is fogja folytatni a szolgálatát. És közben Akvila és Priscilla már visszaköltözött Rómába, és nem hagyták a kereszténységüket Efézusban. Sőt, hálából Istennek úgy tűnik, hogy újra ott lehetnek. Nekik az volt az otthon, ezt ne tessenek elfelejteni, onnan kellett menekülniük korábban Claudius miatt. Újra otthon lehetnek, a legtermészetesebb volt a számukra, hogy az otthonuk a gyülekezet otthona is. És munkatársak maradtak. De hát 1000 kilométerek választották el őket Páltól, a munkatársi állapot nem a kilométerek által meghatározott. Természetesen, ha két kovácsmester egymás mellett dolgozik az üllőn, akkor nem árt, ha közel vannak egymáshoz. De egyébként a munkatársi állapot, a kollegális állapot, az egy szívbeli elkötelezettség, és lehet köztünk sok-sok 100 kilométer, vagy több 1000 kilométer, hogyha megtapasztaltuk, hogy Isten áldása nyugszik a közös munkán, akkor ez nem lehet kérdés. És ez még akkor is így van, amikor Pál már a 2. fogságát éli Rómában. Az elsőnél ugye fölmentették, de a 2., ami nagyon hamar bekövetkezett, az első után halálos ítélet van, és azt írja Timóteusnak a síralomházból, a Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetében, a 19. versben, köszönsd Priskát és Akvillát. Ami azt jelenti, hogy egészen bizonyos volt Pál, hogy nem változtak meg ezek a munkatársak. És ha Timóteus Rómába ér, ugye néhány verszakkal korábban azt írja, hogy igyekez hozzám jönni, amilyen hamar csak lehet, még bizonyos dolgokat is kér, hogy hozzon magával, mert Pál ekkor már csak Lukácsnak a társaságát élvezi, nagyon magányos, de azt írja, hogy köszönsd Akvillát és Priscillát, akik biztos, hogy segítségére vannak Timóteusnak is. Sokszor gondolkozom, kedves hallgatóim, azon, hogy vajon a mi életünk után mi marad. Mert Akvila és Priscilla már 2000 éve nincs az élők sorában. De az a munka, amit ők megértettek és elvégeztek az Úrban, máig hat, ránk is kihat, és velünk van, mert az Úr megáldotta őket. És ennek egyszerű oka van. Oda tették magukat Isten kezébe. Lehet, hogy nekünk is ezt kell tennünk, bár csak tennénk mielőbb. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 26-án vasárnap. A következő képpen szól hozzánk Isten igéje. A nap ószövetségi igéjét Mózes első könyvének 45. fejezetében a 24. versként olvashatjuk. De ezt mondta József nekik, testvéreinek, ne civakodjatok az úton. És a napújszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 5. fejezetében a 9. versként találjuk meg. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Rendkívül rossz lelki állapotban van a társadalmunk, és ahhoz, hogy ebből kikeveredjünk, csodára van szükség. Annyi frusztráció, annyi indulat halmozódott fel a ma emberében, hogy a feszültség tapinthatóvá vált. Ebben pedig nem egyszerűen az emberek közötti érintkezés minősége romlik le, hanem maga az ember is. Tudom, mindezek mögött van egy jó adag bizonytalanság, amelyet részben mesterségesen gerjesztenek körülöttünk, de van bőven szemellenzőség is, amely nem tud és nem akar mások szemüvegén keresztül vizsgálódni. A másik ember szidalmazása, általában alaptalan minősítése, ha kell, akkor szervezetten, sajnos életünk részévé vált. Ezt teremtjük mi magunk körül. Bizalmatlanság és civakodás, vagyis a békétlenség lett a szocializációs környezet. Nem tudjuk, mit jelent a béke, csak a fegyver nyugvással azonosítjuk, teljesen hibásan, pedig jóval többről van szó. Mert a béke teremtődik, rajtunk kívül áll. Igazi csoda, mármint az Isten csodája rajtunk és bennünk is. Mert ő az egyetlen, aki nem csak elmagyarázza, hanem meg is teremti azt a békét, amely által süketek leszünk a veszekedés és a békétlenség hangjára. Együtt haladni az élet útján, a hitben megélt, teljes külső és belső békében. Így leszünk a mindenható eszköze. A nap imádsága. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, hogy békességet teremtesz közöttünk és bennünk, mégpedig a te békességedet, amely minden képzeletünket felülmúlja. Köszönjük, hogy a vasárnap csendjében is erre tanítasz minket, hogy azért jött Krisztus a világra, és vállalta a kereszthalált, hogy mi is megértsük, mit jelent az igazi béke. Kérünk, tégy minket eszközöddé, hogy minden mozdulatunkban rád ismerjenek. Ámen. Vancsai József áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak, de ezt mondta József testvéreinek, ne civakodjatok az úton. És a nap újszövetségi igéje, boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hallgass rám szüntelenül. Sok mindent meg akarok osztani veled. Rengeteg embernek és helyzetnek van szüksége imára. Képezlek arra, hogy egyre inkább velem legyél elfoglalva, és lelkem segítségével kiiktasd a figyelem elterelő dolgokat. Járj velem szent bizalomban, és sokkal inkább az én kezdeményezéseimre reagálj, mint hogy a saját terveidhez próbálnád igazítani a dolgaidat. Meghaltam azért, hogy téged szabaddá tegyelek. És ebbe beletartozik a kényszeres tervezéstől való szabadság is. Amikor az elméd zsong a temérdek gondolattól, nem vagy képes meghallani az én hangomat. A tervezgetéssel telített elme az irányítás bálványának hódol. Fordulj ettől a bálványimádástól vissza hozzám. Hallgass rám, és élj bőségben.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangélium a 8. fejezet, 36. vers. Példabeszédek könyve, 19. fejezet, 21. vers. János evangéliuma, 10. fejezet, 27. vers.

0: Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. Máté 16:25.
1: Az Isten iránti engedelmesség egyet jelent Jézus követésével. Aki őt követi, az Isten parancsai iránt való engedelmességben jár. Az iránta való szeretet ad erőt az önmegtagadásra. De lehetetlen ebben élni, ha nem fogadtuk be Jézust, lelkünk legnagyobb jótevőjét. Ha ő mindenné lett számunkra, akkor mindenünket oda tudjuk adni érte. A szeretetnek semmi sem nehéz. A beteg gyermeke mellett örlődő szülő nem panaszkodik. Természetes neki, hogy gyermekért mindenről lemond. Ha a megváltó megnyerte a szívünket, akkor semmi sem lesz roppant nehéz, és igen sok. Bizonyosan jönnek majd idők, amikor az önmegtagadás útja olyan nehéz lesz, hogy úgy érezzük, nem tudjuk elviselni. Elfáradunk, a terhek túl nagyok, az áldozatok bírhatatlanul nehezek. De ez csak annak a jele, hogy tekintetünket levettük megváltunk nagy kegyelméről és szeretetéről, amit halálával bizonyított a világnak. Olyankor újra meg kell emlékeznünk arról, hogy ő a legnehezebbet, a keresztet hordozta el értünk. Az önmegtagadás minden szakasza egy lépéssel beljebb visz ebbe az életbe. Minden lemondás meggazdagít. A megváltó örömet ajándékoz övéinek a lemondások útján. A szégyent dícsőséggé, a veszteséget nyerességgé változtatja. Ahogy Balázs Gyula vallja, nélküled fakóbb s hidegebb a kora őszi fény. Nélküled pokol nyílik az őszi rózsák tövén. Nélküled üres kút szívem, ezer árnyék marja, nélküled fölrezzenek a legkisebb morajra. Nélküled nehezebb a föld, és nehezebb a hit. Nélküled nem érthetem a lét mélyebb titkait. Nélküled azért élek, hogy eljuthassak hozzád. Ha a megváltóért élünk, szabadok vagyunk. A szeretet nem ismer kényszert.
0: Mindent vigyázó Uram, kérlek, segíts megértenem, hogy néha többet ér egy veszteség, mint egy nyereség, és hogy minden veszteség vezet valahová. Hiszen senki sincs, aki ne lenne vesztes, sőt ne lenne többször vesztes, mint győztes. Éppen ezek a pillanatok azok, amikor csak fölfelé nézve lehet tovább élni. Segíts abban, hogy kudarcaimból hajtóanyag lehessen, hogy fejlődjek a veszteségek elviselésében. Jézus azt mondja, hogy aki képes veszíteni, sőt elveszteni az életét, az megnyeri. Aki képes visszájára fordítani vereségeit, az megtalálja az életet. Kérlek, hadd tudjam elengedni éppen azt, amihez vagy akihez nagyon ragaszkodom. hadd tapasztaljam meg, hogy az elengedés művészetét gyakorolva jobb gyermeked lehetek. Hadd vegyem észre, hogy a túlzott birtoklási vágy átformálja tudatomat, és azt hiszem, minden értem van. Nagyon vágyom ebből a bűvös körből kitörni, hogy ne kelljen már, Babits Mihállyal szólva, vak dióként dióban zárva lenni, s törésre várni, és jussak tovább magamnál. Krisztus Urunk megváltó, önfeláldozó története éppen azt mondja el, hogy az élet megoldása csak az élet átadása lehet. Magamban azt, aki mindenáron győzni akar, segíts legyőznöm szent fiat példájával, a te irgalmaddal. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Szeretünk benneteket! 6. Nagyszülők és idősek világnapja. Immár 6. alkalommal tartja meg a Katolikus Egyház a Nagyszülők és idősek világnapját. Ma, július utolsó vasárnapján. Idén, ma, július 26-a a Nagyszülők és idősek világnapja. Ferenc pápa arra hívott bennünket korábban, hogy a világnapon fejezzük ki gyengét szeretetünket a nagyszülők és az idősek iránt családjainkban. Látogassuk meg a csüggedőket, akik már nem reménykednek abban, hogy lehetséges másfajta jövő. A leselejtezéshez és magányhoz vezető önző magatartással állítsuk szembe annak az embernek a nyitott szívét és örömteli arcát, akinek van bátorsága kimondani, nem hagylak el. Leó pápa mostani üzenetéből idézzük ezt. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét. Augusztus végén ismét Szeretetláng fesztivál lesz Budapesten. Budapesten a Mária Remetei Kegytemplom parkjában augusztus 29-én 9 órától ismét megrendezik a Szeretetláng fesztivált. A Szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs, esztergom budapesti segédpüspök lesz. Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános az egyéni szentségimádásról fog tanítani, Szabó József pap korunk szellemi harcáról, a gonosz trükkjeiről beszél majd. A Szentmise főcelebránsa homiliájának témája: mit tehetsz a leendő hivatásokért? Mit tehetsz?

0: A 10 nap alatt 4000 program várja a látogatókat a 35. Művészetek Völgye Fesztiválon. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigántpetenden és Taliándörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. A fesztivál pénteki megnyitóján Bost Andrea, magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos azt hangsúlyozta, a fesztivál arra hív minket, hogy adjon időt annak, amit hall és lát. Hozzátette, ha a művész és a néző újra egymásra talál, élő marad a művészet. Kiemelte, az ismert művészek jelenléte rangot ad a fesztiválnak, de emellett fontos, hogy azok is lehetőséget kapjanak, akik a következő időszak művészetét alakítják. Az időjárásról változékony nyári idő. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható. Kedden napos időre számíthatunk, felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz és 29-31 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és hárman vagyunk, de nem csak mi szoktunk hárman lenni, hanem egyébként Laci a kezembe adtad egy János 5-7-ből idézve, mert hárman vannak, akik bizonyságot tesznek. És azért tetted ide, Laci, hogy mi is hárman vagyunk, és egyébként bizonyságot kell tennünk. Én tényleg azt kell, ez egyik téma egyébként én hoztam is már, mondd, Laci.
0: Hát ez a célunk, nem? A beszélgetés, illetve a műsornak ez a célja, a bizottság tevés, de ezt javasoljuk hallgatóinknak is.
3: Nem? Hogy tegyenek bizonyságot?
0: Igen, legalább hárman jöjjenek össze beszélgetni mindig, ne csak ketten, de ahogy mondtátok, azért arra is mindig oda kell figyelni. Ahogy Jézus mondja, hogy ketten vagy hárman összejöttök, akkor ne a bálványistenekre.
4: Ne a bálványisteneket. Ez máskor is jó, hogyha 2-3 ember ül össze, hogyha valamit szeretnének megbeszélni.
3: Vagy döntést hozni.
4: Döntést hozni.
3: Én el tudom képzelni.
4: Most az üzleti ügyekre például.
3: Egyébként az jó lehet tanácsadókat kérni, nem? Hát régen is úgy volt, biztos a király a tanácsadókat megkérdezte, és aztán a király azt mondta, hogy akkor ezt döntöm.
4: Igen, feltételezhetően hárman voltak, jó.
3: Na, de még a bálványok kapcsán csak annyit, hogy egyébként itt most könnyen beszélünk, hogy bálvány így, bálvány úgy, jó, és mi biztos nem imádunk bálványokat, szerintem meg dehogy nem. Mert lehet, hogy minket is elkap a pénz, meg minden, meg egy jó autó, sportkocsi, jó kis sportautó, és akkor már is ott van, hogy a mi életünkben is meg se tudunk lenni némelyik bálványunk nélkül, ha nincs tele
4: ezek
3: a zsebünk pénze,
4: Laci.
3: A pénz, micsoda bálvány.
0: Mindenki azért imádkozik, nem, hogy gazdagabb legyen, egészség, stb. Úgyhogy erre mindig nagyon figyelni kell.
4: Tudunk olyanokat, akik ezért imádkoznak?
0: Igen, csak sokan.
3: Csak olyanokat.
4: Hát, Szabos, te is tudsz olyan, aki ezért imádkozik, hogy minél több pénzzel legyen, autó, jacht.
3: Mindene meg legyen. Legyen meg a te akaratod egyébként, hogy tulajdonképpen az van az imának a végén, tehát elvileg nem is kellene kérnünk semmit. Nekem ez egy régi dilemmám, hogy kérjünk-e konkrétumokat, vagy pedig csak adjuk át magunkat a Jóistennek.
0: Ott ugyanebben, ahol elmondja Jézus ezt a imát, hogy, mert ők kérdezték ugye a tanítványok, hogy hogy imádkozzunk, ő elmondja, de előttem mondja nekik, hogy arra kell gondolni, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, hát, mint magunk.
3: És ezért ráadásul
0: mi ne kérjük az ilyeneket tőle, mert ha szükségünk van rá, megkapjuk.
3: De egyébként még lehet, hogy akkor is megkapjuk, ha nincs rá szükségünk, mert annyira kérjük, megadja. Mert megad tulajdonképpen sok

0: mindent megad a jóisten, aztán mit most kezdünk vele?
1: Eszembe jutott valami, mégpedig lenne az, hogy azt hallottam, hogy pontosan kell kérni, hogy tudja az Úr, hogy milyen úton vezessen.
0: Ez olyan,
1: te hallottál erről?
0: Hát nekem ez azt juttatja eszembe, hogy a saját gondolatainkat, hogy mire irányítjuk rá, azt is nagyon pontosan kell megfogalmazni, mert amire mindig gondolok, hogy mit szeretnék, az lesz előbb-utóbb, mert én magam sétálok bele.
1: De nem mindegy, hogy hogyan.
0: Mármint hogyan?
1: Mármint az, hogy hogyan teljesíti azt a kérésedet, vagy azt a kívánságodat, vagy azt a segítséget, hogyan kapod meg.
0: Hát sokszor egyébként még jobb formában, csak az lehet, hogy nem tetszik nekünk, és azt mondjuk magunkban, hogy mi nem ezt akartuk. Miért kaptam ezt? Pedig az egyébként még jobb, mint amit mi elképzeltünk. De ha visszazárjuk ezt a zárójelet, és kinyitjuk azt, ahonnan elindultunk, hogy tulajdonképpen ketten-hárman összeülnek, és meg is kell tenni, és tulajdonképpen hirdetni is kell az evangéliumot, kérdezem most itt, és azért, mert a hit hallásból van, Róma belieknek írt levélből idézve. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Na hát akkor nem az lenne a kötelességünk, kérdezem én, hogy...
1: Nem tudom, hogy mennyire kötelességünk ezzel az egész idézettel, és akkor ezt hozzá kapcsolni ahhoz, hogy akkor nekünk is szóban kellene...
0: Kötelességünk. Hiszen mi is hallottunk róla. Így lehet hitünk.
1: Tehát ez így nagyon össze van fűzve a dolog, hogy most ezt mondja a Biblia, és akkor most egy helyen mondja, több helyen is mondja?
0: Nem tudom, hogy hány helyen mondja.
1: Vagy felszólított volna az Úr arra, hogy akkor ezt mondjátok tovább?
0: Halintban? Felszólít minket a Jóisten arra a Biblián keresztül, hogy adjuk tovább a hitet szavakkal?
2: Igen, igen. És csak a Biblián keresztül mostanában. Mert miért mondaná el Isten több milliárdszor ugyanazt embereknek? Rögzítette, itt van, tessék, látják, miért kell neki.
0: Ja, hogy azon keresztül. Tehát így azon van. Keresztül is lehet hithez jutni. Arra gondolsz, hogyha valakinek senki így nem beszél a hitről, de talál egy Bibliát mondjuk az utcán, ha felveszi, na hát mi ez? Biblia, és elkezdi olvasni, az elég ahhoz, hogy hitre jusson?
2: Így van.
0: Nagyszerű. Igen. Akkor nem szóltam.

0: Laci, kötelességünk szerinted tovább adni azt, hogy mi tudunk a Jóistenről, és azt, hogy mi minden jóban van részünk azáltal, hogy tudunk a Jóistenről? Tehát a hitünkről kötelességünk beszélni szerinted?
1: Így van, a hitet kell mondani, így van, a hitünket kell mondani, bár én a zsidó testvérekkel beszélgettem, az egyik rabbi mondta, hogy nem, nekik nem a hit a legfontosabb, hanem a tudás. Ők nem hinni akarják, hanem tudni, hogy mi az. Én meg azt mondom, hogy nem, hát mi nem tudhatunk mindent, viszont lehet, gondolkodni még azon is lehet, nem, hogy milyen lehetne. És Isten azt ígérte, illetve Jézus is, hogy szívünkbe helyezi a gondolatokat, hogyha akarjuk, akkor minden dologra megjelennek nekünk gondolataink az agyunkba, és azt mind ellenőrizni tudjuk a Bibliában, az írásban, hogy igen, jól gondolom, mert itt van.
0: Egyébként a gyakorlatban te hogy szoktad ellenőrizni, hogyha mondjuk kételj támad benned valamelyik gondolatot kapcsán, akkor hogy egyszerűen a témára elkezdesz keresgélni?
1: Persze, pontosan. És így mindig most ugyan olyan a világ, érdekes, hogy annyiszor lefordították a héber nyelvből a Bibliát, de én azt javasoltam mindenkinek, hogy na jó, hát ezen ne vitatkozzunk sose, hogy melyik fordítása jó. Ha valakinek több van, akkor nézze meg mindegyiket, és rá fog jönni. Mert Isten azt ígérte, hogy a szívünkbe helyezi a dolgokat, az ő igéjét, és ezért én mindig ugyanezt csinálom, ahogy mondod, igen. Beírom a keresőbe egy szót, hogy hányszor jelenik meg. Utána, ha akarjuk, ellenőrizhetjük a többi fordítást, hogy esetleg másképp fogalmazzák meg, de nem, ezekkel szerintem nincs probléma sosem, de mindig meg tudjuk találni azt, amire szükségünk van. Ebben én biztos vagyok.
0: Jó, na akkor mindjárt visszajövünk, és folytatjuk, ha csak nem egy gondolat, András.
2: Nem zártuk le ezt a témát.
0: Ja, akkor benned nyitva marad?
2: Igen,
0: a hit hallásból van.
2: Az rendben van, hogy hallásból
0: van. Kell-e továbbadnom, kötelesek vagyunk-e továbbadni azt, hogy tudunk a Bibliáról, a hitünkről, kötelesek vagyunk-e beszélni?
1: Hát ide, ezt már mondtam, meg azt hiszem már tőletek is kérdeztem, hogy amikor Jézus feltámadt, akkor miért nem szaladt el Pilátushoz, hogy megmutassa, hogy na látod, én amit mondtam, hogy feltámadok, itt vagyok, feltámadtam, tessék. Nem, viszont onnantól kezdve ő kér, a tanítványoknak kellett bizonyítani és hirdetni, hogy igen, Jézus feltámadt és a mennybe ment. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor mindenkinek ezt kell csinálni, mert úgy beszélt Jézus, hogy igen, akkor veletek leszek mindenkor majd, de csak azokkal, akik ezt csinálják. Akik ezt nem csinálják, azokkal miért lenne együtt Jézus mindenkor?
2: Tehát akkor ezt most Pilátusra gondolsz,
0: nem,
2: és akkor
0: Nem.
1: A tanítványokra.
2: Hát igen, tehát hogy azokkal az nem lesz, és tehát utána, nem lesz vele igen. Pilátussal, de a tanítványokkal ott lesz vele.
1: Így van.
0: Akik terjesztik.
1: Így van, igen.
0: Tehát azt mondod, hogy nekünk is azt kell csinálni, mint a tanítványoknak. Egyébként, sőt, erre is van ige is.
1: Ha tanítványok akarunk lenni, igen. De ha nem akarunk, akkor meg miért?
2: Na, akkor tehát akkor megint egy...
1: Miért foglalkozzon velünk Jézus, nem? Hát...
0: Akarsz tanítvány lenni, András? És Szabolcs, én
2: hát
0: szeretnék.
2: Tanítványok vagyunk.
0: Sőt, igen.
2: Azért Laci, is beszélünk most erről.
0: Tehát akkor, ha akarunk tanítványok lenni, már pedig akarunk.
2: Akkor adjuk tovább szóban. Hát mit most mi ezt tesszük, hogy szóban
1: sőt,
2: adjuk
1: sőt, tovább. Hát utána, bocsánat, tehát ezt mondtad tanítványoknak. De utána jött egy második lépés, Saul, Pál. Aki majd később magát átnevezte Pálnak, hogy ne, mert a Sault nagyon utálták, azt mondták, ez a leggonoszabb ember a Saul. Akkor ezt a szót kitörölte Pál, de őt is megszólította Jézus, ő elfogadta, megtért, de azt üzenik neki, hogy a kiválasztott ember vagy azért, hogy hirdesd az evangéliumot az egész világ, vagyis lépjél ki Izraelből, és hogy az egész világot akkor próbáljuk meg megszólítani, hogy mindenki tudjon arról, hogy van Isten és van Jézus. De azt is mondta neki Isten, hogy megmutatom neked, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért. Mert hát tudjátok, hogy valóban, akik Jézus mellett kiálltak Izraelben, azokat mind szinte megölték, üldözték, minden. Tehát, hogy szenvedni fogsz az én nevemért, és mégis bevállalta. Akkor mindenki gondolja át, hogy ő bevállalja-e, vagy ha azt mondják neki, hogy majd szenvedni, jaj, nem, én nem akarok szenvedni, akkor visszalépek, kész, és csak magammal foglalkozom, nem?
0: És mi bevállaljuk?
2: Hát bevállaltuk már, hát persze, ezzel a műsorral is bevállaltuk.
0: Helyzetben bevállaljuk, tehát ahol például van biztos most is olyan hely, ahol igen keményen bánnak azzal, aki megvallja, és hogyha olyan helyen élünk mi, és olyan helyzetbe kerülünk, akkor mit mond a szánk? Letagadjuk, és azt mondjuk, hogy nem, nem, mi nem is ismerjük, jaj, nem, mi nem vele voltunk, vagy pedig azt mondjuk, hogy igen,
2: egyáltalán felvállaljuk minden helyzetben, ez itt a kérdés.
0: Ma már egyébként én igen, azt gondolom, régebben nem vállaltam fel szerintem minden helyen, minden helyzetben, de ma már igen. Te?
2: Húha.
0: Zene alatt végig gondolod?
2: Igen.
0: Egy perc gondolkodási idő. Jó, rövid lesz a zene, mindjárt visszajövünk. Addig tűnődj rajta, ez a Bibliáról másképpen című műsor.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Visszajöttünk. András, jöhet a kérdés megint hozzád, hogy minden helyzetben vállalod, megvallod, és kiállsz? Magamnak is feltehetem.
2: Természetesen egyszer. Igen, kiállok, és megvallom, és ez...
1: Valami miatt gondolkoztál egy kicsit rajta, hogy lehet...
2: Még most is próbálom megfogalmazni, hogy ez...
1: Jézus mellett nem fejeztem be a kérdést, hogy Jézus mellett kiállsz-e és vállalod?
2: Igen. Az a kérdés, hogyha már kérdéssel válaszolhatok, hogy vajon ez szituáció függő, mert hogyha már azt mondanám, hogy szituáció
1: akkor nem.
2: Függő, akkor meg természetesen igen. Azt mondanám, hogy nem, de egy olyan közegben, ahol mondjuk te fenyegetve érzed magad.
1: Az életemre nézve, hogy mondjuk
2: igen, akkor kiállsz mellette? Mert ugye onnan indultunk.
1: Hát az már egy jó nehéz kérdés, igen, mert
2: onnan
1: ott
2: indultunk.
1: Lehet... Igen. Az egy nehéz kérdés.
2: A tanítványai kiálltak mellette mindig, még akkor is, hogyha hát, fenyegetve érezték magukat.
1: Nem mindig. Volt persze, aki nem. Igen, és így tudott beteljesedni az írás, ezt már emlegettük, de hogy mi hogy vagyunk ezzel, emberi módon vagyunk szerintem mi is ezzel, hogy lehet, hogyha megijedsz, hogy most azonnal vége az életednek, ha kimondod a nevét, akkor lehet, hogy nem meri az ember kimondani, de lehet, hogy pont azért akkor is. A múltkor azért, mikor erről beszéltünk, én azt el tudtam képzelni, hogy az ember akkor is kimeri mondani, és csukott szemmel is szinte tudja hinni azt, hogy valami történik, és mégiscsak életben marad, tudnám hinni. Most ebben a pillanatban tudnám hinni, de meg is tesszük vajon?
2: Most az a kérdés, hogy kerülünk egyáltalán olyan nem. helyzetbe, feltételezhetően nem kerülünk olyan helyzetbe, ahol egyrészt kínos lenne ezt kimondani, mert nincsen olyan, körülöttünk nincsenek olyan emberek, akik előtt ezt
1: nem így... is kínos. Nekem például üzleti helyzet volt, ahol másodpercek teltek el, és csak vártam és hallgattam egy darabig, ahol tulajdonképpen egy üzleti helyzet, egy együttműködésben, ahol tulajdonképpen a jó Istent érte szidalomot előttem, a másik fél gyakorlatilag
2: részéről,
1: és ott másodpercek teltek el, és valahogy ott végigszaladt bennem, hogy most akkor én elkezdem mondani azt, ahogyan én gondolkozom, akkor itt semmilyen üzlet nem lesz. De végül elkezdtem mondani, hála Istennek, hogy elkezdtem mondani. Valahogy ezt úgy elfogadta a másik fél, szerintem azt, amit én így mondok, gondolok. Mi több, emlegetni szokta a jó Istent néha nekem, tehát igaz is lehet, hogy hosszú távon
2: tudjuk, hogy olyan közegbe jársz, mármint üzleti környezetbe, ahol
1: vannak hívő emberek.
2: Ahol innen vannak hívő emberek,
1: tudom,
2: és...
1: Tudom meg egyikről a másik után, hogy ő is imádkoznak étkezés előtt. Na hát, te is.
2: Tényleg. És a felszólalásokkor, igen? Amikor ugye bemutatják a saját dolgokat. Vállalkozásaikat, akkor valamilyen formában érintik.
1: Van, aki igen, azt képzeld el, igen, van, aki a jó Istent emlegeti. És nekem az olyan öröm, hogy szinte, mintha egyre gyakrabban tennék. Na,
2: és te emlegetted?
1: Nem tudom. Ebben szerintem köszönésemben, meg amúgy is úgy beszélgetésekben biztos.
2: Köszönésedben.
1: Igen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Hozhatok egy gondolatot? Mégpedig azt, amelyiket még az előző adás végén ott hagytunk, kérdeztem én akkor, Isten káromlás-e, ha szidom magam? Ez volt a kérdésem a múltkori adásban.
1: Hát szerintem igen. Nem. Hát nem, hát hogyha saját magadat nem tudod teremteni, akkor miért káromlod Isten?
2: De ez ennyire átfedi egymást az, hogyha saját magadat szidod. Egyáltalán nem is tudom, hogy hogyan lehet, hogy lehet saját magamat szídni. Mondtad, hogy
0: igen,
2: te
0: is
2: valamilyen formában ezt már tapasztaltad is.
0: Igen, én szerintem, igen.
2: Most akkor ezt a titkot elárulod?
0: Én elmondtam szerintem a módkor is. Most analizáljunk engem, hogy szidom magam.
2: Legalább tudjuk, hogy milyen
0: kivel
2: helyzet...
0: Kivel álltok szemben?
2: Milyen helyzet jöhet elő ahhoz, hogy valaki szídja magát.
0: Igen, igen, igen. Jó, például amikor egy olyan cselekedetet tettem, amit nem kellett volna, hirtelen indulatból. Például és a múltkori beszélgetésben is pont ide lyukadtunk ki, hogy Laci mondta azt, amit én haza is vittem magammal, hogyha jobban uralkodik az ember az indulatain, akkor például nem csinál olyat, ami után később szidhatja magát. De a múlt adásban is végigbeszéltük, hogy lényegében az, hogy este például lefekvés előtt az ember végig gondolja a napját, az egy helyes dolog, amit rosszul csináltam, belátom és akarom kijavítani, ez mind helyes dolog. Szidni nem helyes.
2: De mi az, amikor szíd? Hogyan szidod saját magad?
0: Lehet, hogy sehogy. Csak
2: szerintem
0: annak
2: sehogy. Ez az, hogy átgondolsz bizonyos dolgokat este, de a lefekvés előtt, hogy most
0: még,
2: ezt
0: hogy
2: jól
0: rosszakat
2: tettem,
0: mondok
2: vagy...
0: magamról egyébként, az mégiscsak az, mert nekem egyszer a templomban mondta egy beszélgetésben, sokan voltunk férfiak, és egy professzor ember jött oda hozzám, és azt mondta, hogy Szabolcs, amit te csinálsz, szerintem ez szinte már Isten káromlás, hogy itt saját magadat szidod, hogy ilyen rosszakat csináltál, meg olyan rosszakat csináltál, meg rosszul bántál ezzel, meg rosszul bántál azzal.
2: Innen jön ez a gondolat, hogy valaki ezt mondta neked, hogy ez szinte már Isten káromlás?
0: Nem is szinte, mert tényleg az. Ezt és meg is kérdezte.
2: Azt mondta, hogy
0: ez már vagy egy évvel ezelőtt történt, azóta nemrég, pár hete megint megkérdeztem tőle, hogy jól emlékszem, hogy te akkor azt mondtad, és igen, nem akart vele megbántani, mondta. Hát mondtam, egyáltalán nem bántott meg, sőt, köszönöm szépen, mert azóta is ezen gondolkozom. És most is azt gondolom, hogy igen, ez egy jó rávilágítás valóban. Ha én itt saját magamat tényleg így ostorozom, és másoknak is direkt rosszakat mesélek magamról, hogy hát én ezt a rosszat is csináltam, meg azt a rosszat is.
2: Túlságosan őszinte vagy próbálod...
1: Egyáltalán egyébként is, na, hogy igen, ne magunkkal foglalkozzunk,
0: na,
1: a legtöbbet.
0: Önimádó. Most meg ezért szidom magam. Ezek azok a szidalmak, most kihoztátok belőle.
2: De ezek nem azok. Most de elvileg. Nagyon jól mondta László, hogy nem magadról kell szóljon mindig a történet.
1: Szóval de én ezt szoktam mondani, amikor jönnek emberek, kérdezik, hogy hogy vagy. Mint így válaszolok, vagyok, ahogy vagyok. Hát ez... Mert hogy Isten is ezt válaszolta Mózesnek. Nem adott magának egy nevet. Egyébként itt a világon, itt is tilos ez, nem? Nem
0: szabad,
1: hogy... Hát nem szabad nevet adnod magadnak.
0: Nem?
1: Hát amikor születsz, ad neked a szüleid, illetve az állam rögzíti. De Isten nem akart magának olyan nevet, hogy na akkor majd erről beszéljen mindenki, hogy mi a neve. Azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. Én meg vagyok, ahogy vagyok. Nem elég ez nekünk.
0: Lehetne adnunk egyébként nevet magunknak még?
1: Hát itt
2: de ahogy... ez az elmének a játéka, hogy ilyennel foglalkozunk, játékon, hogy most még nevet
1: nem,
2: adunk
1: hát egyszer...
2: magunknak. Miért? Mert szebbnek, jobbnak, érdekesebbnek szeretnénk tűnni.
1: Nekem voltak olyan ismerőseink gyülekezetben, akinek olyan neve volt, ami nagyon nem tetszett neki. És amikor a szülei is meghaltak, hogy már csak ők maradtak, akkor azt mondta, na jó, akkor átnevezzük magunkat, de ehhez be kellett menni a belügyminisztériumba. hogy ott jóvá hagyják. Mert ugye rögzíteni kellett, mert ugye a nevünk az csak az állam engedélyezéssel lehet megcsinálni.
0: Hát, jó munka, én Molnár vagyok, most gondoltam már, hogy lehetnék normál. És hát most nevettek rajta, de tényleg gondoltam.
2: Érdekes, hogy a Janovics és is csével volt írva, és a nagy tatán változtatta meg.
0: T-es, hogy elegánsabb legyen?
2: Azt aztán nem tudhatom, mivel hogy nem beszéltünk erről.
0: Nem, de találkoztál vele?
2: Igen, amikor még 3 éves voltam.
0: Oh. És azóta
2: csak
0: mindenki TS-es.
2: És azóta vagyunk TS-sel. Ez ilyen magyarosítás? Lehet. Nem tudom.
0: És Laci, téged hogy hívnak?
2: Hívnak, ahogy hívnak.
1: Hát én ugyanígy sosem.
0: Nem változtatott?
1: Illetve hát
0: Erdélyi.
1: Nem emlékszem, nekem apám sem mondta meg, hogy miért vagyunk mi erdélyiek. De amikor Erdélyben voltam, akkor én mondtam nekik, hogy na látjátok, akkor ti csak itt laktok, de én vagyok az erdélyi.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs.
1: És honnan indultunk, Szabolcs?
0: Talán onnan, hogy Isten káromlás-e, ha szidom magam.
2: Meg kéne tanulni mindenkinek úgy, amit nekem már gyerekkorom az iskolába tanítottak, hogy az öndicséret büdös. Ez ugyanezt jelenti, nem? Ha a szidás, akkor az is büdös, nem? Ne dicsérjem magam, ne szidjam magam. Nem.
1: Ez egy nagyon jó megközelítés, László. Tehát, hogy ugyanaz. Teljesen mindegy, ugyanaz. Hogy melyik oldalról nézzük.
0: Megkérek majd valakit, hogy szidjam.
1: Az öndicséret, vagy az teljesen, de hát nem is hallottam.
2: Ne én ítélkessek magamról se, másokra se. Másokról sem.
0: Na ez lesz akkor így a következő van. Témánk egyébként.
1: Na, hogy?
0: Jó, hát mert felírtuk, ezt még te hoztad András korábban, de ezt tényleg csak zene után egy pici zenére, akkor dőljünk hátra, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, ez oké. Okay. Idéztünk Máté leveléből, véleményezés, ítélkezés. Beszéljünk róla mindenképp, hogy másokat megítélni, ítélni, elítélni. Magunkban.
1: De nem csak másokat.
2: Hát meg magunkat. Saját magamat sem.
1: Saját magad.
0: Na jó, hát akkor hátradőlünk egy picit, és utána visszajövünk ítélkezés kapcsán. Tegyük meg, igen, ez igen. A Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt jövünk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk hárman vagyunk, és véleményezés, ítélkezés, ez lesz most az a gondolat, ami mentén mehetünk tovább. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez a kiinduló pont Máté leveléből, Máté 7:1-5. Tehát ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Na most hadd kérdezzek egy olyat magamtól is, mint hármunktól, hogy előítéleteink kikkel szemben vannak. És akkor én szívesen megkezdem a sort, de ha akarod, András...
1: De hát az előítélet az más, előítélet. Mint az ítélet, hát, hanem amikor még megelőlegezed hát, valamit.
0: Okay. Csak ránézel, meghallod az első két szavát, és már magadban, már gondolsz is róla mindenféle.
1: Biztosan nem.
0: Nincs ilyen?
1: Nincs.
0: Na, akkor mondok egy példát, mert nekem van.
1: Na.
0: Ha valaki saját magáról jókat kezd mondani, nagyon jókat, saját magát dicséri, akkor én már ott elkezdem magamban ítélgetni, hogy na, hát azért biztos nem olyan jól van az ott minden, és lehet, tehát nekem ez például szerintem szinte kikapcsolhatatlanul mindig ott van, hogyha valaki önmagát nagyon fényezi, dicséri, hát akkor nekem meg is van a véleményem, hogy pedig elvileg őt se kellene akkor megítélnem, mert lehet, hogy igaz. Amit mond.
1: Teljesen mindegy, hogy igaz vagy nem igaz.
0: Te nem meg tudod tenni, hogy nem ítélkezel, mert nem
1: azt észrevettem saját magamon, hogyha megyek az utcán, és szembe jön egy tártepő, akkor azt észreveszem például.
0: És az neked jó vagy nem jó? Tehát tetszik vagy nem tetszik?
1: A lényeg az, hogy észreveszem. És már itt van a probléma, amikor ezt észreveszed. Tehát nem szabadna észrevegyed. És hát, gondolom, hogy ez... De érdekes, hogy azt már azt is észreveszem, hogy észrevettem.
0: Na, hát ez már egy lépés. Egyébként én meg azt veszem észre, hogy nagyon sokszor nem veszem észre azt, hogyha valakinek például a bőrszíne egész más, hogy egyszerűen nem tűnik fel nekem. Ennek én szoktam örülni.
1: Az biztos, hogy jó.

0: Laci, te mit mondasz? Te tudsz előítéletmentesen járni kelni?
1: Itt az alap a probléma. Na. Ha te nem tudsz teremteni.
0: Teremteni?
1: Létrehozni. Igen? Egy embert. Akkor miért ítélsz? Szerintem csak az ítéljen, aki létrehozott bennünket. Mert az igazságot igazából csak Isten tudja. Isten azt mondja, hogy a bűneiért mindenki bűnődik majd. Ő az ítéletet meghozza, de nekünk, mondom, nem szabad ítélni, és főleg az új szövetségben, ebben az új világban, amit Jézus adott nekünk át, hogy na akkor kezeljük. Ő itt azt mondta, hogy itt most már ne is ítéljünk, itt most már ne bíráskodjunk egymásra, oldjuk meg a problémákat, de ezt ne csináljuk. Oldjuk és a világ viszont egyértelműen teljesen abba az irányba ment, amit Kain és Ábel története hozott.
0: Még
1: vagyis
0: pedig?
1: Ádám és Éva első gyermekei, mert ő is megítélte a testvérét, megölte, de és onnantól kezdve a világban mindenki szinte átveszi ezt a dolgot, ahelyett, hogy követnék azt, amit Isten javasolt nekik annak idején.
0: Megítélnünk jó, hogyha meg tudjuk ítélni, hogy ez jó vagy nem jó bibliai alapon.
1: De a véleményezés is ugyanolyan, hogy szerintem csak a jó véleményt illik, tehát terjeszteni.
2: De állítólag már, egyiket sem.
1: Lehet véleményem valaki, de azt ne. Ne, hát a jót igen, de...
0: Hát amit szeretettel, mert, nem úgy
1: van. De az sem biztos, hogy igaz. Tudod, igen. Hát ezért már Jézus is, amikor ott volt a kereszten, mondta Jézus, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És mondom, tényleg ez egy ilyen dolog a világon, hogy mi nem igen. tudjuk mi emberként igazsággal, meg szeretettel, jótékonysággal kezelni ezeket a dolgokat, úgyhogy nem illik ítélkeznünk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Most akkor hogy vagyunk, Laci? Neked vannak előítéleteid? Elkapod magad, néha nyakon csíped saját magad, hogy hát most előítéletes voltál?
2: Hát nem, nem.
1: Nem csíped el magad? Sajnálom, vagy nem is vagy?
2: Igen,
1: vagy
2: az ítélkezés azt nem.
1: Tudod nem csinálni? És ha tudod, hogy tudod?
2: Hát igen, mert mindig én is félnék attól, hogy
1: megítélnek.
2: Én nem szeretem. Kezdettől fogva próbáltam, hogy én azért is lettem jogász, mert az igazságot már akkor is szerettem, akkor mondom, na jó, akkor legyek jogász.
1: De hát az pont ez
2: az igazság,
1: véglet.
2: Igen. És ezért...
3: Hát meg a jogászoknál az igazság az nagyon távol van.
2: És, de figyelj, hát jogászok megtaníthatják az embereket.
1: Megpuhíthatják?
2: Hát nem, például, nem, hát például... Vannak olyan dolgok azért a világon, amik szerintem jó. Például egy bíró nem ítélhet el bárkit úgy, hogy az ellenfelét is ne hallgassa meg.
1: Meghallgatja, de hát utána csak elítél.
2: Hát mert hogyha mi kapunk egy véleményt,
1: és
2: rögtön elítélünk bárkit, miközben nem ellenőrizzük, hogy ja, de tényleg.
3: Sokszor az sem elegendő.
2: Nem, hát ha valakiről mondanak, hogy ez igen, akkor tőle meg kell rögtön kérdezzem, na hogy jó, igaz, hát jó mondanak róla. Mert egy bíró nem hozhat ítéletet, hogy mind a két oldalt ne használja, vagy ne hallgassa meg. Sőt, általában ez úgy volt, hogy együtt. Tehát nem külön-külön,
1: hát jó.
2: Hanem együtt volt, egymás mellett ülnek, vagy egymással szembe, hát és mind a kettő hallgatja a másikat, utána ellenőrzik, és utána mindenki hoz még tanúkat is, stb.
1: Na, hát ez az, és sokra megyek én vele, hogyha én csak 5 tanút tudok hozni, a másik oldalon meg hoznak 25 tanút, meg mindenkit nyugodtan maguk mellé állítanak, és aztán a bíró meg azt mondja, hogy szavarcs, vagy tudom én, kötél általi, mert mindenki azt mondja, amit egyébként nem is csináltam.
2: Ezért mondjuk azt, ezt mondja a Biblia, hogy bízzunk Isten ítéletében, mert az példát fog nekünk mutatni, és ő majd ugyanolyan új világot szeretne, én szerintem, hogy ne legyen harc, gyűlölet, ítélkezés, küzdelem egymással.

0: mércéket is felállítunk más emberekkel szemben.
1: Azt mondjuk talán nem annyira, én azt hiszem, mert azt tudom mindig elképzelni, hogy na, azt szerintem én el tudom képzelni, hogy bármi meg tud történni, a leglehetetlenebb ember is tud teljesen másképp viselkedni, mint ahogy ő egyébként szokott. Ha éppen mi találkozunk össze, ilyeneket mindig tudok elképzelni, meg feltételezni.
0: És hogyha már ismerted, és akkor miért szétállítasz fel?
1: Hát, na látod, ha már bejáratva valakit 100 éve ismerünk, igen, hogy akár az lehet egy családtag, és már több ezerszer találkoztunk, akkor már ott is könnyen lehet, hogy már eleve úgy megyünk oda, hogy most ő úgy lesz ott, ahogyan az első 1000 alkalommal is volt. Pedig,
2: nem, hát az arany szabály.
1: Na?
2: Nem arról akarsz beszélni?
1: De biztosan, csak még nem tudok róla.
2: Na? Hát dehogy nem, az, hogy nem. Mindenki azt csinálja a másikkal, amit szeretne, ha vele is csinálná.
1: Ezt akartam mondani?
2: Hát, ha azt akarom, hogy engem ítéljen meg mindenki, jó, hát akkor én is megítélek mindenkit. Ezért ez egy ilyen arany szabály, hogy ne csináljuk azt. Illetve...
1: Engem nem zavar, ha megint.
2: Illetve, ilyen, amit mondtál az előbb.
1: Nem.
0: Igen.
2: Szerintem erre is figyeljen mindenki, hogy mindig várjon, mert egy idő után lehet, hogy teljesen...
0: Más lesz a vélemény.
2: A bíróság is, figyelj, sohasem tudod elintézni, hogy beadod a bíróságra a vádat, és egy nap alatt hozzanak ítéletet. Nem. Hosszú ideig csinálják, mindig várnak, mert mindig jönnek új dolgok, új gondolatok, stb. Jó?
1: Időhúzók.
2: Igen.
1: De jó, így van. Na, egy dolgot viszont tudok mondani, hogy arra mindig törekszem, hogy amikor valakiről az ő jelenléte nélkül beszélgetünk, tehát nincs itt valaki, és úgy beszélgetünk róla, akkor én azt mindig kérni is szoktam, ha véletlenül elferdülne a beszélgetés, hogy úgy beszéljünk róla, hogyha bármelyik pillanatban ő belép, akkor tudjuk folytatni azt a beszélgetést.
0: Na, ez egy szép gondolat törekvés. És törekvés, és mindig meg is történik.
1: Hát aztán az nem jelenti azt, hogy mindig megtörténik, és néha ne gondolnék valakiről olyat magamban, hogy... De ez egy törekvés.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hát akkor ítélkezésről most ennyit. Mindenki iránt a jóra törekedjetek, írja Pál az első levelében a tesszalonikaiakhoz, 21. vers. De mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Zárhatjuk így az ítélkezést, megítélést.
2: A jót tartsátok meg,
1: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.
2: Honnan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz?
1: Ellenőrizzük a Biblia alapján. Mit szólsz hozzá, Laci?
3: Hát igen, igen. Én most láttam megint egy filmbe, összejönnek emberek beszélgetni, de azonnal mindegyik szinte így kiabál, hogy ne, ez így, miközben azt kéne, hogy mindegyiket meghallgatni, nem? És utána akkor átgondolni, hogy nem, mert mindenki mást mond ugyanarról az esetről, és nem, mert az, ahogy én gondolom, így van. Szóval ezt nem kéne csinálni senkinek, hanem nyugodtan összejönni, beszélgetni, mindenkitől kapunk gondolatokat.
1: És ez milyen szépen meg tud történni, lehet, hogy már emlegettem, és pont évekkel ezelőtt ebben a műsorban történt egyszer Andrással, neked már biztos mondtam, András, hogy valamit mondtam, én adásban, te pedig válaszoltál rá. És amit válaszoltál, az bennem indulatot gerjesztett, hogy miért mondasz ilyet, András, én nem is ezt gondoltam. De akkor csendben maradtam, és figyeltelek téged, és hallgattalak, és aztán szépen fordult vissza a gondolatod, és végül kezdted megvédeni azt, amit én mondtam, és végül azt mondtad, hogy de végül is Szabolcs nem is azt akarta mondani, és végül megvédtél, és én anélkül, hogy megszólaltam volna, megoldódott minden.
2: Úgyhogy nem szóltál bele, pontosan. És nem voltál indulattal.
1: De az elején még indulattal voltam, hogy ekkora zagyvaságot hogy lehet gondolni, megmondani, de nem mondtam ki semmit, csendben maradtam, és te magad védtél meg engem.
2: És az, amit szerettem volna mondani, az feltételezhetően ugyanaz volt, amit te mondtál.
1: Hát ki tudja, mi volt, de végül magától
2: másféle megoldódott. Másféle úton egyébként. Megközelítve.
1: Igen. Na hát, ennyit az ítélkezésről?
2: Ennyit az ítélkezésről.
1: Jó, pár pillanat.
2: Tovább.
1: Megyünk mindjárt, pici zene, és jövünk, ez a Bibliáról másképpen című műsorban.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Arról gondoltuk, hogy pár szót váltunk itt most, hogy Jakab az Úr testvére, és külön én kértem egy kis segítséget is, és kaptam is, van egy kiadvány, ami Jakab az Úr testvére. Talán pont ez a címe a kiadványnak is. Ezt most el nem hoztam, de kimásoltam belőle pici részletet.
1: Jakab, mit tudunk Jakabról?
0: Jakab Jézushoz fűződő családi kapcsolatát másodlagos fontosságú kérdésnek tekinti ez a kiadvány is.
1: Másodlagos?
0: Nem az a legfontosabb kérdés, hogy ő tulajdonképpen kinek a kie, de még azt
1: de
0: is...
1: De érdekes, hogy nem nagyon foglalkozunk különben sem azzal, hogy ki a testvér. Egyáltalán én nem is tudtam, hogy van testvére.
0: Most ebben a kiadványban például egy picit idézek ebből a kérdést, vizsgálva a legvalószínűbb értelmezésnek a Helvidiuszi nézetet tartjuk, írják ott, amely szerint Jakab a többi testvérhez hasonlóan József és Mária gyermeke volt. De ez is igazán ezt tényként nem tudjuk, mert sehol nincs teljesen egyértelműen leírva, sok mindent lehet tudni Jakabról, az Úr testvéreként emlegetik, de ilyen teljes bizonyossággal nem lehet ezt így tudni, legalábbis amennyit én ebből tudtam kibogozni. Az Új Szövetség két helyen ír Jézus származásáról visszafelé. Tehát Máté evangéliumában és Lukács evangéliumában is le van vezetve Ábrahámtól Jézusig. Máté szerint 41 generáció telik el Ábrahám és Jézus között, Lukács szerint 56.
2: Van egy személy, na, ami viszont
0: na,
2: mind a kettőben Dávid.
0: Dávid.
2: Ő attól a családtól származik, Dávidtól.
0: És akkor milyen érdekes?
1: Mária Dávid vonalon van.
2: Igen, igen, Dávid vonalon, így van. Így.
0: És abban is milyen érdekes belegondolni, hogy ez tulajdonképpen nem rég volt Jézus, és nem rég élt, 2000 éve élt, és az őt körülvevő személyek is, sőt, az ő édesanyja is, az ő nevelőapja József is nem rég éltek, 2000 éve éltek, nekik is voltak még gyermekeik. Azt tudjuk, tudjuk, tudjuk, ezt talán a Biblia is írja.
2: Utána, igen.
0: Közben utána.
2: Utána.
0: Utána, előtte nem?
2: Hát igen, előtte, igen, nem? Mert azt amikor tudjuk, összejöttek, akkor már
0: első
2: akkor
0: volt.
2: Már Máriának, és akkor
0: Jézus volt
2: Józsefnek
0: az első.
2: El kellett ezt ismernie, igen, hogy ő Mária nem paráználkodott, igen, hanem el kellett hinnie, igen, és elhitte.
0: Abba nektek nem érdekes belegondolni, hogy mivel ez nem rég volt, hogy Máriának, Józsefnek a további gyermekeinek a leszármazottai valahol most is köztünk élő emberek.
1: Nagyon jól mondod, hogy valahol itt van a vérvonal köztünk.
0: Ugye milyen érdekes ez tény?
2: Igen, igen.
0: Végig gondolni, és vajon hol lehetnek, mit csinálhatnak.
2: És nem is zsidó testvéreket kérdezzétek meg.
0: De biztos nem
2: hát,
0: tudják.
2: Hát, ha ismeri valaki, mert a nép, vagy a nemzet, főleg a törzseket rögzíti csak, de nem a családokat.
0: Valaki tudja, sőt, valakik tudják, sőt, valaki eleve az, a család tagjai. Ki tudja, hogy micsoda szerte ágazó
1: már
0: család.
1: Mármint Jézus leszármazott.
0: Hát a szüleinek a...
1: Jézus szüleinek a leszármazott. A,
0: igen, leszármazottai.
1: De akkor Jézus rokona, ugye?
0: Hát igen, igen, igen. Olyan érdekes ebbe így belegondolni.
3: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Janovics András, Erdély László, Molnár Szabolcs, itt vagyunk. Minden hiába való. A prédikátor rengeteg mindent felsorol, hogy mi az, amit csinálhatunk, ő mi mindent próbált ki, mennyi mindent tett ő az életében, és akár mit vizsgált, akár mit csinált, végül mindig arra jutott, hogy ez is hiába valóság. És a 12. fejezetben már minden hiába valóság írja.
1: Jó, de a 7. fejezetben meg azt köszönöm, írja, hogy igen? Sok mindent láttam, na? Hiába való életemben.
0: Na hát az élete is hiába való. Hanyadik versben mondtad ezt? 7. fejezet.
1: 7. fejezet.
0: Igen.
2: 15-ös vers.
0: 15-ös. Sok mindent láttam. Hiába való életemben. Van olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz, és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz. És akkor folytatjuk.
2: Mert hogy az élet az nem...
0: Nem kiszámítható.
2: Hűha, nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, hogy az élet nem igazodik a gonoszsághoz és az igaz léthez.
0: De egyébként meg igazodik szerintem, mert magát... Mert? Hát mert magára húzza a vacakságot, az, aki vacakságot tesz, erről is ír a Biblia.
2: Azt kapod, amit adsz, vagy azt,
0: hát, előbb-utóbb, de lehet, hogy 100 éves kor, amíg fogok élni, és megkeserítem gonosz módon sok mindenkinek az életét, és mások meg, akik csak 25 évet éltek, néznek, hogy most az meg már 100 éves, már 70 éve gonoszkodik, és még mindig él.
2: Igen, hát ez pontosan így csodálkoznak rá, na, az emberek, hogy nézd meg, hogy egész életében milyen rossz ember volt, és mégis
0: mindig csinálja.
2: És még mindig csinálja. Jó,
0: minden
2: tehát ez a
0: hiába valóság.
2: Ennyi volt.
0: Isten nélkül minden hiába valóság. Én erre jutottam ennek kapcsán.
1: Ez azt jelenti, hogy igen, mi semmiképpen ne akarjunk olyan világban élni, ahol nem
2: amit
1: Istenem,
2: mi határozunk
1: hiszen
2: meg.
1: Hiszen ő teremtette ezt a világot, a mennyet és a földet. Ezért nélküle mi teljesen más irányba mászkálnánk.
2: Hiába
1: mindig,
2: valóak vagyunk.
1: Hiába való.
0: És egyébként nekem most állt össze igazán, hogy a minden hiába valóság, az korábban olyan szomorúnak tűnt, hogy jó, hát akkor semminek nincs semmi értelme, de ez igazából csak azt jelenti, hogy nem fontos, hogy nem az a fontos, nem az a lényeges. Hogy hiába való, hogy jó, hát lehet éppen ezt is, meg azt is, de nem az a lényeg, nem az a fontos. Mert a prédikátor azt írja, hogy mi mindent csinált, mi mindent próbált, ő maga is. De az mind, rájöttem, az mind hiába valóság, hogy nem az a lényeg. Én ezt most magamnak így fordítom. Az Istenre való figyelés, a vele való együttlét, a vele való kapcsolódás.
2: Az együttműködés.
0: Igen, és arra szánni az időnket, amit a Jóisten sugall. Nem? Nekem egyébként a heti saját magamban az életemben ez a tanulságom.
2: És mikor sugall?
0: Hogy érted, hogy mikor sugall?
2: Amikor
0: figyelek rá.
2: Na, így van, tehát akkor, amikor bekapcsolod a rádiót és fogod az
0: hát
2: adást.
0: Azt így, ja, hogy azt a rádiót, hogy a saját magamat?
2: Igen.
0: Aha. Igen. Vagy a többi zajt lecsendesítem.
2: Vagy a többi zajt lecsendesítem.
0: És csak rá figyelek, és meg is teszem, amit sugall. Jó.
2: Azt hiszem, hogy ennyi volt mára.
0: Jó, én ezt viszem haza magammal. Ti mit visztek? Valamit visztek még haza magatokkal?
2: Nem. Jó. Most csak is szépen hazamegyünk.
0: Jó, ez volt a Bibliáról másképpen című műsor. Köszönjük a figyelmet!

0: Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Szentvér. A keresztény múzeumot érintő beruházás az Esztergom budapesti főegyházmegye 300 millió forintos támogatásából valósult meg. A műemléki védettségű épületben két emeleten 1000 négyzetméter újult meg. Ennek során eltüntették a korábbi elavult belső építészeti és műszaki beavatkozások nyomait, miközben az örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartva megőrizték az épület neoreneszánsz jellegét, frissült az enteri őr, ám a másfél évszázaddal ezelőtti korszak atmoszférája megőrződött. A megújult terekben azonban még régebbi korok szépségei vonulnak fel. A középkori alkotásokon az arany háttérben ábrándos tekintetű proféták imádságban elmerült, mezitlábas szentek sorakoznak. Arcukon a túlvilági ígéret derűje. Megérkezett a Plantáj konferencia 2026-os programja. Idén a felülről témája köré gyűlnek össze, mert hiszik, hogy minden új gyülekezet születése Isten csodája. Az összejövetelen lesznek dicsőítés, igehirdetés, talkshow a missziói együttműködésről, gyakorlati szemináriumok a plántálás különböző területeiről, valódi történetek a gyülekezet plántálás frontvonaláról, majd közös ima és bátorítás nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Zakariás 4:6. Aki gyülekezet plántáló, vagy egy plántálásban szolgál és érdekli a misszió, vagy egyszerűen szeretné jobban megérteni, hogyan születnek új gyülekezetek, azokat szeretettel várják. A helyszín a Montás központ. Az időpont október 3-a. Működik a Kadarkúti gyermektábor. Júliusban minden évben vidám gyerekekkel népesül be a Kadarkúti kastély parkja. A Pünkösdi Egyház gyermektábora immár 39. éve helyszíne a következő generáció megszólításának, közösség formálódásának és elhívásának. Július 11-én Braun Áron dicsőítő koncertje nyitotta meg a Beszélő gyermektábort, ahová

0: A táborozók a dicsőítő csapat dalaira lelkesen énekelnek és táncolnak, majd a hét végére megújulva, sokan a Szentlélek erejével betelve indulnak haza, hogy a hit magvait vigyék gyülekezeteikbe. Osztotta meg első benyomásait és terveit Smélné pap Ágnes táborvezető, aki immár negyedik éve vezeti a gyermekmissziót és szervezi a tábort. Mindenkinek jut egy kedves szava és egy ölelése. Az időjárásról: változékony nyári idő. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél és 27-33 fok várható. Kedden napos időre számíthatunk, felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz és 29-31 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A kispesti evangélikus gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Kondor Péter püspök.

Erős várom Istenünk, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, kérem, hogy foglaljanak helyet. Isten egészen különleges munkája az, hogy erre a mai napra egy ilyen szép igét adott heti igeként, amelyik el fog kísérni minket a következő napokban. Így szól ez az ige, fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ugye az Isten tisztelet kezdetén mindannyian el tudunk gondolkozni, hogy ennek a mondatnak mennyire igaz a második fele. Az első fele az biztos, fölöttünk ott ragyog az Úr. Kérdés az, hogy a mi életünkben, a mi hétköznapjainkban mennyire látszik rajtunk az ő dicsősége, mennyire látszik az, hogy hozzátartozunk. És különösen hangsúlyos ma ez a kérdés, amikor úgy tesszük föl, hogy mennyire látszik a mi párkapcsolatunkon, házasságunkon, gyermeknevelésünkön, hogy hozzátartozunk. Azt gondolom, egyikünk sem mondhatja el, hogy tökéletesen, sok bukás, sok esendőség van bennünk, de Istennek hála itt lehetünk, ő megőrzött, megtartott minket, és Istennek hála, hogy most egészen konkrétan, egészen határozottan majd az ő áldását vehetjük. Azok is, akik házaspárként érkeztek ide, azok is, akik most akár egyedül vannak, vagy özvegyek, de így vagyunk együtt Isten színe előtt. És így vannak velünk azok a testvéreink, akik szomorúságot hordoznak, hiszen az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Szemők Sándorné született Árvai Mária testvérünket. Isten adjon vigasztalást az itt lévő családtagoknak, és az áróoltári szolgálatba imádkozni fogunk elhunyt testvérünkért és az ő szeretteiért. És ezek után köszöntöm nagyon sok szeretettel a mai igehirdetőnket, Kondor Péter püspök urat, akit a Déli Evangélikus Egyházkerület választott meg az elmúlt esztendőbe püspökének, és most köszönjük, hogy a sok-sok szolgálata között eljött Vekerletelepre és ide a mi gyülekezetünkbe, és legyen Isten áldása a szolgálatodon és életeden. A mai Isten tiszteletünk kezdetén egy reggeli éneket fogunk énekelni, utána pedig egy nagyon jól ismert, nagyon szép imádságot a családi otthonokért.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr dicsősége megjelenik, és minden test látni fogja. Uralkodik az Úr, örüljön a föld, mert igazság és jogosság az ő trónjának alapja. Az egek hirdetik igazságát, és minden nép meglátja dicsőségét.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Megvallom előtted, örök Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, és ezért kárhozatra méltó vagyok. De végtelen irgalmathoz menekülök. Bocsáss meg vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.

Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.

0: Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy a megdicsőülés hegyén egy pillanatra megmutattad szeretett fiad dicsőségét. Add, hogy meg ne tévesszen minket szolgai formája, hanem benne ember szereteted jelét lássuk. Őt hallgassuk, őt kövessük, őt dicsőítsük meg szolgáló szeretetünkkel. Amen. Kedves testvéreim, ahogy az imádságban már hallottuk, utalás volt Jézus megdicsőülésére, és ez a mai oltár előtti igénk, ezt hallgassuk most meg, ahogy megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 17. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen.
1: 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, és íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ráhallgassatok. Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek lefelé a hegyről, megparancsolta nekik Jézus: Senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az ember fia a halottak közül. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el az apostoli hitvallást.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és köszönöm szépen a kedves meghívást és fogadtatást. Lelkész úr már idejében igyekezett ezt a mai vasárnapot, a házasság hetének, ugye a nyitó vasárnapját lefoglalni, hogy legyen alkalmam eljönni, ahogyan itt az előbb kérdezték, hogy mennyire sűrű a püspöki program. Ugye a testvérek tudják, hogy nyár óta töltöm be ezt a tisztet Gáncs Péter püspök úr utódjaként, és mondtam, hogy általában olyan fél évre tele van minden péntek, szombat és vasárnap. A hétköznapok pedig az egyéb ügyintézés és tárgyalások és kapcsolattartás jegyében telik, de a püspöki szolgálatnak és minden szolgálatnak azért a kulcsa itt van Isten igéjében és igéje körül. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy az igazi, a non plus ultra, hogyha szabad így fogalmazni, az, hogy lelkész lehetek. Nem az, hogy esperes vagy püspök, valamilyen tisztségviselő, hanem hogy Isten igéjét hozhatom az emberek elé, hogy bizonyságot tehetek arról a szeretetről, ami az én életemet is megújította, ami elindított annak idején Isten közelében, és amelyik idáig vezetett. És azt gondolom, hogy amikor együtt vagyunk, e körül lehetünk együtt, és az én szívem is itt a legboldogabb, és ezért is igyekszem minden alkalmat elvállalni, ahol Isten igéje körül lehetünk együtt lelkészekként, mert ez a legtöbb, és talán a gyülekezetnek nem kell mondanom, hogy mennyire fontos ez, hiszen egy élő hitű közösségről van szó. Nagyon sokat hallottam már a kispesti testvérekről, és nagyon örülök így kicsit távolról érkezve, hiszen én Békés Csabán szolgáltam az elmúlt majdnem két évtizedben, de teljes lelkészi szolgálatomat, ami lassan 30 év, azt pedig Békés megyében töltöttem. És bár sokat hívtak a déli kerületben és az országban szolgálatra, de a pesti gyülekezeteket nem ismerem olyan közelről, ezért most ebben az őszi-téli időszakban különös hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél több pesti gyülekezetben megérkezhessek, és így jöttem ide is, Vekerleterepre is reggel 8 órakor, és ide is nagyon nagy örömmel. És a testvéreknek a szívére is ezt szeretném helyezni, hogy jöjjenek és örömmel hallgassák Isten igéjét. Deák László kollégánkon keresztül is, akiről hadd mondjam el én, hogy ebben az évben az év lelkészévé választotta őt a déli egyházkerület vezetősége, és ez egy nagyon szép alkalom lesz, ahol Békés Csabán május 18-án a missziói napon szeretnénk az ő szolgálatáért hálát adni, mert az év lelkészének lenni az egy nagyon érdekes és különös dolog, hiszen nem versenyeztetni szeretnénk mi a lelkészeket. Nem azt nézzük, hogy az egyik jobb ige hirdető a másiknál, hanem szeretnénk megköszönni azoknak a hűséges szolgálatát, akiken látszik, hogy szívükkel, lelkükkel, nem csak az ige hirdetői szolgálatban, hanem a pásztori szolgálatukban, az egyéni életükben igyekeznek mindig Isten előtt élni az életüket, és Istenre figyelő módon élni, és azt gondolom, hogy ez az igazi áldás, amikor Isten jelenléte megtapasztalható valakinek az életén, és azt kívánom, hogy Lászlónak, Laci testvéremnek, szolgatársamnak az életén így munkálkodjon továbbra is az Úr, és az ő családja életében, és rajtuk keresztül a gyülekezet életében, hogy áldássá legyünk ott, ahova ő állított bennünket. Lesz még erről híradás, és szeretettel hívjuk majd a testvéreket. Magamról még annyit a házasság hetében, hogy házas ember vagyok, 30 éves házas, még nem töltöttük be, majd júniusban lesz az évforduló. Két gyermekünk van, két egyetemista gyermekünk. Ezért az én Békés megyei feleségem, aki mindig azt mondta, hogy sokat hívtak Budapestre, gyülekezetekbe is szolgálatra, hogyha Pestre akarsz költözni, oda egyedül költözöl. Mert Pesten nagyon nehéz gyereket nevelni, főleg, hogyha vidékről figyeli ezt az ember, hogy hogyan lehet itt a szemünket mégis rajta tartani a csemetéken. De az egyetemista gyerekek megelőztek bennünket. Mindketten harmadévesek budapesti egyetemeken, így az én feleségem is egyetlen szó nélkül és a legnagyobb örömmel csomagol és jön Budapestre, mert ez a család egyesítés útja, és újra egy kicsit még néhány évre együtt lehetünk, hát a már felnőtt gyerekeinkkel, de ebben is egészen különös megtalálni Istennek az áldását és ajándékát.
Feleségem a Sztíló gimnáziumban hitoktató, ahogyan Békés Csabán is az egyházi iskolában volt főállású hitoktató, most itt tölti be ezt a szolgálatát. És így hallgassátok, kedves testvérek, a házasságra is, családjainkra is gondolva most Istennek igéjét, amit megírva találjuk Mózes első könyvének második fejezetében a 18. versben a következőképpen. Isten ezt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítő társat, hozzáillőt. Ez Isten igéje. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a házassággal kapcsolatban nagyon sok bibliai igét idézhetnénk. Jézus maga a hegyi beszédben is egészen meghatározó, hát azt is mondhatnám, hogy szinte megdöbbentő szavakkal beszél a házasságról, és védi a házasságot. Áll ki a régi parancsolat mellett, amit így tanultunk, hogy ne paráználkodjál. Ugye fordíthatjuk ezt így, hogy ne légy házasságtörő, ne törj házasságot. Tulajdonképpen mindegy, hogyan mondjuk. Mert végeredményben ugyanarról van szó, hogy az életünk nagyon sokféle. Vannak olyan lelkipásztorok, lelki gondozók, akik egyenesen azt mondják, hogy az életünk minden nyomorúságának a gyökere, alapja a házasság nyomorúságában van. Jézus megerősíti a parancsolatot, ne paráználkodjál. Sőt, hozzáteszi, hogy ha valaki csak kívánsággal gondol egy asszonyra, már paráználkodott az ő szívében. Aztán itt fűzi hozzá ezeket az egészen kemény intéseket, hogy ha te szemed megbotránkoztad, váld ki azt, ha a kezed, vágd le azt. Ugye emlékszünk ezekre az egészen szigorú mondatokra. Mert mindenféle baj a világban, a férfi és a nő közötti viszonylatban innen ered. Lelki pásztori órákon 98%-ban olyan bajokról beszélgetünk, amelyek összefüggésben vannak a párkapcsolatunkkal. És a gyökere ennek a sok zűrzavarnak az alapoka a házasság problémája. Jézus ezért igyekszik itt helyre tenni mindent. Minden tisztátalanság, minden paráznaság végeredményben nem egyéb, mint támadás a házasság ellen. Vagyis házasságtörés. Minden szexuális megromlás végeredményben a házasság rongálása. Ezért minden paráznaság elleni küzdelemnek a fogó vége itt van, a házasság kérdésénél. És amikor ezen a héten nem csak a mi gyülekezeteinkben, hanem szerte az országban a házasság hetét ünnepeljük, akkor szeretnénk, hogyha Isten közelében gyógyulnának a házasságok. A házasságnak a lényegét, az értelmét kell nekünk újra megtalálnunk. Mentsétek meg a házasságot, az Isten által adott és akart házasságot, és ha megmentitek, akkor megmentitek a családot. Akkor megmentitek a nemzetet. Megmentitek a hazát, megmentitek milliónyi gyermeknek, nőnek és férfinek a boldogságát. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette, és ebben a férfi és női létben van az élet legmélyebb különbözősége, és van mégis a legbensőségesebb vonzalma. Mert egyik sem lehet teljes önmagában, sem testileg, sem lelkileg. Csak a másikra nézve, csak egymással, egymásra kölcsönösen, mert így hordják magukban az élet kiteljesedésének és kielégülésének az ígéretét. Ezért olyan mélységesen igaz, amit Isten így mond, nem jó az embernek egyedül lenni. Valóban nem jó. Hanem a másikra való rácsodálkozás, az egymással való és az egymásra való igény, az egymás iránti vágyakozás, vonzalom, ez a helyes és ez a jó, mert ez az Isten által teremtett, beleteremtett lényege a férfinak és a nőnek. Ezért teremtette, ajándékozta a házasságot. Hogy férfi és nő egymás mellett, egymással szeretetben összekötve, egymást hűségesen segítsék, egymás mellett álljanak minden dologban. Azokban is, amik erre a földi életre vonatkoznak, de azokban is, amik majd az örökké valóságra vonatkoznak. Nem azért köt két ember házasságot, hogy gyermekek szülessenek, hogy gazdasági szövetséget alkossanak. A gyermek nem célja a házassági életközösségnek, hanem mindig gyümölcse. A cél maga az életközösség. És ez az életközösség az egészen különleges lehetőség férfi és nő számára. Ez a legmagasabb rendű szolgálat, amit férfi és nő egymás iránt végezhet.
Itt válhatnak egymás számára az élet csodáinak felfedezőivé, a legősibb és legmélyebb emberi közösségben. A házasságban tudja igazán odaadni magát az ember. Mondhatja ki azt az egyik, hogy én a tiéd vagyok, és te az enyém vagy. És teljesedhet ki az ember lénye a maga legteljesebb harmóniájában. Ha oda tudja adni magát egy másik embernek. És Isten ezt a rendkívül nagy jelentőségű dolgot, a házasságot, amitől a személyiség, a család, az emberiség egésze számára olyan sok függ, hát nem bízza az ember önkényére, nem bízza az ember tetszésére. Isten maga tartja kezében az emberek dolgát. Isten Ádámhoz, mint egy a saját kezével vezeti oda Évát. Ezért mondja Jézus, amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember azt el ne válassza. Tehát az igazi házasság úgy kell, hogy létrejöjjön, hogy Isten két embernek az útját egymáshoz vezeti. Ő adja nekik ezt a csodálatos ajándékot és lehetőséget, úgy rendezi az életkörülményeiket, úgy vezeti a gondolataikat, hogy észrevegyék egymást, megtalálják egymást, hogy elinduljon ez a kölcsönös vonzalom. Ő munkája, hogy a kettő nem kettő többé, hanem ahogyan olvassuk, egy lehessen. Vagyis a házasságok valóban az égben köttetnek. Az ember önmaga nem is tud házasságot kötni. Isten tudja a házasságot megkötni két ember között. Nem az ember találta ki ezt a létformát, hanem az Isten. Ezért nem lehet kihagyni belőle a szerzőt, a házasság szerzőt. És ezért védi Jézus a házasságot ilyen halálosan komolyan és hallatlanul kemény szavakkal. Mert nem a mi szeretetünk, nem a mi hűségünk a tartó oszlopa és a gerince a házasságnak. Nem ez az, ami egyben tartja valahogy, hanem Istennek az a munkája, amellyel egy férfit és egy nőt egybeszerkesztett, összeszerkesztett egymással. Nem emberi jó akaraton, nem pusztán a szerelmen múlik, vagy nemes és jó érzéseken egy házasságnak a tartósága. Mert nem erre kell, hogy felépüljön, hanem Isten az alapja, Isten akarata. Ezért az isteni parancs, ne paráználkodj, ne légy házasságtörő. Az isteni beavatkozásnak ez a tette egészül ki az ember részéről abban, hogy az ember hitben elvállalja, és engedelmeskedik neki. A férfi és a nő mindig Isten hívására válaszol ezzel a szeretettel, vagy ha úgy tetszik, szerelemmel és hűséggel. Isten adja a mi szívünkbe a szeretetet, de ezzel a szeretettel nekünk kell szeretni azt a másik embert. Ez a mi részünk a házasság intézményben. Ezért van az, hogy a házasság kötés alkalmával férfi és nő szeretetet és hűséget fogadnak. De nem egymást szólítjuk meg, amikor az oltár előtt állunk, hanem Istent. Nem azt mondom, hogy fogadom neked, hanem Istennek. És ez a nagyon nagy különbség. Nem egymásnak, hanem az Istennek. Tehát a szeretet és a hűség az embernek mindig először az Istennel szembeni kötelezettsége, vállalása. Ebből következik, hogy a házasság az ember részéről mindig a hitnek a tárgya kell, hogy legyen. Hitbeli ügy. Házasságra lépni azt jelenti, hogy hinni egymásról, hogy az Isten ajándékai vagyunk egymás számára, hogy az Isten szerkesztett össze bennünket egymással, és Isten kezéből vehetjük egymást. És itt van azután a legmélyebb alapja nyilván minden házassági konfliktusnak és az élet minden zavarának. Nagyon egyszerűen ott, hogy az ember kihagyja a házasságából a házasság szerzőt, az Istent. És maga válik azzá, mert az ember olyan valaki, aki igent is mondhat az Isten szavára, alávetheti magát az Isten akaratának, de nemet is mondhat az Isten szavára, és kivonhatja magát az Isten akarata alól. Az ember a legtöbbször ezt igyekszik tenni. Mindent a maga ügyeként kezel, és mindent a saját kezébe igyekszik venni. Vagyis a saját erkölcsi felfogásának, vágyainak, terveinek a kezébe. Azt teszem, amit akarok. Azt teszem, amihez kedvem van. Vajon nem ez az öntudatos embernek a jelszava? És ha nem törődik valaki azzal, amit az Isten mond, akkor tényleg szabadjára van engedve az én. Nem az Isten szava a döntő többé, hanem az én szavam a döntő. Meg azoknak a szava, akik körülöttem vannak, ennek a világnak a szava és sodrása.
A filmeknek a szava, amit sugalnak az életembe, az internetnek a szava, amit ott találok és átszűrök magamon, a pornográf irodalomnak a szava, ami meghatározza a gondolkodásunkat. És semmi akadálya többé annak, hogy valaki kívánsággal tekintsen más asszonyra. Aki a házasságot kiveszi az Isten kezéből, és a maga gyenge, remegő kezébe veszi, az előbb-utóbb el is ejti azt, és összetöri. Kárt szenved. A házasság olyan súlyos ügy, hogy Isten nem is bízza az emberre, mert az ember ezt nem bírja elhordozni. Az Istennel való közösségből kivont párkapcsolat egy olyan lendkerékhez hasonlít, amely nem a saját tengelye körül forog. Akkor pedig szép lassan szétver mindent önmaga körül. És ezért pusztul körülöttünk az élet. Hogy hol kezdődik a házasság megromlása? Hát nagyon sokszor már éppen ezért a házasság előtt. Valahogy úgy, mint ahogyan egy alma sem feltétlenül akkor romlik meg a fán, amikor megérett, hanem sokszor már a virágba beleteszik a férgek ezeket a kis petéket, és már ott kezdenek ugye fejlődni, vagy a rovarok ezeket a petéket, és ott kezdenek fejlődni ezek a férgek, amelyek belülről rágják szét. Úgyhogy kívülről sokáig ez nem is látszik. És így pusztul sokszor az életünk. Hagyjuk, hogy belülről, valahol a szívünk, a lelkünk mélyén mindaz, amit átengedünk magunkon, szép lassan pusztítson bennünket. Rossz társaság, durva viccek, szennyes tartalmú irodalom, mindaz, ami ebben a világban már nagyon gazdagon körülvesz bennünket. Ezért az a parancs, hogy ne törj házasságot, az nem csak azokra vonatkozik, akik házasságban élnek, hanem azokra is vonatkozik, akik nem élnek házasságban, mert még esetleg előtte vannak. Mert mindenkire igaz, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, amit házasságon kívül, éppen úgy, mint házasságon belül szentül és tisztán kell tartani, őrizni, mint az Isten házát. Az első ösztöneink ébredésétől kezdve erre szeretne vezetni bennünket az Isten. Ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánsággal, paráználkodott az ő szívében, mondja Jézus. És ugye mindnyájan érezzük, hogy ezen a téren nagyon kéznél van a kísértés. Mindig mindnyájan a szakadék szélén járunk e tekintetben. De aki szédülős, az ne nézzen bele a szakadékba, mert leszédül. Ne nézzen bele akkor se, hogyha nagyszerű kilátások kecsegtetik ott. Ki tud belenézni Jézus szavainak hallatlanul éles tükrébe, annélkül, hogy ne érezné a szívén a vádat is? Mert itt aztán igazán nem segít rajtunk semmilyen látszat. Aki közületek nem bűnös ebben a dologban, ugye fülünkben cseng Jézus szava. Aki közületek nem bűnös, az vesse az első követ. Amikor Jézus felszólította erre a büszke farizeusokat, senki sem jelentkezett. Nem tudom, hogy köztünk van-e valaki, aki vállalná az első kődobását. Azt hiszem, nincs is más mód és tennivaló, mint ami sokszor romlott szennyes szívünkkel odafordulni ahhoz, aki minden szenytől tisztára moshat bennünket, az ő szent vérével, aki a házasságnak is, a párkapcsolatainknak is minden nyomorúságát meg akarja segíteni, mindnek megmentője lehet. Nem fordulhatunk máshoz, egyedül csak Jézushoz. Ha onnan ered minden baj, hogy az embernek az egész ügye elszakadt Istentől, akkor a megoldásnak is csak egyetlen módja van, vissza az Istenhez. Újra megtalálni az Istent. Láttam egyszer egy képet, ahol egy férfi és egy nő állnak egymás kezét fogva, a kereszt előtt. És mindig erről van szó, mindig ez a megoldás. Férfi és nő, akár házasságban, akár nem házasságban, Krisztus keresztje előtt. Ez az, ami igazán összeköti azokat, akik összetartoznak a házasságban. És ez az, ami szétválasztja azokat, akik nem tartoznak össze. A kereszt előtt kell újra és újra megállnunk, ahol megbocsátás van és tisztaság, ahol valódi szeretet van. Minden házassági probléma, minden feszültségünk legmélyén ez van,
az Isten elhagyása. A tulajdonképpeni baj nem az, hogy férfi és nő között megromlott a kapcsolat. A baj mindig az, hogy a férfi vagy a nő és az Isten között megromlott a kapcsolat. Ezért kell előbb, ha rendezni akarunk, egy beteg kapcsolatot, egy vergődő, egy nehéz helyzetben lévő kapcsolatot, ezért kell előbb visszatérni az Istenhez. Higgy az Úr Jézusban, és akkor üdvözülsz. És akkor gyógyul majd körülötted az élet, a házas élet is. Érvényes ez az egész házasságra, és annak minden problémájára. És kedves testvérek, én tudom, hogy nagyon sok részletkérdésbe lehetne belemenni. És nagyon sokan szoktak elkezdeni beszélgetni arról, hogy ez csak elnagyolása a problémának. Tudom, hogy sok részlet probléma van ezen a téren. De Isten nem a részletekben akarja adni az ő segítségét. Mert ha az egyik mélységből kihúzott valakit, mindig azt látjuk, hogy az ember beleesik a következő mélységbe. És ugyanúgy vergődünk. Isten alapvetően akar segíteni rajtunk. Megújítani egészen a szívünk mélyéig. Nem is a problémáinkon elsősorban, hanem hadd mondjam így, hogy rajtunk akar segíteni az Isten. Ott belül, ahol a féreg rág, oda akarja tenni az ő gyógyító kezét. Ezért gyűjt össze újra és újra bennünket. Csak ha önmagunkban más emberré leszünk, akkor fognak megoldódni a részlet problémáink is. És hálaadással fogjuk megtapasztalni, hogy megújul az élet. Isten ezt akarja. Más emberré akar tenni téged, és engem is, az ő bűnbocsátó kegyelmének az ereje által. És aki ezt nem akarja, annak minden más segítség hiába való. És ezért van az, hogy sokszor évekig, évtizedekig toporgunk egy helyben, életünk bizonyos kérdéseiben. De ezen nem lehet segíteni. A bűnnek, a házassági bűnnek is egyetlen ellenszere van a kegyelem. A házasságtörő asszony is ebben tisztult meg, ennek az erejében vált más emberré, és akkor mondhatta ki neki Jézus, szemrehányás és vád helyett, eredj el, és többé ne vétkezzél. Vajon közülünk most, kinek mondhatja ezt el? Menj és többé ne vétkezzél. Ha engeded, hogy az ő bűnbocsátó kegyelme összetörjön és felemeljen, akkor neked. Mert ő kész rá ma is, hogy megújítsa az életed. Hogy áldássá tegye a házasságodat, hogy áldássá tegye mások számára is a hitedet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te színed elé állhatunk. És amikor életünk sebeit, problémáit tárjuk a te színed elé, akkor te mélyebbre nyúlsz az életünkben. Mert te új szívet akarsz nekünk adni. Mert önmagaddal akarsz megajándékozni bennünket. A legtöbbel, amit mi is adhatunk egymásnak, amikor önmagunkat teljes szívünkkel, lelkünkkel odaadjuk. Így akarsz megajándékozni önmagaddal, tisztaságoddal, igazságoddal, szentségeddel, hogy áldássá tégy bennünket egymás számára. Köszönjük neked, hogy társakat adsz mellénk. Köszönjük neked, hogy ajándékképpen tekinthetünk arra, akit hozzánk vezettél. És olyan jó rácsodálkoznunk, hogy a házassági hűségünknek a legmélyebb alapja éppen a te kegyelmed lehet. A hit abban, hogy te vezetsz bennünket egymáshoz, és nem véletlenül alakul úgy, ahogyan alakult az életünk, hanem te voltál az, aki a körülményeinken keresztül is vezettél bennünket. Köszönjük, hogy hitben fogadhatjuk el tőled a másikat. Segíts, hogy ne önmagunkat válasszuk, hogy önzőségünkben ne magunkat akarjuk mindig boldogítani, hanem készek legyünk boldogabbá tenni a másikat, azt, akit ránk bíztál. Segíts bennünket, hogy ne engedjük, hogy közénk álljon a hétköznapok sűrűsége, sietsége. Ne engedjük, hogy
elfeledkezzünk arról, milyen kíváncsiak voltunk egyszer egymásra, hanem hagyd tudjunk teljes szívünkkel és lényünkkel odafordulni a másikhoz. Újra tanulni, élni, újra tanulni, együtt élni, a te örömödben és szeretetedben megfürödve napról napra. Ne engedd, hogy bekapcsoljunk magunk közé minden mást, rádiót, telefont, internetet, koncerteket, társaságot, hanem segíts bennünket, hogy a párkapcsolatunk újra randevú lehessen, és randevú lehessen egy életen át, hogy minden találkozásból újat tanuljunk, és egyre hálásabbak legyünk ajándékodért, a másik emberért, akivel gazdagítani akarsz bennünket. Köszönjük neked, hogy így tehetjük most a kezedbe életünket, családjainkat, szeretteinket közelben és távolban. Szentelj meg bennünket, hogy a te szereteted tovább áradhasson rajtunk, feléjük, és bizonyságtétellé legyen az életünk. Amen.

Úr Istenünk, köszönjük neked ezt a mai délelőttöt. Köszönjük azt, hogy elgondolkozhattunk házasságunkon. Leperekhetett előttünk sok-sok év vagy sok-sok évtized. Köszönjük, ha eszünkbe juthatott ezernyi áldás, ajándék. És bocsáss meg azt, hogyha olyan dolgok is eszünkbe jutottak, amit ma már nagyon szégyellünk. Úr Istenünk, mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, és nem hátrafele nézünk, hanem előre. És ha te velünk vagy, akkor te mindent meg tudsz tenni. Itt tesszük a te kezedbe párkapcsolatunkat, házastársunkat, gyermeknevelésünket. Itt tesszük a kezedbe szülőkkel, nagyszülőkkel való viszonyunkat, unokákkal, gyermekekkel való viszonyunkat, egész életünket. Urunk Istenünk, add, hogy valóban boldog ház legyen a mi otthonunk, és nem azért, mert mindenből a legdrágább és a legmodernebb van ott, hanem azért, mert te velünk vagy. És Úrunk Istenünk, ezen a mai Isten tiszteleten is hagy ajánljuk kegyelmedbe azokat a testvéreinket, akiket súlyos betegséggel látogattál meg. Tudjuk, hogy minden javára van azoknak, akik szeretnek téged. Fordítsd testvéreink javára a szenvedést. Ne próbáld meg őket erejükön felül, és ne rejtsd el tőlük atyai szívedet. Enyhítsd fájdalmaikat, újítsd meg lelki erejüket, főként pedig növeld hitüket, hogy teljes szívvel ragaszkodjanak hozzád, és kitartóan reménykedjenek benned. Úrunk Istenünk, meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvéreinkről emlékezünk imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajtuk keresztül adtál. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük. Cselekedjél velük kegyelmed szerint, s végső napodon támaszd fel őket üdvösséged örömére. Az itt maradt gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, vigasztald meg őket jóságoddal. Mindannyiunkat úgy vezess szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt el nem múló örömmel. Úrunk Istenünk, végül hadd kérjük a te áldásodat Péter püspöknek a szolgálatára. Úrunk Istenünk, használd fel őt abban, hogy terjedjen az evangélium, hogy erősödjenek az evangélikus gyülekezetek, de felekezeti határokat túllépve is szóljon a te igéd. Téged kérünk, hogy te áld meg az ő családját, az ő szeretteit, és ott, hogy mindaz, amit elmondott, az a sok-sok ajándék, az a sok-sok áldás az ő életének is része lehessen. Urunk Istenünk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat, és te légy velünk ezután is. És téged kérünk, hogy hallgass meg minket akkor, amikor együtt a te nevedben így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül, kedves testvéreim, felállva fogadjátok az Úr Isten áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békesség.

Kedves hallgatóink! A Kispesti Evangélikus Gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Ígét hirdetett Kondor Péter püspök.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Felújították a Kántor tanítóházat. A lélegzett református udvarnak helyet adó Talián Dörögdön. Befejezték az idei Művészetek Völgye Fesztivál kezdetére a lélegzett református udvarnak otthont adó épületegyütteshez tartozó Kántor tanítói ház felújítását. Az épület már régóta rossz állapotban volt, most viszont megújulva, de hagyományos formájában a lehető legtöbbet megőrizve várja a látogatókat. A felújításról Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője beszélt. Aki járt már a lélegzett református udvarban, az emlékezhet, hogy a Kántor tanítóház hosszú évek óta rossz állapotban volt. Már a reformáció emlékévének idején is szóba került a felújítása, de csak most sikerült rá a szükséges forrásokat előteremteni. Egy hét imádság. Már lehet jelentkezni. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívják egyházuk minden gyülekezetét október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen a kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Július elejétől látogatható a megújult esztergomi keresztény múzeum. Megújult, belső terekkel átrendezett állandó kiállítással és újra gondolt koncepcióval várja a közönséget az ország egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye, az esztergomi keresztény múzeum, amely idén ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Méltóság teljes az esztergom Mindszenti téren álló keresztény múzeum neoreneszánsz épülete, hát még a mögötte felsejlő látkép. A házak felett magasodó domb tetején a vár rusztikus tömbje trónol. Mögötte a bazilika kupolájának monumentális félgömbje, amely egyszerre szimbolizálja a kereszténység megtartó

Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Az én életem ma.

0: Hogyan kerülhetjük el a csapdákat?
1: Pihenés és kikapcsolódás. Senki sem él közülünk önmagának. Római Levél 14.7. Gondolatok az ígéről. A világi kedvtelések bőséges kínálata lázban tartja az embereket, s rábírja a vigyázatlanokat, hogy belemerüljenek a különféle kockázatos élvezetekbe. Az előadások és szórakozások vég nélküli változatainak mind az a célja, hogy a világ szeretetére vezessenek, azonban a világgal való egyesülés meggyöngíti a hitet. A világi élvezetek szinte megőrjítik az embereket, s a pillanatnyi élvezetért sokan feláldozzák a menny barátságát, az általa nyújtott békével, szeretettel és örömmel együtt. A keresztények számára a valódi boldogságnak sok forrása áll rendelkezésre, és tévedhetetlen pontossággal meg tudják mondani, milyen az a kikapcsolódás, amely igazi felüdülést nyújt. Az ártatlan kikapcsolódással és pihenéssel nem tékozolják el fizikai és szellemi erejüket, és nem alacsonyítják le lelküket. A menny támogatását élvező kikapcsolódásban részt vehetünk, mert nem okoz csalódást, és nem jár szomorú következményekkel, nem rombolja le az önbecsülést, és nem tesz használhatatlanná. Csak akkor leszünk tökéletes biztonságban, ha a kikapcsolódásunk helyszínére magunkkal vihetjük Jézust, és megőrizhetjük az imádkozás lelkületét.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Mit tesz a kegyelem? A mai ige Hoseás könyve 2. fejezet 18-19. vers. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hívsz többé Baálnak. Kiveszem szájadból a Baálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Gondolatok az ígéről. Ez a nap már eljött. Nem tekintjük Istent Baálnak, zsarnok úrnak és parancsolónak, mert már nem a törvény, hanem a kegyelem ideje alatt élünk. Mert Jézusra, üdvözítőnkre, mint barátunkra gondolunk, akit szívből szeretünk, s akihez az elszakíthatatlan isteni szeretet kapcsol minket. Az Úrra, a mi Istenünkre pedig úgy tekintünk, mint szeretett férjünkre, akihez megszentelt bensőséges, szerető kapcsolat fűz. Ez nem azt jelenti, hogy kevésbé tiszteljük, hanem hogy sokkal jobban szeretjük őt. Nem lettünk kevésbé engedelmesek, csak engedelmességünk magasabb rendűvé vált, mert a szereteten alapul. Nem reszketünk, ha fényít, hanem örvendezünk szeretetének. Szolgából gyermekeivé lettünk, és kötelességeink teljesítése kiváltságot jelent számunkra. Megtörtént ez már veled is, testvérem. Elvette a kegyelem a szolgai félelmet belőled, és megtöltött gyermeki szeretettel? Milyen boldoggá tesz ez a tapasztalat? Ezután az Úr napja már gyönyörűség lesz számunkra, és az istentisztelet soha nem fárasztó. Az imádság kiváltság, Isten magasztalása pedig ünnep. Az engedelmesség maga a mennyország, az Úrnak adakozni élvezet, így minden megújul. Szánk telve van énekszóval, szívünk pedig örvendezik. Áldott legyen Krisztus, aki ilyen változást tud véghez vinni bennünk. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyóirat július-augusztusi számában így válaszolt a felvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a pápa. Nyári szünet az országos irodában. Az Evangélikus Egyház országos irodája tájékoztatta az egyházközséget, az intézmények vezetőségét és tisztelt partnereit, hogy augusztus 3-a hétfő és augusztus 14-e péntek között zárva tart. Az ügyintézés ebben az időszakban szünetel. Az első munkanap az országos irodán augusztus 17-én hétfőn lesz a szokásos munkarend szerint. Az időjárásról: változékony nyári idő. Hétfőn a felhők mellett több órára kisüt a nap, elszórtan lehet eső. Nyugatira fordul a szél, és 27-33 fok várható. Kedden napos időre számíthatunk, felhőkkel. Az északnyugati szél több felé élénk lesz, és 29-31 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk. kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Fekete Károly és Székely János az Élet a tét címmel megrendezett eseményen beszélgetett az élet védelméről. Ez adta az apropót mai témánkhoz. Székely János összegző gondolata: az abortusz nem csak egy születendő gyermekről szól, hanem a társadalomról, és arról, mit gondolunk az emberi méltóságról és magáról az emberről. Már az Ószövetség leszögezi: a gyermekáldás Isten ajándéka, a gyermek a nagy család védelmében nőtt fel, ahol gondoskodtak testi-lelki neveléséről és jólétéről. A 128. Zsoltárban ez áll: felséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat.
1: Az Új Szövetségben a testet öltött Isten fia az isteni gyermek adja meg a gyermekről szóló tanítás alaphangját. Nyilvános működése során

0: megáldja a gyermekeket, és lelkületüket a hívő ember példaképévé teszi. Ilyeneké a mennyek országa. Máté 19.14. Boldog, aki befogad egyet a kicsinyek közül, de jaj annak, aki megbotránkoztatja őket. Máté 18.6. Jézus szavai védik a gyermek Istentől kapott méltóságát.
1: Kustárné Almás Zsuzsanna, református lelkész, vázolja a problémát. Az élet él és élni akar, ahogyan Ady Endre fogalmazza. Ennek a mindent átható élet ösztönnek a bizonyítékául még a legsivárabb körülmények között is kisarjad, megszületik, létezik életjelenség. A létezésnek ebben az áramlatában az ember sajátos helyet foglal el, mert tudatos lény. Az abortusszal kapcsolatos első kérdés az, hogy az ember hogyan tekint az életre, hogyan tekint a saját életére, a világban betöltött helyére. Megadatott neki a döntés lehetősége. Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is. Mózes 5. könyve 30:19.
0: A Szentírás szerint embernek lenni szabad akarattal, döntéssel rendelkezni, felelősségvállalást jelent az élet legapróbb megnyilvánulásaiért is. A megfogalástól kezdve felelősek vagyunk az új, formálódó életért. Keresztény emberként pedig a fejlődő magzatot Isten életet teremtő szándékának, ajándékának kell tekinteni, melynek semmiképpen nem birtokosai vagyunk, hanem részesei. Erre utal Bonhoeffer megállapítása, miszerint a magzat megölése az anyamében annak az élethez való jognak a megsértése, amellyel Isten ruházza föl a fejlődő életet.

0: Következzék a Református Magzatvédelem Egyházunkban című állásfoglalás. A család segítő szolgálatnál mindig az volt a koncepciónk, hogy a családot az élet kezdetétől kezdjük végig kísérni a különböző életszakaszon. Ebbe beleillett a magzatvédelemmel és a születéssel kapcsolatos terület is, fogalmaz Szarka Miklós református lelkipásztor. A házastársi kapcsolatokban nagyobb, az élettársi kapcsolatokban azonban jóval kisebb a gyermekvállalási kedv, és az utóbbiakban az abortuszok száma is sokkal magasabb, mint a házasságokban. Az 1990-es évek elején 90 vagy 100 ezer, manapság 43-45 ezer abortuszt végeznek el évente Magyarországon.
1: A művi abortuszok számának csökkenése természetesen köszönhető a fogamzásgátlási technikák elterjedésének is. Hazánkban azonban kevés szó esik a témáról. Nem megfelelő a kommunikációs és az egészségügyi fölvilágosító kultúránk, továbbá a családok mindennapi gyakorlata sem teszi lehetővé, hogy ez téma legyen a családban. A média inkább a megszületett, majd kitett vagy megölt gyermekek tragédiája felől közelíti a témát. Az abortuszok száma csak is társadalmi összefogással csökkenhet. Változnia kell a szociálpolitikának, a családpolitikának, az egészségügyi és a mentálhigiénés kultúrának, a média hozzáállásának és a jogalkotásnak.
0: Az abortuszok számának csökkenésében nagy szerepe van a családvédelmi szolgálat védőinek, akik az 1992. évi családvédelmi törvény alapján kezdték meg működésüket. T. Németh László írásában Szarka Miklós református lelkész és Mágori Katalin szakvédőnő a gyakorlat felől közelíti a kérdéseket. Az abortuszt fontolgatók két alkalommal tanácsadó beszélgetésen kötelesek részt venni a szolgálatnál, de van, aki bizonytalansága miatt harmadik találkozáson is megjelenik. Az ilyen úgynevezett krízistervenciós beszélgetésen a várandós nőt segítik válsághelyzete föloldásában, ösztönözve őt egy felelősebb döntés meghozatalára, motiváltabbá téve a magzat megtartására. Szembesítik őt azzal, hogy nem csak neki van anyai önrendelkezési joga, hanem a magzat is rendelkezik az élethez való joggal, hiszen a magzat fogantatása pillanatától egyszeri, megismételhetetlen magzat ember.
1: A beszélgetés során a várandós nőt felvilágosítják a beavatkozás folyamatáról, annak esetleges testi és lelki szövődményeiről. Megismertetik vele a családtervezés korszerű, etikus módjait, fölhívják figyelmét az állami támogatásokra és a további segítő intézményekre. Beszélnek neki a szülés és az örökbeadás lehetőségeiről. Ha ezek után is az abortusz mellett dönt, rámutatnak a posztabortív, vagyis a művi terhesség megszakítás utáni lelki válság súlyos esélyére, kezelésének lehetőségeire. Szarka Miklós tanácsadóként segíti tovább a folyamaton az abortuszt fontolgatókat. Hangsúlyozza, hogy sok olyan fogamzás történik, amelyek futó kapcsolatok eredményei, ahol nyilván nincs szó családtervezésről. Ezért fontos a primer prevenció, vagyis a nem kívánt várandóság megelőzése.
0: A lelkipásztor fölhívja a figyelmet arra, hogy a művi tehetség megszakítás érintettjei még nem tudják, milyen hosszan lesznek lelkileg szenvedő alanyai az elvégzett abortusznak. Különösen azok, akik első alkalommal voltak várandósak, és akik nincsenek tisztában azzal, hogy mit jelent a magzatvesztés. Ők azután általában gyászt élnek át, és vádolják magukat vagy a társukat, akik miatt történt az abortusz. Ezek a nők rendkívül magukra hagyatottak, mi is érezzük azt a feszültséget és felelősséget, hogy minden megfogalmazott mondatunkon múlhat valami, akár élet-halál kérdés is. A posztabortív kezelés során el lehet segíteni őket arra, hogy az átélt krízis után életorientáltabbá váljanak, és ne történjen meg még egyszer az, amit korábban átéltek, sőt, később vállaljanak majd gyermeket egy arra érettebb kapcsolatban.
1: Az sem ritka, hogy házasságban 2-3 gyermek után a szociális viszonyokra hivatkoznak. Ha a nő azt mondja, a magzatvédelmi törvény szerint, hogy súlyos válsághelyzetben van, ami neki testi, lelki vagy szociális megrendülést, ellehetetlenülést okoz, akkor ezzel már indokolhatja a művi terhesség megszakítást. Az anya önrendelkezési joga a jelenleg hatályos magzatvédelmi törvény szerint így felülírja a magzat élethez való jogát. A közvélemény és a törvény olyan mértékben hatalmazza föl és erősíti meg a várandós nőt a magzatvesztésre, hogy ez szinte kész helyzetet teremt. Nagyon keskeny az az út, amelyen odaférkőzhetünk a várandós nő szívéhez, megnyitva az érzelmeit és a motiváló erőt arra, hogy az anyaságnak milyen szépségei és elköteleződései vannak.
0: Ugyanakkor nem elég, ha az egyház ne öljt kiált, mert ez éppen azokhoz nem ér el, akik nem tudnak már különbséget tenni a gyilkosság és a művi abortusz között. Ennek hangsúlyozásától néhol a várandós nő még inkább szorongó lesz. Az Isten törvénye csak olyanoknál lehet. Az Isten törvényére csak olyanoknál lehet hivatkozni, akiknek értékrendjében benne van annak tisztelete. Az egyház fölmutatja az élet szépségét, vagy az elköteleződést, hogy az ember akkor él rendeltetésszerűen, ha gyermeket vállal, lehetőleg felelős párkapcsolatban. Az evangélium oldaláról kell közelíteni, ami egyben távlatokat nyit és feszültséget old. A magzat életben maradásáért folytatott beszélgetés is lehet evangelizáció, hiszen az Isten gondviselő és megváltó munkájával kapcsolatos tevékenységben egyaránt Isten szolgálatát végezzük Krisztus Urunknak szeretete által.
1: Kedves hallgatóink! Jónás Norbert Ferenc az adventista véleményt foglalja össze az abortusz kérdése című gondolatmenetében. Az alábbi dokumentumot több éven át tartó előkészítő tárgyalás sorozat után fogadta el az Adventista Egyház Világszervezete az 1992. évi ülésén. A dokumentum lelkipásztori jellegű tanácsokat tartalmaz az adventista hívők számára, s egyszer s mind irányelvül szolgál az adventista kórházaknak és egészségügyi intézményeknek is. Napjainkban számos társaság kerül szembe az abortusz erkölcsösségének kérdésével. Az ilyen konfliktus nem hagyta érintetlenül azt a keresztény tömeget sem, amelynek tagjai felelősséget éreznek a születés előtti életért, de egyszersmind meg akarják őrizni a nők személyes szabadságát is. Az irányelv szükséges volt a nyilvánvaló, hiszen az egyház arra törekszik, hogy kövesse a Szentírást, erkölcsi vezetést adjon a tagjainak úgy, hogy megőrizze az egyén szabadságát.
0: Az adventisták úgy viszonyulnak az abortuszhoz, hogy ezzel is kifejezzék a hitüket Istenben, az élet teremtőjében és fenntartójában, valamint a keresztény ember felelősségében és szabadságában. Bár van eltérés az egyes kérdések megítélésében az abortusz körül, a hetedik napot ünneplő adventisták között is, ezzel a dokumentummal mégis kísérletet tesznek arra, hogy irányt mutassanak és megfogalmazzák az alapelvüket e kérdésben. Ez az irányelv széles bibliai alapon nyugszik. A születés előtti élet Isten csodálatos ajándéka. Istennek az emberi életre vonatkozó terve hangsúlyozza az Isten képére teremtett emberi élet szentségét, és megköveteli a meg nem született ember élete iránti tiszteletet. Ugyanakkor az is igaz, hogy az élettel kapcsolatos döntésünket kénytelenek vagyunk az elbukott világ összefüggésében meghozni.
1: Az abortusz soha nem tekinthető olyan cselekedetnek, amelynek erkölcsi kihatása elenyésző, ezért a meg nem született ember életét nem szabad gondatlanul megsemmisíteni. Abortuszt csak a legkomolyabb indok meglétnél szabad végrehajtani. Az abortusz a bukott állapotunk egyik tragikus dilemmája. Az egyháznak jóindulatú segítséget kell nyújtania azok részére, akik szembe kerültek az abortusszal kapcsolatos személyes döntéssel. Az ítélkezés nem méltó azokhoz, akik elfogadták az evangéliumot. A keresztények hivatása, hogy szenvedő, gondoskodó közösséggé legyenek, és segítsenek azokon, akik a mérlegelés és a döntés válságába kerültek. Az egyháznak, mint segítőkész közösségnek gyakorlati formában kell kimutatnia az emberek élete iránti elkötelezettségét.
0: Ez a forma foglalja magába az alábbiakat. A családi kapcsolat megerősítését, mindkét nem nevelését, a szexuális keresztény elvének megtanítását, a férfi és a nő felelősségének hangsúlyozását a család tervezésben, annak erősítését, hogy a keresztény elvvel össze nem egyeztethető magatartás következménye mindkét felet terheli. A biztonságos légkör megteremtését, amelyben az abortusszal összefüggő erkölcsi kérdéseket folyamatosan meg lehet beszélni, azoknak a nőknek a támogatását és segítését, akik úgy döntenek, hogy megszülik a válságos helyzetben fogant gyermeküket, az apák bátorítását és ösztönzését, hogy vállaljanak felelősséget a gyermekük neveléséért.
1: Az egyház kötelessége az is, hogy a segítségével enyhítse azokat a társadalmi, gazdasági és lélektani tényezőket, amelyek abortuszhoz vezetnek, valamint az is, hogy gyógyítóan gondozza azokat, akik az abortusszal kapcsolatos döntés következményétől szenvednek. Az egyház nem tevékenykedhet úgy, mint az egyének lelkismerete volna, de biztosítania kell bizonyos erkölcsi irányelvet. Az egyház nem támogatja az abortuszt, mint a születés szabályozás eszközét, és nem helyesli azt sem, ha csupán kényelmi célból követik el. Elismerjük azonban, hogy vannak helyzetek, amikor a terhes nő mérlegelheti az abortusz kérdését, ezek a helyzetek a következők: a terhes anya életét és egészségét veszélyeztető körülmény, a magzatban megállapított vele születendő fogyatékosság, valamint az erőszakos nemi közösülésből és a vérfertőzésből eredő terhesség.
0: A terhesség megszakításával kapcsolatos végső döntést megfelelő tanácsadás után a terhes nőre kell bízni. Segítenünk kell őt megfelelő ismerettel, bibliai irányelvvel, és szükség van a Szentlélek vezetésére is. Végül ilyen jellegű döntést az egységes családi légkörben lehet a legjobban meghozni. A keresztények elismerik, hogy mindenek előtt Istennek tartoznak felelősséggel. Ugyanakkor keresik az összhangot, a személyi szabadságuk gyakorlását és a gyülekezet, valamint a szélesebb társadalom iránti felelősség között. A döntésükben elsősorban a Szentírást és Isten törvényét veszik alapul, és ezt követi a társadalmi norma. Ezért elutasítunk minden olyan intézkedést, ami a nőt akár arra kényszeríti, hogy megszakítsa a terhességét, akár arra, hogy megtartsa a terhességét. Az egyházi intézményekben segíteniük kell kidolgozni a saját szabályzatukat, úgy, hogy az összhangban legyen ezzel az állásfoglalással.

0: Az evangelikál csoport 22 pontos nyilatkozatot tett közzé az abortuszról, melyet mi rövidítve adunk közzé. Megvalljuk, hogy mivel Isten az ember teremtője és a bűnbe jutott emberiség megváltója, az emberi élet Isten tulajdona. Az emberi lélek nem választható el a magzat testi, biológiai fejlődésétől, a fogantatás pillanatától kezdve. Elutasítjuk és ellenezzük azokat a fogamzásgátló módszereket, amelyek csak a beágyazódást akadályozzák meg.
1: A szerest fele barátodat kitétel magában foglalja a megfogant élet szeretetét is. A meg nem született gyermeket úgy kell védenünk, mint emberi életet. A ne ölj parancsolat mondani valója mindenkire nézve érvényes. Az abortusz előre megfontolt szándékkal történő emberölés, bűn.
0: Ha életmentésről van szó, jogosan választhatjuk az anya életét. Elismerjük a nők önrendelkezési jogát, ám ha nem életveszélyről van szó, előrébb helyezzük a gyermek életét, mint az édesanya szabadságát és kényelmét. Elismerjük, hogy a gyermekeket óvó társadalmi jogi védőháló fejlesztésre szorul. A nemi erőszakban fogant gyermekeknek is joguk van az élethez.
1: Amikor a magzat valószínűleg, vagy biztosan fizikai, vagy értelmi akadályozottsággal jön a világra, még kevésbé dönthetünk az abortusz mellett. Ha valaki örökbe adja a gyermekét, az megmenti annak életét. Nem feledkezhetünk meg a férfiak felelősségéről sem. Jézus Krisztus nevében minden megvallott bűnre van bocsánat, így az abortusz bűnére is.
0: A katolikus egyház többször adott ki nyilatkozatot a tárgykörben. A meg nem született gyermekeknek emléket állító vándorszobor az abortusz és magzatvesztés fájdalmát átélő édesanyáknak és családjuknak segít a múlt sebeinek földolgozásában. Amikor Szombathelyre érkezett, Székely János megyés püspökkel együtt imádkoztak az esti szentmisén megjelent hívek a megfogant, de meg nem született gyermekekért és családjaikért. Évente körülbelül 42 millió abortuszt hajtanak végre a világon, mondta szentbeszédében a megyés püspök, aki kitért rá. Fölmérések szerint az esetek 95%-ának hátterében párkapcsolati problémák állnak. Székely János kiemelte, egyházuk mindig is tanította és vallotta, hogy az emberi élet a fogantatástól kezdve szent és sérthetetlen. A mai estén imádkozzunk az édesanyákért, hogy tiszteljék gyermekeik életét. Imádkozzunk a veszélyben lévő kisgyermekekért.
1: A katolikus egyház minden olyan cselekvést tilt, amelynek egyetlen és közvetlen célja az emberi élet befejezése az anyaméhben. Az abortusz tilos, függetlenül attól, hogy a születendő csecsemő életképes-e, vagy képes-e túlélésre az anyaméhen túl. A katolikus egyház katekizmusa is megerősíti ezt az álláspontot, kimondva az emberi életet fogantatása pillanatától feltételek nélkül tisztelni és védeni kell. Katolikus egészségügyi intézmények nem nyújtanak abortuszt, illetve semmilyen módon nem segíthetik az abortusz eljárását. Azonban hozzáteszik, az egészségügyi dolgozóknak segítséget és vigaszt kell nyújtaniuk az abortusz után szenvedő nőknek. A katolikus egyház ugyanakkor megbocsátást és irgalmat kínál az abortuszban érintettek számára.
0: Az egyház az abortuszt emberélet elleni bűnnek tekinti, és az abortusz elvégzése, vagy valaki másnak az abortuszhoz való hozzásegítése automatikus kiközösítést von maga után. A Magyar Püspöki Kar abortusz elleni körlevele leszögezi, hogy igenis bűn a magzatelhajtás, a terhesség megszakítása. Bűn Isten 5. parancsolata ellen, de a 4. ellen is, és pedig olyan nagy bűn, hogy az Anya Szent Egyház kiközösíti azokat, akik ezt elkövették, a szülőket is, a tettek végrehajtóit is. És ezen kiközösítés alól csak a püspök oldozhat fel, ha a vétkesek bűnüket őszintén megbánják, és erősen megfogadják, hogy az többé el nem követik.
1: Ferenc pápa is többször tartott beszédet a témában. Az Igen az életre című beszédéből adunk részleteket. Egyetlen emberi lény sem összeegyeztethetetlen az élettel, sem életkora, sem egészségi állapota, sem létminősége miatt. Minden magzat, aki hírt ad magáról, egy nő méhében ajándék, aki megváltoztatja egy család történetét, egy apájét és egy anyájét, a nagyszülőkét és a testvérekét. És ennek a magzatnak szüksége van arra, hogy elfogadják, szeressék és gondozzák. Amikor a nők rájönnek arra, hogy gyermeket várnak, azonnal elindul bennük egy mélységes, titokzatos érzés, tudatosodik bennük egy jelenlét, amely növekszik bennük. Egész lényüket átjárja, s ez azt eredményezi, hogy már nem csak nőnek, hanem anyának érzik magukat. Az anya és magzata között azonban interaktív áthallások, párbeszéd kezdődik, amely valós és intenzív kapcsolat két emberi lény között, akik a fogalmazás első pillanatától kommunikálnak egymással, hogy elősegítsék az egymáshoz való egyre jobb alkalmazkodást, ahogy a magzat növekszik és fejlődik. Ez a kommunikációs készség nem csak a nőé, hanem főleg a magzaté, aki a maga egyéniségében üzenetet küld, hogy jelezze jelenlétét és szükségleteit az anyának. Ekképpen ez az új emberi lény azonnal valaki gyermekévé válik, egész lényével arra serkenti a nőt, hogy feléje forduljon.
0: Ma a prenatális diagnosztika modern technikái az első hetektől képesek kimutatni fejlődési rendellenességek és betegségek jelenlétét. Társadalmi szinten a fogyatékossággal szembeni félelem és ellenszenv gyakran az abortusz választásához vezet. Ma már gyakran lehet különböző gyógyszerekkel, sebészeti és egyéb rendkívüli beavatkozásokkal csökkenteni ennek veszélyeit. Ezeket a lehetőségeket és ismereteket mindenki számára elérhetővé kell tenni, hogy mélyen értő, kísérést biztosító lelkipásztori, tudományos megközelítést tudjunk elterjeszteni. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az orvosok ne csupán a gyógyítás célkitűzését lássák világosan, hanem az emberi élet szent voltát is, amelynek védelmezése marad az orvosi gyakorlat végső célja. Az orvosi szakma küldetés, életre szóló hivatás, és fontos, hogy az orvosok tisztában legyenek azzal, hogy ők maguk is ajándékot jelentenek a rájuk bízott családoknak. Olyan orvosnak kell lenniük, aki képes mindig olyan megoldásokat keresni, amelyek tiszteletben tartják minden emberi élet méltóságát.
1: Ez a hozzáállás humanizálja a gyógyászatot, mert felelős kapcsolatra késztet a beteg gyermekekkel, akit az egészségügyben dolgozók és a család is integrált ápolásban részesítenek, soha nem hagyják el őt, emberi melegséget és szeretetet éreztetnek vele. Néha azt halljuk, ti katolikusok nem fogadjátok el az abortuszt, ez a hitetek problémája? Nem. Ez egy vallást megelőző probléma. A hitnek semmi köze hozzá. Ez később jön, semmi köze hozzá. Ez egy emberi probléma. Vallást megelőző probléma. Ne rakjunk a hitre olyasmit, ami kezdettől nem tartozik hozzá. Ez egy emberi probléma. Csak két mondat segít megérteni ezt. Két kérdés. Az első kérdés, megengedhető-e kioltani egy emberi életet abból a célból, hogy megoldjunk egy problémát? A második kérdés, megengedhető-e bérgyilkost fogadni, hogy megoldjunk egy problémát? Ne kapcsoljunk a valláshoz olyasmit, ami az emberihez tartozik. Soha, soha nem megengedett emberi életet kioltani, sem bérgyilkost fogadni annak érdekében, hogy megoldjunk egy problémát. Szögezte le keményen Ferenc pápa.
0: Kedves hallgatóink! Radkó József szívszorító poémájának részletével zárjuk mai témánkat. Halott halottaim! Mi asszonyunk! Miasszonyunk fekszik a műtőasztalon, most hoz halálra titeket. Nem kínlódik, öle alatt vödör, és ott, amíg anya öl meleg vérkocsonyában, a kocsonyás vérmocsárban, süppedő vérlábban, véringoványban, kicsi virág úsztatja két pici karját, állát föltartja, fuldoklik, kiáltozik. Anyám, édesanyám, fogadj vissza engem hatalmas öledbe. Nem csináltam semmit. Nem csináltam semmit. Első fürdővizem a te véred vala. Az lett utolsó is. Az lett utolsó is, s elhallgat. Meghalt, meg sem született, s nem halhat meg, aki nem élt még, s nem élhet, aki meg sem született, mert a halál a születőké, mert az élet a születőké.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a folytatásban. Világosság a világnak, Turci Árpád testvérrel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében.
0: Vannak témák, amelyekről időről időre újra beszélnünk kell. Nem azért, mert újak, hanem azért, mert örök érvényűek. Ilyen a mai beszélgetésünk témája is, amely talán csendesebb, mint a mindennapjainkat betöltő hírek, mégis sokkal mélyebben érinti az életünket. A tiszteletről szeretnénk beszélgetni. Arról az erőről, amely nem zajos, nem látványos, mégis képes megtartani családokat, közösségeket, gyülekezeteket. Végső soron pedig egy egész nemzetet. A vendégünk tehát most ismét Turci Árpád testvér, szeretettel köszöntjük, és felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy figyeljenek oda erre a komoly témára, amiről most ő ad gondolatokat.
1: Öröm számomra, hogy egy ilyen fontos témáról beszélgethetünk. Úgy érzem, a tisztelet kérdése nem csupán egy erkölcsi vagy társadalmi kérdés. Sokkal mélyebbre vezet bennünket. Az ember szívéhez, ahhoz a belső világhoz, amelyből minden megszólalásunk, minden döntésünk, minden kapcsolatunk fakad.
0: Kezdjük talán a legalapvetőbb kérdéssel. Sokan érzik úgy, hogy a világ egyre nyugtalanabb, ingerültebb és megosztottabb. Valóban a tisztelet hiánya állhat ennek hátterében. Véleményed szerint miért éppen most kell erről beszélnünk?
1: Úgy gondolom, ez valóban korunk egyik legfontosabb kérdése. Az emberiség története során mindig voltak háborúk, viták, igazságtalanságok. Mégis minden korszaknak megvoltak azok a közös erkölcsi alapjai, amelyekre közösségek épülhettek. Ezek az alapok nem voltak tökéletesek, nem voltak mentesek az emberi gyengeségektől sem. Mégis létezett egy közös meggyőződés arról, hogy vannak dolgok, amelyek előtt illik megállni, amelyek előtt illik fejet hajtani. Létezett természetes tisztelet a szülők iránt, a tanítók iránt, az idősek, a közösség vezetői iránt, a templomba járás iránt, a haza iránt és mindenek előtt Isten iránt. Ma egészen más világ vesz bennünket körül. Olyan korban élünk, amely rendkívül sok értéket teremtett. A tudomány fejlődése, az orvostudomány eredményei, a technikai vívmányok, a kommunikáció gyorsasága mind olyan ajándékok, amelyekért hálásak lehetünk. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan kialakult egy sajátos szemlélet is. Egyre több ember gondolja úgy, hogy minden tekintély megkérdőjelezhető, minden hagyomány lecserélhető, minden korábbi bölcsesség idejét múlt, és minden ember kizárólag önmaga előtt tartozik felelősséggel. Kedves hallgató, gondolkodjunk el! Ez a gondolkodás első pillantásra a szabadság ígéretét hordozza. Közelebbről szemlélve azonban inkább magányt eredményez. Az ember ugyanis kapcsolatokban él, senki sem önmaga alkotója, mindannyian kaptuk az életet. Kaptunk nyelvet, kultúrát, családot, történelmet, hitet vagy éppen olyan embereket, akik hitetlenként is példát mutattak emberségből. Mindez megelőzte a saját döntéseinket. A tisztelet tulajdonképpen ennek a felismerése. Annak belátása, hogy nem minden tőlem indul ki, és nem minden rólam szól. Ez a gondolat a keresztény hit egyik legalapvetőbb felismerése is. A Szentírás első lapjai ezt a rendet tárják elénk. Mózes első könyvének első fejezetének 27. igéjét olvasom. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Ez a mondat sokkal többet jelent annál, mint hogy Isten megalkotta az embert. Azt is jelenti, hogy az ember méltósága nem a saját érdeme. Nem a tudásából fakad, nem a vagyonából, nem a társadalmi helyzetéből, és nem az ismerettségéből, hanem abból, hogy teremtője képmását hordozza. Éppen ezért a keresztény ember számára a tisztelet nem egyszerű illemszabály. Nem csupán udvariasság vagy valamiféle régi társadalmi szokás. A tisztelet hitvallás. A csendes vallomás arról, hogy a másik ember több annál, mint amit éppen látok belőle. Több annál, mint amit gondolok róla. Több annál is, mint amit elért az életben. Isten teremtménye. Korunk egyik nagy veszélye éppen az, hogy egyre inkább a hasznosság alapján ítélünk meg embereket. Mennyit termel, mennyire sikeres, mennyire ismert, mennyi követője van, mennyire látványos az élete. A Biblia egészen más szemszögből tekint az emberre. Isten előtt az idős özvegyasszony éppen olyan értékes, mint a király. A névtelen kétkezi munkás éppen olyan fontos, mint a tudós. A beteg ember méltósága nem csökken a betegsége miatt. A magzat méltósága sem kisebb, mint az idős emberé. Az emberi méltóság ugyanis nem változik az életkorral, az egészségi állapottal vagy a társadalmi helyzettel. Úgy érzem, a tisztelet hiánya nem önmagában probléma, inkább tünet. Annak a tünete, hogy az ember lassan elveszíti a kapcsolatát saját teremtőjével. Amikor Isten háttérbe szorul, előbb-utóbb az ember is elveszíti saját helyét a világban. Ekkor már nincs biztos mérce. Minden vélemény egyformán igaznak tűnik, minden tekintély gyanússá válik, minden közösség ideiglenessé lesz, és minden kapcsolat feltételessé válik. Pedig a tisztelet éppen ellenkező irányba vezet, stabilitást ad, kiszámíthatóságot teremt, biztonságot épít. Egy gyermek számára a szülők tisztelete biztonságot jelent. Egy házasságban a kölcsönös tisztelet adja a szeretet tartóságának egyik legfontosabb alapját. Egy gyülekezetben a tisztelet teszi lehetővé, hogy különböző korú, különböző gondolkodású emberek együtt tudjanak szolgálni. Egy nemzetben pedig a tisztelet teremti meg azt a közös erkölcsi talajt, amelyre a jövő épülhet. Nem véletlen, hogy a Biblia elsőként mindig Istent állítja elénk. A tisztelet nem emberekkel kezdődik, Istennel kezdődik. Malakiás próféta könyvében olvassuk ezt a megrendítő kérdést. A fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem? Mondja a seregek ura nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet. Ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet? Ez Malakiás próféta, könyvének első fejezetének 6. igeverse. Ez a kérdés ma is megszólít bennünket. Nem fenyegetésként hangzik, inkább fájdalmas szeretetként, mintha Isten arra emlékeztetné az embert, hogy minden más tisztelet ebből az első kapcsolatból fakad. Aki megtanulja tisztelni teremtőjét, lassan megtanulja tisztelni az életet is, az időt is, a másik embert is, a családját is, a gyülekezetét is, és végül saját küldetését is. Úgy gondolom, a mai társadalomnak nem elsősorban új szabályokra van szüksége, nem még több előírásra, nem újabb kitiltásokra, sokkal inkább arra a belső szemléletre, amely képes újra felfedezni az ember méltóságát. A tisztelet mindig belül születik meg, a külső viselkedés ennek csupán látható gyümölcse.
0: Nagyon érdekes gondolat, hogy a tisztelet valójában nem viselkedési forma, hanem belső látásmód. Sokan mégis úgy gondolják, hogy a tiszteletet ki kell érdemelni, mások szerint mindenkit ugyanaz a tisztelet illet meg. Mit tanít erről a Biblia? Beszélj arról, valójában kit illet meg a tisztelet?
1: Ez a kérdés rendkívül fontos, és talán itt érdemes megkülönböztetnünk két dolgot. Az egyik az ember veleszületett méltósága, a másik pedig az a tisztelet, amely bizonyos élethelyzetekhez, szolgálatokhoz vagy Istentől rendelt tekintélyéhez kapcsolódik. A kettő összefügg egymással, mégsem ugyanaz. A keresztény ember számára minden tisztelet kiinduló pontja maga az élő Isten. Ez nem egyszerűen vallási kijelentés. Ez az egész bibliai világkép alapja. A Szentírás újra és újra arra emlékeztet bennünket, hogy minden élet tőle származik. Minden hatalom végső forrása ő. Minden ember előtte áll, és egyszer mindannyian számot adunk életünkről. A tisztelet tehát nem emberi találmány, hanem válasz Isten valóságára. A példabeszédek könyvének egyik legismertebb igeverse így hangzik. Az első fejezet, 7. igeverse. Az Úrnak félelme az ismeret kezdete, a bölcsességet és intést csak a bolondok vetik meg. Sokan félreértik ezt a mondatot. A bibliai Istenfélelem nem rettegést jelent, nem egy szeszélyes uralkodótól való félelmet, inkább mélységes tiszteletet, hódolatot és bizalmat. Annak felismerését, hogy Isten végtelenül nagyobb nálunk, mégis szeretettel fordul felénk. Ez a felismerés alázatra tanít, az alázatból pedig természetes módon születik meg a tisztelet. Éppen ezért a Biblia szerint elsőként Istent illeti meg a tisztelet. Nem csupán az Isten tisztelet egy órájában, nem csak imádságaink során, az egész életünkkel, gondolatainkkal, döntéseinkkel, munkánkkal, emberi kapcsolatainkkal. A Jelenések könyvében a mennyei Isten tisztelet egyik csodálatos képet árul elénk. Az angyalok és a megváltottak együtt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Ez a 4. fejezet 11. igeverse. Figyeljük meg azt a szót, hogy méltó. A Biblia nem azt mondja, hogy Istennek szüksége van a mi tiszteletünkre, azt mondja, hogy méltó rá. Ez óriási különbség. A tisztelet nem Isten hiányát pótolja, hanem a mi szívünket rendezi helyre. Ebből következik egy másik fontos kérdés. Mi a helye Jézus Krisztusnak? Az Új Szövetség teljes egyértelműséggel tanítja, hogy ugyanaz a tisztelet illeti meg a fiút is, mint az atyát. János evangéliumában Jézus ezt mondja, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Ez János evangéliumának 5. fejezetének 23. igeverse. Ez a kijelentés a keresztény hit egyik legfontosabb mondata, úgy érzem. Jézus nem csupán erkölcsi tanító, nem csupán proféta, történelmi személyiség, ő az Isten fia, aki emberré lett, hogy megváltson bennünket. Ezért a keresztény ember Krisztus előtt is ugyanazzal a hódolattal áll meg, mint az atya előtt. A következő kérdés természetesen az, hogy mi a helye a Szentléleknek, és hol. Bár a Biblia ritkábban használja vele kapcsolatban a tisztelet kifejezést, nagyon világosan figyelmeztet arra, hogy a Szentlélek személyét nem lehet semmibe venni. Pál apostol ezt írja az 1. Korintusi levél 6. fejezetének 19. igeversében. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Ez a kérdés arra tanít bennünket, hogy saját életünkre sem tekinthetünk könnyelműen. A keresztény ember teste, élete, gondolkodása Istenhez tartozik. Ez önmagunk iránti sajátos tiszteletet kíván. Nem önimádatot, nem önközpontúságot, hanem annak felismerését, hogy életünk ajándék. A Biblia ugyanakkor nagyon világosan beszél arról is, hogy emberek is részesülnek tiszteletben. Ennek mindig megvan az Istentől rendelt oka. Elsőként természetesen a szülők állnak előttünk. A 10 parancsolatban ezt olvassuk. Mózes 2. könyvének 20. fejezete, 12. igevers. Tiszteld apádat és anyádat.

0: formája változhat. Egy kisgyermek engedelmessége másként jelenik meg, mint egy felnőtt gyermek gondoskodása. A tisztelet azonban végig megmarad. A Szentírás külön említi az idősek megbecsülését is. Mózes harmadik könyvében ezt olvassuk. Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Ez a 19. fejezet 32. igeverse. Milyen szépen kapcsolódik össze ebben a mondatban Isten tisztelete és az idős ember megbecsülése. Mintha a Szentírás azt mondaná, hogy aki valóban tiszteli Istent, annak életében ez az emberekhez való viszonyban is láthatóvá kell, hogy váljék. Pál apostol később a gyülekezet vezetőiről is ír. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Timóteus első levél, 5. fejezet 17. igevers. Érdemes megállni ennél az igénél is. Nem személyi kultuszról beszél, nem kritikátlan rajongásról. A Szentírás soha nem tanít ilyet. A megbecsülés a szolgálatnak szól. Annak az áldozatnak, amelyet valaki Krisztus ügyéért vállal. Ugyanez vonatkozik minden hűséges szolgálattevőre. Lelki pásztorokra, hitoktatókra, misszionáriusokra, presbiterekre, kántorokra, diakóniai munkásokra és mindazokra, akik csendben hordozzák a gyülekezet terheit. A házasságban is alapvető jelentőségű a tisztelet. Az Efézusi levél végén Pál apostol ezt írja, az 5. fejezet 33. igeverse így hangzik, az asszony pedig tisztelje a férjét. Ez az ige gyakran vált ki vitákat, pedig az előző versekből világosan látszik, hogy a férj feladata Krisztus önfeláldozó szeretetének követése. A feleség tisztelete és a férj önfeláldozó szeretete ugyanannak a kapcsolatnak két oldala. Egyik sem működik a másik nélkül. A Biblia még a világi vezetőkről is beszél. Pál apostol ezt írja a Római Levél 13. fejezetének 7. igeversében. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Ez nem azt jelenti, hogy minden döntéssel egyet kell érteni. Nem jelenti azt sem, hogy a keresztény ember elveszíti a józan ítélőképességét. A Biblia számos helyen mutat példát arra is, amikor Isten emberei szeretettel, de határozottan figyelmeztetik a vezetőket. A tisztelet tehát nem némaság, nem meghunyászkodás, nem egyfajta igazságtalanság elfogadása. Sokkal inkább annak felismerése, hogy még a földi hatalom is Isten végső uralma alatt áll. És végül van még valaki, akit gyakran elfelejtünk tisztelni. Saját magunk. Nem az önzés értelmében, nem önmagunk felmagasztalásaként, hanem úgy, ahogyan Dávid a 8. Zsoltárban csodálkozik rá az ember méltóságára. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Ez a 6. igevers. Aki felismeri, hogy Isten méltósággal koronázta meg az embert, az saját életére sem tekinthet értéktelenül. Nem élhet felelőtlenül, nem bánhat úgy önmagával, mintha az élete nem volna ajándék. Éppen ezért a Biblia tiszteletről szóló tanítása rendkívül gazdag. A tisztelet nem egyetlen ember felé irányul. Olyan, mint egy folyó, amely Istenből indul, Krisztuson keresztül árad végig az emberi kapcsolatokon, és végül visszatér Teremtőjéhez. Ahol ez a folyó kiszárad, ott lassan megkeményedik a szív is. Ahol azonban jelen van, ott még a legnehezebb időkben is megmarad valami abból a csendes rendből, amelyet Isten a teremtés kezdetén az ember életébe ajándékozott.
1: Hát teljesen igaz, hogy a mai világunkban a tisztelet nem alapelv a világban. Sokkal fontosabb a harc, a győzelem, és a tisztelet a mások iránt,

az néhol megjelenik, de az egyházak is mindig szoktak foglalkozni ezzel a témával, persze elsősorban Isten iránti tisztelettel. Kedves hallgatóink, akkor a zene után folytatjuk ezzel a témával a beszélgetést Turci Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Turci Árpád testvérrel. Induljunk el a zene után Pállal első missziós útjára. Keressük fel Galácia városait, ismerjük meg Lisztra, Ikónium világát, valamint azt a különleges helyzetet, amelyből később megszületett a Galata levél. Egy olyan levél, amelyet sokan a keresztény szabadság kiáltványának neveznek. Egyre inkább az a benyomásom, hogy a tisztelet nem egyszerűen egy emberi erény a sok közül, hanem valami olyan belső tartó oszlop, amely nélkül előbb-utóbb minden közösség meggyengül. Mégis azt látjuk, hogy ma sokan idegenkednek magától a tekintély szótól is, mintha a tiszteletet összekevernénk a behódolással, a gyengeséggel, vagy éppen a kritikátlan engedelmességgel. Miért nélkülözhetetlen a tisztelet egy család, egy gyülekezet, sőt, egy nemzet életében? Mit veszítünk el vele együtt?
1: Hitem szerint ez a kérdés már nem csupán egyéni életünkről szól, hanem közös jövőnkről is. A tisztelet ugyanis nem magánügy. Vannak olyan emberi tulajdonságok, amelyek elsősorban a saját személyiségünket formálják. A szorgalom például jobb munkatársá tehet bennünket. A türelem békésebbé teszi a kapcsolatainkat. A pontosság megbízhatóbb emberré formál bennünket. A tisztelet azonban ennél is továbbhat. Láthatatlanul átszövi az emberi együttélés egész szövetét. Olyan, mint az a finom kötőanyag, amely a falazókövek között húzódik. A járókelő nem azt nézi, amikor egy templom mellett elsétál. A tekintete a tornyot keresi, a harangot, az ólomüveget, a faragott kaput. Mégis a habarcs tartja össze a köveket. Amikor az elfárad, először csak hajszálrepedések jelennek meg, később meglazulnak a kövek is. Végül már az egész épület veszélybe kerül. Valami hasonló történik a társadalomban is. A tisztelet hiánya ritkán robban ki egyik napról a másikra. Nem egyik reggel ébred arra egy család, hogy megszűnt közöttük a megbecsülés. Nem egyik vasárnap omlik össze egy gyülekezet lelki egysége. A bomlás mindig csendesebb. Apró mondatokkal kezdődik. Gúnnyal, türelmetlenséggel, megvető mosollyal, a másik ember szavába vágásával. Azzal az érzéssel, hogy engem már senki sem taníthat semmire. A példabeszédek könyve különös egyszerűséggel fogalmaz. Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfúvalkodottság. Ez a 16. fejezet 18. igeverse. Ez a mondat nem csupán egy ember életére igaz. Közösségekre is, nemzetekre is. Egy kultúra addig marad életképes, amíg képes elismerni, hogy léteznek nála nagyobb értékek. Amíg tud hálával tekinteni elődeire. Amíg nem akar minden reggel új világot kezdeni, mintha előtte senki sem élt volna még. A mai ember egyik legnagyobb kísértése az időtlenség illúziója. Gondoljuk csak végig, kedves hallgató. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minden igazán fontos dolog velünk kezdődött. A Biblia egészen más szemléletet képvisel. Az Ószövetség lapjain újra és újra találkozunk az emlékezés parancsával. Emlékezzetek arra, mit tett veletek az Úr. Emlékezzetek atyáitokra. Emlékezzetek a szövetségre. Emlékezzetek a szabadításra. Az emlékezés a tisztelet egyik formája. A feledés sokszor már a tisztelet elvesztésének első jele. Érdemes elgondolkodnunk azon is, hogy a Szentírás miért kapcsolja olyan gyakran össze a bölcsességet és az alázatot. A mai gondolkodás szerint a tudás gyakran önbizalmat szül. A Szentírás szerint az igazi tudás inkább alázatra vezet. Minél közelebb kerül valaki Istenhez, annál inkább felismeri saját korlátait. Ezért írja Jakab apostol levelében a 4. fejezet 6. igeversében, de még nagyobb kegyelmet is ad. Ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Az alázat nem az önbecsülés hiánya, nem kishitűség vagy önmagunk lebecsülése. Az alázat valóságismeret. Annak belátása, hogy az ember nem a világ közepe. Ez a felismerés teszi képessé arra is, hogy másokat tiszteljen. A gőgös ember valójában senkit sem tud igazán megbecsülni. Mindenkit önmagához mér. Minden kapcsolat középpontjában saját személyét állítja. A tisztelet teljes ember ezzel szemben képes örülni mások ajándékainak. Képes tanulni. Képes meghallgatni másokat. Képes elismerni, hogy a másik ember tapasztalata gazdagíthatja az övét. Talán ez az egyik legnagyobb veszteségünk napjainkban. Egyre kevesebben tudnak valóban figyelni. Meghallgatni valakit úgy, hogy közben nem a saját válaszukat készítik elő. Egyre ritkább az a beszélgetés, amelyben nem győzni akarunk, hanem megérteni. A tisztelet egyik legszebb megnyilvánulása éppen ez. Jelen lenni a másik ember számára. Illés próféta története jut eszembe. Az Úr nem a szélviharban jelent meg, nem a földrengésben, nem a tűzben, hanem halk és szelíd hang szólt hozzá. Az ige így mondja a Királyok első könyvének 19. fejezetének 12. igeversében, a földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Milyen sokat mond ez a mai embernek. Korunk a hangerőt tiszteli, a Biblia a csendet ismeri. A világ a feltűnést jutalmazza. Isten gyakran a rejtettségben munkálkodik. A közösségi média azt sugallja, hogy minél többen figyelnek ránk, annál értékesebbek vagyunk. Az evangélium ezzel szemben azt tanítja, hogy Isten akkor is lát bennünket, amikor senki más nem figyel. Éppen ezért a tisztelet és a csend között is mély kapcsolat van, azt gondolom. Kedves hallgatók, gondoljuk csak végig. Aki tisztel valakit, nem érzi szükségét annak, hogy állandóan önmagáról beszéljen. Aki tiszteli Istent, megtanul hallgatni is. Aki tiszteli a másik embert, nem akarja mindenáron túl kiabálni. Ez különösen fontos a családokban. A gyermekek nem elsősorban abból tanulják meg a tiszteletet, amit mondunk nekik. Sokkal inkább abból, amit látnak. Mindig a példával való nevelés, az a tanító jellegű és erővel bíró. Abból, ahogyan az édesapa megszólítja a feleségét. Abból, ahogyan az édesanyja beszél a nagyszülőkről. Abból, hogyan viselkedünk a pénztárossal, a postással, az orvossal, a buszsofőrrel vagy az idős szomszéddal. A tisztelet ragadós ám, ugyanígy a tiszteletlenség is. Ezért olyan nagy a felelősségünk, egyetlen nemzedék sem önmagáért él. Mindig példát hagy maga után, jó vagy rossz példát. Az utánunk következők ebből fognak építkezni. A gyülekezetek életében ugyanez figyelhető meg. Egy közösséget nem elsősorban a szervezeti szabályzat tart össze, nem a programok száma, nem az épület szépsége, nem a költségvetés nagysága. A gyülekezet lelki egységét végső soron az határozza meg, hogyan tekintenek egymásra a benne élő emberek. Testvérként vagy vetélytársként? Ajándékként vagy akadályként? Krisztushoz tartozó emberként, vagy pusztán vélemények hordozójaként? Gondolkodjunk. Pál apostol a római gyülekezetnek ezt írja. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. Ez a 12. fejezet 10. igeverse. Milyen különös kifejezés ez, egymást megelőzők. Nem arra bíztat, hogy várjuk el a tiszteletet, vagy hogy kérjünk számon, nem arra, hogy kiköveteljük a magunkét, hanem arra, hogy mi kezdjük azt el. Mintha azt mondaná, a tisztelet nem jutalom, hanem ajándék. Nem annak adom, aki már bizonyított, hanem azért adom, mert Krisztus tanítványa szeretnék lenni. Úgy érzem, ebben rejlik a keresztény ember egyik legnagyobb küldetése a 21. században. Olyan világban élünk, ahol a hangos véleményből egyre több van, a csendes megbecsülésből egyre kevesebb. Ahol sokan készek elmondani, mit kifogásolnak a másikban, de egyre ritkábban mondják ki, miért hálásak érte. Pedig egy családot, egy gyülekezetet, vagy egy nemzetet nem csupán a közös célok építenek. Ugyanilyen fontos a kölcsönös megbecsülés légköre is. Hiszem, hogy a tisztelet nem a múlt maradványa, nem elavult erkölcsi szabály, sokkal inkább a jövő egyik legfontosabb feltétele. Ahol újra megszületik a tisztelet, ott lassan újra megszületik a bizalom is. Ahol pedig bizalom épül, ott reménység is születik. És ahol reménység van, ott Isten mindig képes új életet fakasztani, még a legkiszáradtabb emberi kapcsolatok között is.
0: Beszélgetésünk végéhez közeledünk. A tisztelet bibliai alapjairól már sok fontos gondolatot hallottunk. Hadd kérdezzem meg még azt, annál is inkább, mivel talán sok hallgatónkat személyesen is érint. A 10 parancsolatban különös parancsként olvasunk a szülők tiszteletéről. Sokan azonban már felnőttként hallgatják ezt a műsort. Vannak, akiknek idős szüleik vannak, mások már elveszítették őket, és vannak olyanok is, akik nehéz családi sebeket hordoznak. Mit jelent ma a 21. században tisztelni az édesapánkat és az édesanyánkat? Mit jelent ez egy felnőtt keresztény ember számára?
1: Ezzel a kérdéssel minden ember előbb-utóbb találkozik. Még az is, aki soha nem nyitotta ki a Bibliát. Az ember ugyanis egész életében valamilyen kapcsolatban marad a szüleivel. Gyermekként mellettük él. Felnőttként emlékeivel él együtt. Az emlékezetnek pedig különös tulajdonsága van. Bizonyára ezt sokan tudjuk. Nem engedi végleg lezárni ezt a kapcsolatot. A szülői szó, a szülői tekintet, a közösen átélt örömök és fájdalmak gyakran évtizedek múltán is elkísérik az embert. A 10 parancsolatban ezt olvassuk. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Mózes 2. könyvének 20. fejezetének 12. verse. Érdemes megfigyelni, hogy ez az első parancsolat, amelyhez ígéret is kapcsolódik. Nem véletlenül. Isten pontosan tudja, hogy a család az első emberi közösség, amelyben megtanulunk élni. A gyermek itt találkozik először a szeretettel, a felelősséggel, a megbocsátással, a türelemmel, a szabályokkal, az engedelmességgel, és természetesen a tisztelettel is. Amit itt lát, azt viszi tovább az életében. Nem változatlan formában, de mély lenyomatként egészen bizonyosan. Korunk egyik legnagyobb veszélye talán éppen az, hogy hajlamosak vagyunk kizárólag a hibák felül szemlélni az előző nemzedékeket. Minden családban vannak hiányosságok. Nincs tökéletes édesapa. Nincs hibátlan édesanya. Nincs olyan otthon, ahol soha nem hangzott volna el bántó szó. A Biblia ezt nem is tagadja. Nem idealizálja az embert. Nagyon őszintén beszél Ábrahám tévedéseiről, Dávid súlyos bűneiről, Péter elbukásáról, vagy éppen Márta türelmetlenségéről. A Szentírás mégis különös módon arra tanít bennünket, hogy az ember hibái mellett is képesek legyünk meglátni az ajándéket. Hiszen végső soron senki sem önmagát hívta életre. Mindannyian kaptuk az életet. Ez az első és legnagyobb ajándék, amelyet szüleinken keresztül kaptunk Istentől. Lehet, hogy valaki nehéz gyermekkort hordoz magában. Lehet, hogy hiányzott az édesapa. Lehet, hogy kevés szeretetet tapasztalt. Lehet, hogy mély sebeket őriz. Ezek valóságos fájdalmak, amelyeket nem szabad elhallgatni. A parancsolat mégis arra emlékeztet, hogy a szülő személye és a szülő minden döntése nem ugyanaz. A tisztelet nem jelenti a bűn igazolását, nem jelenti a rossz döntések helyeslését, nem jelenti azt sem, hogy a fájdalmas múltat meg kell szépíteni. Sokkal inkább annak felismerését jelenti, hogy Isten az élet ajándékát rajtuk keresztül adta. Éppen ezért a tisztelet felnőttkorban új tartalommal telik meg. Gyermekként elsősorban engedelmességet jelent. Felnőttként inkább megbecsülést, gondoskodást, figyelmet és hálát. A hangsúly fokozatosan áthelyeződik. Egy idő után már nem a szülő hordozza gyermekét, hanem a gyermek kezdi hordozni idősödő szüleit. Milyen megható látvány, amikor egy idős édesanya bizonytalan léptekkel indul el az utcán, mellette pedig az a fiú vagy leány halad, akit egykor ő vezetett kézen fogva. Mintha az élet csendesen körbeérne. Az egykor erős kéz elfárad, az egykor biztos tekintet homályosabb lesz. Az emlékezet lassul, a mozdulatok óvatosabbá válnak. Ilyenkor különösen világossá válik, hogy a tisztelet nem érzelem, hanem döntés. Döntés arra, hogy nem engedem egyedül maradni azt, aki egykor értem virrasztott. Pál apostol Timóteusnak írt első levelében külön kitér az idős szülő gondozására. Azt írja, hogy a gyermekek és unokák tanulják meg először a saját házuk népe iránt gyakorolni a kegyességet, és viszonozni szüleiknek azt, amit tőlük kaptak. Az ige pontosan így hangzik, ha pedig egy özvegyasszonynak vannak gyermekei vagy unokái, akkor ezek először azt tanulják meg, hogy saját családjukról istenfélő módon gondoskodjanak, és hálájukat szüleik iránt így róják le, mert ez kedves Istennek. Ez Timóteushoz írt első levél 5. fejezetének 4. igeverse. Milyen szép. Viszonozni azt, amit kaptak. Természetesen senki sem tudja teljesen viszonozni azt az áldozatot, amelyet szülei érte hoztak. Mégis sokféleképpen kifejezhető a hála. Egy látogatással, egy telefonhívással, egy üzenettel, egy türelmes beszélgetéssel, egy közösen eltöltött délutánnal, egy kézfogással, egy öleléssel, egy őszintén kimondott mondattal. Köszönöm. Úgy érzem, ez az egyik legnehezebben kimondott szó a magyar nyelvben. Pedig milyen sok mindent hordoz magában. Köszönöm, hogy dolgoztak értem. Köszönöm, hogy felneveltek. Köszönöm, hogy tanítottak. Köszönöm, hogy sokszor saját magukról mondtak le miattam. Lehet, hogy nem mindig sikerült jól. Lehet, hogy követtek el hibákat. Melyikünk nem követett el? Mégis volt szeretet a fáradtságuk mögött. Volt reménység a küzdelmeik mögött. Volt áldozat azokban az évtizedekben, amelyekről sokszor már nem is beszélünk. Azt hiszem, korunk egyik fájdalmas jelensége, hogy egyre ritkábban mondjuk ki az elismerő szavakat azoknak, akik a legközelebb állnak hozzánk. Könnyebben megdicsérünk egy idegent, mint saját édesapánkat. Könnyebben írunk elismerő bejegyzést egy ismeretlen embernek, mint hogy leüljünk beszélgetni idős édesanyánkkal. Pedig az idő különös ajándék. Lassan, de megállíthatatlanul fogy. Elérkezik a nap, amikor már nem lesz lehetőség még egy beszélgetésre. Már nem lehet feltenni azt a kérdést, amelyet évek óta halogatunk. Már nem lehet kimondani azt a mondatot, amelyet mindig későbbre tartogattunk. Sok lelkipásztor elmondhatja, hogy temetések után milyen gyakran hangzanak el ugyanazok a mondatok. Bárcsak többször meglátogattam volna. Bárcsak többször mondtam volna el, hogy szeretem. Bárcsak több időt töltöttem volna vele. Ezek a mondatok már nem a halottnak szólnak, az élő szívében maradnak. Ezért olyan nagy ajándék, amikor még van idő a tisztelet látható jeleit megmutatni. Szeretném azonban hangsúlyozni azt is, hogy a tisztelet nem kizárólag a gondoskodásban nyilvánul meg. Megmutatkozik a beszédünkben is. Abban, hogyan emlegetjük szüleinket mások előtt. Megmutatkozik abban, hogy nem alázzuk meg őket nyilvánosan. Nem tesszük nevetség tárgyává gyengeségeiket. Nem feledkezünk meg róluk ünnepeken. Nem kezeljük őket teherként. Az idős embernek nem elsősorban segítségre van szüksége. Sokszor sokkal inkább arra, hogy érezze még mindig fontos valakinek. Még mindig számít a véleménye. Még mindig van helye a családban. És talán itt érkezünk el a tisztelet egyik legmélyebb bibliai üzenetéhez. A tisztelet mindig emlékezik. Emlékezik arra, hogy senki sem önmagát építette fel. Mindannyian mások vállán állunk, tanárokként, lelkipásztorokként, szülőként, nagyszülőnként, olyan emberekként, akiknek a neve talán már nem is ismert, mégis ott él mindnyájunk gyümölcse az életünkben. A keresztény ember azért nem csupán előre tekint, vissza is tud nézni hálával. Nem a múltba kapaszkodik, hanem a múlt ajándékait ismeri fel. A hála pedig mindig megszüli a tiszteletet. A tiszteletből pedig olyan belső békesség fakad, amelyet sem a divatok, sem az évek múlása nem tudnak elvenni. Erre figyeljünk oda.
0: Kedves hallgatóink, nagyon köszönjük, hogy Turci Árpád testvéri nagyon komolyan megfogalmazta azt, ami bennünket illet ebben a témában. Ez a téma egyértelműen olyan, amiről mindenki beszélgethetne. Testvéreivel, családjával. A tisztelet egyértelműen a szeretetnek egy alaprésze. Ha nem akarjuk a szeretetet tenni a világ alapelvévé, hát akkor nincs értelme a tiszteletnek se. Akkor inkább harcoljunk, győzzünk le mindenkit. De Isten nem ezt akarja. Pontosan az ellenkezőjét, ő az egész világon a szeretetet akarja alapelvként. Mi is úgy beszélünk mindig Istenről, hogy ő a szeretet Istene. És ő megmutatja irántunk is a szeretetet, és kedves hallgatóink iránt is a szeretetet. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ezt a műsort is meghallgathatják, és ajánljuk mindenkinek, hogy továbbítsák is ezt a témát a világnak.
1: Köszönöm a figyelmet, kedves hallgatóink! Isten áldjon meg mindenkit!
0: Akkor, kedves Árpi, úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, úgy örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet minnyájunknak, Istenünk védelmében. Együtt létünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról, akár kedves ez nekünk, személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk, itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztőműsor vezetője. Hát akkor kezdjünk is!

1846. kérdés. Igaz-e az a szólás, hogy a szívnek nem lehet parancsolni? Válasz. Hát, nagyon kegyetlen ez a mondat, bár úgy hangzik elsőre, hogy kegyes, mert mi nem vagyunk hibásak ám semmiért, vagyis felmentő, dédelgető, és olyan, mint amikor apa megsimogatja a buksinkat, hogy jól van, na, értem én, nincs semmi baj. Pedig van, mert sok ilyen mondat hangzik el a nép száján. Virágot lopni nem bűn, a szerelemben minden megengedett, meg a hasonló szörnyűségek. És akkor nézzük meg, hogy miért is kegyetlen ez a mondat. Azért, mert lealázza a szabad akaratot, ajándékba kapott embert, egy maga tehetetlen bábá, aki ki van szolgáltatva mindenféle külső hatásnak, és hát ő a szegény, hát mit is tehetne ellene? Nos, erre találunk több választ is Isten szavában, de nézzük csak, hogyan int minket a leírt igazság. Ti pedig ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Olvassuk a római levél 12. részében. És mit jelent ez a gyakorlatban? Hát mi ez a világ? Nem a minket körülvevő létezés, hanem az Isten ellenes döntések sötétsége, az Úr jellemének a megtagadása, pedig nem így kéne lennie. Vagyis, ha kérdés, hogy igazság vagy hazugság, akkor az igazság. Ha kérdés, hogy lopás vagy tisztesség, akkor ez utóbbi. Ha kérdés, hogy paráznaság vagy tisztaság, akkor tisztaság, és így tovább. Na, ez jelenti, hogy nem igazodok a mai korban nekem sugalt bűnös megoldásokhoz. Hát akkor mit csináljak, ha ömlik rám a bűn? Isten ezt tanácsolja. Változzatok meg értelmetek megújulásával. De hogyan? Ezt a folyamatot csak is és egyedül a Jézusnak átadott lélek élheti meg. Csak is Isten segítségével lehetséges. Amikor a Jézusnak átadott életben ő a kőszívet kicseréli hús szívre bennünk, amely érzi és tudja, követni akarja a krisztusi elveket, mert abban leli örömét. Nem ő maga lesz képes arra, hogy megítélje, mi a jó és mi a rossz, mert az sokszor nagyon komolyan ferdített, hanem a benne élő szent lélek fog neki segíteni, aki átlát minden szitán és cselszövésem. És ha ezt tesszük, akkor leszünk Istennek tetsző gyermek. Olvassuk a befejező gondolatokat is, tehát röviden. A sok-sok tönkrement életet és a saját kudarcainkat is látva dönthetünk úgy, hogy ezt köszi, nem kérjük. Ezt a téves és halálos fenyegetésekkel teli életet mi föl akarjuk cserélni egy jobbra. Vagyis nem a világ által súlykolt dolgot tartjuk helyesnek, hanem az Isten szavát, aki a világot és a benne lévő és élő törvényeket a mi javunkra alkotta meg. Hát könnyű ez. Nekünk nem. De ha Jézus segítségét hívjuk, ő megadja ezt nekünk, mert ezért halt meg a kereszten helyettünk, hogy mi, vele élve, tiszták és szentek lehessünk.

1847. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy a földön kívüli emberinek mondható világ nincs? Válasz. Első gondolatként vizsgáljuk meg, hogy a Föld milyen szerepet foglal el a világ mindenségben, miért teremtette az Úr, és miért van rajta a sokféle élet, melyek jelentős része tudatos lét, de csak is az ember kiszolgálója. Nos, tanultuk már korábban is, mert benne, Jézusban, teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reá nézve teremtetett. Olvassuk a Kolossé levél első részében. Tehát elmondja nekünk az Úr, hogy a Föld és az egész világ egyetem Jézus Krisztus által és az ő dicsőségére, vagyis ránézve teremtetett. Ez a gondolat azt jelenti, hogy Jézus nem csak a teremtés eszköze, vagyis általa lett minden, ő hozta létre, ő alkotta meg, hanem a világ mindenség és benne a Föld létrehozásának a célja is ő. Vagyis így mondja az Úr, reá nézve lett valóságá. Na, fordítsuk ezt le akkor a mi nyelvünkre. Egy apa megad minden lehetőséget a fiának arra, hogy fölépítsen egy csodálatos házat, csak is azért, mert őt szereti, és csak is az ő kedvére és teljes uralma alá vetve, az övé. Ha visszakanyarodunk a Szentíráshoz, így olvassuk. Minden teremtmény az ő felségét és dicsőségét hivatott szolgálni. Tehát meglett a menny, ahogy olvassuk először, és aztán a föld. Jézusért. Azért, hogy ez legyen az ő királysága. És jöttek az élőlények, közt az ember is a földön. Jézus egy tökéletes világot alkotott, de a jelenlévő gonoszság belerondított, és az embert, azt a lényt, akit az Úr a saját lelkének hasonlatosságára formált, eltorzította. És most figyelj, figyelj, kedves hallgató, mert mi a megoldása ennek a szégyenteljes és egyben mindent a pusztulásba, a halálba döntő helyzetnek? Az Atya megígérte, még az első emberpárnak, hogy elküldi a bűnből kivezető megváltót. De miért kellett? Mert minden ember csőstül követi el a rossz döntéseket, és ezzel már is felség áruló lett. A trónbitorló sátán tanácsa, és nem Isten kedve szerint él. A király hatalma ellen lázadónak pedig egységese halála jutalma. És Jézus eljött, hogy minden egyes ember helyett meghaljon, és azokat, akik ezt elfogadták, vihesse haza a megújított szép országába, királyságába, ahol már nincs bűn és torzulás. És most csak kérdezem, az a sátán, amelynek az volt a célja, hogy az emberek is felségárulók, lázadók és gonoszok legyenek, nem ment volna el másik bolygóra is, ha ott is lett volna értelmes lény? És akkor Jézus végigjárta volna a földeket, és sorra meghal minden közösségét? Á, barátom, ugye ez valgasság. Úgy, ahogy van. Istennek ugye egy fia van a mennyben. Ezért egy királyság létezik. Tehát ebből az következik, hogy a mennyországon kívül nincs más élet a földön kívül, melyet mi keresünk. Ej, iszonyatos pénzeket és emberi erőket költünk a semmire. Jobban járnánk, ha földi életünk megjobbítására fordítanánk ezt az összeget, és bolondságokat hirdetve nem lopnánk ki az emberek zsebéből a pénzt, a lelkükből a hitet.

1848. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy jártak-e valaha a földön kívüliek? A válasz. Na, hogy van. Nagyon is van, éppen hogy a rengeteg. De okosan és bölcsen kell olvasni ehhez a szentírást, és nem dugni a fejünket a homokba, vagy álszenten azt mondani, hogy jaj, ugyan már, hát ezeket a részeket hagyjuk már nyugodni, ezek tiltott részek, nem értünk mi hozzá. Ez mi? Ez egy nagy hazugság, mert a Biblia minden szava nekünk íródott, minden egyes embernek, mégpedig komoly céllal. Így olvassuk. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Timóteus II. levél 3.